0: Gyakorlati tapasztalatai azt mutatták, hogy a termékek jelentős hányadát nem harmadik országokba szállítják tovább, hanem a tagállamokban értékesítik. A kormányrendeletben meghatározták azokat a termékeket, amelyek a tranzitszállítások kivételével nem hozhatók be Magyarország területére, amennyiben Ukrajna területéről származnak. A rendelet szerint az érintett termékek közé tartozik többféle hús, egyebek mellett szarvasmarha, sertés, jó, kecske, baromfi. A listában szerepel tojás, méz, zöldségek, valamint búza, rozs, árpa, kukorica és más gabonafélék, illetve lisztek. A behozatali tilalom érinti a többi között a repcemagot, a napraforgó magot, a ropogós kenyeret, valamint többféle bort és borterméket. Május végén nagyszabású vasúti felújítás kezdődik a Nyíregyházát is érintő vonalon. A munkálatok miatt Szerencsés Nyíregyháza között várhatóan egész nyáron pótlóbuszok közlekednek majd, az utasoknak pedig hosszabb menetidőre és átszállásokra kell készülniük. Május 27-én indul és várhatóan augusztus végéig tart az a nagyszabású pályakarbantartás, amely jelentősen átalakítja a vasúti közlekedést Nyíregyháza térségében. A MÁV csoport a Nyíregyháza és Mezőzombor közötti vasúti pályaszakaszon végez komplex felújítási munkákat, mintegy 3,2 milliárd forintos saját forrásból finanszírozott beruházás keretében. A munkálatok idején Szerencsés Nyíregyháza között vonatok helyett pótlóbuszok szállítják majd az utasokat. A változás az Intercity és a személyvonati közlekedést egyaránt érinti. A MÁV tájékoztatása szerint a pótlást légkondicionált autóbuszokkal oldják meg, ugyanakkor az utazási idő várhatóan megnő, és több járat esetében átszállásra is szükség lehet. A 3 hónapon át tartó felújítás során mintegy 200 szakember dolgozik majd korszerű vasútépítőgépekkel. A beruházás célja, hogy megszűnjenek a jelenlegi sebességkorlátozások, javuljon a pálya állapota, és kiszámíthatóbbá váljon a vasúti közlekedés. Nem csak a pályán dolgoznak majd a szakemberek, a felújítás részeként 4 vasúti átjárót is korszerűsítenek, emellett karbantartják a felső vezetéki rendszert és a biztosító berendezéseket is. Védjegyes palackba kerülnek a tokai borkülönlegességek júliustól, ezzel tovább erősödik a tokai eredetvédelem, tájékoztatott a Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa. A tokai borvidék a világ egyik legismertebb és legrégebbi történelmi borvidéke, amelynek hírnevét évszázadok óta a minőség és az egyedi eredet védelme alapozza meg. Létkérdés, hogy a tokai bor meg tudjon felelni hírnevének és megbízható minőséget képviseljen, hangsúlyozták a közleményben. Nagy lépést jelent a minőségvédelemben, hogy július 1-től a tokai bor különlegességek, az eszencia, az aszú a szamorodni, a fordítás és a máslás könnyen felismerhető, védjegyes, tokai palackba kerülnek, amelynek forgalmazását a gazdák által megválasztott hegyközségi tanács kontrollálja. Mindez biztosítja, hogy csak akkora mennyiségű bor kerülhessen kül- és belpiacon forgalomba, amennyi a szigorú minőségbiztosítási eljárás keretében engedélyt kapott. A jövőben a hegybírók által ellenőrzött eredetű szőlőből készült, a helyi borbíráló bizottság által jóváhagyott, a tokai termékleírásnak megfelelő, a Nébih által ellenőrzött, hibátlan minőségű tokai borkülönlegesség kerül a védjegyes palackba. Pünkösd alkalmából istentiszteleteket, szentmiséket tartanak országszerte. A református, a katolikus és az evangélikus egyházi vezetők vasárnap ünnepi liturgia keretében emlékeznek meg a Szentlélek eljöveteléről. Steinbach József püspök, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke, pünkösd vasárnap 10:30-kor a Balatonalmádi Református templomban hirdet igét. Szemerei János, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnökpüspöke, pünkösd vasárnap 10 órától Győrben a Nádorvárosi Evangélikus templomban tart ünnepi istentiszteletet. Gyermeknap alkalmából ismét megnyílnak a tűzoltó laktanyák a látogatók előtt a hónap utolsó vasárnapján, május 31-én. A korábbi évek hagyományait követve idén is 150 hivatásos és 47 önkormányzati tűzoltóság, valamint 216 önkéntes tűzoltó egyesület és több múzeum várja azokat a családokat, amelyek szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. Dóka Imre őrnagy, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője közleményében azt írta, sokak számára ismerős a nyitott szertárkapuk elnevezésű rendezvény, amely évek óta nagy népszerűségnek örvend, és amely gazdag programjaival nyújt betekintést a laktanyák mindennapjaiba a legkülönfélébb korosztályok számára. Bemutatják a tűzoltói hivatást, lesz filmvetítés és interaktív kérdőív, továbbá ki lehet próbálni bizonyos speciális felszereléseket és eszközöket, a kicsik pedig a tűzoltók öltözékét is magukra ölthetik.
1: Az időjárásról.
0: Kevés fátyol és gomoly felhő mellett napos, száraz idő várható. Estére a legtöbb helyen kiderül az ég. Az északkeleti északi szél a Dunántúlon sokfelé megélénkül. A csúcs hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 10 és 15 fok között valószínű, de a szélvédett, hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hűvösebb is lehet.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Repeto. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: Megtartották az első Színvavölgyi Tehetség napot. A program célja az volt, hogy a 10 és 15 év közötti kiemelkedő képességű növendékek olyan szakmai impulzusokat kapjanak, amelyek a mindennapi csoportos foglalkozásokon túlmutatnak. A Színvavölgyi Tehetség nap nem csak a növendékekről, hanem a pedagógusokról is szólt. A Színvavölgyi Alapfokú Művészeti Iskola Miskolci Székházában megrendezett programon készült összeállításunkat hallják a riportársütő Dávid Pelé.
2: Orosz Sándorral, a Színvavölgyi Alapfokú Művészeti Iskola igazgatójával beszélgetek. Kedves igazgató úr, ez a mai alkalom hogyan pattant ki a fejekből, hogyan kezdődött az ötletelés?
3: Az ötletelés mindenféleképpen úgy kezdődött, hogy minden évben volt Színvavölgyi szólótáncversenyünk, saját házon belül szólótáncversenyünk, és úgy gondoltuk, hogy mi lenne, hogyha ezt picit átcserélnénk, ezt a gondolatot tovább gondoljuk, és tehetségnapot tartunk inkább. Olyan pedagógusokat hívunk meg az országból, akik egy kicsit újra gondolták akár a táncoktatást is, illetve a pedagógiai munkát. A másik dolog, amiért létrehoztuk ezt a tehetségnapot, az pedig az, hogy egy művészeti iskolának a felépítése ugyanúgy a országban bármelyik művészeti iskolája, a miénk is olyan, hogy nagyon sok külső oktatási helyszínünk van. Összesen 18 külső oktatási helyszínünk van, és a gyerekek ezeken a telephelyeken nagyon-nagyon-nagyon jól dolgoznak, táncolnak, tanulnak, zenélnek, viszont egymással soha nem találkoznak, vagy nagyon ritkán, akár csak egy művészeti gálán. És éppen ezért gondoltam, nekem mindig nagy álmom volt, hogy a tehetséges gyerekek, akik tanulnak akár a Waldorf iskolában, ismerkedjenek meg az edelényi tehetséges táncosokkal, vagy az edelényiek ismerkedjenek meg mondjuk egy jezsuita gimnáziumban tanuló tehetséges gyermekkel, és sorolhatnám így a sort. Szóval ez nagy álmom volt mindig, és a kollégáimmal sokat gondolkodtunk, hogy hogyan tudnánk ezt összehozni, és így pattant ki a tehetségnap ötlet, hogy az összes külső oktatási helyszínünkről a pedagógusok megkérdezik a gyerekeket, hogy kinek van kedve egy ilyenen részt venni, és nyilván a székház befogadó készsége azért az határokat szab, de úgy átbeszéltük a kollégákkal, most jelen pillanat közel 60 gyermek jött el ide hozzánk a székház épületünkbe, az összes külső oktatási helyszínről. Szóval én nagyon örülök, hogy itt vannak ezek a gyerekek, és az sem utolsó, hogy természetesen azon is kellett gondolkodnunk, hogy olyan nagy életkori dolgokat, nagy életkori különbségeket nem tehetünk, tehát most először inkább az 5-től 8. évfolyamot gondoltuk első körben, aztán persze majd a legkisebbeket is meg fogjuk szólítani, de első körben ezt gondoltuk ki, és nagyon fontos, hogy olyan pedagógusokat hívtunk, akit jó magam is nagyon jól ismerek, Nyíregyházáról érkezett Antal Dóra és Antal Roland. Ők a nyíregyházi tánctanodát vezetik, és valami hihetetlen és különleges pedagógiai módszereket használnak. Nekem tényleg nagyon sokszor volt lehetőségem velük dolgozni, ahogy a bevezetőmben is mondtam, és nagyon jól éreztem magam. És ők nem feltétlen most néptáncot, illetve akármilyen táncanyagot fognak tanítani, hanem inkább egészen más dolgokkal fognak foglalkozni, játszani fognak, játékos formában egy új, újra gondolt pedagógiai dologgal fognak a gyerekeknek előrukkolni.
2: Gyerekeknek, illetve kollégáknak miért lehet hasznos ez a program?
3: A gyerekeknek mindenféleképpen jó dolog az, hogy játszhatnak egész nap, játékos körülmények között tanulnak meg bizonyos olyan dolgokat, ahogy az Antal Roland és a Dóra is megfogalmazta az elején, hogy először teljesen azt fogják gondolni, hogy mit akarnak ők tőlük, és a végén minden megvilágosodik, és minden összeáll, hogy mit miért csinálnak. Tehát a mozgás elemeket fognak játékos formában tanítani, és nagyon jól fogják magukat, biztos vagyok, érezni a gyerekek. A kollégáknak nagyon fontos mindig a megújulás. Én is hiszek ebben, hiszen a világ is változik körülöttünk, a gyerekek is változnak körülöttünk, és muszáj mindig fejlődnünk. Kell, hogy fejlődjünk, kell, hogy új módszereket, új pedagógiai rendszereket tanuljunk, és a én kollégáim, akikre én rendkívül büszke vagyok, ők mindannyian vágynak arra, hogy megújuljanak, és új dolgokkal találkozzanak. Mondhatnám, hogy ők kezdeményezték, és ők akarták mindenképpen, hogy legyen ilyen az iskolánkban, mert ezzel ők csak fejlődnek. És szeretnének új dolgokat tanulni, amit majd utána a saját pedagógiai munkájukban, amikor ők a gyerekeknek órát tartanak a különböző oktatási helyszíneken, ezeket tudják használni és beleépíteni a saját munkájukba, hiszen persze nem kell mindent, csak azokat, amiket ők át tudnak venni, és tényleg új dolgokkal a gyerekeket egy kicsit kimozdítani a komfortzónájukból, ez nagyon-nagyon fontos dolog, hogy a gyerekek is jól érezzék magukat, és egyre jobb dolgokat csináljanak ezeken a foglalkozásokon. Tehát a kollégáim is fejlődni szeretnének, azért vannak ők is itt.

0: Színvevölgyi Alapfokú Művészeti Iskola igazgatóhelyettesével, Maródi Attilával folytatom az összeállítást. Miért is hasznos ez a mai nap? Egy kicsit táncos szemszögből próbálnám megvilágítani, igazgató nagyjából elmondta, hogy hogyan találtátok ki.
1: Első körben egyébként nem ez volt az első ötlet, ugye nekünk van egy szólótáncversenyünk, egy házi versenyünk, amit két évente rendezünk meg, és akkor azt beszéltük a kollégákkal, hogy mi legyen az a rendezvény, amiben azokat a gyerekeket, akik egyébként kiemelkednek az osztályokból a tehetség miatt, és azért tudjuk, hogy egy tehetséges gyerekkel legalább annyira komplex és nehezebb foglalkozni, mint egy olyannal, akit ugye föl kell zárkóztatni. Mert hogyha nem kapja meg azt a kellő impulzust, azt a kellő lendületet, az a gyerek, aki kicsillan a tömegből, akkor őt is el lehet veszíteni. És itt az a lényeg ennél a tehetség gondozó napnál, hogy az a gyerek, aki az osztályában, a csoportjában

0: és Antal Dórára esett a választás. Ennek volt-e konkrét oka?
1: Tehát régóta ismerjük egymást, elismerjük egymás munkáját. Tudjuk azt, hogy mennyire jól érzik a gyerekeknek a tudás szintjét, mennyire tudják őket motiválni. Nagyon nagy tapasztalattal rendelkeznek, régóta foglalkoznak gyerekekkel. Nagyon nagy tudásuk van, mély tudásuk van, és nagyon újszerű és innovatív ez a megközelítése a táncoktatásnak, ahogy ők dolgoznak, és biztos, hogy fogjuk őket többször még hívni.
0: Mi az, amit akár a tanárok, diákok tanulhatnak ettől a párostól? Mi ez az újítás, ez az innovativitás, amit ti át tudtak tőlük venni?
1: Egyrészt ugye benne van a saját kreativitásuk, tehát azt mindenféleképpen el kell mondani. Társművészetektől is vesznek mozgásformákat, tehát a kortárs tánc elemeket is. Rendkívül jó a ritmikai felkészültségük. A karláb függetlenítő gyakorlatok szerintem azok zseniálisak, a páros gyakorlatok, a játékok, amik fejlesztőek, és egészen azt gondolom, hogy nem csak fizikálisan, hanem mentálisan is erősödik ilyenkor a gyerek.
0: Hogyan tudják majd diákjaitok a továbbiakban ezeket a gyakorlatokat majd beépíteni, amit itt ma kapnak?
1: Nem csak a növendékek, hanem ugye a tanárok is részt vesznek a foglalkozásokon, és ezeket a gyakorlatokat, ezeket az újszerű gyakorlatokat mindig a saját kis csoportján belül, akár úgy, ahogy megtanulja, de lehet ezeket tovább gondolva használni természetesen.
0: Nagy Izabella Bernadettel, a Színva Völgyi Alapfokú Művészeti Iskola néptáncpedagógusával beszélgetek. Néptáncpedagógusként miért hasznos, hiszen láttam, hogy már beállt ide a próbába, beálltál ide a próbára. Hogyan látod, miért lesz hasznos ez a mai nap?
2: Igen, ez nagyon fontos dolog, hogy ne csak magával a tánccal foglalkozzunk, hanem egyébként a testünkkel, az egyéb tudatunkkal, és hogy tudjunk közösségben dolgozni. Ez nagyon-nagyon fontos, hiszen a tánc az egy csoportos mozgalom, az egy csoportos megmozdulás, és fontos, hogy tudjunk egymáshoz kapcsolódni, főleg a mai digitális világban azt gondolom, hogy ez egyre jobban elveszik, belebújunk a telefonunkba, belebújunk a készülékekbe, és bizony a szemkontaktus, az érintések, ez van, aki ma már nem is tudja elviselni, és főleg a gyerekek körében ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Mindemellett a ritmus gyakorlatok, testtudat egyre jobban erősítése, izommemória, azt is tudni kell, hogy mi, hol van, mennyire kell behajlítani a térdemet, és bizony ezek a gyakorlatok játékos formában, egy jó kis mozgalmas program keretében segítik elő az egyéb táncoknak a tanulását. Tehát ezek ilyen gyakorlatok, alapozó gyakorlatok, nagyon-nagyon fontos, hogy nyissunk az egyéb dolgok felé, tehát ne csak a néptánc legyen, hanem legyen más tudásunk is.
0: Milyen módszert tudsz esetleg átvenni a pedagógus párostól?
2: Hát ugye nagyon fontos a pedagógus személye. Ez mindenképpen kiemelendő, hogy ők mind a ketten egy ilyen nyitott emberek, akik szívesen fordulnak a gyerekek felé, szívesen beszélnek velük, látszik, hogy a gyerekek is rájuk fókuszálnak egyből. Ez nagyon-nagyon fontos, én azt gondolom. És hát amit most itt az elején láthattunk, ugye ketté vették a társaságot, vannak kisebbek, vannak nagyobbak, 10-15 éves korosztályig vannak itt jelenleg a gyerekek, és hát nem ugyanazt kell tanítani egy 10 évesnek, mint egy 15 évesnek, ez egyértelmű. Ők ezzel kezdték, hogy kettészették a csoportot, aztán gyorsan össze is mosták, hiszen jöttek olyan gyakorlatok, amikor egyre közelebb kerültünk egymáshoz. Bemelegítettek egy pár mozdulattal, jó kis pörgős zenére, és folyamatosan instrukciókat adnak. Ez is nagyon fontos, hogy segítsük a gyerekeket, igazítsuk ki folyamatosan, ami nem úgy megy, jó hangulatban, és hát ez, hogy távolról indultunk, és egyre közelebb kerültünk egymáshoz. Ugye az elején, ha láttuk, akkor csak magunkkal foglalkoztunk, és aztán elértünk oda, hogy nemhogy megérintettük a másikat, ráadásul idegeneket, és ez is egy fontos instrukció volt a részükről, hogy itt nem ismer mindenki mindenkit. Különböző iskolákból vagyunk, a gyerekek csak a csoporttársaikat ismerik, ők pedig mondjuk egy-egy csoportból vannak körülbelül ketten-hárman, és különböző iskolákból, de mindenki a Színva Völgyi Alapfokú Művészeti Iskola égisze alatt van itt, és hogy így ismerkedjenek meg, nyissanak a másik felé. Először ugye, ahogy mondtam, hogy mindenki a saját magával foglalkozott, és most már odáig eljutottunk, hogy egészen a fülünket kellett összeérinteni. Szóval, hogy egyre jobban közelebb hozzák a többieket.
0: Antal Rolanddal, a nyíregyházi tánctanoda művészeti vezetőjével folytatom az összeállítást. Régi ismeretségünkre

0: Való tekintette, ha megengeded, tegeződnék. Mivel készültetek itt a mai nappal a fiataloknak, a Színvevölgyi Iskolának?
1: A Színvevölgyi Iskolával már elég régóta van kapcsolatunk, szakmai kapcsolatunk, és ami a legfontosabb, baráti kapcsolatunk a vezetőséggel és mindenkivel. A mai napra, erre a tehetségnapra a különböző tánctechnikai fejlesztő feladatsorokat hoztunk, amivel a mindennapokban, a hétköznapjaikban a gyerekek sokkal könnyebben tudják elsajátítani azt a táncmatériát, ami a magyar néptánc, a Kárpát-medence néptánc anyaga lesz majd a számukra. Ez nem csak annyi, hogy itt most fejlesztjük a gyerekeket, hanem igazából ez egy közösségépítés, ez egy olyan nap, aminek az elején még egy kicsit olyan bizonytalanak érzik magukat, hogy úristen, mi lesz majd ebből, de aztán, amikor befejezzük délután egy órakor, akkor mindenkinek itt kristályosodik, hogy úristen, hát ez mind miért történt, és mit kellett ezzel az egésszel tenni és csinálni. Ami a mai napnak a belső tartalma, azok különböző bemelegítések, táncelőkészítő gimnasztika, akkor nyújtások, tánctechnikai gyakorlatok, amelyek különböző táncdialektus területeken táncolt táncoknak a mozdulataiból épülnek össze, úgyhogy ők igazából most játszva, játékosan fognak tanulni nagyon sok mindent.
0: A társpedagógusok említették, hogy nagyon sok újítást hoztatok. Te hogyan látod, mik ezek az újítások, milyen új módszereket hoztatok így a táncpedagógiába? Gondolom, maga ez az egész óra is például az lenne.
1: Ezt már most olyan nagyon újnak nem mondanám, hisz már azért mi több évtizede azért ezzel dolgozunk, de lehet, hogy egy műhely nem így dolgozik, ahogy mi. Éppen ezért számukra ez esetlegesen új, de maga az, hogy játszva tanulunk, ez azt gondolom, hogy a mai kor egyik elengedhetetlen része, hisz a gyermek, hogyha jól érzi magát, akkor igazából, ha ezt egy pontos és megalapozott és felkészült szakmai háttérrel rendelkező pedagógus végzi, akkor igazából onnantól kezdve bármit megtehet és bármit meg tud csinálni a gyermekkel, mert ha jól érzi magát és szereti ezt csinálni, akkor igazából egy táncpróba az mindig öröm. És akkor onnantól kezdve a táncpróbára szívesen jövünk, és hogyha már szívesen jövünk, akkor meg már a táncot is jól fogjuk csinálni.
0: Akár a különböző kardgyakorlatok, izomgyakorlatok, ritmikai gyakorlatok, ugye egyfajta alapok. Miért fontos ez egy táncos, vagy akár egy táncpedagógus számára itt, amit már átadtuk, úgymond milyen módszert tanulhatnak ebből?
1: Igazából a táncosok számára az, hogy egy izomtónus az rendben legyen, az, hogy a tágság, hajlékonyság meglegyen, az mind a, inkább azt mondom, hogy a színpadi táncművészetre lesz majd később hatásra, hiszen ez egy olyan látványos eleme a táncművészetnek, amit így lehet kialakítani. Tehát egy nyújtott kar, mondjuk egy pubertás korban lévő gyermeknek, aki mondjuk az elmúlt 3 hónapban nőtt 20 centit, az szinte elképzelhetetlen, de nekünk táncpedagógusoknak az a célunk, hogy ez menjen és működjön.
0: Ha egy-két konkrét gyakorlatot említenél, ami ilyen nagyon hasznos lehet ma, vagy nagyon különleges, amivel készültetek?
1: Egy-kettőt nem tudnék, mert mindegyik nagyon hasznos, és mindegyik nagyon fontos gyakorlatsor, de ez, ami most éppen a háttérben folyik, ez a fejem, a vállam, a térdem, a bokám, ez egy koordinációs gyakorlat, amivel a gyerekek megtanulnak mozgás közben beszélni, tehát itt két figyelemközpontot kapcsolunk össze, amikor mondjuk, mutatjuk, és közben még tempóbeli eltérések is lesznek, de lassított, gyorsított. Tehát ez már egy olyan háromszintű figyelem, ami mondjuk, hogyha a színpadra kivetítem, akkor énekelnem kell tánc közben, egy koreográfiai folyamatot kell táncolnom, amire már is oda kell figyelnem, és ugye a tempóbeli különbségek, meg ahogy adják a táncmatéria, egy ugrós, egy lassú és egy friss csárdásban eltérő tempók vannak, tehát erre mind oda kell figyelni. És itt most nem friss csárdás, lassú csárdás és ugrós táncolnak, hanem épp egy olyan játékos gyakorlatot tesznek és csinálnak, amelyekkel aztán majd később ez is fejlődik. Tehát igazából számunkra ez a lényeg, hogy nem mindig közvetlen azzal az anyaggal gyakoroltatunk, hanem még inkább fejlesztünk különböző részterületeket, és a sok részből fog összeadódni az egész.
2: Megtartották az első Színvevölgyi Tehetségnapot. A program célja az volt, hogy a 10 és 15 év közötti kiemelkedő képességű növendékek olyan szakmai impulzusokat kapjanak, amelyek a mindennapi csoportos foglalkozásokon túlmutatnak. A Színvevölgyi Tehetségnap nem csak a növendékekről, hanem a pedagógusokról is szólt. A Színvevölgyi Alapfokú Művészeti Iskola Miskolci Székházában megrendezett programon készült összeállításunkat hallották. A riportán Sütő Dávid Pelé volt.

0: Repeto. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
1: Repeto. Mérföldkőhöz érkezett az Electric Racing Miskolc csapata, sikeresen túl vannak ugyanis az autó tesztelésén az egyetem parkolójában. Az Electric Racing Miskolc egy diák csapat, amely részese a Formula Student bajnokságnak. A Formula Student konstruktőri mérnök verseny célja egy olyan formula autó tervezése, kivitelezése és képzeletbeli piacra bocsátása, amelyet hallgatói jogviszonnyal rendelkező diákok valósítanak meg és versenyeztetnek nemzetközi szintéren. A csapat hosszas tervezési és építési folyamat után mozgás közben is kipróbálhatta az autóját. A teszt során értékes tapasztalatokat gyűjtöttek, és megerősítést kaptak arról, hogy jó úton halad az autó fejlesztése. Idén kétrangos nemzetközi versenyen és pályára állnak a versenyautóval. Sütő Dávid Peli összeállítását hallják.
2: Sikora Dáviddal, az Electric Racing csapat ex-csapat vezetőjével, csapat támogatójával, Tóth Eszterrel, a csapat jelenlegi vezetőjével és Tulák Marcellal, főmérnökkel, és mondhatjuk azt, hogy egyik sofőrrel fogok itt beszélgetni a mai riport során. Ugye, ami a legfontosabb most talán itt a csapat történetének az életében, hogy elindult az autó. Eljutott idáig, elindult az autó. Dávid, hozzád lenne az első kérdésem, hogyan indult el ez az egész, mint ex-csapatfőnök, hogyan emlékszel vissza rá, hogyan indultatok el a kezdetekkor?
3: Húha, hát hosszú volt az út, hogy ezt is elértük, én is üdvözlöm a kedves hallgatókat. Annó még 4 évvel ezelőtt, még 22-ben kezdődött a csapatnak az élete, amikor igazándiból 5-6 lelkes hallgató bement a dékáni hivatalba, hogy szeretnénk egy ilyen csapatot elindítani, és hogy mik a lehetőségeink, és akkor a mai napig talán a csapatunk legnagyobb támogatója, Simén Faj Zoltán dékán úr rámondta az igent, és elkezdődtek a munkálatok annak az irányába, hogy a pénzügyi, illetve az infrastruktúrális lehetőséget biztosítsuk a hallgatók számára. Ugye, hogy ez pontosan hogyan néz ki, lényegében hallgatóknak, egyetemista hallgatóknak kell megtervezni, megépíteni, teljes mértékben lefejleszteni, sőt dokumentálni, és utána versenyeztetni egy teljes értékű Forma 1-es versenyautót, annyi különbség, hogy kicsit kisebb, viszont teljesítményben nagyon hasonló egyébként egy ilyen autóhoz. A jelenlegi autón konstrukció ez egyébként egy hátsókerék meghajtású elektromos versenyautó, ami bárcsak 22 kilométert tud megtenni, viszont a maga nagyjából 200 kilós öntömegéhez képest egy 110 lóerő társul, úgyhogy egyébként elképesztő gépezetek ezek. Az elmúlt 4 évet nagyon sok szenvedés és munka töltötte ki, de azt mondhatom, hogy erről az 5 főről szépen lassan felgyarapodott a csapat a jelenlegi nagyjából 80 fős állapotára. Természetesen azóta sok hallgató el is végezte az egyetemet, ők már nincsenek itt velünk folyamatban, illetve már csak távolról tudják segíteni a munkánkat. Azonban már több mint 120-140 hallgató megfordult ebben a műhelyben, az egyetemnek lényegében majdnem minden karáról. Úgyhogy elképesztően nagy úton mentünk keresztül, hogy eljussunk ide, és hát nagyjából a sztorinkról ezt tudom elmondani. Ez év márciusában volt az első teszt, amikor megindult az autó, de itt már át is adnám a jelenlegi csapatvezetőnknek a szót, hogy szeptember óta ezek hogyan történtek, a felkészülések, illetve hogy mi is újság ezzel.
2: Hogyan éled meg, hiszen ugye a te kezeid között, vagy a te csapatvezetéseddel indult el az autó fejlesztése. Sokat interjúztunk, beszélgettünk, hogy hogyan alakult ki az autó, és ahogy említetted, mindent ti fejlesztetek hozzá. Milyen érzés volt, milyen élmény volt számodra, hogy végre eljutott abba a fázisába az autó, hogy elindult a saját kerekein?
3: Nagyjából érzelmileg ezt úgy tudnám elmondani, mint amikor egy embernek a gyereke elkezd először beszélni, járni, az első achievementek úgymond sikerülnek. Hát nekünk, akik alapítottuk ezt az egészet, lényegében tényleg egy gyerekünk, nem csak maga az autó, hanem az egész csapat, és az, hogy sikeresen, mint csapat tud működni ez a dolog, azt, hogy rengeteg támogatónk segítségével elértük azt tényleg, hogy ezt a szinte lehetetlennek tűnő célt, amire annó azt hittük, hogy egy év alatt meg lehet ezt csinálni, szépen lassan rájöttünk, hogy 2-3 év is kevés egy versenyautó nulláról való lefejlesztéséhez. Ez tényleg elképesztő volt látni a dolgot. Ilyenkor tipikusan így visszajönnek az érzelmek, mint a filmekben így bejönnek a vágóképek, hogy így átélni az elmúlt évek pillanatait. Amellett, hogy izgultunk, hogy lesz-e bármi baj az autónak ott a pálya mellett. Nekem is lehetőségem volt ott állni az autó mellett, amikor elindult. hála jó égnek, tényleg mint egy első gyerek, aki elkezd beszélni.
2: Eszter, átfordulok hozzád, amióta átvetted a csapat vezetését, de Dávid említette, hogy te is régebb óta azért a csapat tagja vagy. Hogyan élted meg ezt a fejlesztést, milyen előkészületek voltak, itt mi, hogyan közeledtetek ahhoz, hogy úgymond elindulhatott az autó, előtte miket kellett még csinálni?
4: Hát az időszak az hosszú volt, és igazából mindenki számára fárasztó szerintem. Rengeteg tesztelés, előkészület volt, közben voltak ugye versenyek, események, amelyeken részt kellett vennünk, és megjeleníteni az autót is olyan esetben, és mindemellett pedig elkészülni azzal, hogy ténylegesen tudjunk tesztelni és fejleszteni a dolgokat.
2: A tesztre konkrétan a napjára hogyan készültetek fel? Ott milyen előkészületek kellettek, hogy egy ilyen versenyautót leteszteljetek? Hol, hogyan sikerült letesztelni az autót, milyen körülmények között?
4: Elsősorban a helyszín biztosítása és lefoglalása volt az elsődleges szempont, hogy tudjuk is, hol letesztelni az autót. Erre a Miskolci Egyetem nyújtott számunkra lehetőséget, és a Jó Szerencsét parkolójában tudtunk tesztelni, illetve emellett ugye nyilván fontos volt, hogy az autónak minden eleme biztonságosan legyen felszerelve, illetve mindenféle biztonsági előírásnak megfeleljen, hogy nyilván azért a pilóta is biztonságban érezze magát, és hogy jól menjen az autó.
2: És ott a teszt pillanataiban, vagy a teszt napján te, mint csapatfőnök, hogyan érezted magad, milyen hangulatban voltál? Gondolom azért egy kicsit ilyenkor izgalmasabb, feszültebb a helyzet. Mik voltak benned akkor?
4: Sok gondolat, sok izgalom, és hát igen, nyilván ugye először teszteltünk a pályán, a fékpados tesztelések ugye már megvoltak, és úgy ott nagyjából minden biztonságosan is ment, de nyilván azért teljesen más egy ilyen dolog, amikor ténylegesen kint van az ember, és ténylegesen beleül a pilóta, és ténylegesen el kell vele indulni a négy kerékkel. Izgultam, de nyilván szervezetnek kellett lenni, és irányítani a csapatot, hogy minden rendben menjen.
2: Te azt hogyan élted meg, hiszen te is azért már régóta itt vagy, régóta segíted az autó fejlődését, fejlesztesz, hogy sikerült ezt elérni, hogy elindult az autó, ezt te hogyan élted meg, hogy ez a cél megvalósult?
4: Igen, igazából szerintem alapítás után egy évvel csatlakoztam a csapathoz, szóval én is eléggé benne voltam ebbe, és végignéztem azt, hogy hogyan is küzdünk, és hogyan is próbáljuk ezt elindítani. Szóval boldogság volt, nagyon nagy boldogság, és tényleg ahhoz tudnám hasonlítani, amit Dávid is mondott, hogy olyan, mintha a gyerekünk elindult volna. Érdekes volt, és boldogsággal töltött el engem is, hogy végre ment az autó.
2: Fordulok Tulák Marcelhez, főmérnökhez, illetve most mondhatjuk azt, hogy mint jelenlegi sofőr te uralod a gépjárművet. Te előtte hogyan élted meg az egészet?
5: Igazából azt szerintem az eddigi év legstresszesebb két hete volt, amit én akkor megéltem, hogy ezt az autót igazából úgy rakjuk össze előtte, hogy semmi gond ne történhessen, és velem csak én ültem bele, volt egy másik pilótánk is, de nagyrészt én ültem bele, mikor még teljes teljesítményen ment az autó. Így hát az is bennem volt, hogy még az előtti este, mikor ezt raktuk össze, és minden részét tökéletesítettük, akkor hatalmas nagy ideg volt bennem, hogy azért ez minden jó lesz, minden jól fog menni, és még aznap reggel is, tehát enni nem bírtam aznap, hogy biztos, hogy minden jól fog menni. És ez az érzés, ez bennem volt eddig igazából, amíg vele nem ültem, és meg nem nyomtam először ezt a gázpedált, és akkor jöttem rá, hogy igazából összeraktuk az egészet annyira jól, amennyire csak abban a pillanatban tudtuk.
2: És a tesztnek mi volt a célja? Említettük, hogy azon túl, hogy ugye az autó elinduljon, bár ez is egy cél volt, hogy ezt leteszteljétek. Főmérnökként még, vagy a csapat milyen célokat tűzött ki, úgymond a tesztnapjára?
5: Az egyik tesztünk az volt, hogy az autó kis és nagy akkumulátora mennyire fogja bírni magát a menetet, mert ugye az endurance versenyszámunk az kb. 30 perc lesz, és kíváncsiak voltunk, hogy egyáltalán a kis feszültségű akkumulátorunk ki fogja bírni ezt a 30 percet. Itt ez volt az egyik legnagyobb, egyik nagyobb cél. Ugye a másik meg tényleg az volt, hogy az autó maga menjen, és hogy magát a felfüggesztést, a hajtást és mindent, ami úgy van, azt kiteszteljük végre úgy, hogy az autó forog is, hogy fordul is, és nem csak egy fékpadon megy.
2: Milyen volt belülről vezetni, amikor elindult, milyen érzés járt át, illetve ott benne mind gondolkodtál? Nem tudom, hogy egy sofőr, egy pilóta mind gondolkodik ilyenkor, ha beül egy, mondjuk azt, hogy egy versenyautóba.
5: Igazából először is nagyon megtisztelő volt, hogy a csapat 4 éves megalakulása után én voltam az, aki először vezethette, és először úgy ült az autóban, hogy menetképes. ez volt az első dolog, és azután, hogy végülis beindult az autó rendesen, és minden ment, egy nagyon jó érzés volt az autót vezetni, mivel hogy egyáltalán nem olyan, mint akármilyen autó, amit végülis egy ember legálisan, vagy egy civil ember akármilyen módon hozzájuthat. Tehát ez a legközelebbi dolog egy formula autóhoz végül is, amit szerintem én is valaha hozzá fogok nyúlni, mondjuk azt így. Nagyon jó érzés volt.
2: Teszt során te főmérnökként miket figyeltél, miket kellett tesztelned sofőrként, úgymond miket csináltál a pályán?
5: Nagyobb része a féknek a kitesztelése volt, emellett az autónak nagyobb gyorsulásnál a viselkedése, és még igazából szlalomban néztük meg, hogy így ugye aeroelemek nélkül, de milyen szlalomozni az autóval így. Emellett még a telemetri rendszerünket teszteltük ki, és a beállítások távoli módosítását teszteltük ki ugyanúgy.
2: Mennyire volt sikeres, hogyan élted meg, milyen tapasztalatokat gyűjtettél?
5: Nagyon sikeres volt a teszt. A tapasztalataink hát azok nem érdekek voltak. Igazából mindent, amit ki akartunk tesztelni, arra választ is kaptunk. Fél óra menetidőn át tudtuk hajtani az autót, és minden tesztünk sikeres volt.
2: Beszter, zárásként még hozzád visszafordulok, így hogy mondhatjuk azt, hogy készen van az autó, már leteszteltétek. Milyen versenyre készültök vele, hol fog így menetképesen majd megjelenni?
4: Egyrészt a májusban megrendezésre kerülő Tech Together versenyre fogunk menni, az ugye ilyen műszaki részről, oda nem visszük az autót, viszont az autót visszük júniusban és augusztusban is egy-egy versenyre. Az FS Easter előversenyre fogjuk ismételten elvinni, ahol próbálunk mindent is letesztelni, hogy az augusztusi FS East versenyen minden is flottul menjen majd.
1: Mérföldkőhöz érkezett az Electric Racing Miskolc csapata, sikeresen túl vannak ugyanis az autó tesztelésén az egyetem parkolójában. Az Electric Racing Miskolc egy diák csapat, amely részese a Formula Student bajnokságnak. A Formula Student konstruktőri mérnök verseny célja egy olyan formula autó tervezése, kivitelezése és képzeletbeli piacra bocsátása, amelyet hallgatói jogviszonnyal rendelkező diákok valósítanak meg és versenyeztetnek nemzetközi szintéren. A csapat hosszas tervezési és építési folyamat után mozgás közben is kipróbálhatta az autóját. A teszt során értékes tapasztalatokat gyűjtöttek, és megerősítést kaptak arról, hogy jó úton halad az autó fejlesztése. Idén két rangos nemzetközi versenyen is pályára állnak a versenyautóval. Sütő Dávid beli összeállítását hallották.
0: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk.

0: Három óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Hírek az Európa Rádióban, köszöntöm hallgatóinkat, Kocák Szilvia vagyok. Első ízben találkozott személyesen Orbán Anita magyar és Andrij Sibiha ukrán külügyminiszter, és megállapodtak, hogy a jövő héten folytatódnak a kétoldalú szakértői konzultációk a nemzeti kisebbségekről, jelentette be az X-en az ukrán diplomácia vezetője. Sibiha bejegyzése szerint a svédországi Helsingborgban a NATO tagországok külügyminiszteri találkozóján lezajlott eszmecserén mindketten elismerték, hogy fontos az előrehaladás ebben a kérdésben, és konstruktív megoldások megtalálására és érezhető eredmények elérésére törekszenek. Az ukrán miniszter a maga részéről hangsúlyozta, hogy kritikus fontosságú Ukrajna EU csatlakozása és a tárgyalási fejezetek jól időzített megnyitása. Mint írta, tájékoztatta magyar kollégáját a harctéri helyzetről, a béke folyamatról és Európa lehetséges új szerepéről. Egyetértettünk, hogy a párbeszéd helyreállítása pozitív fejlemény mindkét ország és egész Európa számára, akár csak a koordinált további kétoldalú kapcsolatok minden szinten, írta X posztjában Andrij Sibiha. Vizsgálatot rendelt el Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter, az állami tankönyvellátás egyik legfontosabb szereplője, a könyvtár ellátó non-profit KFT, a kelló 45 milliárd forintos nyomdai keret megállapodása ügyében, amelyet április végén írt alá az Alföldi Nyomda ZRT-vel, jelentette be a politikus a Facebook oldalán. A miniszter azt írta, a közpénzek felhasználásával kapcsolatban nincs helye automatizmusoknak és nincs helye megválaszolatlan kérdéseknek sem. Egy ekkora értékű, 48 hónapra szóló szerződés esetében tisztázni kell, hogy miért érkezett csak egy ajánlat, mi indokolta a gyorsított eljárást, hogyan épülhet egy szállítóra hivatkozó konstrukció, több alvállalkozóra és milyen szakmai, pénzügyi, valamint vezetői döntések alapozták meg a kötelezettségvállalást. Lannert Judit leszögezte, a tankönyvellátás biztonságát garantálni kell, de a közpénzeket átláthatóan, indokoltan és felelősen kell felhasználni. Amennyiben a vizsgálat jogi, pénzügyi vagy közbeszerzési problémát tár fel, meg fogják tenni a szükséges lépéseket. Egyre több munkáltató tervezi diákok foglalkoztatását a nyári hónapokat követően is, közölte a Mind Diák Szövetkezet közleményében. Tapasztalataik szerint egyre kevesebb az olyan lehetőség, amely kizárólag a nyári szezonra szól. Sok cég eleve úgy tervez, hogy a bevált diákokat szeptembertől is visszavárja, akár heti néhány napos, órarendhez igazítható munkavégzésben. A hosszabb távú gondolkodás egyik leglátványosabb jele, hogy még korábban inkább a multinacionális vállalatok és nagyvállalati szolgáltató központok indítottak gyakornoki programokat, ma már a KKV-k is egyre nyitottabbak arra, hogy diákokat vonjanak be adminisztratív, pénzügyi, mérnöki, informatikai vagy ügyfél támogatási feladatokba. A szövetkezet összesítése szerint idén a nyári munkák a korábbi évekhez hasonlóan a turizmus, a vendéglátás és a kiskereskedelem területéről érkeznek. Nagy igény lehet a pénztárosokra, árufeltöltőkre, bolti kisegítőkre, gyorséttermi dolgozókra, fagyi és bárpultosokra, valamint strandokon, szállodákban, rendezvényhelyszíneken vagy fesztiválokon dolgozó diákokra. A klasszikus nyári diákmunkákon túl az adminisztratív kisegítő feladatok, a raktári és logisztikai munkák, valamint az ügyfélszolgálati pozíciók is sok diák számára jelenthetnek vonzó lehetőséget. 1000 rászoruló gyermek nyári táboroztatására indított országos pénzadománygyűjtést a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet. A hátrányos helyzetű gyermekek speciális igényeihez szabott tábori élmények új lendületet adnak felzárkózásukhoz. Az akció célja, hogy a segélyszervezet látókörében lévő, egész éves fejlesztésben résztvevő gyerekeknek ilyen módon is esélyt adhassanak a felzárkózásra. Az ötnapos táborokban nem csak élményeket kapnak a gyerekek, hanem olyan készségeket, képességeket sajátíthatnak el, amelyek egész évben, sőt a további életüket tekintve is építőek. A kezdeményezést a www.segélyszervezet.hu kapaszkodó oldalon lehet támogatni, valamint a 1353-as adományvonal tárcsázásával, hívásonként 500 forinttal. Az újrahasználati központok éjszakájához csatlakozva 2026. május 29-én 18 óra és 22 óra között ismét különleges esti programmal várja látogatóit a Miskolci Újrahasználati Központ. A rendezvény a fenntarthatóság és az újrahasználat fontosságára hívja fel a figyelmet, miközben egyedi vásárlási élményt kínál az érdeklődőknek. Az idei alkalom különleges apropója, hogy idén 150 éves a hulladékszállítás. Ennek tiszteletére a szervezők egy kiemelt akcióval készülnek. 150 forintos zsákbamacska várja a látogatókat, amely meglepetés csomagként kínál izgalmas, újrahasználatra szánt termékeket. Az újrahasználati központok éjszakája keretében megrendezett program során emellett jelentős kedvezmények, ajándékok és széles kínálat várja az érdeklődőket.
0: Az időjárásról.
1: Kevés fátyol és gomoly felhő mellett napos, száraz idő várható. Estére a legtöbb helyen kiderül az ég. Az északkeleti északi szél a Dunántúlon sokfelé megélénkül. A csúcs hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 10 és 15 fok között valószínű, de a szélvédett, hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hűvösebb is lehet.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió kitekintőjét hallják, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Nézzük mai témáinkat. Elsőként felülvizsgáljuk a zöldség és gyümölcs mosási szokásainkat Helik Ferenccel, a Nébih élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnökhelyettesével. Először azt mondja, hogy miért van erre szükség.
2: Földes jellegű termékeknél, mondjuk egy reteknél, pórihagymánál, újhagymánál, maga a föld, a termőföld lehet akár rovarokkal, akár növényvédőszer maradványokkal, akár bakteriális fertőzéssel, és ezért fontos, hogy a földes árut mindig alaposan kezeljük, mossuk le, amennyiben olyan a termék, akkor dörzsöljük le, illetve természetesen vegyük le a külső leveleket, mondjuk egy póréhagymánál mindenképpen levesszük a külső leveleket, mert azok szennyezettek lehetnek.
1: Aztán Hegedűs Gáborral, a Magyar Református Szeretetszolgálat kutatómentő csoportjának vezetőivel beszélgetünk elsőként egy szlovákiai gyakorlaton szerzett tapasztalataikról.
3: Ugye eddig a dróntechnikával inkább hát itt a környékünkön, a Debrecen és környékén gyakoroltunk, ahol lássuk be, annyira az, hogy dombos terület nem releváns. Hát ez a szlovák dombokban ez volt olyan, hogy a drón az 300 méterre tudott elmenni a kezelőitől, és akkor ezt hogy fogjuk tudni megoldani. Nagyon sok olyan szituáció volt. A kutyáknak például olyan hasadékokban kellett keresni, amiket itt Debrecen környékén nem tudunk gyakorolni. Hogy akkor pontosan a légmozgások, hogy vannak. Na, nagyon érdekes szenáriók voltak, nagyon érdekes volt a kutyavezetőknek és az egyéb, az alpinistáknak, a drónosoknak is egy teljesen új környezetben kipróbálni magukat.
1: Majd arról is beszámol Hegedűs Gábor, hogy pár nappal a gyakorlat után több éles helyzetben is bevetésük volt, ahol tudták segíteni a tűzoltók munkáját.
3: Drónnal felszálltunk és 120 méter magasból segítettük a parancsnoknak a munkáját, aki ezáltal az egységeket tudta irányítani, tudta mondani, hogy merre menjenek, hol van még olyan terület, ami esetleg ég, vagy olyan ajzonézet, ami ég, úgyhogy egy nagyon hasznos munkát tudtunk a kárhelyszínen is nyújtani a katasztrófa védelem irányába.
1: Kedves hallgatóink, ezek mai témáink, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Zöldséget, gyümölcsöt mosni mindenki tud, gondolhatnánk, ám a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal, vagyis a NÉBIH mégis fontosnak tartja hangsúlyozni, hogy a nyers termények felületén természetes módon előfordulhatnak szennyeződések, például föld, homok vagy akár növényvédőszer maradványok. Így ezek megmosása a fogyasztás előtt mindig szükséges. Most néhány tippet hallhatnak a NÉBIH közleményéből, utána pedig beszélgetünk majd az egyik szakemberükkel. Azt javasolják, a zöldségek és gyümölcsök alapos és megfelelő tisztításához érdemes betartani néhány alapelvet. Nem szükséges a terményeket már a vásárlás után megmosni, hanem célszerű azt közvetlenül a felhasználás előtt megtenni, így tovább eltarthatóak maradnak, hiszen nem távolítjuk el idő előtt a természetes védőrétegüket. A zöldségeket és gyümölcsöket tiszta, folyóvíz alatt öblítsük le. A leveles zöldségeket, mint a saláta vagy a spenót, levelekre bontva ajánlott megmosni, beáztatni, majd folyóvíz alatt újra megmosni, hogy a levelek közé szorult homokot és egyéb szennyeződéseket is eltávolítsuk. A földdel érintkező réteges felépítésű zöldségeket, mint például a pórihagymát is érdemes beáztatni, majd rétegekre szedve megtisztítani. Szintén hasznos a brokkoli és a karfiol áztatása, mivel így a rózsák közé bújt apró rovarok és szennyeződések könnyebben eltávolíthatóak. Az alapos tisztítás érdekében a keményebb híjú zöldségeket, például a burgonyát, a répát vagy az uborkát pedig érdemes megdörzsölni, akár érdemes tartani erre a célra egy külön kefét. A bogyós gyümölcsök, például a szamóca és a málna érzékenyek, puha állományok miatt kíméletes, de alapos tisztítást igényelnek fogyasztás előtt, fogalmaz a közlemény. Érdemes közvetlenül fogyasztás előtt hideg folyóvíz alatt leöblíteni, kerülve a hosszabb áztatást, mivel az ronthatja a gyümölcsök minőségét. A sérült vagy penészes szemeket pedig válogassuk ki, mivel ezek a többi gyümölcs romlását is felgyorsíthatják. Mosást követően a bogyós gyümölcsöket papírtörlővel vagy tiszta konyharuhára helyezve érdemes óvatosan lecsepegtetni és megszárítani. A részletekről Helik Ferenc, a NÉBIH élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnökhelyettese számol be a hallgatóinknak.
2: Miért tartották azt fontosnak, hogy zöldséggyümölcs mosási tippekkel segítsék a lakosságot? Úgy elsőre gondolhatnánk azt, hogy mindenki meg tud mosni zöldségeket, gyümölcsöket, de feltételezem, hogy volt valami tapasztalatuk, ami miatt ezt fontosnak gondolták.
3: Így van, így május egyre több szezonális primőr zöldség jelenik meg a kereskedelmi egységekben, illetve a piacokon. Nagyon fontos, hogy ezek magas vitamintartalommal és kiváló tápanyagforrásként szerepelnek. Azonban a NÉBIH oktatási programjában fontos felhívnunk arra a vásárlók figyelmét, hogy bizonyos élelmiszerbiztonsági veszélyeket is rejthetnek ezek a termékek, hogyha nem alaposan és jól kezeljük őket fogyasztás előtt. A legfontosabb az, hogy vannak olyan zöldségtípusok, például a spenót, saláta, amit mindenképpen ajánlott leveleire szétszedni és folyó bővízzel megmosni, hogy az esetlegesen megbúvó rovarokat eltávolítsuk, de vannak olyan termékek, amik viszont egy alapos áztatást kell felhasználás előtt alkalmazni, ilyen a karfiol meg a brokkoli. Bizonyos kemény héjú termékek, amik földel szennyezettek lehetnek, például az ubor,

0: ugye akár a só, akár a szóda bikarbóna egy gyümölcs esetén nem igazán jó megoldásnak tűnik.
1: Oké, inkább a zöldségekre volt szerintem ez, de értem, amit mond, igen.
0: Igen.
1: Akkor a következő, önök is írják a közleményükben a penészes szemeket, ami mondjuk ilyen bogyós gyümölcsöknél felmerülhet. Azokat nyilván kiválogatjuk, de a körülötte lévő szemek azok ön szerint fogyaszthatók-e, amin nincs penész, illetve egy olyan zöldség és gyümölcs esetében, aminek egy nagyobb esetében az egyik része már elkezdett penészedni, akkor meg lehet enni azt az almát mondjuk, ha kivágom azt a részt, erre mit javasolna?
0: Azt szoktuk mondani, a legbiztonságosabb az, ha azt nem fogyasztjuk el, de természetesen, ha kisebb elváltozást látunk rajta, akkor azokat le lehet vágni, a vágási felületet meg kell nézni, hogy nincs elszíneződés, nem látszanak a romlás jelei, és természetesen azt is alaposan meg kell mosni.
1: Azzal zárják a közleményüket, hogy jobbnak tartják az idén jellegű zöldségek, gyümölcsök fogyasztását. Mivel más ez, mint amit mondjuk asszaltunk, vagy konzervben, vagy fogyasztva vásárolhatunk meg?
0: A legtöbb esetben a friss szezonális termékek nem esnek át semmiféle kezelésen, és így a tápértékük, tápanyagtartalmuk, vitamintartalmuk maximális. Bizonyos esetekben a fagyasztás is megőrzi a termékeknek a vitamintartalmát, egy aszalás mondjuk egy száraz levegőn, vagy ha cukorral megcukrozzák, akkor az minden esetben már csökkenti a benne lévő vitaminok és tápanyagoknak a tartalmát. Ezért javasoljuk azt, frissen szedett magyar terméket fogyasszunk.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Helik Ferencet, a Nébih élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettesét hallották.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Önök az Európa Rádió híreit hallják, Kocák Szilvia vagyok, köszöntöm hallgatóinkat. 5 vizsgálóbizottság felállításáról dönthet jövő heti ülésén az új országgyűlés. Kedden és szerdán 8 előterjesztést tárgyalnak meg a képviselők, köztük az alaptörvény 16. módosítását, a parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint az ülés kedden kezdődik, 13 órakor. A tervek szerint az ülésnap Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik. A parlament dönthet 5 a Tisza párt frakciója által kezdeményezett vizsgálóbizottság felállításáról. Ezek a végrehajtási visszaéléseket a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgálnák, továbbá a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését, a kegyelmi botrány felelőseit, illetve a gyermekvédelem rendszer szintű válságát tárnák fel. Az országgyűlési törvény alapján a vizsgáló bizottságok létrehozásáról a parlament vita nélkül határoz. A szerdai ülésnap 9 órakor kezdődik napirend előtti felszólalásokkal. A képviselők lefolytatják az alaptörvény 16. módosításának vitáját. Mellétei Barna Márton és Hantosi István indítványa 8 évben korlátozná a miniszterelnöki megbízatás maximális hosszát. A javaslat megalapozza a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését, és azt is rögzíti, hogy a közfeladatot ellátó, közérdekű vagyonkezelő alapítvány vagyona nemzeti vagyon. Az Európai Unió tanácsa egy évre felfüggesztette az uniós mezőgazdasági termelésben használt nitrogén alapú műtrágyákra, köztük a karbamidra és az ammóniára kivetett vámtarifákat, közölte az uniós tanács. A brüsszeli közlemény szerint az intézkedés célja az uniós gazdálkodók és a műtrágyaipar költségeinek csökkentése. A felfüggesztés csak azokra a termékekre vonatkozik, amelyeket még nem importáltak vámmentesen az EU-ba olyan országokból, amelyek preferenciális hozzáféréssel rendelkeznek az úgynevezett legnagyobb kedvezményes elbánású vámtarifák alapján. A felfüggesztés nem vonatkozik az Oroszországból importált termékekre, válaszul az Ukrajna elleni háborúra. Az uniós tanács kiemelte, a döntés jobb hozzáférést biztosít az európai gazdálkodóknak a megfizethető, megbízható műtrágya ellátáshoz, és segít rugalmasabb ellátási láncokat és partnerségeket kiépíteni világszerte. Az intézkedés továbbá csökkenti az EU függőségét Oroszországtól és Fehér Oroszországtól a műtrágya termékek esetében, és segít egy diverzifikáltabb kereskedelmi hálózat kiépítésében. Kacz Sándor akadémikust kérte fel az oktatási és gyermekügyi miniszter felsőoktatásért felelős államtitkárnak. Lannert Judit a Facebook oldalán a leendő államtitkárról azt írta, nemzetközileg elismert fizikus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. Több mint 25 éves kutatói és oktatói tapasztalattal rendelkezik, hosszú éveken át dolgozott Németországban, kutatóintézeti és egyetemi közegben is. Az elmúlt években az ELTE fizikai és csillagászati intézetének igazgatójaként bizonyította vezetői képességeit és együttműködésre építő szemléletét. Lannert Judit bejegyzésében a megújuló oktatáspolitika rendkívül fontos területének nevezte a felsőoktatást, hangsúlyozva, hogy olyan egyetemi rendszert szeretnének építeni, amely ismét szervesen kapcsolódik az európai tudományos és oktatási térhez, egyszerre versenyképes, autonóm és valóban a 21. század kihívásaira készíti fel a hallgatókat. Lannert Judit szerdán jelentette be, hogy az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban a közigazgatási és parlamenti államtitkárságok mellett 4 szakmai államtitkárság jön létre, kora gyermekkori jóllétért, közoktatásért, felsőoktatásért, valamint szakképzésért és felnőttkori tanulásért felelős államtitkárság. pásztortalálkozó, vándorkomédiás, néptánc, kézműves foglalkozások és a látványos lovas virtuskodás pünkösdi királyválasztás várják a családokat pünköst hétvégéjén az Ópusztaszeri Nemzeti Emlékparkban. Vasárnap a legelők és pásztorok nemzetközi évéhez csatlakozva pásztortalálkozót szerveznek az emlékparkban. Az ősi mesterség fogásait ismerhetik meg a skanzenben, ahol a hódmezővásárhelyi Tanyai Olvasókör udvarán kézi ollós birkanyírást tartanak, majd délután a Nomád Parkban kiderül, miként lesz a gyapjúból kéz termék. A Szeri Gyógynövényházban a délalföldi táj jellegzetes növényvilágát, valamint a vadon termő füvek emberi és állati gyógyászatban betöltött ősi szerepét mutatják be, a szentesi tanyán pedig azt, hogyan készül a hagyományos pásztorétel, a tarhonya kézzel és rostával. A hódmezővásárhelyi Tanyai Olvasókör udvarán hagyományos népi receptek alapján sülnek finomságok a kemencében, amelyet a vendégek meg is kóstolhatnak, de nem hiányoznak a programok közül a népi gyermekjátékok, az erő és ügyességi próbák sem. Pünköst hétfőjén a skanzen Mester László zenekarának muzsikájától lesz hangos, Fordulj egyet, de ne neves címmel pedig interaktív viseletbemutató és játszóház fogadja a betérőket.
0: Az időjárásról.
1: Kevés fátyol és gomoly felhő mellett napos, száraz idő várható. Estére a legtöbb helyen kiderül az ég. Az északkeleti északi szél a Dunántúlon sokfelé megélénkül. A csúcs hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 10 és 15 fok között valószínű, de a szélvédett, hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hűvösebb is lehet.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kilenc másik mentőcsapattal gyakorlatozott együtt a Magyar Református Szeretett Szolgálat kutató mentőcsoportja Szlovákiában. Szituációkat gyakoroltak, volt, hogy szakadékba esett sérültet kellett menteniük, kipróbálhatták, milyen egy fiktív medvetámadásban megsérült ember mentése, és eltűnt gyerekeket is kerestek a gyakorlat során. Az egyik nehézséget a közös nyelvhasználat okozta, ugyanis volt olyan mentőcsapat, aki nem beszélt angolul, szlovákul pedig Hegedűs Gáborék nem tudnak, de aztán végül minden problémát sikerült áthidalni. Az MRS kutatómentő csapata a drónjaik és kutyáik használatát gyakorolta főleg, amúgy is ezek az erősségeik, de a hegyvidéki terep jó gyakorlatot jelentett az embereknek, a kutyáknak és a drón használóknak is, hiszen az így megszerzett tudás a későbbi még professzionálisabb működéshez segítette őket hozzá. Az itt tanultakat aztán tényleg pár napon belül már használhatták is, hiszen Hajdúsámson térségében hatalmas erdőtűz volt a napokban, ahol drónjaikkal segítették a tűzoltók munkáját. Hogy hogyan? Arról Hegedűs Gábor, a kutatómentőcsoport vezetője számol be, de előbb a szlovákiai gyakorlatról kérdezem.
2: Kezdjük időrendben az elmúlt napok eseményeit. Voltatok a csapatotokkal, a Magyar Református Szeretett Szolgálat kutató mentőcsoportjával egy gyakorlaton. Egy picit messzebbről, ha kezdjük, hogyan szerveződik egy ilyen gyakorlat? Hogy kaptok meghívást? Ez ugye Szlovákiában zajlott, tehát nem hazai szervezés volt. Hogyan szerveződik egy ilyen gyakorlat?
3: Igen, hát üdvözlöm a hallgatókat először is. Ez a gyakorlat, ez egy 3 napos gyakorlat volt a magyar határtól nem messze Szlovákiában. Ezt egy helyi tűzoltóegyesület szervezte, és úgy jöttünk képbe, hogy nagyon jó kapcsolatot ápolunk egy miskolci mentőkutyás szervezettel. Közösen voltunk annó Törökországban is, a török földrengésnél 2023-ban, és azóta is nagyon szoros szakmai és baráti kapcsolatot ápolunk, és bennünket, és ezt a miskolci szervezetet is meghívta ez a szlovák szervezet. Ott volt egy személyes kontaktus, látták a munkásságunkat, látták azt, hogy hozzá fogunk tudni rakni ehhez a gyakorlathoz. Alapvetően az elején megkérdezték, hogy mik azok a speciális munkaterületek, amikben fogunk tudni dolgozni. Mi megadtuk, hogy nálunk az alpin technika, a drónozás és a kutyás keresés lesz az, amiben szeretnénk dolgozni, és ez meg is valósult itt a 3 nap alatt. Tehát ők már a tervezésnél, ők már ezeket a tudásainkat, ezeket belevették a tervezésbe alapvetően.
2: És milyen feladatokat volt lehetőségetek kipróbálni, megoldani? Mesélj egy kicsit erről.
3: Ugye elsőjén kezdődött ez a gyakorlat, ez egy pénteki nap volt, pénteken megérkeztünk délután, elvárás volt, hogy mindenki megérkezzen, minden csapat megérkezzen este 6-ig. Körülbelül olyan 10 csapat vett részt ezen a gyakorlaton. Itt egy erdő közepén, egy dombos területen voltunk. Este 6-kor ugye volt egy megnyitója az egésznek, és szinte azonnal el is kezdődött az első gyakorlat, ami hát nagyjából éjfélkor fejeződött be, meg volt pontosan, nagyon-nagyon szépen kitalált szenáriók voltak, nagyon jól megtervezett dolgok, például az első nap egy 3 fős gyerekcsoport eltűnését kellett megoldanunk, és mindig ki volt jelölve pontosan az egyes eltűnéseknek a rendszer parancsnoka. Az első keresés, aznek parancsnoksága, az pont a mi szervezetünk kapta. Nekünk kellett összekoordinálnunk a 10 csapatot. A 10 csapaton belül 9 csapattal, akkor találkoztunk először, egyedül a miskolci srácokat ismertük, fölmérni, hogy az egyes csapatoknak pontosan mik is a tulajdonságai, milyen technikai eszközzel, milyen tudásbeli eszközzel, milyen tudással bírnak, és azután pedig megszervezni ennek a 3 eltűnt gyereknek az éjszakai keresését. Tehát itt bevettünk drónokat, kutyákat, alpin technikát, mert végül is volt olyan, aki egy ilyen szakadékba esett, úgy kellett kimenteni idézőjelesen, ugye ez volt a történet, és minden egyes alkalommal más-más történet volt. Volt olyan, aki, ahol gombászók, volt olyan történet, ahol egy erdőt véletlenül felgyújtottak gyerekek, és utána annyira megijedtek, hogy ugye elszaladtak. Itt ugye összetett volt, mert egy az, hogy el kellett oltani magát a tüzet, és utána pedig a három valahogy összeszedni. Volt olyan, hogy medvetámadásért valakit. Akkor ugye nem csak az volt a fontos, hogy megtaláljuk, hanem hogy minél gyorsabb és minél szakszerűbb egészségügyi ellátásban részesítsük.
2: Egy picit a hátterére vagyok még kíváncsi a dolgoknak, és utána ígérem, levonjuk a konzekvenciákat, hogy ebből ti mit tanultatok, de aki soha nem járt még ilyen gyakorlaton, azok kedvéért tedd már meg, kérlek, hogy elmondod, hogy például hogy lehet egy tüzet elgyakorolni, hogy az hogy kellene eloltani. Tényleg valamit meg kell gyújtani, vagy csak jelképesen, nem tudom, fénytechnikával kell azt körülhatárolni, vagy sérült van, akkor azt hogyan kell ellátni, nem tudom, művér van rákenve a térdére, és akkor úgy kell bekötözni. Tehát egy-két ilyen példaszerű dolgot elmondanák.
3: Tehát például a tűzzel kapcsolatban, ott ugye a helyi tűzoltók is részt vettek a gyakorlaton. A helyi tűzoltók egy téren, ahol van tűzgyújtó hely, ténylegesen tüzet gyújtottak, tehát alapvetően a füstöt láttuk, tehát nekünk az nem volt megadva a pontos koordináta, hogy honnan tűntek el a gyerekek, meg mindenféle ilyesmi, hanem egyáltalán meg kellett keresnünk a tűzfészket, ott azt a tüzet eloltani, amíg nem értünk oda, addig ugye kontrollált körülmények között ég, és utána mentünk tovább. Az egészségügyi ellátás az pedig úgy folyt, hogy rendesen ugye ilyen mindenféle művérrel, meg mindenféle ilyesminek a felhasználásával voltak elmaszkírozva, és sőt volt olyan szituáció, amikor mondjuk egy mentőtiszt állt mint ilyen egészségügyi felügyelőként az elvileg a sérült mellett, és a mentőtiszt szólt, amikor ugye megszólítottuk, ugye megtaláltuk az eltüntet, akkor szólt, hogy nincs pulzusa, és nem lélegzik. És akkor mellénk rakott egy ambubabát, hogy akkor kezdhetjük, hogy akkor itt van, és akkor kezdjük el az újraélesztést, amennyiben úgy látjuk. Tehát alapvetően voltak mindenféle szakemberek, akik egy kicsit felügyelték ezt a gyakorlatot, és nem csak felügyelték, hanem az egyes-egyes gyakorlatok végén elmondták az ő szakmai területükre vonatkozó konzekvenciákat levonták.
2: És akkor ti mindezekből milyen új ismereteket szereztetek, milyen tapasztalatokat tudtok továbbvinni a munkátok során?
3: Azt gondolom, két nagyon fontos dolog van. Az egyik, hogy egy nemzetközi csoportban hogyan is tudunk együtt dolgozni. Tehát fölhoznám azt, ugye a legelső ilyen szkenárióban mi voltunk a parancsnokok, és nagyon-nagyon nehéz volt úgy koordinálni csapatokat, hogy nem volt közös nyelvünk. Tehát, hogy volt olyan csapat, akik nem beszéltek angolul, csak szlovákul, akkor hogyan oldom meg velük? Akkor ugye az angol kommunikáció sem annyira egyértelmű, mint hogy magyarul elmondok valamit a társamnak, szaknyelvet is használva. Ezt angolul azért át kell gondolni, hogy akkor pontosan akkor hogyan is fogom elmondani. Nagyon sok nyelven nem beszélek, az egyik az például a szlovák. Nehéz volt kommunikálni azokkal a szlovák csapatokkal, akik nem beszéltek angolul. És ez fordítottan is nehéz volt nekik, amikor ők voltak a parancsnokok, akkor ugye a velünk való közös kommunikáció. És ez volt egy nagyon fontos gyakorlat, hogy ezt hogyan fogjuk megoldani. A másik meg, hogy ezeket az életmentési eszközöket, vagy akár a dróntechnikát, akár az alpintechnikát, akár a kutyával való mentést, itt mindig is nagyon-nagyon sokat számít a gyakorlás. Minden egyes szituáció új szituáció. Nagyon jó volt azt látni, hogy ugye eddig a dróntechnikával inkább hát itt a környékünkön, a Debrecen és környékén gyakoroltunk, ahol lássuk be, annyira az, hogy dombos terület nem releváns. Hát ez a szlovák dombokban ez volt olyan, hogy a drón az 300 méterre tudott elmenni a kezelőitől, és akkor ezt hogy fogjuk tudni megoldani. Nagyon sok olyan szituáció volt. A kutyáknak például olyan hasadékokban kellett keresni, amiket itt Debrecen környékén nem tudunk gyakorolni. Hogy akkor pontosan a légmozgások, hogy vannak. Na, nagyon érdekes szenáriók voltak, nagyon érdekes volt a kutyavezetőknek és az egyéb, az alpinistáknak, a drónosoknak is egy teljesen új környezetben kipróbálni magukat.
2: A kutyákról hogy kérdezem még meg, hogy a kutyák ilyenkor értik, érzik, hogy ez egy gyakorlat és nem éles helyzet, és annak ellenére vagy emellett tudnak ugyanolyan intenzitással dolgozni, mint hogyha éles helyzet lenne, de egyébként ez az emberekre is igaz, hogy, hogy tudtok-e olyan lelkesen dolgozni, mint hogyha ez egy éles szituáció lenne, de bontsuk szét először a kutyák. Szóval ők mit éreznek abból, hogy ez egy gyakorlat, vagy nem gyakorlat?
3: A kutyák alapvetően képzésük az úgy épül föl, hogy szinte úgy működjenek, mint egy tévétávirányítón a bekapcsoló gomb. Tehát, hogyha mindenféle olyan procedúra van, amivel én bekapcsolom a kutyát, akkor ő ezt érezni fogja, hogy na, akkor itt most elkezdődik egy keresés. Ez a keresés a kutyáknak, ez mindig egy játék. Az éles keresésben is, és a gyakorlásban is ők egy játékot látnak, és nagyon-nagyon leegyszerűsítve, de alapvetően ez nekik egy öröm játék, hogy na, akkor elkezdünk keresni, találok valakit, és ezért én jutalmat kapok. Labdát kapok, élelmet kapok, nekik ez egy játék. És ezt nagyon élvezik, hogyha keresni kell, hogyha gyakorlás van, azt is nagyon élvezik, és hogyha éles szituáció van, azt is nagyon élvezik. Az embereknél pedig megfelelő felelősség, tudatosság mellett ezt át kell élni. Tehát, hogy úgy nem lehet neki menni egy gyakorlásnak, hogy én nem adok bele 100%-ot, mert ez úgyis egy gyakorlás. Szerencsére mind a mi csapatunk, mind pedig az összes többi csapat, és szerintem a világ minden táján lévő mentőcsapatok a gyakorlásba is 100%-ot beleadnak. Nem lehet úgy nekiállni, hogy ez csak egy gyakorlás, akkor nem teljesítek úgy. Tökéletesen kell teljesíteni gyakorlás alatt is, mert az életszituációban sokkal, de sokkal nehezebb a lelki nyomás miatt dolgozni, úgyhogy mondom, beleadunk 100%-ot a gyakorlásokba.
2: Oké, és akkor a beszélgetésünk második felére meg a gyakorlaton túl éles dolgok, mert hogy hazaértetek, és utána a következő napokban éles helyzetekben is kellett a tudásotokat használni. Volt egy tűzeset, amiben segítenetek kellett, illetve két tűzeset tulajdonképpen, ha igen, jól foglalom össze. Mesélsz ezekről egy kicsit? Az egyik, azt gondolom, igen, Debrecen környéke, a másik Hajdúsámson. Mi történt?
3: Igen, pár nappal ezelőtt dél környékén jött egy riasztás, hogy a külső Kassai úton egy tűzjelzés, egy telephely ég. Ez egy a legmagasabb, a Magyarországon a katasztrófavédelem rendszerén belül 5 kategóriába sorolják a veszélyhelyzeteket, ez a legmagasabb 5-ös kiemelt kategóriába esett. Én úgy tudom, hogy nem is lehetett egy nap alatt eloltani ezt az egészet. Részt vettünk az elejétől fogva, segítettük háttérmunkával, logisztikai megoldásokkal a mentésben résztvevőknek a munkáját, ami azt jelenti, hogy légzőpalackokat cseréltünk, az ellátmányokat szállítottuk ki, és egyéb logisztikai feladatokat hajtottunk végre annak érdekében, hogy ne a beolvatkozó állománytól kelljen elvenni tűzoltót ezeknek a feladatoknak a megoldásában. Ez volt az egyik, ez egy nagyon fárasztó munka volt, és hát pihenés helyett szintén egy 11 hektáros terület égett Hajdúsámson tűzoltó területén, ott pedig a drón technikánkkal tudtuk segíteni a kárhelyi parancsnoknak a munkáját. Lássuk be, 11 hektár, ami 22 darab futballpályának felel meg, erdős területet átlátni lehetetlen, úgyhogy drónnal felszálltunk és 120 méter magasból segítettük a parancsnoknak a munkáját, aki ezáltal az egységeket tudta irányítani, tudta mondani, hogy merre menjenek, hol van még olyan terület, ami esetleg ég, vagy olyan ajzonézet, ami ég, úgyhogy egy nagyon hasznos munkát tudtunk a kárhelyszínen is nyújtani a katasztrófavédelem irányában.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Hegedűs Gábort, a Magyar Református Szeretett Szolgálat kutatómentőcsoportjának vezetőjét hallották. Előbb a néhány nappal ezelőtti szlovákiai gyakorlatról beszélgettünk vele, ahol 9 másik mentőcsapattal gyakorlatoztak együtt, főleg drón használatot és a kutyáikkal való közös munkát gyakorolták, például egy fiktív medve támadásban megsérült embert mentettek meg a gyakorlat során. Aztán arról hallhattak, hogy az elmúlt napokban élesben is segítettek Debrecen és Hajdúsámson térségében egy-egy tűzesetnél.

0: református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
1: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: นะครับ
1: Négy óra. Hírek az Európa Rádióban.
2: Hírek az Európa Rádióban. Köszöntöm hallgatóinkat, Kocák Szilvia vagyok. Első ízben találkozott személyesen Orbán Anita magyar és Andrij Sibiha ukrán külügyminiszter, és megállapodtak, hogy a jövő héten folytatódnak a kétoldalú szakértői konzultációk a nemzeti kisebbségekről, jelentette be az X-en az ukrán diplomácia vezetője. Sibiha bejegyzése szerint a svédországi Helsingborgban a NATO tagországok külügyminiszteri találkozóján lezajlott eszmecserén mindketten elismerték, hogy fontos az előrehaladás ebben a kérdésben, és konstruktív megoldások megtalálására és érezhető eredmények elérésére törekszenek. Az ukrán miniszter a maga részéről hangsúlyozta, hogy kritikus fontosságú Ukrajna EU csatlakozása és a tárgyalási fejezetek jól időzített megnyitása. Mint írta, tájékoztatta magyar kollégáját a harctéri helyzetről, a békefolyamatról és Európa lehetséges új szerepéről. Egyetértettünk, hogy a párbeszéd helyreállítása pozitív fejlemény mindkét ország és egész Európa számára, akár csak a koordinált további kétoldalú kapcsolatok minden szinten, írta X posztjában Andrij Sibiha. Vizsgálatot rendelt el Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter, az állami tankönyvellátás egyik legfontosabb szereplője, a könyvtár ellátó non-profit KFT, a Kelló 45 milliárd forintos nyomdai keret megállapodása ügyében, amelyet április végén írt alá az Alföldi Nyomda ZRT-vel, jelentette be a politikus a Facebook oldalán. A miniszter azt írta, a közpénzek felhasználásával kapcsolatban nincs helye automatizmusoknak és nincs helye megválaszolatlan kérdéseknek sem. Egy ekkora értékű, 48 hónapra szóló szerződés esetében tisztázni kell, hogy miért érkezett csak egy ajánlat, mi indokolta a gyorsított eljárást, hogyan épülhet egy szállítóra hivatkozó konstrukció, több alvállalkozóra és milyen szakmai, pénzügyi, valamint vezetői döntések alapozták meg a kötelezettségvállalást. Lannert Judit leszögezte, a tankönyvellátás biztonságát garantálni kell, de a közpénzeket átláthatóan, indokoltan és felelősen kell felhasználni. Amennyiben a vizsgálat jogi, pénzügyi vagy közbeszerzési problémát tár fel, meg fogják tenni a szükséges lépéseket. Egyre több munkáltató tervezi diákok foglalkoztatását a nyári hónapokat követően is, közölte a Mind Diák Szövetkezet közleményében. Tapasztalataik szerint egyre kevesebb az olyan lehetőség, amely kizárólag a nyári szezonra szól. Sok cég eleve úgy tervez, hogy a bevált diákokat szeptembertől is visszavárja, akár heti néhány napos, órarendhez igazítható munkavégzésben. A hosszabb távú gondolkodás egyik leglátványosabb jele, hogy még korábban inkább a multinacionális vállalatok és nagyvállalati szolgáltató központok indítottak gyakornoki programokat, ma már a KKV-k is egyre nyitottabbak arra, hogy diákokat vonjanak be adminisztratív, pénzügyi, mérnöki, informatikai vagy ügyféltámogatási feladatokba. A szövetkezet összesítése szerint idén a nyári munkák a korábbi évekhez hasonlóan a turizmus, a vendéglátás és a kiskereskedelem területéről érkeznek. Nagy igény lehet a pénztárosokra, árufeltöltőkre, bolti kisegítőkre, gyors éttermi dolgozókra, fagyi és bárpultosokra, valamint strandokon, szállodákban, rendezvényhelyszíneken vagy fesztiválokon dolgozó diákokra. A klasszikus nyári diákmunkákon túl az adminisztratív kisegítő feladatok, a raktári és logisztikai munkák, valamint az ügyfélszolgálati pozíciók is sok diák számára jelenthetnek vonzó lehetőséget. 1000 rászoruló gyermek nyári táboroztatására indított országos pénzadománygyűjtést a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet. A hátrányos helyzetű gyermekek speciális igényeihez szabott tábori élmények új lendületet adnak felzárkózásukhoz. Az akció célja, hogy a segélyszervezet látókörében lévő, egész éves fejlesztésben résztvevő gyerekeknek ilyen módon is esélyt adhassanak a felzárkózásra. Az ötnapos táborokban nem csak élményeket kapnak a gyerekek, hanem olyan készségeket, képességeket sajátíthatnak el, amelyek egész évben, sőt a további életüket tekintve is építőek. A kezdeményezést a www.segélyszervezet.hu kapaszkodó oldalon lehet támogatni, valamint a 1353-as adományvonal tárcsázásával hívásonként 500 forinttal. Az újrahasználati központok éjszakájához csatlakozva 2026. május 29-én 18 óra és 22 óra között ismét különleges esti programmal várja látogatóit a Miskolci Újrahasználati Központ. A rendezvény a fenntarthatóság és az újrahasználat fontosságára hívja fel a figyelmet, miközben egyedi vásárlási élményt kínál az érdeklődőknek. Az idei alkalom különleges apropója, hogy idén 150 éves a hulladékszállítás. Ennek tiszteletére a szervezők egy kiemelt akcióval készülnek. 150 forintos zsákbamacska várja a látogatókat, amely meglepetés csomagként kínál izgalmas, újrahasználatra szánt termékeket. Az újrahasználati központok éjszakája keretében megrendezett program során emellett jelentős kedvezmények, ajándékok és széles kínálat várja az érdeklődőket.
1: Az időjárásról.
2: Kevés fátyol és gomoly felhő mellett napos, száraz idő várható. Estére a legtöbb helyen kiderül az ég. Az északkeleti északi szél a Dunántúlon sokfelé megélénkül. A csúcs hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 10 és 15 fok között valószínű, de a szélvédett, hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hűvösebb is lehet.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: reclame.
1: A Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Réz Lola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráterkukackrater.hu címre.

0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
1: Köszöntöm Önöket! Mai magazinunkban Vas Albert Elvész a nyom című regényét hallgathatják meg, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szersény Gyula, Jászai Mari díjas színművész előadásában hallják.
2: Messziről látta, hogy ott áll és néz feléje. Egyre zavartabb lett. Kétszer is megpróbált dadogva búcsút venni Lubovszkitól, felnőttek szájáról ellesett frázisok akadoztak a nyelvén, ilyenek, hogy nem akarlak feltartani, meg hogy igazán nem hagyhatom, hogy miattam, de mindez nem használt semmit. Lubovszki már meglátta a sarkon várakozó leányt, és szimatolva tartotta magasba a fejét, mint a vizsla. Végül is nem volt mit tenni, odaírtak. Judit állt, és Gottfriedre nézett, és Gottfried vörös volt, mint a posztó, és ő is csak állt ott, és nem tudta, hogy most mi lesz. Legszívesebben elsüllyedt volna a föld alá szégyenében. Aztán az lett, hogy Lubovszki rávillogtatta fehér fogait Juditra, és egyszerűen azt mondta, leszel szíves bemutatni a hölgynek? Erre meg Judit pirult el, mert valószínűleg még soha senki sem mondta neki azt, hogy hölgy. Kezet nyújtottak egymásnak. Lubovszki összecsapta a bokáit, és meghajolt. Lovag Lubovszki Kazimír vagyok, mondta, és Judit még jobban elpirult. Valószínűleg a lovag szó miatt, de aztán mosolyogva biccentett, és azt felelte, Judit. Gottfriedet meg keserű szégyen, és vadharag folytogatta, és szerette volna visszakérni Lubovszkitól a 80 fillért. Aztán együtt mentek a megszokott utcákon végig. Közbül Judit, balra tőle Lubovszki, jobbra Gottfried, és Lubovszki beszélt, folyton beszélt, mindenféle sületlenséget, és Judit hangosakat kacagott. A sarkon, ahol Judit búcsúzni szokott, Lubovszki könnyedén azt mondta, nagyszerű, hiszen akkor egy utunk van, szervusz Gottfried! Azzal diadalmasan és a győztes gőgével rávillantotta fogait az elképedt Gottfriedre, és ment tovább a lány mellett. Gottfried keserű haraggal a szívében baktatott hazafelé. Mérhetetlenül haragudott a barátjára. Haragudott rá a lovagi névért, amit olyan hódító könnyedséggel tudott odalökni, és amely nagyszerű és izgalmas regényekre emlékeztetett. Haragudott rá a finom modoráért és a szemtelenségéért, amivel pirulás nélkül tudta hazudni a leánynak, hogy az ő útja is arra vezet a vidámságért, azért, hogy annyit tud beszélni, és hogy beszédjével már az első percben megnevettette Juditot. Egy szóval mindenért haragudott, mérhetetlenül. Úgy érezte, hogy Lubovszki elárulta ezzel a barátságukat. Ezt a haragot nem tudta elfelejteni soha. Sem azt, ami azután következett. Mert attól a naptól kezdve minden délben Lubovszki kísérte haza Juditot, és a harmadik nap már megsúgta Gottfriednek szünet alatt az osztályban, hogy búcsúzáskor a kapu alatt meg is csókolta a száját, és hogy Judit visszaadta a csókot. Attól kezdve Gottfried kerülő úton járt haza, hogy ne lássa Juditot soha többet. Lubovszki egy szóval sem kérdezte meg, hogy miért megy másfelé. Csak rávillogtatta a fogait, amikor látta, hogy a kapunál ellenkező irányba fordul, és vidáman fütyörészve ment a sarok felé, ahol Judit már várta. Egy hétre rá Lubovszki újra pénzt kért. Kérj mástól, felelte Gottfried mérgesen, és majdnem elsírta magát. Lubovszki először csodálkozva ránézett, aztán elkezdett kacagni. Hülye vagy, sin? Bizony is te hülye vagy, mondta, és nevetve a vállára vett. Hát tehetek én arról, hogy a kis cica belém bolondult? Ezt a nevetést sem felejtette el Gottfried soha. Olyan volt, mintha éles késeket döftek volna a testébe. Látszólag fenntartotta továbbra is a barátságot Lubovszkival, már csak az osztály miatt is, hogy ne merjék bántani, és néha-néha adott neki pénzt azután is. De magában bent gyűlölte már attól kezdve, vadul és engesztelhetetlenül gyűlölte, és arra gondolt, hogy meg fogja bosszulni magát. Rettenetes bosszút áll rajta egyszer, mert szép, mert erős, mert bátor és felelőtlen, mert tud beszélni a lányok nyelvén, mert mindaz megvan benne, ami belőle hiányzik, s mert Judit beleszeretett. De aztán csak egy fél évig voltak még együtt. Évvégén Gottfriedet elküldte az apja Angliába egy rokonukhoz. Jó lesz, ha jársz néhány évet az angol iskolában is, mondta Pohris papa. Az angolok ma a világ urai, és azon kívül, tette hozzá, nem lehet tudni, mi lesz még itt. Néhány hónapra rá kitört a világháború, és Gottfried ott ragadt Angliában. Az új környezet, a sokféle új ember, s a múló esztendők úgy kitörölték emlékezetéből Juditot és Lubovszky Kazimírt, mintha nem is éltek volna sohasem. 18 éves volt, amikor az előkelő skóciai intézetben letette az érettségit. A rokonok kívánságára beiratkozott az Oxfordi Egyetemre. A hasznos összeköttetések miatt, ahogy a rokonok mondták, 2 hónap múlva Svájcon keresztül megjött a hír apja haláláról. Egy évre rá befejeződött a háború. Még egy évet töltött az Oxfordi Egyetemen, aztán hazatért Bécsbe, hogy átvegye a Pohris bankház ügyeit. Különös hazatérés volt. A Rosengasse-i ház elhagyottan állt. Egy öreg kertész házas pár ügyelte. A város tele volt lótófutó idegen emberekkel, akik zűrzavaros politikai jelszavakat kiabáltak. A nyugodt megfontolt Anglia után ez az újjáalakult bécsi konjunktúra elmélet a maga szélhámosaival, lecsúszott egzisztenciáival, hazárdőr üzletembereivel valószínűtlenül és meseszerűen hatott, mint valami bolondos vígjáték. De az angliai évek Pohris Gottfriedet is átalakították. Alacsony kövérkés barna bőrű fiatalember lett belőle, aki amerikai módon öltözködött, bő és kényelmes ruhákat hordott, gumitalpú cipőt, nyers sejeminget és tarka színű nyakkendőt. Szeretett előkelően és jól étkezni, halkan előkelően és udvariasan tárgyalni, és az üzleti dolgokat nem annyira irodákban, mint inkább kényelmes dohányzókban vagy divatos éttermekben lebonyolítani. A Pohris bankház szerencsésen megúszta a nagy gazdasági átállítódást, ami a monarchia felbomlásával járt, és Gottfried tisztelettel vette tudomásul, hogy mindez az apja érdeme volt. Az értékeket ügyesen és idejében áttolta semleges államokba, vagy olyanokba, amelyek a győztes oldalon állottak. Az első hónapok azzal teltek el, hogy számba vette és áttanulmányozta a bankház anyagi ügyeit. Csak most értette meg igazán az üzleti ügyek átvételénél, hogy mit jelent zsidónak lenni. Ismeretlen emberek jöttek hozzá, úgy, mint annak idején apjához, és kiderült, hogy ezek az ismeretlen emberek a veszedelmes időkben minden fölkérés nélkül maguktól gondoskodtak arról, hogy a Pohris vagyon olyan értékekbe menjen át, ami megmarad. Csak azért, mert zsidó vagyon. Mert nem a Pohrisoké egyedül, hanem az egész zsidóságé. Mindjárt az első napokban egy különös ember kereste föl a Rosengasse-i villában. Kopott, fekete ruhába öltözött, sovány ember volt. Az arca feltűnően sápadt, csak nagy sötét szemei izzottak fanatikus nyugtalansággal, és valami megnevezhetetlen erő volt azokban a szemekben. Jassza Mendelovics vagyok, mondta különös folytott hangon a sovány kopott ember, és azért jöttem, hogy megismerjem Pohris urat. Az apját jól ismertem, én mindenkit ismerek, tette hozzá anélkül, hogy mosolygott volna, és a szemei, mintha átfúrták volna a nézésükkel. Nézze, Pohris úr, mondta Jassza Mendelovics, amikor bent ültek a dolgozószobában, mi, cionista zsidók, számon tartjuk egymást. Számon tartjuk azokat is, akik idegen hitet vettek föl, hogy azáltal könnyebben boldoguljanak a golyok között. Mi nem bánjuk azt, ha valaki nem tartozik közénk, de amellett hű zsidó marad, de jaj annak, aki elárulja a vért, ami az ereiben folyik. Itt a sovány, kopott ember előrehajult, és a szeméből tüzelt a vad elszántság. Jaj annak, Pohris úr, aki megsérti a törvényt, a júda törvényét, érti? az tönkre megy, az koldussá lesz. Azt kitaszítjuk és megöljük és elpusztítjuk. Arra kimondjuk a nagy átkot, az ősök átkát, és ezerszer jaj annak, aki átok alá kerül. Néhány pillanatig hallgatott, és mereven nézte Pohris Gottfriedet, aki valósággal összehúzódott a nagy bőrkarosszékben, és igen kellemetlenül érezte magát. Aztán alig észrevehetően elmosolyodott, a különös idegen és szelídebben folytatta. Az ő napja nem tartott.

Ink hamarosan folytatom a beszélgetést a fejfájásról és a migrénről dr. Nagy Grócz Gábor biológussal. Előtte azonban még kollégáim hozzák a legfrissebb híreket itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is!

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm a hallgatókat, az Európa Rádió híreit Kocák Szilviától hallják. Megjelent a magyar közlönyben pénteken az a kormányrendelet, amely meghatározza, hogy milyen Ukrajnából származó mezőgazdasági termékek nem hozhatók be Magyarország területére. A kormányrendelet szerint bizonyos Ukrajnából származó termékeknek az Európai Unió tagállamai területére történő behozatalának gyakorlati tapasztalatai azt mutatták, hogy a termékek jelentős hányadát nem harmadik országokba szállítják tovább, hanem a tagállamokban értékesítik. A kormányrendeletben meghatározták azokat a termékeket, amelyek a tranzitszállítások kivételével nem hozhatók be Magyarország területére, amennyiben Ukrajna területéről származnak. A rendelet szerint az érintett termékek közé tartozik többféle hús, egyebek mellett szarvasmarha, sertés, jó, kecske, baromfi. A listában szerepel tojás, méz, zöldségek, valamint búza, rozs, árpa, kukorica és más gabonafélék, illetve lisztek. A behozatali tilalom érinti a többi között a repcemagot, a napraforgó magot, a ropogós kenyeret, valamint többféle bort és borterméket. Május végén nagyszabású vasúti felújítás kezdődik a Nyíregyházát is érintő vonalon. A munkálatok miatt Szerencsés Nyíregyháza között várhatóan egész nyáron pótlóbuszok közlekednek majd, az utasoknak pedig hosszabb menetidőre és átszállásokra kell készülniük. Május 27-én indul, és várhatóan augusztus végéig tart az a nagyszabású pályakat.

0: karbantartás, amely jelentősen átalakítja a vasúti közlekedést Nyíregyháza térségében. A MÁV csoport a Nyíregyháza és Mezőzombor közötti vasúti pályaszakaszon végez komplex felújítási munkákat, mintegy 3,2 milliárd forintos saját forrásból finanszírozott beruházás keretében. A munkálatok idején Szerencsés Nyíregyháza között vonatok helyett pótlóbuszok szállítják majd az utasokat. A változás az intercity és a személyvonati közlekedést egyaránt érinti. A MÁV tájékoztatása szerint a pótlást légkondicionált autóbuszokkal oldják meg, ugyanakkor az utazási idő várhatóan megnő, és több járat esetében átszállásra is szükség lehet. A 3 hónapon át tartó felújítás során mintegy 200 szakember dolgozik majd korszerű vasútépítőgépekkel. A beruházás célja, hogy megszűnjenek a jelenlegi sebességkorlátozások, javuljon a pálya állapota, és kiszámíthatóbbá váljon a vasúti közlekedés. Nem csak a pályán dolgoznak majd a szakemberek, a felújítás részeként 4 vasúti átjárót is korszerűsítenek, emellett karbantartják a felső vezetéki rendszert és a biztosító berendezéseket is. Védjegyes palackba kerülnek a tokaji borkülönlegességek júliustól, ezzel tovább erősödik a tokaji eredetvédelem, tájékoztatott a Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa. A tokaji borvidék a világ egyik legismertebb és legrégebbi történelmi borvidéke, amelynek hírnevét évszázadok óta a minőség és az egyedi eredet védelme alapozza meg. Létkérdés, hogy a tokaji bor meg tudjon felelni hírnevének és megbízható minőséget képviseljen, hangsúlyozták a közleményben. Nagy lépést jelent a minőségvédelemben, hogy július 1-től a tokaji bor különlegességek, az eszencia, az aszú, a szamorodni, a fordítás és a máslás könnyen felismerhető, védjegyes, tokaji palackba kerülnek, amelynek forgalmazását a gazdák által megválasztott hegyközségi tanács kontrollálja. Mindez biztosítja, hogy csak akkora mennyiségű bor kerülhessen kül- és belpiacon forgalomba, amennyi a szigorú minőségbiztosítási eljárás keretében engedélyt kapott. A jövőben a hegybírók által ellenőrzött eredetű szőlőből készült, a helyi borbíráló bizottság által jóváhagyott, a tokai termékleírásnak megfelelő, a Nébih által ellenőrzött, hibátlan minőségű tokai borkülönlegesség kerül a védjegyes palackba. Pünkösd alkalmából istentiszteleteket, szentmiséket tartanak országszerte. A református, a katolikus és az evangélikus egyházi vezetők vasárnap ünnepi liturgia keretében emlékeznek meg a Szentlélek eljöveteléről. Steinbach József püspök, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke, pünkösd vasárnap 10:30-kor a Balatonalmádi Református templomban hirdet igét. Szemerei János, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnökpüspöke, pünkösd vasárnap 10 órától Győrben a Nádorvárosi Evangélikus templomban tart ünnepi istentiszteletet. Gyermeknap alkalmából ismét megnyílnak a tűzoltó laktanyák a látogatók előtt a hónap utolsó vasárnapján, május 31-én. A korábbi évek hagyományait követve idén is 150 hivatásos és 47 önkormányzati tűzoltóság, valamint 216 önkéntes tűzoltó egyesület és több múzeum várja azokat a családokat, amelyek szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. Dóka Imre őrnagy, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője közleményében azt írta, sokak számára ismerős a nyitott szertárkapuk elnevezésű rendezvény, amely évek óta nagy népszerűségnek örvend, és amely gazdag programjaival nyújt betekintést a laktanyák mindennapjaiba a legkülönfélébb korosztályok számára. Bemutatják a tűzoltói hivatást, lesz filmvetítés és interaktív kérdőív, továbbá ki lehet próbálni bizonyos speciális felszereléseket és eszközöket, a kicsik pedig a tűzoltók öltözékét is magukra ölthetik.
1: Az időjárásról.
0: kevés fátyol és gomoly felhő mellett napos, száraz idő várható. Estére a legtöbb helyen kiderül az ég. Az északkeleti északi szél a Dunántúlon sokfelé megélénkül. A csúcs hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 10 és 15 fok között valószínű, de a szélvédett, hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hűvösebb is lehet.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, folytatódik a Kitekintő, a mikrofonnál továbbra is a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatom a beszélgetést dr. Nagy Grócz Gáborral, a Szegedi Tudományegyetem egészségtudományi és szociális képzési kar oktatási DK helyettesével, a fejfájásról és a migrénről, amelyek manapság már népbetegségnek számítanak.
2: Vegyük a készítményeket, amiket lehet kapni a patikában. Ugye vannak vén nélküli és vannak vénre kapható gyógyszerek. Gondolom itt is különbséget kell tenni sima fejfájás és migrén között.
3: Ha vén nélkül kapható, és mondjuk a leggyakrabban médiában szereplő csillapítókra gondolunk, ami mondjuk egy klasszikus, idézőjelben egyszerű fejfájást csillapít, azok képesek az azt a fejfájást kiváltó okot is kezelni. De ugye ők nem migrénesek. Tehát náluk éppen mondjuk lehet, hogy valamilyen külső hatás miatt kialakult egy egyszerű fejfájás, és ezt egy darab gyógyszer meg tudja oldani, egy szemtabletta például. Ugye náluk arra az esély, hogy mondjuk egy-két-három héten belül újra lesz egy klasszikus fejfájásuk, arra igazán kicsi. A migrénes betegeknél vannak már migrénspecifikus szerek. Tehát, hogy ott már meg tudjuk azt mondani, hogy konkrétan az a szer, az milyen olyan rendszerre fejti ki a hatását, aminek biztosan van szerepe a migrénes roham kialakulásában.
2: Azt is sokat lehet hallani, főleg egyébként a migrén esetében, hogy a hormonháztartással is összefüggésbe hozható. Tehát, hogy nők esetén például hormonális változás is okozhat rohamot.
3: Igen, ez egy szintén nagyon érdekes kérdés, és itt sem tudjuk egyértelműen azt mondani, hogy a hormonális rendszer az pontosan hogyan hat a migrén kialakulására. A nemi megoszlás, a nemi arány az a nők javára mutat nagyobb megoszlást ennél a betegségnél. Korábban a 3-1-es arányt tartottuk egy elfogadható adatnak, ma már inkább talán a 2-1, tehát mintha egy picit csökkenne a női dominancia, de magának a női hormonális rendszernek a hatása az biztosan valamilyen módon ott áll a migrénes roham kialakulása mögött. Természetesen férfiaknál is megfigyelhető a migrén kialakulása, tehát nem lehet ezt csak klasszikusan mondjuk az ösztrogén hormonra fogni. Azt tudjuk, hogy a menstruációs ciklus változásai nők esetében a terhesség vagy a menopauza alatt után vannak olyan nők, akiknél teljesen megváltozik a migrénes rohamnak a gyakorisága, az intenzitása. Ha a terhességre gondolunk, nagyon sok nő mondja azt, hogy a terhesség alatt nincs migrénye például, vagy nagyon lecsökken a gyakorisága. A szülés után pedig egy idő után majd visszatér. A menopauza sokaknál például képes lesz mondjuk megszüntetni a migrénes rohamokat, vagy legalábbis ezt csökkenteni, ezeknek a megjelenését, de ennek a fordítottját is sikerült már megfigyelni, hogy pont a menopauza után jelentkezik valakinél a migrén. Tehát magának a hormonnak a szintje, a jelenléte, az még a mai napig nem teljesen tisztázott. És igazából két nagy tábora van, akik a migrén és a hormonális kapcsolatot vizsgálják. Azok között van, aki azt mondja, hogy az ösztrogénnek biztosan szerepe van a migrén kialakulásában. Valaki pedig azt mondja, hogy hát, hogy lehet, hogy az ösztrogén inkább egy preventív tényező, és az ösztrogén szintjének mondjuk a csökkenése, vagy a hirtelen megugrása lesz az, ami a migrént kiváltja. Tehát szintén azt kell mondjam, hogy nem tudunk egyértelműen azt mondani, hogy ilyen mondjuk X hormon szintnél valakinek biztosan migrénje lesz, mert ezt nem tudjuk így kijelenteni.
2: Ha a terápiát nézzük, akkor milyen gyógyszeres kezelések állnak rendelkezésre a migrénesek számára?
3: Igen. A gyógyszeres kezelést alapvetően két nagy csoportra lehet bontani. Az egyik az a rohamterápia, tehát amikor a betegnek konkrétan fáj a feje, mit tegyen, hogy ne fájjon. Ugye a beteget nyilván ez fogja érdekelni. A másik pedig a megelőzés, az intervallumterápia, amikor nem fáj a feje, tehát rohamok között vagyunk, és megpróbálják nyilván azt meggátolni, hogy egy újabb roham kialakuljon. A rohamterápia az igazából nem igazán lehet azt mondani, hogy rengeteg speciális készítmény lenne, amit a migrénes beteg a roham alatt bevehet. Ezek a klasszikus fájdalomcsillapítók lehetnek, a hányás csillapítás, hogyha a betegnek hány ingere vagy hányása van. Korábban ugye az ergot származékokat is alkalmazták, ma már inkább amelyek a rohamterápia alatt megemlíthetőek, azok különböző például CGRP antitest elleni készítmények. Maga a CGRP, az a calcitonin generációs peptid, vagy génrokon peptid, róla tudjuk nagyon régóta, hogy szerepe van a migrén kialakulásában, és az ebbe a rendszerbe való beavatkozás, az segíthet a migrénes betegeknek a rohamait csökkenteni, tehát mondjuk rohamterápia alatt. Ennek van egy másik verziója, ami az intervallum, tehát a megelőző terápiában alkalmazható, amelyek specifikus szerek a migrén kezelésében, azok a triptánok és a CGRP rendszerbe beleszóló, mondjuk úgy, hogy készítmények. Az intervallum terápia, tehát a megelőző terápia, az alapulhat akár beta-receptor blokkolókon, kálciumcsatorna blokkolókon, itt akár az antiepileptikumok is szóba kerülhetnek, és itt is meg lehet említeni a CGRP-t, a monoklonális antitesteket, ez egy relatív új iránya a migrén specifikus szerek között, tehát döntően ezek azok a szerek, amelyek itt megemlíthetőek. Ami fontos, hogy az ő esetükben is lehet alkalmazni a klasszikus, mondjuk non-szteroid ürülés csökkentőket, mint fájdalomcsillapítókat, de azért a migrénes betegeknél ez a két nagy csoportja a migrén ellenes szereknek, amik specifikusak a migrénre, ővelük azért érdemes próbálkozni.
2: És milyen terápiák vannak, hogyha nem gyógyszeres kezelésről beszélünk?
3: Nyilván a táplálkozás, a folyadékfogyasztásra érdemes odafigyelni, mert ezek, hát most nem gondolunk arra, hogy ezek kezelési módszerek, de egyébként a prevencióban ott vannak. Tehát, hogyha valaki tudja azt, hogy neki migrénes rohama lesz akkor, hogyha nem megfelelő folyadékot fogyaszt mondjuk egy nap, akkor igenis fogyaszt el azt a megfelelő folyadékot, és ezzel is tud egy picit tenni annak érdekében, hogy ne legyen migrénes rohama. A másik ugye maga a stressz. A stressz, ami minket ugye naponta ér, az egy teljesen, mondjuk úgy, hogy normális folyamat. Erre a szervezetünknek van egy olyan, hívjuk úgy, hogy rendszere, ez a vegetatív idegrendszer, amely a szervezetnek a belső működését mindig az adott környezeti tényezőkhöz fogja illeszteni. A stresszel akkor van gond, amikor az felfokozott lesz, és mondjuk hosszú ideig megmarad. Ennek bizonyítottan van hatása, nem csak a migrén kialakulására, hanem nem nagyon tudunk olyan betegséget mondani, ami mögött a stressz ne lenne ott, mint kiváltó tényező, tehát erre is érdemes odafigyelni. Nyilván nagyon könnyű ezt mondani, ezt hallhatjuk, de tényleg meg kell találni mindenkinek azt az adott, mondjuk úgy kikapcsolódási, vagy bármilyen feltöltődési lehetőséget, amivel ő ezt az erős stresszt is vissza tudja egy picit vinni a normál stressz szintre. Ezek nagyon fontosak. Ami még mint alternatív vagy kiegészítő kezelés szóba kerülhet, az például, amit szoktak említeni, az az akupunktúra például, a masszázs, különböző masszázsterápiák, krónikus migrénes betegeknél ott a botox kezelés is már nagyon szép eredményeket ér el. A krónikus migrén az a migrénnek megint egy, mondjuk úgy, hogy talán különálló verziója, amikor a betegnek egy hónapban több mint 15 napig van rohama, és ez 3 hónapig biztos, hogy így megvan. Vannak még olyan kritériumok, amit még úgymond ki kell pipálni ahhoz, hogy valakit krónikus migrénesnek nevezzünk, de alapvetően ez a krónikus migrén, és az ő esetükben a botox injekció bizonyos ilyen triggerpontokra beadva tudta csökkenteni a rohamoknak a számát. Tehát, hogy azzal is voltak nagyon jó eredmények. Amit még meg lehet említeni, az a transzkraniális mágneses stimuláció. Ez egy ilyen nem annyira hatalmas nagy eszköz, ez így a betegnek mondjuk a kezében elfér, és az agyra, tehát a koponyára, az agykéregre irányított mágneses, akkor hívjuk ezt stimulációnak, az képes lesz szintén akár mondjuk egy kiegészítő terápiaként megjelenni. És hát a másik lehetőség még az nyilván a pszichológia irányából jön, az ugye a kognitív viselkedésterápia, tehát valamiféle pszichoterápiának is lehet hatása mondjuk abban, hogy megelőzze a rohamok kialakulását, és azt gondolom, hogy ezek inkább a megelőző oldalról jönnek be, tehát ezeknek a roham alatt nem biztos, hogy lesz olyan nagy hatása, amit mondjuk a beteg várna.
2: Amikor készültem az interjúra, és utána olvastam a migrénnek, hogy miket is alkalmaznak az elmulasztására, akkor ott jött szembe velem a migrén piercing. Ez micsoda tulajdonképpen, ez tényleg hatásos?
3: Igen, itt is én azt gondolom, hogy nagyon eltérő eredményeket látunk. Nekem is van személyesen olyan ismerősöm, akinek már van ilyenje, és ő azt mondja, hogy neki ez jó. Kiegészítő alternatív terápiaként meg lehet ezt próbálni. Nyilván, mint minden beavatkozásnak, ennek is lehetnek szövődményei, tehát itt ugye akár a gyulladás az minden egyes beavatkozásnál ott van, de próbálni ki lehet. Én azt gondolom, hogy természetesen minden ilyen alternatív lehetőséget a kezelőorvossal azért természetesen érdemes egyeztetni. Azt mondani ma nem tudjuk, hogy ez biztosan jó, vagy biztosan rossz. Nagyon sok beteg azt mondja, hogy tényleg neki kevesebbszer fáj a feje, vagy nem olyan erősen fáj, valaki meg azt mondja, hogy nála ennek semmilyen hatása nem lett. Tehát ez is egy picit olyan, és most visszautalok a gyógyszeres terápiára, vannak olyan gyógyszervegyületek, amelyek bizonyos migrénes betegeknél szinte tökéletesen működnek, van olyan beteg, akinél pedig egyáltalán semmilyen hatás sajnos nem tud kiváltani az adott gyógyszer, és akkor ott a kérdés, hogy na akkor ő vele mi lesz? Tehát, hogy a migrénnél, azt talán nem mondtam, de hogy a migrén az 4-72 órán keresztül tartó féloldali lüktető pulzáló fájdalom, fejfájás, ami általában közepes vagy erős intenzitású, és ehhez társul még a fényérzékenység, a hangérzékenység, a hányes, a hányinger. Tehát ezek a betegek, ezek tényleg sok esetben egy sötét, csendes szobában próbálják meg túl élni idézőjelbe ezt a helyzetet. Szóval ez egy borzasztóan megterhelő betegség.
2: Azt elismerem, és ebben biztos vagyok, hogy nem könnyű annak, aki migrénes. Mert amikor jön a roham, az nagyon nem kellemes, és én azt figyeltem meg, több ismerősöm is van, aki migrénnel szenved, hogy ilyenkor a legkisebb zaj, egy mozdulat is nagyon nagy fájdalmat tud okozni. Az alvás, én úgy látom, hogy jó megoldás lehet, még akkor is, ha itt nem pihentető alvásról van szó.
3: Igen, ez valószínű, de maga az alvás viszont segíthet esetleg a rohamcsökkentésben. Van, akinél ez egy jó lehetőség, hogyha el tud aludni, és tud aludni nem feltétlenül több órát, de egy rövidebb időt is, annak lehet hatása a rohamcsökkentésében. És igen, pont amit mondtál, hogyha belegondolunk abba, hogy az egész életének a tervezhetőségét azért befolyásolja, hiszen a klasszikus példa, hogy mondjuk 2-3 hét múlva ők fixálnak egy adott családi programot, ahol mondjuk mindenki ott lesz, ő is szeretne ott lenni, de ha neki előtte nap, vagy éppen aznap reggel elindul egy migrénes rohama, akkor hát ha el is próbál menni, nyilván nem fogja úgy érezni magát, mintha nem lenne rohama, vagy sok esetben ilyenkor a betegek azt mondják, hogy hát akkor ezt most kihagyja. Tehát, hogy azért ennek az egész életére van befolyása nyilván.
2: Ugye vannak azok, akik nem szeretnek gyógyszert szedni, és ezért alternatív gyógymódokhoz fordulnak. Hogyha ezeket nézzük, akkor ezek között van olyan, ami inkább árt, mint használ?
3: Konkrétan most így hirtelen olyat mondani nem nagyon tudnék, ami biztosan kijelenthető, hogy nem lehet hatása rá. Ugye itt a migrén piercinget említetted, beszéltünk egy picit masszázsról, akupunktúráról, különböző illóolajokat is van, aki például használ a masszázs során. Ezek legalábbis így hirtelen, ha belegondolok, ezek mind olyan lehetőségek, amiket a betegek kipróbálnak. Mert egyszerűen próbálnak ők is megoldást keresni. Én azt gondolom, hogy a legnagyobb hiba az akkor történik, amikor a beteg nem keresi fel a szakorvost. Tehát ezt is el kell mondanom, sok mindenről beszéltünk, én biológus vagyok, de a kutatásaim azok az elejétől kezdve a migrénhez köthetőek. Nagyon sok olyan beteg van, aki nem kerül mondjuk diagnosztizálásra, mert nem keresi fel a szakorvost. Ugye az országban is a fejfájás ambulanciák azok, ahova a betegeknek be lehet menni, be kellene menni, és ott egy neurológussal konzultálni, mert maga a diagnózis az nem egyszerű. Tehát itt a szakorvossal történő beszélgetés, állapotfelmérés már a szakorvosban felvetheti a migrénnek, vagy akár a klaszter, vagy akár a tenziós fejfájásnak a lehetőségét. Ha még egy picit a diagnosztikáról beszélünk, akkor ott a laborvizsgálatok is segíthetnek. A laborvizsgálatok azok alapvetően például mondjuk a hormonszinteket lehet megnézni, de nincsen olyan laborvizsgálat, ami mondjuk specifikusan migrén, vagy akár bármilyen fejfájás specifikus laborvizsgálat lenne. Hormonszinteket sok esetben a nőknél például meg szokták nézni annak tisztázására, hogy éppen amikor ő neki mondjuk rohama van, vagy roham közötti időszak van, ugye picit az ösztrogénről beszéltünk, illetve a képalkotó vizsgálatok még, amik megemlíthetőek. Itt ugye az MR vizsgálat az, ami klasszikusan szóba kerül, de az MR vizsgálatnak a megléte is egy mondjuk másodlagos fejfájás kizárására kell, hogy ott legyen. Hogy azt lehessen mondani, hogy a betegnek nincs konkrét szervi ok a háttérben, tehát neki valószínűleg azért fájhat a feje, ha a kritériumrendszer teljesül, mert mondjuk migrénye van. Tehát nincs semmi mondjuk szervi eltérés a háttérben.
1: Kedves hallgatóink, az előző majd egy órában a fejfájásról, valamint a migrénről hallhattak.
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
1: Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, hamarosan jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban, így búcsúzom. Kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Észrevételeiket továbbra is a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Sőt, itt letöltési linkeket, QR-kódokat is találhatnak telefonos alkalmazásunkhoz, amelyek segítségével okostelefonjukkal bárhol hallgathatnak bennünket, olvashatják a Tiszán inneni és a Tiszántúli Református Egyházkerület híreit, kiadványait. Kitekintővel nem csak én, hanem szerkesztőtársam Hegedűs Márk is várja önöket az éterben, többek között minden reggel 9 óra után pár perccel. További szép napot és rádiózást kívánok!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsora minden reggel 6 órától.

0: 6 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hír összefoglalója.
1: Kedves hallgatóink, az Európa Rádió hír összefoglalóját a szerkesztőtől, Kocák Szilviától hallják. Köszöntöm Önöket! Pünkösd alkalmából istentiszteleteket, szentmiséket tartanak országszerte. A református, a katolikus és az evangélikus egyházi vezetők ünnepi liturgia keretében emlékeznek meg a Szentlélek eljöveteléről. Steinbach József püspök, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke pünkösd vasárnap 10:30-kor a Balatonalmádi Református templomban hirdet igét. Szemerei János, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnökpüspöke pünkösd vasárnap 10 órától Győrben a Nádorvárosi Evangélikus templomban tart ünnepi istentiszteletet. 5 vizsgálóbizottság felállításáról dönthet jövő heti ülésén az új országgyűlés. Kedden és szerdán 8 előterjesztést tárgyalnak meg a képviselők, köztük az alaptörvény 16. módosítását. A parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint az ülés kedden kezdődik, 13 órakor. A tervek szerint az ülésnap Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik. A parlament dönthet 5 a Tisza párt frakciója által kezdeményezett vizsgálóbizottság felállításáról. Ezek a végrehajtási visszaéléseket, a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgálnák, továbbá a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését, a kegyelmi botrány felelőseit, illetve a gyermekvédelem rendszer szintű válságát tárnák fel. Az országgyűlési törvény alapján a vizsgáló bizottságok létrehozásáról a parlament vita nélkül határoz. A szerdai ülésnap 9 órakor kezdődik napirend előtti felszólalásokkal. A képviselők lefolytatják az alaptörvény 16. módosításának vitáját. Mellétei Barna Márton és Hantosi István indítványa 8 évben korlátozná a miniszterelnöki megbízatás maximális hosszát. A javaslat megalapozza a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését, és azt is rögzíti, hogy a közfeladatot ellátó, közérdekű, vagyonkezelő alapítvány vagyona nemzeti vagyon. Megjelent a Magyar Közlönyben pénteken az a kormányrendelet, amely meghatározza, hogy milyen Ukrajnából származó mezőgazdasági termékek nem hozhatók be Magyarország területére. A kormányrendelet szerint bizonyos Ukrajnából származó termékeknek az Európai Unió tagállamai területére történő behozatalának gyakorlati tapasztalatai azt mutatták, hogy a termékek jelentős hányadát nem harmadik országokba szállítják tovább, hanem a tagállamokban értékesítik. A kormányrendeletben meghatározták azokat a termékeket, amelyek a tranzitszállítások kivételével nem hozhatók be Magyarország területére, amennyiben Ukrajna területéről származnak. A rendelet szerint az érintett termékek közé tartozik többféle hús, egyebek mellett szarvasmarha, sertés, jó, kecske, baromfi. A listában szerepel tojás, méz, zöldségek, valamint búza, rozs, árpa, kukorica és más gabonafélék, illetve lisztek. A behozatali tilalom érinti a többi között a repcemagot, a napraforgó magot, a ropogós kenyeret, valamint többféle bort és borterméket. Kacz Sándor akadémikust kérte fel az oktatási és gyermekügyi miniszter felsőoktatásért felelős államtitkárnak. Lannert Judit a Facebook oldalán a leendő államtitkárról azt írta, nemzetközileg elismert fizikus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. Több mint 25 éves kutatói és oktatói tapasztalattal rendelkezik, hosszú éveken át dolgozott Németországban, kutatóintézeti és egyetemi közegben is. Az elmúlt években az ELTE Fizikai és Csillagászati Intézetének igazgatójaként bizonyította vezetői képességeit és együttműködésre építő szemléletét. Lannert Judit bejegyzésében a megújuló oktatáspolitika rendkívül fontos területének nevezte a felsőoktatást, hangsúlyozva, hogy olyan egyetemi rendszert szeretnének építeni, amely ismét szervesen kapcsolódik az európai tudományos és oktatási térhez, egyszerre versenyképes, autonóm és valóban a 21. század kihívásaira készíti fel a hallgatókat. Lannert Judit szerdán jelentette be, hogy az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban a közigazgatási és parlamenti államtitkárságok mellett 4 szakmai államtitkárság jön létre, kora gyermekkori jóllétért, közoktatásért, felsőoktatásért, valamint szakképzésért és felnőttkori tanulásért felelős államtitkárság. Nemrég pompás, mesés intézménnyé avatták a békési Szegedi Kis István Református Gimnáziumot, technikumot, általános iskolát, óvodát és kollégiumot. A különleges címet az intézmény Csillagfürt Református Óvoda Egysége már 2023-ban elnyerte, azóta tudatosan építik be a felsőbb évfolyamok életébe is az élőszavas mesemondást. Mára létrejött egy olyan egységes nevelési rendszer, amelyben a mesék minden korosztály személyiség fejlesztésében szerepet kapnak. Dihenné Rucz Erika óvodapedagógus, pompás mesés nagykövet, a módszertani közösség szakmai vezetője 4 éve alkalmazza ezt.
2: A pompás napok módszertanát használjuk, népmeséből indul ki egy-egy foglalkozásunk, és a többi népi hagyományt, mint például népi játékokat, népi mondókat, népdalokat, illetve tárgykészítést vonjuk így a mese köré. Ezzel a módszerrel óvodától gimnáziumig tartok mesefoglalkozásokat, ezzel a néphagyomány értékeit is közvetítjük a gyermekeknek. Élőszóban mesélünk az óvodában, egész héten ugyanazzal a mesével dolgozunk, felépítjük köré a foglalkozást. A mesében is játszunk, kiszólunk a gyerekeknek, beleszólhatnak a mesébe, kérdezzünk mese közbe tőlük, akár felállítjuk őket, és végigjárjuk velük a hős útját. Új dimenziókat nyitott meg nekem a mesemondásba, hogy igenis nem kell leültetni a gyerekeket mereven. Általános iskola alsóban még nagyon sokat használjuk ezt, és felsőre már letisztul, meg gimnáziumra, hogy élőszóban mondjuk nekik a mesét. Olyan játékok vannak, amik az ő korosztályuknak megfelelő, és ugye mese közben ugyanúgy beszélgetünk velük. Több nagykövetünk is van országosan, ötletet cserélünk egymással, előadásokon veszünk részt, tanulunk egymástól, illetve az élőszavas népmesélést népszerűsítjük, mesefoglalkozásokat tartunk, visszük tovább a pompás napok módszerének a szemléletét.
1: A Magyar Vöröskereszt idén is díjak átadásával ünnepelte a Vöröskereszt és Vörösfélhold világnapját. A Magyar Nemzeti Múzeumban tartott rendezvényen a karitatív szervezet az elismerések átadásával köszönte meg a munkatársak, önkéntesek és támogatók kiemelkedő tevékenységét. Borsodabaúj Zemplén vármegye több elhivatott munkatársa és önkéntese is rangos díjban részesült. Duberné Dunavecki Éva, a Borsodabaúj Zemplén vármegyei Vöröskereszt hajléktalanokat gondozó központja vezetője emberi méltóságért díjban részesült. A díj a Magyar Vöröskereszt egyik kiemelkedő elismerése, amelyet a humanitárius tevékenységért, az elesettek segítéséért és a példamutató vöröskeresztes munkáért adományoznak.
3: Ez nagyon fontos, ez a mostani elismerés, mert ugye emberi méltóságért díjat vettem át. Amit úgy gondolom, hogy magaménak tudom érezni magát a tartalmát is, hiszen 22 éve hajléktalan emberekkel foglalkozom, és ahol az emberi méltóság előtérbe kerül, és ennek talán a megsértése, az náluk az nagyon jellemző, és én azért dolgozom, hogy ezeknek az embereknek védjem az emberi méltóságukat. Védjem őket a kirekesztettségtől, védjem őket a megaláztatásoktól, és én úgy gondolom, hogy ez most ezt a díjat valóban minden díjnak nagyon örültem, de ezt a díjat nagyon magaménak érzem. Nagyon-nagyon odafigyeltem arra, és arra nagyon törekedtem, hogy egy komfortos intézményellátást tudjunk biztosítani. Ez nyilvánvaló, hogy sok esetben pályázati források elnyerésével sikerült korszerűsíteni, modernizálni, és nekem nagyon nagy szerencsém van, azzal, hogy olyan a fenntartóm, aki teljesen megbízik a döntéseimben, tehát hogyha én bármit elitárok, hogy ezt vagy azt szeretném az intézményben, mert ez szükséges ahhoz, hogy az ügyfeleink minél komfortosabban érezzék magukat, akkor ő soha nem gördít akadályt. Tehát megbízik a döntéseimben, nem kell nekem azzal szembesülni, hogy majd azt mondják, hogy anyagi vagy egyéb dolgok miatt nem. És ezért az intézményünk, én úgy gondolom, hogy egy nagyon-nagyon tiszta és egy jól felszerelt intézmény. Amire nagyon büszke vagyok, hogy hozzá kell tennem, hogy nők részére csak mi biztosítunk egyébként ellátást a városban, és sikerült párosszobákat létrehoznunk, ahol férj-feleség tud együtt lenni.
1: Pásztortalálkozó, vándorkomédiás, néptánc, kézműves foglalkozások és a látványos lovas virtuskodás pünkösdi királyválasztás várják a családokat pünköst hétvégéjén az Ópusztaszeri Nemzeti Emlékparkban. Vasárnap a legelők és pásztorok nemzetközi évéhez csatlakozva pásztortalálkozót szerveznek az emlékparkban. Az ősi mesterség fogásait ismerhetik meg a skanzenben, ahol a hódmezővásárhelyi tanyai olvasókör udvarán kézi ollós birkanyírást tartanak, majd délután a Nomád Parkban kiderül, miként lesz a gyapjúból kéztermék. A Szeri Gyógynövényházban a délalföldi táj jellegzetes növényvilágát, valamint a vadon termő füvek emberi és állati gyógyászatban betöltött ősi szerepét mutatják be, a szentesi tanyán pedig azt, hogyan készül a hagyományos pásztorétel, a tarhonya kézzel és rostával. A hódmezővásárhelyi tanyai olvasókör udvarán hagyományos népi receptek alapján sülnek finomságok a kemencében, amelyet a vendégek meg is kóstolhatnak, de nem hiányoznak a programok közül a népi gyermekjátékok, az erő és ügyességi próbák sem. Pünköst hétfőjén a skanzen Mester László zenekarának muzsikájától lesz hangos, Fordulj egyet, de ne neves címmel pedig interaktív viseletbemutató és játszóház fogadja a betérőket. Kedves hallgatóink, az Európa Rádió hírösszefoglalóját Kocák Szilviától hallották, munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Kocák Szilvia vagyok. Önök az Európa Rádió reggeli műsorát hallják 2026. május 24-én, pünkösd vasárnap. Pünkösd a keresztény egyház születésnapja, a Szentlélek kiáradásának ünnepe. Az apostolok cselekedeteiről írt könyv szerint a tanítványokra lángnyelvek képében leszállt Isten lelke, és erőt kaptak a Jézusba, mint messiásba vetett hitük megvallására. Péter apostol pünkösdi prédikációjának hatására mintegy 3000-en tértek és keresztelkedtek meg Jeruzsálemben. A magyar pünkös szó a görög penthékoszté kifejezésből ered, amelynek jelentése 50. Az ünnep neve tehát azt jelzi, hogy húsvét után az 50. napon van. Nézzük, mivel várjuk Önöket az előttünk álló órában. Műsorunkat hamarosan hitéleti gondolatokkal kezdjük, majd 7:30 rövid hírekkel jelentkezünk. Mai adásunkban Tóth Erika környezeti mikrobiológussal beszélgetünk az antibiotikum rezisztens, vagyis az antibiotikumokkal szemben ellenállóbb baktériumokról és azok terjedéséről. Hogyan kerülnek ilyen baktériumok például a Dunába és a Balatonba, és mit tehetnénk, hogy jobban vigyázzunk vizeink tisztaságára?
2: Semmiféle egyéb beruházást nem javasolnék, amíg fel nem mértük azt, hogy a befogadókba milyen mennyiségben érkeznek konkrétan. Mert ugye most jelen pillanatban a kórházi szennyvizek belefolynak a kommunális szennyvizekbe, és együttesen történik a különböző befogadó helyekre, mondjuk a Dunával való érkezésük.
1: Maradjanak az Európa Rádióval a továbbiakban is, számítunk a figyelmükre.

0: nem csak kenyérrel él az ember. Napi ige a református bibliaolvasó kalauz alapján.
1: Áldás békesség, Petrózi Szabolcs vagyok, a Bagaméri Református Egyházközség lelki pásztora. Pünkösd ünnepén Istenünk igéjét olvasom közöttetek. A római levélből, a 12. fejezetből, a 3. verstől, a 8. versig terjedő ige szakaszból. A nekem adott kegyelem által mondom tehát közöttetek mindenkinek. Ne gondoljátok magatokat többnek, mint amilyennek gondolnotok kell, hanem arra igyekezzetek mindenki, hogy józanul gondolkozzék az Istentől kapott hit mértéke szerint. Mert ahogyan egy testnek sok tagja van, de nem minden tagnak ugyanaz a feladata. Úgy sokan egy test vagyunk Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai. Mert a nekünk adott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak. Eszerint szolgálunk is. Aki a prófétálás ajándékát kapta, az a hit szabálya szerint prófétáljon. Aki a szolgálat ajándékát kapta, az végezze szolgálatát. A tanító a tanítást, a vígasztaló a vígasztalást. Az adakozó szerénységgel, az előjáró igyekezettel, a könyörülő pedig jó kedvel. Amen. Pünkösdöt ünneplő testvérem, minek gondolod magad? Furcsa kérdés, de a mai szabad világban igenis meg kell kérdezd magadtól, hova pozícionálod magad. Hol vagy a világban? Hol vagy az Istenhez képest? Hol az emberekhez képest? Hol a teremtettségi rendhez képest? Az vagy, aminek gondolod magad. Az vagy, ami szeretnél lenni. Az vagy, amit megeszel. Az vagy, aminek mondanak. Sorolhatnánk még a nagy gondolatokat a mai nagy tanácsadóktól. De mit is mond Pál? Ne gondoljátok magatokat többnek, mint amennyinek gondolnotok kell, hanem arra igyekezzék mindenki, hogy józanul gondolkozzék az Istentől kapott hit mértéke szerint. Igyekezni, hogy józanok legyünk az Istentől kapott hit mértéke szerint. A lelket kapjuk, jön. Hogy ne csak a világ szerint gondolkozzunk, hogy ne csak a testiség határozzon meg és tanácsol minket, hogy hogyan is kellene tenni a dolgainkat. Mert van mit tenni, van feladatunk, Istentől kapott küldetésünk, ajándékunk, amivel jól kell élni. Élünk-e a lélek ajándékaival? Szolgálunk-e vele? Engeded-e, hogy a lélek, az Isten lelke lakozást vegyen az életedben? Hogy megindítson, hogy a magad helyén használjon? Mert te is Krisztus testének egy tagja vagy, aki fontos. Fontos tag, akinek van szolgálati helye, de ezt csak a lélek által látod meg, és

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Az Európa Rádió híreit Kozák Szilviától hallják, köszöntöm Önöket! Pünkösd alkalmából istentiszteleteket, szentmiséket tartanak országszerte. A református, a katolikus és az evangélikus egyházi vezetők vasárnap ünnepi liturgia keretében emlékeznek meg a Szentlélek eljöveteléről. Steinbach József püspök, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke pünkösd vasárnap 10:30-kor a Balatonalmádi Református templomban hirdet igét. Szemerei János, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnökpüspöke pünkösd vasárnap 10 órától Győrben a Nádorvárosi Evangélikus templomban tart ünnepi istentiszteletet. 5 vizsgálóbizottság felállításáról dönthet jövő heti ülésén az új országgyűlés. Kedden és szerdán 8 előterjesztést tárgyalnak meg a képviselők, köztük az alaptörvény 16. módosítását. A parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint az ülés kedden kezdődik, 13 órakor. A tervek szerint az ülésnap Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik. A parlament dönthet 5 a Tisza párt frakciója által kezdeményezett vizsgálóbizottság felállításáról. Ezek a végrehajtási visszaéléseket, a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgálnák, továbbá a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését, a kegyelmi botrány felelőseit, illetve a gyermekvédelem rendszer szintű válságát tárnák fel. Az országgyűlési törvény alapján a vizsgáló bizottságok létrehozásáról a parlament vita nélkül határoz. A kormány visszavonja Magyarország kilépését a Nemzetközi Büntetőbíróságból és visszavonja a Büntetőbíróság statútumának, valamint a bíróság kiváltságairól és mentességéről szóló megállapodás felmondását. Az erről szóló kormányhatározatok a Magyar Közlönyben jelentek meg pénteken. Az egyik határozat szerint a kormány megerősíti Magyarország elkötelezettségét a nemzetközi jogrend erősítése, a multilaterális intézmények működőképességének fenntartása és a nemzetközi büntető igazságszolgáltatás támogatása mellett. Kacz Sándor akadémikust kérte fel az oktatási és gyermekügyi miniszter felsőoktatásért felelős államtitkárnak. Lannert Judit a Facebook oldalán a leendő államtitkárról azt írta, nemzetközileg elismert fizikus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. Több mint 25 éves kutatói és oktatói tapasztalattal rendelkezik, hosszú éveken át dolgozott Németországban, kutatóintézeti és egyetemi közegben is. Az elmúlt években az ELTE fizikai és csillagászati intézetének igazgatójaként bizonyította vezetői képességeit és együttműködésre építő szemléletét.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Liga.
1: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
2: Kedves hallgatóink, a Sárospataki Református Hittudományi Egyetemre látogatott a Teológiai Szemle szerkesztő bizottsága. A neves kutatók, felsőoktatási intézmények vezetői alkotta grémium tagjai találkoztak a házigazda egyetem oktatóival, valamint hallgatóival is, akikkel előremutató beszélgetést folytattak. Bóna Zoltán nyugalmazott református lelkész, aki mintegy 30 éve főszerkesztője, a 101 éves múlttal büszkélkedő szemlének elmondta. Körülbelül 25 éve vezették be ezt a gyakorlatot, hogy olyan látogatásokat szerveznek, amelyek keretében találkoznak szerzőikkel, potenciális olvasóikkal. Bódis Attila összeállítása.
3: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Bóna Zoltán, nyugalmazott református lelkész vagyok, és körülbelül 30 éve a Teológiai Szemlének a főszerkesztője, ami 100 éves születésnapját az elmúlt esztendőben ünnepelt, és ez azért fontos mondanom, mert hasonló látogatásokat körülbelül 25 évvel ezelőtt vezettük be, azzal a célzattal, nyilván többféle célzattal, többek között, hogy face-to-face találkozzunk a szerzőinkkel, a potenciális olvasókkal, és hogy inspiráljuk is azokat, akik nem szerzők még, és nem olvasók még, hogy a személyes találkozás kapcsán bátorodjanak neki, kapjanak indítatást, érdeklődjenek a szemle iránt, hát nyilván először olvasóként, másrészt pedig szerzőként is, és hát ennek érdekében vannak olyan rovataink, ahova komoly teológiai felkészültség kell, de van olyan populárisabb rovatunk is, vagy a könyvismertetés, ahol diákok, nem csak teológiai hallgatók, de diákok szociológiával, joggal, irodalommal, stb. Foglalkozók jó ismeretanyagot tudnak leadni egy-egy könyvnek az ismertetésével. Szóval mindenféleképpen a személyes találkozásra úgy tekintünk, mint ami életesíti, inspirálja a szerkesztői munkát, a szerzői munkát és az olvasói kört is.
4: Beszéljünk egy kicsit magáról a kiadványról, hiszen egy ökumenikus folyóiratról van szó. Mi a szerepe a mostani egyházi környezetben egy ilyen lapnak?
3: Úgy gondoljuk, hogy a teológia nem csak örökké valóságot hirdet, hanem ameddig ember lesz a Földön, addig az Isten kérdés, a transzcendencia, az sokakat utolér, és ez nem egyformán éri utol az embert, akár az ember alkotát illetően, akár a történelmi kort illetően, X kultúrába ágyazottan jelenik meg leginkább, és aztán természetesen az egyes éráknak, egyes korszakoknak a technikai szintjén jelenik meg, és hát sorolhatnánk, a problémája szintjén jelenik meg. Például a béke kérdése, a hidegháború korában fontos teológiai kérdés volt, aztán úgy tűnt pár évtizedekig, hogy nem is annyira fontos, egész jól megvannak a népek, bár helyi háborúk ugye mindig voltak, de most megint úgy vagyunk, hogy emberek kimerik mondani a világháborúnak a lehetőségét is. Tehát most a béke kérdése, vagy békesség kérdése, az nagyon is fontos, és a 20.-21. században egy csomó olyan jelenség, társadalmi jelenség került a felszínre az ember életébe, amire úgy gondoljuk, hogy nem ott van a válasz, vagy nem csak ott van a válasz, vagy nem ott van a végső válasz, ahol a probléma keletkezik, hanem az ember kérdésére, hogy nagyon általános legyek, az ember kérdésére az Istennél van a válasz, és ez a maga megfogalmazásában, megjelenésében nyilván sokat változik, és különbözőképpen jelenik meg, és ez a különbözőség, ez megjelenik a felekezeti különbözőségekben is, tehát elhangzott, hogy ökumenikus folyóirat vagyunk, ezt én egy kicsit még hadd keményítsem azzal, hogy mind a mai napig 100 éve az egyetlen teológiai ökumenikus szakfolyóirat vagyunk. Mert vannak ökumenikus populáris lapok, vannak teológiai szakfolyóiratok felekezetenként, de az, hogy teológiai szaklap és ökumenikus, ez a Teológiai Szemle egyedül, ami mindenféleképpen azt sugallja, hogy abban a körben, amiben mi élünk, ahol egy katolikus érsek egyszer egy konferencián azt mondta, hogy vegyük tudomásul, hogy mi így együtt, és ott volt minden nagyobb magyarországi felekezet, meg a kisebbek is, így együtt is kisebbségben vagyunk. Tehát a központi üzenet hitelesebben hangzik, hogyha közösen mondjuk, és a központi üzenet pedig Krisztus. Ugye Adi Endre mondta, hogy a textus ma is Jézus. Van egy ilyen szép vers, és ez egy nagyon mély református üzenet, hogy nem a cserebogár halhatatlanságáról beszélünk, hanem Jézusnak a kegyelméről beszélünk a konkrét kegyetlenség közepette, az aktuális kegyetlenség közepette. Na, hát akkor most azt mondanám, hogy Krisztus kegyelme egyetemes, és a problémák nagy része is egyetemes. Minden felekezetet érint. Én most nem akarok felsorolni semmit, de mondjuk maradjunk a békénél, a gazdasági válság, vagy a különbözőségeknek az elfogadása, az együttélése, na mégiscsak mondtam, migráció, na helyben vagyunk. A kihívás mindenkit érint, és én úgy gondolom, hogy a felelősségteljes, teológiailag megalapozott válasz is egyetemes. A Biblián közös, a Krisztusunk közös.
4: Látszik, hogy a szerkesztő bizottságé rendkívül sokszínű, mind tudományban, mind felekezeti tekintetben is, hát akár a társadalmi szerepvállalásban is. Egy nagyon színes társaságról van szó. Amikor ilyen témakörök foglalkoztatják a világot, akkor ezekhez a témákhoz önök keresnek, fölkérnek-e szerzőket, kutatókat, akiknek tudnak róla, hogy hasonló témakörben teológiai ügyekkel foglalkoznak, vagy pedig a bejövő anyagokból válogatnak?
3: Hát nyilván is. Felkérni legritkább esetben, csak úgy zárójelben említem, hogy akkor illene tiszteletdíjat fizetni, amire nincsen lehetőségünk, ez egy nagyon földhöz ragadt probléma, de sokkal inkább érvényes az, hogy először is, ami foglalkoztatja az embereket, az előbb-utóbb ide bejut. Vagy én látogatok ilyen-olyan konferenciákat, kapok meghívást, és én megszólítom az előadót, hogy akkor, hogyha ezt záros határidőn belül szerkesztett vagy szerkeszthető formában, mondjuk egy prezentációval nem tudok mit kezdeni, de mondjuk egy szerkeszthető esszével már tudok, megkapom, akkor azt közlöm. Tehát ezért is tájolunk, bocsánat azért a színházias kifejezésért, hogy egy kicsit kapjunk ismeretet arról. Most például elhangzott, hogy szeptember 2-án egy nemzetközi ökumenikus dokumentumnak az új fordítását fogadják el ünnepélyes keretek között. Ott bizonyára ott leszek, bizonyára az előadásokat, még a prezentációk is, megpróbálok egy párat megszerezni, úgyhogy megkérem, hogy írja át esszé formájába, előadás formájába. És akkor azzal a reménnyel közöljük nem csak a dokumentumot, hanem a dokumentumra a magyar reflexiókat, hogy arra majd akár ilyen intézmények, diákok, egy professzor vezetésben, szeminármi dolgozatként, ők is reflektálnak vele. Vannak olyan kérdések, ami benne van a dokumentumban, mert nemzetközi, de Magyarországon még nagyon is furcsa érzéseket kelt, és nem olyan természetes, és akár tiltakozhatunk ellene. Na minden esetre őszintén beszéljük meg, és ha azt őszintén megbeszéljük, és ezt dokumentáljuk, akkor a szemlébe meg fog jelenni. Tehát ilyen értelemben fel nem kérünk, de figyelünk az egyházi élet, és általában az élet, de konkrétan az egyházi szellemi életnek az eseményeire, és akkor azt tükrözni próbáljuk.
4: Azt sem kerülhetjük el, hogy volt egy választás ugye Magyarországon, ahol nagy fordulatot vett a politika is. Hát ugye most ezzel párhuzamosan több egyházban, elsősorban református, evangélikus egyházban fölmerültek, hogy átpozícionálni az egyház működését. Ezzel is együttműködésben tudna esetleg a teológiai szemle működni, mint tudományos háttér. Látnak-e ebben lehetőséget?
3: Én úgy gondolom, hogy az, amit fölmerült, az nem feltétlenül az elmúlt választással függ össze, hanem sokkal inkább a teológiai műhelyeknek a beilleszkedése az egyetemi életbe általában is, a rektori konferenciákon, a teológiai képzéseknek a helye a magyar felsőoktatásban. Talán ez merült föl egyrészt, másrészt pedig az, hogy a teológiai műhelyek, oktatási például, mint a Pataki is, elég tudatosan készíti-e fel a jövő lelkészeit abban a világban való szolgálatra, amiben majd ők belekerülnek, mert az nem az a világ, mint a nagypapájuk világa. Tehát egy lelkésznek ugye a Karl Barth, egy svájci református teológus mondta, hogy az egyik kezében a Biblia, a másikban az aznapi újság. Tehát azt nem lehet olyan kérdésekre válaszolni, ez meg egy másik teológusnak van nagy mondása, hogy az egyház templomok azért ürülnek ki, mert sokszor olyan kérdésekre válaszolunk, amit senki nem kérdez. Tehát oda kell figyelni, hogy az embereknek mi a kérdése, és megpróbálni arra teológiai választ adni. Na most én úgy gondolom, hogy nem kerülöm el a kérdését, hogy a szemlének nem primér feladata, ez a teológusoknak a feladata, akár oktatási intézmény, akár szerző, akár magányos tudós, tehát teljesen vidé, aki gondolkodik, aki ír, aki eszmélődik, aki eszméltet, ez annak a dolga. A mi dolgunk sokkal inkább az, hogy ezt esetleg elősegítsük, vagy ezt inspiráljuk, a problémát fölvessük, de nem feltétlenül mi fogjuk megválaszolni, és azokban a műhelyekben fölkínáljuk a magunk továbbadó, vagy éppen vitafórumot lehetővé tevő szolgálatát, hogy bejön egy anyag, három előadást közlünk, és azt reméljük, hogy majd erre akár műhelyek, akár gyülekezeti lelkészek, akár tudós teológusok majd reflektálnak, egyébként bevallom férfiasan, hogy ez a reflexió a leggyengébb pontunk, ami megint fakad abból, hogy valaki elolvassa a szemlét, elolvas egy cikket, egyetért vele, de ezen a három ponton nem ért vele egyet, azt el is mondja a feleségének, vagy a kollégájának, vagy a diákjainak, de már nem veszi esetleg a fáradtságot arra, hogy ezt jól artikulálva megfogalmazza, mert boldogan közölnénk nyilvánvalóan, és hát ezt most azért mondom el, hogy inspiráljam is az embereket, hogy aki a szemlét olvassa, és lát benne valamit, amivel kapcsolatban van sajátos gondolata, ne spóroljon a papírral, meg a tintával, küldje be, közölni fogjuk.
4: Összefoglalva, hogyan tudná összegezni ezt a megbeszélést, ezt a beszélgetést? Ezt várják-e ezektől a találkozóktól, hogy milyen visszajelzéseket kapjanak, mint amilyeneket
3: itt? Én azt hiszem, hogy egy rövid határozott igent kell mondanom, tehát mindenféleképpen nagyon pozitíven értékelem, ami talán elősegített az, hogy pont a Pataki Teológiával, Hittudományi Egyetemmel meglehetősen, nem azt mondom, hogy intenzív, de valós a személyes kapcsolat. Tehát csak mondok egy példát, a rektorról együtt jártam gimnáziumba 55 évvel ezelőtt. Tehát a Fodor tanárúrral együtt jártam teológiára 45 évvel ezelőtt, vagy 50 évvel ezelőtt. Szóval a pataki tanárok egész jól írogattak a szemlébe, tehát a Füsti Molnár, Szilveszter tanár úr, Fodor Ferenc is, a felesége is, a Nagy Sarolta, a Nagy Károly Zsolt tanár úr, bevallott, hogy a szemlébe írta az első írását, hát biztos régen volt. Volt már kapcsolatunk, tehát tudtuk ott folytatni, ahol abba hagytuk sokukkal, nagyon örültünk a diákoknak, nagyon hűségesen, az összlétszámhoz képest nagyon szép létszámmal, érdeklődéssel jelen voltak. Egyáltalán jó volt a személyi megjelenés is, tehát sokszor mi többen vagyunk, mint a hallgatóság, tehát most itt azért többen megtiszteltek bennünket, és óráikat elhagyták. Szóval mindenféleképpen azt érezzük, hogy nyitottsággal fogadtak, és a beszélgetésből nagyon sok minden, nem csak mi adtunk információt, hanem jó értelmében szóval provokációt kaptunk a másikból, hogy mi mindenrel kéne még foglalkozni, esetleg közösen. Tehát egy következő alkalmat egy szélesebb körbe meg lehetne szervezni, érdemes volna. Tehát ezek mindenféleképpen nagyon jó volt, és közben nagyot sétáltunk patakon, az is fontos volt, ellátogattunk az egyházközségekbe, aztán együtt vacsoráztunk, a görög katolikus, a római katolikus, az evangélikus, aki ugye Tokajról jár, elfogadta a vacsora meghívásunkat is, és egy fehér asztal mellett egy kellemes estét töltöttünk együtt, természetesen nem feledve, hogy miért is vagyunk itt, de mégis kötetlenebbül, tehát mindenféleképpen abszolút szuperlatívuszokba tudok nyilatkozni arról, hogy milyen jó, hogy eljöttünk. És hát azt remélem, hogy a házigazdáink is hasonlóképpen gondolnak erre a találkozóra.
4: Dr. Engi Sándor, a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem rektora megköszönte az érdeklődést az intézmény iránt, egyben hangsúlyozta azt is, hogy az egyetem vezetői, oktatói, valamint a teológiai szemle vezetői közül többen régi jó kapcsolatot ápolnak egymással. Ráadásul megjelent oktatóik között voltak már szerzői is a rangos folyóiratnak.
0: Önmagában véve is egy egyházi felsőoktatási intézmény számára mindig megtiszteltetés, ha valaki odafigyel ránk, amikor valaki odafigyel, akkor azt érezzük, hogy valakik vagyunk, nem élünk hiába, valami jelentőséggel csak bírunk. Amikor egy testület jön, akkor ennek a testületnek a munkáját nyilván fémjelzi az a kultúra, az az irányvonal, amit képvisel. A teológiai szemle a maga ökumenicitásával, az, hogy különböző felekezeteket foglal magába, és látja a teológiai megoldásoknak a szükségszerűségét, és ezt a tanulmányok szintjén is képviseli. Ez egy külön megtiszteltetés. Az, hogy ebben a szerkesztőbizottságban ott van főszerkesztőként a Bóna Zoltán, aki gimnáziumi évfolyamtársam. A bizottságban ott van két rektor, a Hittudományi Egyetem rektora, a Pápai Hittudományi Karnak, a Teológiai Akadémiának a rektorasszonya. Ezek mind oktatási területekről érkező kollégák. Az, hogy egy egy Fischer Vilmos ott van, aki az Ökumenikus Tanács főtitkára. Az, hogy ott vannak metodista egyházból, az, hogy pünkösdista egyházból, ezek külön szeletei, külön csemegéi ennek a találkozásnak. Természetesen a mi tudományosságunkat is fémjelzés a nagy testvér, a MAB és a tudományos világ figyel bennünket, hogy publikálunk. Örülünk, hogy a teológiai szemle tisztában van azzal, hogy nem olyan nagy baj, hogyha mi is írunk ezekbe a teológiai folyóiratokba, és a mi általunk képvisel tudományosság is jelen van. Hát ilyen komplex az örömöm.
4: Az itteni megbeszélésen, ha egy-két mondatban össze lehet foglalni, hogy melyek voltak azok a felvetések, amelyek az intézmény részéről érkeztek a teológiai szemle további szerkesztésével, vagy pedig munkájával kapcsolatban, esetleg arról, hogy maga az intézmény, mint ahogy rektor úr említette, miként tud hozzájárulni ahhoz, hogy a teológiai szemle egy a korábbi színvonal alatt megtartó, azt talán felül is múló kiadvány lehessen, és ehhez hozzá tudjanak járulni a pataki kutatók is.
0: Nekünk is van folyóiratunk, Sárospataki Füzeteknek hívjuk. Nekünk is van tudományos tevékenységünk, tudományos rektorhelyettesünk. Az, hogy a tudományosság kiemelt része a teológia életének, ez nyilvánvaló. Természetesen, ahogy az előbb is fogalmaztam, rá vagyunk utalva arra a tudományos fejlődésre, amit a MAB megkövetelt tőlünk. A mi felvetéseink azok voltak, amelyekről a kollégák is nyilatkoztak, hogy milyen irányok felé halad majd a teológiai szemle, mint jegyzett, különböző tudományos fórumokon jegyzett folyóirat, nem mindegy, hogy milyen szintbe publikál. Megéri-e energiát fektetni abba egy teológiai tanárnak, hogy valahova írjon, mert valamit jegyez a tudományos világ, és valamit nem jegyez, vagy valamit nem olyan fokon jegyez. Erről hajnalig tudnék mesélni, most nem ez a lényeg, hanem erre kérdeztünk rá. A másik pedig az, hogy vajon elége ez a mostani állapot, ahova 100 év után jutott a teológiai szemle. Mi az, amit újra kellene gondolni irányokban, rovatokban? Mi a fejlődés útja? És mi felajánlottuk kollégáink bölcsessége révén azt a párbeszédet, amire a tudományban szükség van, magyarul a teológiai folyóiratoknak is szükségük van ezekre a párbeszédekre, hiszen többször elhangzott, hogy nem csupán kijelenteni jött ide a teológiai szemle, hanem kérdezni és párbeszédet folytatni. Nos, ebben veszünk, úgy vettem észre részt a jövőben, a folyóirat és a mi folyóiratunk arculata, alakulása és tudományos színvonalának a fejlődése szempontjából.
2: Kedves hallgatóink, a Sárospataki Református Hittudományi Egyetemre látogatott a Teológiai Szemle szerkesztőbizottsága. Az eseményről hallhatták Bódisz Attila összeállítását.
1: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
2: Kedves hallgatóink, rövidesen hírekkel jelentkezünk, de a következő órában is folytatódik Kontinentális Reggeli című műsorunk. Várom vissza Önöket, kellemes rádiózást kívánok!
5: Kardiológushoz mentem, a szívemben egy szív szilánk, szétszakított rendesen, szívbalzsamot írt fel rá.

0: 8 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Záros határidőn belül elérheti Magyarország az Európai Unió fejlettségi átlagát, ha sikerül hazahozni az uniós forrásokat és visszaszerezni az ellopott állami vagyont. Magyar Péter miniszterelnök az RTL-nek adott interjújában elmondta, a korrupciós csapok elzárásával és a gazdaság beindításával az ország a tagállami átlagnál legalább 2-3%-kal magasabb növekedésre lesz képes. A kormányfő kiemelte, hogy a tervek szerint 2030 körül Magyarország csatlakozhat az eurózónához is. A családi kedvezményekkel kapcsolatban hangsúlyozta, minden olyan intézkedést megtartanak, ami jó a magyar családoknak, legyen szó akár a 40 év feletti kétgyermekes édesanyák személyi jövedelemadó mentességéről. Magyar Péter hozzátette, a legfontosabb cél most egy valós alapokon nyugvó, hosszú távon is fenntartható költségvetés kialakítása. Minden sejtésnél rosszabb az ország gazdasági helyzete, ezt is Magyar Péter miniszterelnök mondta a szombatesti interjúban. Úgy fogalmazott, nap mint nap csontvázak esnek ki a szekrényből a minisztériumokban. Emlékeztetett, hogy több mint 40 nap telt el az április 12-i választás óta, a kabinet pedig már megkezdte a munkát, és hamarosan az összes államtitkárt kihirdetik. Magyar Péter hangsúlyozta, most nem boszorkányüldözésre, hanem kormányzásra van szükség. Hozzátette ugyanakkor, hogy a választóknak joguk van tisztán látni a valóságot és a költségvetés aktuális helyzetét. A politikus szerint a magyar embereknek pontosan tudniuk kell, hogy az előző kormányzat milyen gazdasági állapotban adta át az országot az új vezetésnek. A Szentkirályi Csikila ura nyerte meg Jimmy nevű lovával a szombati sárközvágtát, amelyet a Tolna vármegyei Őcsény repülőterén rendeztek meg. Az esemény az idei nemzeti vágta első előfutama volt. A felnőtt mezőnyben 9 induló közül a 60-i Vaka István végzett a második, míg a csetényi Vörös József a harmadik helyen. A 14-17 évesek kis huszár vágtáját a kalocsai Vancsura Korinna nyerte. Az idén 10 hazai és 4 határon túli helyszínen zajló elővágtákról az októberi szilvásváradi döntőbe lehet bejutni. Az Őcsényi rendezvényen a futamok mellett csikós és fogadhajtó bemutatók, valamint Hungarikum játéktér és kirakodóvásár is várta a látogatókat. Május 28-án délután 3 órától az Addict című előadást és az azt követő interaktív beszélgetést tűzi műsorára a Magyar Színház. Anger Zsolt rendezése a függőségek kérdését járja körül, személyes élményeken alapuló történeteken keresztül. A bemutató után az alkotók és a szereplők mellett elismert szakértők köztük Bajzát Sándor addiktológiai konzultáns és Szemejác János pszichiáter is színpadra lépnek. A fiataloknak ajánlott produkció a magány, a megfelelési kényszer és a traumák témáját boncolgatja fájdalmas őszintességgel és humorral. A darab legfőbb üzenete, hogy a függőség nem a társadalom peremén, hanem a mindennapjainkban létezik. A főbb szerepekben többek között Szemenyei János, Hauman Máté, Trokán Anna és Eperjes Károly látható. Foglalkozás körében elkövetett halált okozó gondatlan veszélyeztetés gyanúja miatt indított nyomozást a rendőrség a MOL tiszaújvárosi üzemében történt robbanás ügyében. A Borsodabói-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság közleménye szerint az eljárás a helyszíni szemle után kezdődött meg. A MOL petrolkémia telephelyén pénteken reggel történt üzemi balesetben egy ember életét vesztette, 9 pedig megsérültek. A tűzoltók még aznap délelőtt sikeresen eloltották a lángokat. Hernádi Zsolt, a vállalat elnök vezérigazgatója és Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a helyszínen tájékozódtak a helyzetről. A hatóságok és a cégvezetők megerősítették, hogy a tragikus balesetnek nincs hatása az ország üzemanyag ellátására. A vizsgálatok pedig szakértők bevonásával folyamatosan zajlanak a pontos okok feltárása érdekében.
0: Az időjárásról.
1: Kevés lesz a fátyol és gomoly felhő a fejünk felett, csapadék nem valószínű. Az északkeleti északi szél több helyen megélénkül. A csúcshőmérséklet 25 és 31 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 12 és 17 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották. Mai ige. Bibliai üzenet minden nap, mindenkinek.

0: Egyedül Jézus elégítheti meg a lelkedet. Víztárolókat válnak, amelyek nem tartják a vizet. Jeremiás próféta könyve 2:13. Természetünknél fogva vágyunk dolgokra. Olyan magától értetődő számunkra, hogy folyton vágyakozunk valamire, akár a levegővétel. A gond csak az, hogy amikor megkapjuk, ami után sóvárogtunk, elmarad a hőnvágyott elégedettségérzet. Így aztán egyre több mindent próbálunk megszerezni. Az online üzletek igényeket igyekeznek teremteni, amit egykor a vágyak kategóriájába soroltunk, egyszerre szükségletté válik. Egy teológus szerint ebben rejlik a probléma. Abból, amire nincs szükségünk, sosem lehet elég. Bármennyink van is, elégedetlen emberek maradunk. Az elégedetlen emberek lelke képtelen tartósan megelégedni. Láttam egyszer egy hirdetést a következő felirattal. Tegnap még nem tudtam a létezéséről, ma már nem tudok élni nélküle. Ez a több mítosza. Az a hiedelem, hogy a több egy nap majd elég lesz. Ha elhisszük, az új dolgok hajszolásával telik az életünk, ami lehet egy autó, egy előléptetés, esetleg egy szép nő vagy jóképű férfi szerelme. Életkortól függően lehet egy iPad, egy Lamborghini, esetleg egy Barbie baba. Folyton azt reméljük, hogy a következő dolog lesz az a valami, amely igazán megelégíti majd a lelkünket. Néhány percig, esetleg napig valóban elégedettség tölti el a lelkünket, ám azután elmúlik. Mindig elmúlik. Fontos, hogy megértsd, egyedül Jézus elégítheti meg a lelkedet. Minden más csalódást okoz. Isten ezt mondta. Kétszeres rosszat cselekedett népem. Engem, a friss víznek forrását elhagytak, és víztárolókat válnak, repett falu víztárolókat, amelyek nem tartják a vizet. Ha belefáradtál abba, hogy üres életet élj, gyere Jézushoz. Benne nem fogsz csalódni.
1: Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: Kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli, minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, Boráros Imre, Kossuth-díjas színművész, a Révkomáromi Jókai Színház örökös tagja irodalmi műsorral mutatkozott be a miskolci közönség előtt a Felvidékház vendégeként. Szélfúvásban című összeállításában Mács József felvidéki magyar íróra emlékezett, aki áprilisban töltötte volna be a 95. életévét. Ezt követően Hit és illúzió címmel felvidéki és egyetemes magyar szerzők műveiből válogatott. Az irodalmi műsorban többek között Csáki Pál, Gál Sándor, Gyüre Lajos, Gyurcsó István, Márai Sándor, Reményik Sándor, Babics Mihály, Bullás Mária és Szent Györgyi Albert költeményeiből, írásaiból hallhatott részleteket a közönség. Boráros Imre felvidéki színészként a hazai és anyaországi színpadok mellett önálló estjeivel a nyugati szórvány magyarság körében is hűséggel és hittel közvetíti nemzeti kultúránk és történelmünk értékeit. Vele beszélgetünk a következő percekben. Boráros Imre Kossuth-díjas színművészt, a Révkomáromi Jókai Színház örökös tagját köszöntöm sok szeretettel az Európa Rádió stúdiójában, aki irodalmi esttel érkezett Miskolcra. Az egyórás összeállítással szeretnék közelebb hozni a miskolciakhoz a felvidéki magyar irodalom világát. Köszönöm, hogy eljött hozzánk.
2: Én is szeretettel köszöntöm a rádióhallgatókat, és öröm számomra, hogy hosszú idő után itt lehetek Miskolcon.
1: Az est első részében Mács József felvidéki magyar íróra emlékezik, aki áprilisban töltötte volna be a 95. életévét. Milyen kapcsolat fűzte a felvidék krónikásához?
2: Én már az 50-es években, hát megmondom őszintén, drága jóanyámnak köszönhetően, nagyon sokat olvastam, színházjáró voltam, a mozijáró voltam, és akkor jött divatba a felvidéken az író-olvasó találkozó. És mondjuk, ha más nem, a 7-7-es magazinban Jóska bátyánk rendszeresen közölt. És hát volt szerencsém nekem is találkozni vele személyesen. Hát az a barátság akkor csak az én oldalamról egyoldalú volt. De majd később, mikor egy ötlet kapcsán egy társulatot hoztunk létre, és én sok könyvét olvastam, ami megfogott valójában a Szélfúvásban, ugye mondhatnám azt, hogy amit az én szüleim, de sok mindenki beleértve a kitelepítéstől kezdve, hogy nálunk felvidéken is volt ide csatolás, oda csatolás, elcsatolták, visszacsatolták. Ugye viccben is ott van, hogy a hármas határ, az ukrán, a magyar és a lovák határból, hol ide csatolták, hol oda is. Kérdezik az idős bácsit, hogy maga egy világlátott ember, hol itt van, ott van. Kisebb mozdultam a falunkból, mondja ő. És ez erről szól valójában, és az, aki a helyét keresi a nagyvilágban, egy Erdélyből jött, egy Gergő nevezetű fiatalember, akkor a háború után, gondolom azért jött el, mert ahogy később sok mindenki, művészek, előadók eljöttek, mert nem találták a helyüket, nem találták azt a pontot, hogy valamit tegyenek az emberiségét, a művészetért, ugyanúgy valahol el akar telepedni. És ezek ebben a kis felvidéki faluban, ez úgy néz ki, mintha valami idegent egy valaki által megbízott valami egyént látnak benne, és erről szól a könyv, ami nagyon érdekes. És ennek a könyvnek úgy hiszem 7 vagy 8 szereplője van, akik elmondják, milyen találkozása, hogy történt, mit mondott, milyenek voltak a párbeszédek, de a legérdekesebb a közjegyző, aki például ugye a falunak a vezetője is, az ő. És ezért választottam a műsorba, az előadásba a közjegyzői részt. Hát igen, akkor rendszeresen volt szerencsém találkozni a mesterrel, Jóska bátyánkkal, és hát egy csodálatos embert ismertem meg bennem, aki sok mindent ugyanúgy a saját bőrén élt meg. És az, hogy az ő vállalása, az, ahogy látta a mi felvidéki világunkat, ami sokban hasonlított akár Kárpátaljához, vagy Romániához, hogy igenis az ember, én sok mindent merítettem belőle, amivel nem is voltam tisztában, hogy mindegy, szokták mondani, hogy kitisztult az elmém, mert ha más nem a kitelepítés, hát nem tudom, hogy volt-e idősebb között egy olyan nemzedékben olyan valaki, akinek ne lett volna valami valakie a nagyszülőktől, a nem tudom kicsodáig a kitelepítésben. Ugye ugyanúgy Magyarországra majd sok mindenkit vittek Csehországba, akkori mondják, a nyugatnémet, tehát a Szudéta vidékre, mert onnan meg a németeket ebrudálták ki. És ez a találkozás valami csodálatos embert ismertem meg benne Jóska bátyámban, aki valóban örült a találkozásunknak, mert úgy gondoltam, hogy én rajongtam érte, mert olvastam, az számomra valami felemelő volt, valami lélek emelő. És szóval a valójában mondhatnám az, hogy nagybetűvel ember volt.
1: Hogyan látja, miben rejlik Mácsi József munkásságának jelentősége? Miben alkotott ő olyan maradandót, amelyet meg kell őriznünk az utókor számára?
2: Hát úgy gondolom, hogy pont az, hogy valaki felvállalta azt, a múltat és a jelent, mert múltunk ugye volt a kitelepítéstől kezdve, a jelen az 50-es, 60-as években az pedig ugyanolyan volt, annyira nem volt valami simogató, emberbarátságos, és hát ő pedig, amit én nagyra becsültem, és utána az én összeállításomban is mindig azt a pontot tekintettem elsőként, hogy igenis nyíltan és őszintén beszélt azokról a dolgokról, amelyek bántják az embereket, amelyekre ugye, hogy nem is tudom, hogy recept volt-e rá, vagy de valami, de az, hogy az ember olvashatta, mert ritkán mondhattuk azt, hogy hallottam valamit. Ugye az előadások közben bárki volt, hogy azokat az időket éltük, amikor körülnéztek, hogy ki ül a nézőtéren, és olyankor az ember vagy az előadó, akár író-költő, vagy nyíltan vállalta és elmondta azt, amire végül is eljött az ottani közönség, mert arra voltak kíváncsiak, vagy nem vállalta. Jóska bátyánk az volt, aki igen, karakán, gerinces ember volt, és ezért nagyra becsülöm.
1: Mácsi József mindig közösségben, a magyar közösség jövőjében gondolkodott, soha nem volt megalkuvó, mint ahogy Imre is elmondta, az igazság keresésében, és ezt tükrözik az írásai, regényei. Az irodalmi esten mely alkotásaiból hallhat a közönség részleteket?
2: Hát a Szélfóvásban, a jegyzőnek a része, az most egy felolvas a színház részben, de amit én itt fontosnak tartok, a hozzáírt vers, a felvidéki Mihály Molnár László írása, amely csodálatos, és magában kifejezi majdnem tömören azt, amiről Jóska bátyánk élete munkássága szólt. Fohász a szélfúvásban, Mácsi József emlékére. Suttog a szél, jajgat a szél, felvidéken, palócföldön, rimaparton, sajó mentén, balogvölgyön, suttog, tog, jajgat, sír, mesél. Itthon vagy már, visszajöttél. Megpihenni hazatértél, mögötted sok ezer örvény. Vár az örök csillagösvény, ez a törvény. Jajgat a szél, suttog a szél, sólymog szárnyan fenn az égen, lenn a mélyben, a gyökérben, sudár fákban az ág végen. Itt a völgyben, sírgödörben, kínból fogant örömökben, ezért éltél, hogy a télben, sötétségben és örökös szélfúvásban, történelem viharában igaz szóval megigízd, s nem hallgattál, ha mindezért nem is kaptad meg a részt. Jajgat a szél, suttog a szél, az élőknek álmai közt, őseidnek sírja fölött. A meggyötört Gömörország népe örök vágyaiból fogalmazott sorok útján, most már végleg hazaérsz. Itt születtél, itt a tájban, az apágnak igazában, szép anyai ölelésben, karja szava melegében nevelkedtél, s mint egy herceg elindultál, világ ellen népedért, viaskodva káprázattal, országrontó sárkányokkal, koncra váró kesejükkel, s ide tért meg minden út, hogy elmondhasd mindeneknek, élőket és eljövőket féltő hittel. Magyarul, mennyi szitok, mennyi átok, harangvesztő szolgaságok közt dacoltál, s hű maradtál. Hű a szóhoz, hű e néphez, amit adott sors és végzet, magyarsághoz, emberséghez. Betelt így ma vitészséged, a próbákat kiáltad, örök igazbíró előtt már megállhatsz igazaddal, s ha eljön a végítélet, megbékélhetsz diadallal. Siralmaknak helye nincsen, osztozunk a közös kincsen, s nincs mi nálunk a gazdagabb, mert az írás, mint a forrás, a mélységből felfakad, és a műved, mit ránk hagytál, amíg szól a magyar ének, dicséretet ezeng a lélek, általunk is megmarad. Amen.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Boráros Imre felvidéki színművésszel. Tartsanak velünk a továbbiakban is.

0: Ezért hallgatja, én református pap vagyok. A realitást nekem nagyon fontos figyelembe venni, meg a realitások között végezni a szolgálatom. Vannak megtérések, elenyészői. Ha tömeges lenne, akkor le kellene bontani a börtönöket. De Magyarországon legutóbb is épült új börtön. De ahol valóságos megtérés történik, ott csodálatosan láthatóvá lesz az Isten munkája.
1: Itt szóba hozta pár perccel ezelőtt a KT kapcsán a konfirmációt, legalábbis benne volt a válasz szövegében. Innen jut eszembe, hogy a börtönben volt konfirmáció?
0: Igen, alkalomattán, akit nem lehetett lerázni, annyira szeretett volna konfirmálni. Ilyen eset volt talán kettő vagy három, mert az én megközelítésem az volt, hogy a börtön egy speciális hely, ahol az emberek esetleg elveszítik a hétköznapi értelemben vett realitás érzéküket. És esetleg egy vallásos érzés, vagy egy közösségi hangulat befolyására, vagy hatására konfirmálnak. Ezt nem tartottam jónak, azt tartottam jónak, hogy készüljön fel a börtönben, és ha kimegy a börtönből, és ez a vágy még mindig ott él a szívébe, akkor ott konfirmáljon meg abba a gyülekezetbe, ahova majd tartozni fog. Ezt jónak tartottam, de voltak hosszú ítéletesek is, akiknek a kérését el kellett fogadjam, és akkor megkonfirmáltuk őket, és utána ők is élhettek az úrvacsorával. Mert a börtönben a konfirmálásnak hát ugyanaz volt a következménye, mint a polgári életben, hogy az urasztalához odajárultak a megkonfirmáltak. Az én szolgálati időm alatt kenyérrel és borral osztottuk az úrvacsorát, természetesen minden alkalommal a parancsnok úr engedélye volt ehhez szükséges, amit minden alkalommal megkaptam. Az, hogy ez kikopóban van a börtönökből, és átmegyünk ebbe a szektás megoldásba, hogy szőlőlé, meg mit tudom én, mivel osztanak úrvacsorát. Ez a mi református hitvallásunk értelmében tévtanítás.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Koroknai András nyugalmazott református börtönlelkésszel. Maradjanak az Európa Rádióval.
2: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója. Hírek az Európa Rádióban.
3: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Záros határidőn belül elérheti Magyarország az Európai Unió fejlettségi átlagát, ha sikerül hazahozni az uniós forrásokat és visszaszerezni az ellopott állami vagyont. Magyar Péter miniszterelnök az RTL-nek adott interjújában elmondta, a korrupciós csapok elzárásával és a gazdaság beindításával az ország a tagállami átlagnál legalább 2-3%-kal magasabb növekedésre lesz képes. A kormányfő kiemelte, hogy a tervek szerint 2030 körül Magyarország csatlakozhat az eurózónához is. A családi kedvezményekkel kapcsolatban hangsúlyozta, minden olyan intézkedést megtartanak, ami jó a magyar családoknak, legyen szó akár a 40 év feletti kétgyermekes édesanyák személyi jövedelemadó mentességéről. Magyar Péter hozzátette, a legfontosabb cél most egy valós alapokon nyugvó, hosszú távon is fenntartható költségvetés kialakítása. Minden sejtésnél rosszabb az ország gazdasági helyzete, ezt is Magyar Péter miniszterelnök mondta a szombatesti interjúban. Úgy fogalmazott, nap mint nap csontvázak esnek ki a szekrényből a minisztériumokban. Emlékeztetett, hogy több mint 40 nap telt el az április 12-i választás óta, a kabinet pedig már megkezdte a munkát, és hamarosan az összes államtitkárt kihirdetik. Magyar Péter hangsúlyozta, most nem boszorkányüldözésre, hanem kormányzásra van szükség. Hozzátette ugyan

0: akkor, hogy a választóknak joguk van tisztán látni a valóságot és a költségvetés aktuális helyzetét. A politikus szerint a magyar embereknek pontosan tudniuk kell, hogy az előző kormányzat milyen gazdasági állapotban adta át az országot az új vezetésnek. Már idén augusztustól 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást kaphatnak a rászoruló családok Magyarországon. Magyar Péter miniszterelnök az RTL-nek adott interjújában megerősítette, a kormányzat elkötelezett a korábbi vállalások mellett, és ezt a feladatot szigorúan jelezték a pénzügyminiszter felé is. A kabinet célja, hogy az áfa és adócsökkentés, valamint a nyugdíjas szépkártya mellett ez a jóléti intézkedés is belátható időn belül elérhető legyen a lakosság számára. A Tisza párt programja eredetileg 700 ezerre tette az érintett nehéz sorsú gyermekek számát, ám a friss jelzések szerint a valós létszám ennél valamivel alacsonyabb lehet. A miniszterelnök kiemelte, a kormány előtt álló egyik legnagyobb feladat most annak a pontos feltételrendszernek a kidolgozása, amely garantálja, hogy a 100 ezer forintos támogatások a leginkább rászoruló családokhoz jussanak el. Foglalkozás körében elkövetett halált okozó gondatlan veszélyeztetés gyanúja miatt indított nyomozást a rendőrség a MOL tiszaújvárosi üzemében történt robbanás ügyében. A Borsodabói-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság közleménye szerint az eljárás a helyszíni szemle után kezdődött meg. A MOL petrolkémia telephelyén pénteken reggel történt üzemi balesetben egy ember életét vesztette, 9-en pedig megsérültek. A tűzoltók még aznap délelőtt sikeresen eloltották a lángokat. Hernádi Zsolt, a vállalat elnök vezérigazgatója és Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a helyszínen tájékozódtak a helyzetről. A hatóságok és a cégvezetők megerősítették, hogy a tragikus balesetnek nincs hatása az ország üzemanyag ellátására. A vizsgálatok pedig szakértők bevonásával folyamatosan zajlanak a pontos okok feltárása érdekében. Több százezren vettek részt a csíksomlyói pünköst szombati búcsús nagymisén, amelyet a Kis- és Nagysomlyó hegy közötti nyeregben tartottak meg. Az idei ünnepi szentmise szónoka Székely János szombathelyi megyés püspök volt, aki beszédében kiemelte, a jelenlegi nehéz időkben össze kell kapaszkodni, és reménnyel teli szívvel újra kell építeni a jövőt. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke hangsúlyozta, hogy a Kárpát-medencében élők sorsa összekapcsolódik. Ezért csak egymás jogait és kultúráját tisztelve együtt boldogulhatnak. A hagyományos fogadalmi búcsún a világ minden tájáról érkező zarándokok mellett állami vezetők, köztük Sólyog Tamás köztársasági elnök is jelen voltak. A rendezvény zárásaként a résztvevők töretlen hittel és méltósággal emlékeztek meg a keresztény értékek fontosságáról.
1: Az időjárásról.
0: Kevés lesz a fátyol és gomoly felhő a fejünk felett, csapadék nem valószínű. Az északkeleti északi szél több helyen megélénkül. A csúcshőmérséklet 25 és 31 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 12 és 17 fok között lesznek.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, folytatjuk az ünnepi beszélgetést Koroknai András nyugalmazott református börtönlelkésszel, aki 16 évig szolgált a Szegedi Fegyház és Börtönben református börtönlelkészként. 10 évvel ezelőtt, 2016-ban ment nyugdíjba, ma pedig vele beszélgetünk a pünkösdi ünnep apropóján.
2: Börtönben maradva, pünkösdöt hogyan ünnepelték? Volt ennek valamilyen forgatókönyve? Hogyan készültek erre az ünnepre? Volt-e valami mást énekeltek, pünkösdi énekekből felkészítette a gyülekezetet? Meséljen erről, hogy ezek milyenek alkalmak voltak.
3: Hát a pünkösdel kapcsolatosan a ünnepeink sorában úgy tűnik, hogy ez a mi ünnepünk lóg a levegőben. Nincs semmi liturgiai, hát hogy is mondjam, beágyazottsága. Ellentétben mondjuk a karácsonnyal, amikor legalábbis a lehetőség megvan, hogy na kántáljunk, vagy uram, bocsá, legalább a karácsonyfánknál énekeljünk el mondjuk legalább egy karácsonyi éneket, vagy a húsvétnál mi magyarok szerencsés helyzetben vagyunk, mert hát legalább locsolódhatunk. Na de mit csináljunk pünköstkor? Hát itt fel kellene eleveníteni egy kicsit, ami egyébként a mi társadalmunkban, én azt mondom erre, hála Istennek, nagyban egy kicsit megvalósult a közéletben, legalábbis az elmúlt évtizedekben. Tudnélik, miről van szó a pünkösdnél? A pünkösdnél arról van szó, hogy ezt olvassuk Mózes könyvében. Ezt írja Mózes. 50 napot számoljatok a 7. szombat utáni napig, akkor mutassátok be az új étel áldozatot az Úrnak. Hozzatok lakóhelyetekről 2 kenyeret felmutatott áldozatul, 2 tized véka lisztből készüljenek kovásztalan kenyérnek sütve. Na körülbelül ennyit. Na mi ez a 2 kenyér? Hát ennek aztán megvolt a beágyazottsága. Tudnilik, pünköstkor, mivel az új szövetségi híradás így kezdődik, amikor eljött a pünkösd napja. Hát akkor kellett vinni ezt a 2 kenyeret. A poén az, hogy hogyan készült ez a 2 kenyér. Hát úgy készült, hogy az embereknek el kellett menni a saját földjükre, és összeszedni azt a néhány kalászt, aminek a termését kimorzsolta, beletette ebbe a közös kenyérbe. A bibi az, ezt minden gazdálkodó ember tudja, hogy az igazi szép kalászok, azok nem a tábla szélén teremnek, hanem a tábla közepén. Tehát, ha akartad a rád jutó 10 kalászt, a legszebbet, ami Istennek jár, akkor neked be kellett gázolni. És a 10 kalászért letapostál 100-at. Amíg összeszedte a 10 kalászát, addig saját magának kárt okozott. Nem volt ott meózás, hát aki a tábla széléről vitte a semmit, a satnyát, hát az is vitte. Ki morzsolták a kalászokat, megőrölték, és a lakóhelyetekről megőrölt lisztből, vagy buzából, ami liszt lett nyilván, sütötték a kenyeret. És ebbe a kenyérbe benne volt a legszebb buzafej is, a legszebb kalász is, meg a legsatnyább is. Na hát ez a pünkösd, hogy mit viszel Istennek. De ez a módi, ez arról szól, hogy minden közösség, minden nap megsüti ezt a kenyeret. Megsüti egy munkahely is, meg uram, bocsá, egy család is. És ugyanez a módi. Egy családon belül is vannak, akik beleteszik apai tagjait. Meg vannak, akik ott ellognak a sorjába. De a közös kenyérizében mind a kettő benne van. Mi történik pünköstkor? Az ember oda viszi ezt a mindenféléből készült kenyeret. Mikor azt olvassuk, hogy kitöltetett az Isten szent lelke, akkor ehhez, ami nem primőr kenyerünkhöz, hozzáadja önmagát. Ez a pünköst. Isten a te életedhez hozzáadja magát. Erre mondja Jézus, hogy én vagyok az élet kenyere. Nehogy azt hidd már, hogy csak abból kell, vagy az kell lenni, amit összeszedtek itt közösen, 5-en, 6-en, 2-en, 3-en, hanem én vagyok az élet kenyere. Ez a pünköst. A nagy sátoros ünnepek voltak a börtönbe az én igazi szolgálati területeim. Mert azok munkaszüneti napok. Hála Istennek. És a munkaszüneti nap van, akkor a börtönben sem hétköznapi módon zakatol az élet. Hát ahhoz, hogy a lelki szolgálatokra egyáltalán lehetőség legyen, ahhoz a hétköznapi életben is munkaszünetre van szükség. És hát a pünkösd ünnepe is, ezt mindig elmondtam, amit én most itt elmondtam a pünkösd hátteréről. Ezt mindig elmondtam, hogy Isten tudja, hogy te mit hozol. Hogy a tábla széléről most jössz itt csencselni, vagy cigiért, vagy akármiért, vagy pedig azért jössz, mert nyugtalan a mi szívünk, amíg benned meg nem nyugszik atyánk. Hát amit nem tudok elmondani, hogy aztán kinek az életében mit végzett el az Isten? Ki mennyire hagyta, hogy Isten hozzáadja magát? Tehát nem valamit ad Isten a te életedhez, hanem magát adja. Isten magát adja. És ezek a sátoros ünnepek, ezek számunkra nagyon felemelőek voltak, már csak azért is, mert minden sátoros ünnep körül volt egy családi Isten tisztelet. Előtte, utána, nyilván nem a magán az ünnepen, de előtte vagy utána volt egy családi Isten tisztelet, ami azt jelentette objektumonként, hogy 10-15 emberhez, 20-hoz mikor, hogy állt ez össze, mármint fogvatartotthoz bejöhetett a családja. Egy fogvatartotthoz minimum 2 fő. És akkor 1 óra volt az Isten tisztelet, 1 óra volt a beszélő, tehát beszélgetés a családdal, és a fizikai érintés nem volt tilos. Ez azt jelentette, hogy mondjuk a gyerek az apja ölébe ülhetett. Tehát ez felemelő volt, meg megható volt, hogy mit jelentett ez akár a gyereknek, akár az apának. És hát az ünnepeinken mi végig énekeltük az ünnepi énekeket, először is volt rá időnk, másrészt pedig volt hozzá kedvünk, meg hát erre indítatást is kaptunk újra, meg újra magától a Szentlélektől, mert én prédikálhatok úgy is, mint arany szájú Szent János, bár ennek kevés az esélye. Azt én is el fogom felejteni, meg az is, aki hallgatja. De ha egy éneket megtanulsz, azt a halálos ágyadon is tudod. És a mi énekeink, amik az 1948-as énekeskönyvben benne vannak, az újat még nem ismerem. De erről merem állítani. Ezek szintiszta teológiát képviseltek. Szintiszta református hitvallást. És szintiszta biblikumot.
2: Én voltam az önbörtönlelkész idejében többször a gyülekezetében, Csillagban, Nagyfán. Soha előtte és utána nem hallottam úgy énekelni gyülekezetet, ahogy az a gyülekezet énekelt. Egy emlékem van még esetleg a saját édesapám temetéséről, ahol rengeteg lelkész volt. Ezzel tudnám összevetni. De olyat, hogy ahol egy közösségben csak egy-két lelkész van és a gyülekezet tagok, úgy nem hallottam mást énekelni. Tehát olyan erőteljesen, bátran, határozottan, szöveget mondva jó volt együtt énekelni akkor a Csillagban. Ennek mi a titka? Most egy temetés emlék jutott eszembe. Református temetés, feleségemmel ketten, meg a lelkész énekeltünk, körülöttünk 80-90 ember, egy szót nem énekelt. Tehát ezt hogyan tudta véghez vinni, hogy így énekeljenek ezek az emberek, akik lehet, hogy előtte soha nem jártak templomba, akik lehet, hogy nem értettek minden szavát azoknak az énekeknek.
3: Ezekkel az ének dolgokkal én nem vagyok szakember. Én egy magyar ember vagyok, akinek van hagyománya, amit az apjától meg az anyjától tanult. Nem az iskolapadban, meg nem a tudósoktól. Én az anyanyelvemet az anyámtól tanultam, és én nem akarok más anyanyelvet. A hagyományaimat azoktól örököltem, akik éltek vele, meg éltették őket. Állítom, hogy minden prédikátort emel az ének. Mert tudnélik, mióta Isten tisztelet van, van ének. Isten az ének lehetőségét és parancsát azért adta, hogy ezzel építsük az ő népét. Ez a Maudi, ami a falusi gyülekezeteinkbe is leszivárgott, hogy én nem tudok ritmikusan énekelni, meg én nem ismerem ezt, meg én nem tudom ezt, meg én nem tudok zenélni sem, meg... Tehát ez a Maudi, ez, ha lehet szépen fogalmazni, ez nem Isten lelkétől való, akármelyik professzor állítja az ellenkezőjét. Hát mondjuk a börtönbe kezdetben először is annak a jó ízét kellett megizleltessem, hogy a közös éneklés az jó. És akkor mi énekeltünk mindent. Magyar nótát, cigányt, szent éneket, mindent. És akkor ez letisztult. Tehát amikor rájöttek az emberek, hogy ez felemelő, akkor egyszer megkérdeztem a parancsnok úrtól, parancsnok úr, ön mit csinálna, ha ön lenne a börtönlelkész? Hát azt mondja, nem vagyok börtönlelkész, de javallanám, hogy énekeltesse a fogva tartottakat. Mikor kezdhetem? Hát ma délután. Bevezettük a parancsnok úr eligazítása nyomán, hogy minden héten tartottunk énekórát. 2,5-3 óra volt egy énekóránk. És akkor mi ezt az időt végig énekeltük. És azt állítom, hogy felemelően tudtunk énekelni. Karácsonykor, amikor kezdett a Szentestén alkonyodni, és mi énekeltünk, akkor az ott lakók elkezdtek sétálni. Mert azt mondták, kijöttek, hogy legyen valami karácsony hangulat, hogy hallják a mi énekünket. És én ezt nagyon fontosnak tartom a gyülekezetben. Ez az áll akármi, hogy beülök az Isten tiszteletre, és elkezdek ott dünnyögni, mintha Istennek nagyot halló készüléke lenne, vagy az angyalainak, hogy na akkor, ha nem értem, akkor majd bekapcsolom a nagyot halló készülékemet a mennybe, hogy halljam már, hogy Jóska, meg Pista, meg Juci, meg Mari, mi a fenét csinálott. Hát énekelni kell. Énekelni. Az Isten tiszteleten énekelni kell. Ha nem tud, dudolja. Így kezdték a bent. Nem tudod, nincs semmi baj. Vagy nem tudsz olvasni, nincs semmi baj. Dudolni tudsz, tudom. Hát akkor dudold. És akkor majd meg fog tanulni énekelni. Ezt nagyon fontosnak tartottam, és akár a karácsonyi, akár a húsvéti, akár a pünkösde énekeink mindenre megtanítanak. Ami az egészséges hitvalláshoz szükséges. Mindenre megtanítanak.

0: Van kedvenc pünkösdi éneke egyébként, dicsérete?
1: Igen. Jövel teremtő Szentlélek és híveiddel légy vélek. Ez az ének a legrégibb énekeink közé tartozik, hozzávetőleg a 9. századból való.
0: A beszélgetés végére egy személyes visszatérés az ön életébe, családjába. Önök hogyan ünneplik a pünkösdöt?
1: Azt el szoktam mondani a családban, hogy a sátoros ünnepek előtt toppon van a sátán. Mindent meg fog tenni azért, hogy beleköpjön a levesbe. Ezért egy sátoros ünnepek előtt, ami általában a mai ember életében valami családi, speciális programmal is össze van kötve, nagyon figyelni kell arra, hogy ne legyünk a kísértőnek az eszköze. Mert a, nem úgy rontja meg a légkört, hogy mit tudom én, betöri az ablakot, aztán beajít valami mérgezőt, hanem a családnak egy tagját használja fel, hogy megrontsa egy családnak a légkörét. Tehát erre nagyon vigyázni kell, erre felszoktam hívni a figyelmet. Egyébként az átlagos módon telik el az ünnepünk, általában az ünnep délutáni vagy esti istentiszteleteken lehetőséget adnak nekem, hogy én predikáljak. Miklós unokám az elmúlt vasárnap konfirmált Szászhalombattán, és pünkös másodnapján lesz az úrvacsora osztása konfirmandosoknak. És az elmúlt vasárnap is, meg nyilván ünnep másodnapján is a családommal Szászhalombattán az istentiszteleten veszünk részt, és hálát adok a jó Istennek, hogy az unokám lekonfirmált, meg arra kérem az Istent, amire Mózes a 90. Zsoltárban, hogy kezeim munkáit tedd maradandóvá, ó Isten, kezeim munkáit tedd maradandóvá, ó Isten.

0: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a Szegedi Fegyház és Börtön gyülekezetét hallották énekelni, akiket még Koroknai András tanított, és ő szervezte meg ezt a felvételt is. Mai műsorunkban pedig vele, Koroknai Andrással, a Szegedi Fegyház és Börtön egykori börtönlelkészével beszélgettünk pünköst apropóján.
1: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
0: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
1: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.
2: Odafenn.

0: 10 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Jelentősen csökkenni fog a miniszterelnök, a miniszterek, az országgyűlési képviselők és a polgármesterek fizetése. Magyar Péter miniszterelnök az RTL-nek adott interjújában bejelentette, a korlátozások az állami vállalatok vezetőit, valamint az igazgatótanácsi és felügyelőbizottsági tagokat is érintik. Közölte, hogy a képviselői költség keretek szigorításával csak az országgyűlés működésén 50 milliárd forintot fognak spórolni. Az új szabályozás értelmében a miniszterelnöki alapbér bruttó 2 millió 300 ezer forint lesz, amely a képviselői tiszteletdíjjal együtt bruttó 3 millió 800 ezer forintot tesz majd ki. A takarékossági intézkedések részeként a kabinet csökkenteni fogja a köztársasági elnök juttatásait is, ezzel is hozzájárulva az állami kiadások mérsékléséhez és a költségvetési egyensúly megteremtéséhez. 286 milliárd forintnyi eltitkolt közlekedési kiadásra bukkant az új vezetés az idei büdzsében. Vitézi Dávid közlekedés és beruházási miniszter közösségi oldalán súlyos költségvetési trükközésnek és csalásnak nevezte a történteket. A tárcavezető részletezte, hogy az előző kormányzat egyenlegjavítási céllal nem tüntette fel a költségvetésben az autópálya koncesszió második féléves díját, a Budapest-Belgrád vasútvonal munkálatait, valamint az Iváncsai akkumulátorgyár vasúti bekötésének költségeit. Magyar Éva kormányszóvivő megerősítette a vizsgálat tényét, hozzátéve, hogy a korábbi kabinet politikai döntést hozott a tételek kihagyásáról a választások előtt. Vitézi Dávid hangsúlyozta, hogy miközben a vasúti mellékvonalakat bezárták, a kiemelt projektekre ömlött a pénz. A minisztérium a pénzügyminisztériummal közösen már dolgozik a központi költségvetés valós helyzetének feltárásán. A miniszterelnökhöz fordul segítségért a vasutasok szakszervezete egy azonnali hatállyal elbocsátott tisztségviselő ügyében. Az érdekvédelmi szervezet azt kéri Magyar Pétertől, hogy intézkedésével tegye egyértelművé, Magyarországon senkit nem érhet retorzió, amiért a közösség vagy a közérdek védelmében szólal fel. A MÁV személyszállítási ZRT-től eltávolított alkalmazott korábban több műszaki, üzem és utasbiztonsági problémát vetett fel, és olyan ügyeket tárt fel, amelyekben felmerülhet a bűncselekmény gyanúja is. Meleg János szakszervezeti elnök hangsúlyozta, a munkáltató ahelyett, hogy kivizsgálta volna a visszásságokat, mondva csinált ürüggyel rúgta ki a tisztségviselőt. A szervezet szerint a döntés jogtalan és alkalmas arra, hogy elrettentse a munkavállalókat a szabálytalanságok és a közbiztonsági kockázatok jelzésétől. Budapesti látogatásra hívta meg Kármán András pénzügyminiszter az Euróövezet pénzügyminiszteri testületének elnökét, aki elfogadta a meghívást, így június végén Magyarországon folytatódnak az egyeztetések, amelyeken Magyar Péter miniszterelnök is részt vesz majd. A görög tárcavezető megerősítette, hogy hazánknak helye van a testület egyeztetésein. Kármán András kiemelte, a stabil és a kiszámítható költségvetési politika megnyitja az utat az euró későbbi bevezetése előtt. A magyar pénzügyminiszter emellett Cipruson megbeszélést folytatott az Európai Bizottság biztosával is. A tárgyaláson szóba került a helyreállítási alapforrásainak hazahozatala, amellyel kapcsolatban az uniós biztos úgy fogalmazott, jó esély van a Magyarországnak járó pénzügyi források mielőbbi felszabadítására. Hivatalos engedélyt kapott a MOL az Egyesült Államok pénzügyminisztériumától, hogy június 6-áig folytassa a tárgyalásokat a szerbiai NIS kőolajipari vállalat többségi részesedésének megvásárlásáról. Hernádi Zsolt, a MOL csoport elnök vezérigazgatója közölte, a rendkívül összetett egyeztetések már a végső szakaszba léptek. A cégvezető szerint az adásvétel mindenfél számára előnyös lenne, és hozzájárulna a Szerbia, valamint a teljes régió hosszú távú ellátás biztonságához. A szerb energiaügyi miniszter megerősítette, hogy a magyar vállalat további két hetet kapott az orosz Gazprom-nyeftel való tárgyalások lezárására.
0: Az időjárásról.
1: Kevés lesz a fátyol és gomoly felhő a fejünk felett, csapadék nem valószínű. Az északkeleti északi szél több helyen megélénkül. A csúcshőmérséklet 25 és 31 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 12 és 17 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Európa Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Szalont, az Európa Rádió magazin műsorát hallják, a szerkesztő Linnárt Vanda köszönti Önöket. Szabó Lőrinc irodalmi díjat vehetett át Jacsó Pál a Miskolci Nemzeti Színházban, ahol a hagyományokhoz híven május 11-én Miskolc város napján ünnepi közgyűlés tartott Miskolc önkormányzata, és ahol idén is átadták a város kitüntető díjait és címeit azoknak, akik elhivatott munkájukkal sokat tesznek Miskolcért és a miskolciakért. Dr. Jacsó Pál sokáig ügyvédi pályán dolgozott. Az írás, mint mondja, körülbelül 10-13 évvel ezelőtt talált rá, majdnem egy időben azzal, amikor 48 évesen konfirmálva a Miskolc Avasi Református Egyházközség gyülekezeti tagja lett, és ahol presbiternek is megválasztották. Versírásról, ártpolitikáról, lokálpatriotizmusról és a díjak fontosságáról is beszélgetünk az Európa Szalon mai adásában Dr. Jacsó Pállal.
2: Én már nem cserélném föl például ezt, hogy most a pénzbe lehetne kifejezni, hogy voltak jó döntéseim, voltak üzleti sikereim, aztán mit tudom én mondom, igen, lovakat vettem meg, szőlőt, más meg éppen lakásokat és bérbe adta. Most biztosan jobban élnék, de rengeteg olyan tudásra tettem szert meg emberi kapcsolatokra, amik panel lakás vásárlásból, felújításból, meg bérbeadásból nem tette függetlenül attól, hogy ez becsülendő, meg semmi gondom vele. Én a lovakat, a szőlőt, meg egyéb más dolgot választottam, meg a templomot, azt ez lett belőle, ezt kaptam cserébe. Tehát ezt, és akkor ez volt döntés, én a szívemre hallgattam akkor. Készülő félben van Hangóné Birta Melinda tiszteletes asszony, egy közös istenes kötetünk, már most úgy van szerkesztés alatt, hogy már készül hozzá ugye illusztráció, meg reméljük, hogy az Arszakra fesztiválra meg tudjuk jelentetni, hanem akkor majd minimum adventre, bár tavaly is ez volt, de nagyon, nem egyszerű azért ezeket összerakni, főleg két szerzőt, hiszen már volt egy közös műsorunk egyébként az Arszakra fesztiválon a mindennapi kor társunk címmel, ugye a társunkat nem kell elmondani, de egy picit ez is egy feszeget, nem feszeget határokat, csak másképp jeleníti meg az urat és a bennünk élő hitet, de nekem ő egyrészt ugye a lelkivezető, másrészt ugye úgy lesz a könyv, hogy az ő gondolatai, versei, ami nem csak istenes, neki sem, nekem meg ugye egészen más ez a gondolatvilágom ilyen szempontból, mint a megszokott általában biblikus istenes versek, de a kettő, ő a filozófia, én a két lábon állok a földön, ő a biblikus olvasottság tanult, ugye, hiszen ő ez részben attól függetlenül, hogy iszonyatos, ha lehet ezt mondani, nagy elhívása van, és neki percenként úgy megéri a hitét, és olyan módon, hogy aztán tényleg csak néz az ember, amikor ő hirdeti az igét, és ezt fogjuk egy kötetbe megjelentetni, nagyon kíváncsi leszek.
1: Az Európa Szalon mai vendége tehát a Szabó Lőrinc irodalmi díjas, dr. Jacsó Pál.
3: Oda meg vissza, ha beülök a buszba, megy

0: Európa Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától.
1: Szabó Lőrinc irodalmi díjat vehetett át Jacsó Pál a Miskolci Nemzeti Színházban, ahol a hagyományokhoz híven május 11-én Miskolc város napján ünnepi közgyűlést tartott Miskolc önkormányzata, és ahol idén is átadták a város kitüntető díjait és címeit azoknak, akik elhivatott munkájukkal sokat tesznek Miskolcért és a miskolciakért. Dr. Jacsó Pál sokáig ügyvédi pályán dolgozott. Az írás, mint mondja, körülbelül 12-13 évvel ezelőtt talált rá. Majdnem egy időben azzal, amikor 48 évesen konfirmálva a Miskolcavasi Református Egyházközség gyülekezeti tagja lett, és ahol presbiternek is megválasztották. A versírásról, aszpoetikáról és a díjak fontosságáról is beszélgetünk az Európa Szalon mai adásában dr. Jacsó Pállal.
2: Meglepődtem, már éppen mentem be valamilyen hivatalos ügybe az önkormányzathoz, és akkor jött szembe a kulturális osztálynak az osztályvezető, hogy adjon már meg az adataimat. Hát nagyrészt ezek ismertek ott, mert egyszerűbb jogviszonyban is szerződéssel vagyok, vagy jogi bizottságban tag vagyok az önkormányzatnál, de megkérdeztem, hogy minek, miért kéne. Hát mert én ugye értesített volna, hogy én lettem a jelölt, akkor még ugye, mert még ez a testületi ülés előtt volt, és mondtam, hát hogy én egy nagyon jogkövető állampolgár vagyok, tudom hát ügyvéd létemre, de ez lehetne másként is, mindegy, én ilyen vagyok, nem szeretem, hogyha kivételeznek, és mondtam, hogy nem tudom, hogy jelöltek volna, mert nem kérdeztek, mert voltam már jelölt, és akkor tudom, mi a menete, és akkor nem szeretném, mondom, hogy ez most így, hogy engem miért, meg hogyan, és mondták, hogy nyilván ez úgy működik, hogy a kuratórium is javasolhat személyeket. Tehát a miskolci polgárok kuratórium is, csak sokan nem ismerik ezt a menetét, mert ugye miért ismernék. Tehát teljesen szabályos volt a jelölés, csak ugye egy kicsit óckodtam, mint hogyha ilyen kivételezett lennék, de aztán megnyugtattak utólag, többen odajöttek, hogy végülis egyhangúan fogadta el a kuratórium, tehát ez ilyen tizenvalahány tagú, mindenki sok mindenféle habitusú, oldalú és szakmai képzettségű ember van benne, úgyhogy, vagyis hát polgár és részint barát ismerős, de nem erről szólt a történet, tehát már hogy barát ismerős lenne, aztán megnyugtattak például Vas Tibor, aki a köteteimet gondozza, jó barátom, és megnyugtatta, hogy már szerinte is megérdemeltem, úgyhogy már én is megnyugodtam valamennyire, de hát nyilván ez egy olyan történet, ha nézzük az elődöket, most azért nem sorolnék mindenkit, de azért is, akik mentorunk, Fecske Csaba, Csorba Piroska, akivel sajnos nem tudtam közelebbi viszonyba kerülni, amikor én már ráléptem erre a pályára, az írói létre, hogy úgy mondjam, és már jutottam olyan szintre, hogy már számba vehettek volna, vagy számba vettek, ő már nem volt igazán egészséges, amiről én nem tudtam, viszont nagyon jó kapcsolatba kerültem a férjével, Parázs Istvánnal, tehát biztosan egy kiváló, kedves ember volt, nagy tudású, úgyhogy egy érdekes, hogy jogászként kívülről jöve egy tizenvalahány éves rövid pályafutás után nagyon jól megismerkedtem, és nem barátokká vált ittam sok mindenkivel, és barátaimmá váltak ezek a előttem járó irodalmárok, közéleti személyiségek, és ennek nagyon örülök. Nem is gondoltam volna, tehát amikor még itt jártam hallgatni az előadásokat, akkor, hogy Fecske Csaba csak úgy távolról, Vas Tibivel és maximum bólintásos köszönő viszonyban voltunk, tehát ez egy érdekes történet, hogy pár év után viszont mondhatom, hogy jó barátokká váltunk, de talán nem csak az írás miatt. Én erre büszkébb vagyok, hogy nem biztos, hogy az írás miatt csak. Én úgy gondolom, hogy nagyon, nagyon jó ez a régió, ez a Miskolcváros is, nem ok nélkül szeretjük, mert én úgy gondolom, hogy a kivételes természeti környezet mellett nagyon sok kivételes ember van, bár megjegyzem, hogy egyikre se vigyázunk olyan módon, ahogy kéne, zárójel bezárva, de én mindig is egy örök ellenkező vagyok, tehát maximalista, tehát engedtessék meg nekem, hogy ezt mindig megjegyezzem, mert ebben nem lehetünk elég maximalisták ebben, hogy egymással, az emberekkel, barátokkal, ismerősökkel, polgárokkal, meg a természettel, idősökkel, gyerekekkel hogyan bánunk, abban nincs 100%, mert az mindig tovább kell egy picit lépni. Ennyit tudok erről mondani röviden, de hát bocsánat, erre szoktam mondani, és befejeztem, hogy kétszeresen vagyok hátrányos, mert egyrészt ügyvéd vagyok 30 éve, másrészt 10-valány éve írok, tehát kicsit ez a szószátyárság már egy rám ragad, de hát amikor kell, tudok hallgatni is, de most nem ez az idő. Nem mondom, nem ezért hívtak a riporthoz. Köszönöm a hallgatóknak, hogy ezt végighallgatták.
1: Az elismerés fontos az ön számára életében, hiszen tavaly Vármegye Prima díjasa is volt.
2: Igazából szoktam mindig Tiborral, Vas Tibor ezzel nevetni, hát most körülbelül van még 4-5 kötetem a fiókba, mert azért ez egy mégiscsak, ha nem is magán, nem magánkiadásba adjuk ki, hanem pályázunk, meg azért csak költséges, tehát költséges hobbi, hogy így mondjam, meg nem térülő hobbi, de megtérül szeretetbe. A sokkal fontosabb az, hogy illetőleg ezt is meg kell utólag is szolgálni. Én szerintem az fontosabb, hogyha oda jönnek ismeretlen emberek az utcán. Vagy például most, ha elárulhatom, hogy most minden földes ballagúdiáknak egy-egy kötetet ajándékoztam a ballagásra, és elmondtam ott egy verset, ami egy parafrázis volt, a Piros Téglás iskola egy elég hosszú, és utólag jöttek oda szülők, vagy hogyha mondták, hogy nem a ballagó gyerekük, de éppen a 11. osztályos hallott engem, és besélt rólam az édesanyjának, aki az önkormányzatnál dolgozik, és mondta, hogy ismerek. Tehát, és például ugye ez 10 éves gyerekek, aztán szoktunk azért, én ezt szoktam mondani, hogy a Slam Poetry-től a templomig megfordulok, és talán ez az, ami másabb egy átlagos életvitelű írónál, hogy én talán egy kicsit a közéletben is részt veszek. Ezért mondom, hogy a díjak nem, de valahol mégis jó. Például tegnap Szolyák Péter igazgató úrtól kaptunk szerintem többen egy nagyon szép köszönő levelet, nem is egy ilyen merített, vastagabb papíron, ugye a Herman Otto Múzeum igazgatója, és fel is hívtam, és tehát azért ezek már olyan, tehát ezek a gesztusok fontosak. Tehát én úgy gondolom, nyilván nem csak nekem küldte, de ez az ő úriemberségét, amiről már elszoktunk. Tehát csak mondtam, igen, hogy Tibinek is, hogy egy darab könyvem jelen jó másfél, mert a Észak-Keleti átjáró keretében is volt egy kötet, de ezzel kimaxoltam ezt az egy könyvet, lényegében ahányszor megjelentem valahol, vagy a díjakkal is, még csak ez az egy jelent meg, ez a 60 év Miskolc. Tehát mennyi sokat jelent, hál' Istennek a print, adja az újságot, meg a könyvet a kezünkbe veszük, le tudunk, mert azért a laptopot rakjuk a hasunkra, vagy a könyvet nem ugyanaz. Én úgy gondolom, tehát ajánlanám mindenkinek igaz, hogy lehet, hogy valakinek a macska van a hasán, és úgy olvas, vagy nem tudom, tehát elbagatelizáljam, tehát fontosak, de pont ezért, hogy az utat azt mondják, hogy jó úton jár az ember, mert tehát ennyi sokan nem tévedhetnek, bár azért engem ezt szoktam mondani, hogy vagy fölemelnek az olvasók, vagy az emberek az szint fölé, ahol nem tartok, vagy negligálnak és lenéznek. Ezt most komolyan mondom, mert volt olyan, amikor elkezdtem az írói autodidakta pályámat, beküldtem írásokat, és azt kaptam, hogy közlésre alkalmatlan. Na most ezeket a pár év múlva elküldtem irodalmi lapokba, és ott mondjuk díjazott lettem, vagy ebbe a kötetbe is szerepelnek így, és ez majd egy klasszikus verses kötetem, amit majd megpróbálok talán jövőre megjelentetni, még most lesznek közben kötetében, ez lesz a cím, hogy közlésre alkalmatlan. Szóval én ezeket nem felejt, nem azért, mert én tehát nem vagyok se gőgös, se bosszú, mások miatt teszem ezt, hogy mert ezt sokan átélik. Én úgy gondolom, hogy oktalanul, okkal, nem tudom miből eredően durván megbántunk olyanok, és akkor mondanak, hogy jó, ebbe kell még fejlődni, vagy ez nem ide, nem a mi portfóliunkba illik. Én úgy gondolom, hogy a kommunikáció nagyon fontos ilyen szempontból, mert annyi kis tüskét hordozunk, ami aztán úgy betokosódik. Én ezt nem hordozom, de valahol mégis, mert mondom, ez az igazságkeresés az nekem nagyon fontos, meg a megtalálása is. Talán ez, hogy így ezek visszaigazolást nyernek, azáltal tényleg mondhatom ugye, hogy ezekkel a barátságokkal, például a Németh Lajos, aki szintén Szabó Lőrinc díjas, író-költő, a korosztálya már idősebb, de nekem ő pince szomszédom volt a Bábonyi Bércen, csak azóta eladta, és akkor beszélgettünk, és csak néztem a nagy tudását, meg a fanyar humorát, minden, és aztán kázi, ő se volt még akkor Szabó Lőrinc díjas, én meg főleg nem, mert ez olyan 2000-es évek közepén volt, 10-es évek előtt, és főzött ott, öreg úr volt neki a pince gazdája, főzött ott, pörköltet, meg ezt, azt beszélgettünk át, mentünk, nagyon sokat, hogy mondjam, nem vitatkoztunk, hanem érveltünk, illetőleg figyeltem. Aztán valahol mégis történt, hogy mind a ketten, ahol tudtuk, ő azért előrébb tart ebbe, de én nem is gondoltam, hogy el fogok ezen írni, főleg, hogy mindketten Szabó Lőrinc díjasok leszünk közel pár éve elmúltával egymástól, tehát nagyon érdekes dolgok ezek. nagyon érdekes dolgok. Az élet az mindig olyanok, éppen amikor jöttem ide, és láttam az építkezés szembe, mindenki látja, hogy azért a 10 évvel ezelőtt a város hol tartott. A vár épp, hogy felépült, már az első ugye, ütem, nem, a borangolás még csak kis cipőbe járt. Jó, hát akkor még talán ugye volt azért Kocsonya is úgy, meg volt még talán ugye operafesztivál is a kifutóban, de azért mindig minden, és mi lesz 10 év múlva, holott az idő gyorsul, tehát azért én azt mondtam, hogy nekem is van még 10 évem, mert 62 vagyok, tehát jó, reméljük több, de ami igazán, ami még aktív lehet, tehát az élet nagyon felgyorsult.

0: Nem tudom egyszerűen azt már tolerálni a felesleges indulatokat esetleg, vagy vitákat, olyanokat, amik partalanok. De ez, most bezárom ezt a zárójelet, szerintem ezzel nem árultam el nagy titkot, illetve nem bántottam meg senkit. És aztán valahogy nem lehet tudni, még szegény nyugodjon, Koncz Károly Karcsi bátyám, aki később részben mentorommá vált, már javított szövegeimet, a város idősebb korosztálya ismeri őt, ugye versmondó volt, népművelő, könyvtár, kultúrházigazgató, talán még József Attila díjas versmondó is volt, és ugye azért ő volt az első olyan, aki meglátta bennem, és több verset is felmondott a Facebook oldalán, és nagyon-nagyon megköszöntem neki, és ő mondta, hogy hát vannak olyan emberek, akik egyszer csak íróvá válnak. Mert amikor volt egy estünk, és akkor ott ő volt az egyik előadó, és akkor ezzel nyitott. Tehát nem tudom megmondani, hát biztos vannak ilyen emberek, akik így felgyülemlik a tapasztalat, és aztán valahol egy ilyen Schubert, ugye, ami régen a lovas szekereken volt, vagy ugye így kiütik, vagy amikor régen még látott valaki, ez is megint korosztás, ugye a szenet hozta a nagy teherautó, és ugye akkor azokat félreütötték, azokat a kis falkokba az ajtót, és akkor így kiömlött a történet, a szén. Nekem ez így jött, most éppen kevesebbet írok, mert más dolgokkal foglalkozok, de tele van a fiókon, meg a különböző mappáim, nem is tudom, hogy annyira termékeny voltam, tehát elfogadom, hogy most más dolgom van, és most ezt rendezgetni kell. Tehát nem tudom. Tehát ez ugyanúgy jön, mint hogy miért mindig el szoktam mondani, de most csak két mondatban, hogy miért lettem én mondjuk 48 évesen, hogy elhívott a Jóisten, és miért kezdtem el templomjáró, gyülekezetbe járó ember lenni, akkor konfirmáltam, amire lusta voltam gyerekkoromban, vagy nem úgy volt, és mert nem volt kedvem, vagy nem olyan emberekkel találkoztam. Meg nem mondom, de én talán a hitnek is ebbe van szerepe, bár én ezt nem akarom, el szoktam mondani, de nem hangsúlyozottam túl, mert én ugyanúgy tisztelem az ateistát is, ha embermódjára viselkedik, és nagyon sokan így vannak nyilvánvalóan. Tehát, hogy ezt nem értik meg esetleg, hogy hogyan lehet hittel, én azt megértem, mert én se értettem volna. Nem lehet megmagyarázni a hitet sem. Jön és van. És akkor ugyanígy, mint hogy valaki becsületes, vagy kitart az elvei mellett, vannak olyanok, akik egészen, mint ugye akár a 56-os, 48-as hősénk, ők addig tartottak ki az elveik mellett, hogy feláldozták az életüket. Más meg kevesebbért, de kitart kevesebbig. De ezt nem lehet megmagyarázni. Ez egy indítatás. Tehát most megint nem arra válaszoltam, ami kérdés volt, de ezt nem lehet külön választani. Tehát ezek jönnek, és akkor van egy késztetés, aminek eleget kell tenni. Mert egyébként ezt szoktam mondani, és most le is zárom ezt a gondolatot, akár azt is, hogy az embernek ugye van egy tudata, a tudatalattia, az érzülete, a mentalitása, a szíve, és hogyha nem teszi azt, amit vagy ellene megy, amit ezek a kvázi kémiai, szellemi és biológiai folyamatok meg a hit elvár, akkor megbetegszik. Komolyan mondom. Tehát ha ezt nem tenném, vagy nem azt tenném, amire elhívtak, vagy ezt nem úgy cselekednék, vagy nem írnék, és nem tennék félre olyanokat, amikre nincs időm, vagy azt mondja az agyam, hogy ez fáraszt, ezt nem akarom, mert nem termékeny, akkor megbetegítenem, mert azt mondja, hogy kész, lezárom a zsilipet, ha már az előbb, ugye ez ugyanaz, csak rokon értelmű, csak nagyobb, valamilyen módon a zsilip kicsit nagyobban, mint a Schubert. Ezt tudom mondani, tehát nem tudhatjuk még, hogy kinek az életébe mi látogat be.
1: Dr. Jacsó Pál ügyvéd költő lokálpatriótának ítélte oda ebben az évben a Szabó Lőrinc irodalmi díjat Miskolc önkormányzata a Városnapja alkalmából. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést a kitüntetettel, dr. Jacsó Pállal.

kevés, az álmodozásból az időlevés, csíkeken lépked a járdán az ősz, kabátod rád, belenősz, vagy kirakod a kapu elé, fölös szókmók valahol a nyár, lenget egy pólót abba, bújnál bele, napra fekvő önmagadba. Menni kéne a kis gurulós bőrönddel, fütyülni örökre,

0: Európa Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától.
1: Dr. Jacsó Pál ügyvéd költő lokálpatriótának ítélte oda ebben az évben a Szabó Lőrinc irodalmi díjat Miskolc önkormányzata a Városnapja alkalmából. Most folytatjuk a beszélgetést a kitüntetettel, Dr. Jacsó Pállal.
2: Én már nem cserélném föl például ezt, hogy most a pénzbe lehetne kifejezni, hogy voltak jó döntéseim, voltak üzleti sikereim, aztán mit tudom én mondom, igen, lovakat vettem meg, szőlőt, más meg éppen lakásokat és bérbe adta. Most biztosan jobban élnék, de rengeteg olyan tudásra tettem szert meg emberi kapcsolatokra, amik panel lakás vásárlásból, felújításból, meg bérbeadásból nem tette, függetlenül attól, hogy ez becsülendő, meg semmi gondom vele. Én a lovakat, a szőlőt, meg egyéb más dolgot választottam, meg a templomot, azt ez jött, ez lett belőle, ezt kaptam cserébe. Tehát ezt, és akkor ez volt döntés, én a szívemre hallgattam akkor.
1: A hit az megjelenik az írásban?
2: Nagyon jó kérdés, igen, de most erről nem mondanék bővebben, mert most éppen már hát másfél éve, de minimum egy éve készülő félbe van Hangóné Birta Melinda tiszteletes asszony, egy közös istenes kötetünk, már most úgy van szerkesztés alatt, hogy már készül hozzá ugye illusztráció, meg reméljük, hogy az Arszakra fesztiválra meg tudjuk jelentetni, hanem akkor majd minimum adventre, bár tavaly is ez volt, de nagyon, nem egyszerű azért ezeket összerakni, főleg két szerzőt, hiszen már volt egy közös műsorunk egyébként az Arszakra Fesztiválon a Mindennapi Kor társunk címmel, ugye a társunkat nem kell elmondani, tehát egy picit ez is egy feszeget, nem feszeget határokat, csak másképp jeleníti meg az urat és a bennünk élő hitet, de nekem ő egyrészt ugye a lelkivezető, másrészt ugye úgy lesz a könyv, hogy az ő gondolatai, versei, ami nem csak istenes, neki sem, nekem meg ugye egészen más ez a gondolatvilágom ilyen szempontból, mint a megszokott általában biblikus istenes versek, de a kettő, ő a filozófia, én a két lábon állok a földön, ő a biblikus olvasottság tanult, ugye, hiszen ő ez részben attól függetlenül, hogy iszonyatos, ha lehet ezt mondani, nagy elhívása van, és neki percenként úgy megéli a hitét, és olyan módon, hogy aztán tényleg csak néz az ember, amikor ő hirdeti az igét, és az enyém meg inkább ez a gyakorlatias, kicsit szlemmes, kicsit szabadverses, van, amikor kötött, és ezt fogjuk egy kötetbe megjelentetni, én nagyon kíváncsi leszek, hogy ennek milyen. Biztos lesz, aki szabad a vélemény nyilvánítás, akinek ez nem fog tetszeni, vagy meghökken rajta, másnak tetszeni fog, de úgy gondolom, hogy ahol a hallgatóságot elvileg már ez egy nagyjából ki lett próbálva. Nyilván ő már 40 éve ezt csinálja, tehát nyilván ő nála ez egyértelmű, nagyon kedves történeteket is tud írni, tehát amellett, hogy nagyon határozott hölgy létére, egy nagyon kedves személyiség, és én úgy gondolom, hogy ezért is tud működtetni jó dolgokat, mert ezeket a tanult praktikákat, a hitet, a női praktikákat szerintem egy automatizmusból tudja működtetni. Tehát most egy jó a női praktikát itt ne a pejoratív értelembe értsük. Tehát hanem tényleg, amikor egy nő tud működtetni egy közösséget, egy családot, vagy nagyobb közösséget, ugye az ő igazán tudja. Én úgy gondolom, hogy ezt nagyon, nagyon meg kell becsülni, bárhol találkozunk ilyennel. Úgyhogy én ennyit tudok egyelőre mondani, aztán erről nem is mondanék, mert majd valószínűleg itt leszünk, hogyha megjelenik. Reméljük, hogy itt leszünk, amikor ez tényleg megint egy print szagolható, illatolható, megtapintható kötet lesz. Tényleg kíváncsi vagyok rá, és mindig szoktam kérdezni is tőle, hogy ez nem túl profán, nem, mert hát így is ezek küldött dolgok, tehát nem én találom azért istenes témájú verset, azt úgy nem veszek, hogy most elkezdek a jó Istenről írni, tehát vagy a hitemről írni, tehát az aztán végképp nem megy. Sok mindenről lehet úgy is írni, de arról, hogy én most most előveszem a papírt, vagy a klaviatúrát és írok, tehát lehet, hogy valakinek, de nem, ez tényleg egy küldött dolog, és akkor aztán, ha meg küldött, akkor meg azért küldték azokat a gondolatokat, akár gyakorlatiasabb gondolatokat, vagy nem szokványos sorokat, mert annak úgy kell lennie, ami majd később lehet, hogy valakinek fog valamit mondani. Vagy akár nekem is 3-4 év múlva, miért írtam, és aztán kiderül, hogy hát most van olyan szituáció, ami miatt ez megszületett. Mondom, tehát én igazából nem vagyok ennek sem a tudora, lényegében majd, hogy nem azt mondhatnám, hogy egy médium vagyok. De most ezt halálkomolyan mondom. Bizonyos tekintetben aztán van, amikor már az ember alkot, de van, amikor ilyen érzésem van, hogy valamilyen közvetítő csatornán keresztül az ember papírra vett valamit, és nem is tudja, hogy mit. Már akkor, hogy tudja, hogy mit, mert vagy szép, vagy... De valamikor javítani se kell. Tehát ezt tudom mondani, ezt beismerem vallani, hiszen én is szoktam magamat vizsgálni, hogy most hol tart, mit tudnak ebből érzékelni mások, meg hogy én miért csinálom. Állandóan nem vívódok, de mindig így próbálom magamat vizsgálni, hogy eztán... Én úgy gondolom, hogy ez minden embernél többé-kevésbé kéne, hogy nem mondom, hogy működjön, de ez az önvizsgálat legyen jelen. Hát az eredményét azt nem tudjuk, mert az megint sok minden befolyásolja, de valahol el kell kezdeni, vagy egyáltalán el kell hinni, hogy van az önvizsgálatnak jelentése. Vagy hát igen, vagyis jelentősége, bocsánat.
1: Van egy kezdeményezése, az Újrakezdők, amiről már itt beszélgettünk az Európa
2: Rádió stúdiójában. Igen, az első adásnál.
1: Igen, az elsőről, adás és most lesz egy új, amikor Técsi Ágnes és Orbán Orsolya lesznek
2: igen,
1: a vendégek.
2: Igen.
1: Miért éppen ők, mi várható most?
2: Volt egy közte egy a Mihola Vihajlóval is egy, és ott a testvérem is részlete, ő is nagy újrakezdő, és ők egyébként a tesóm már az első között ott volt a Misa rajongói között, nem mondom, hogy már hogy a Misa már egyébként kezdetőktől majdnem ikonikus alaknak számított Miskolcon, de akkor még írjuk az ikonikus kisbetűvel, most meg már nagyon nagy betűvel. Tehát ő igen, és jóba is vannak így külön más dolgokból eredően, tehát mint barátként. Tehát, és most nem tudom, mindenben van egy kis praktika, ugye azért én, ha már elég sokat beszélek, akkor legyen már olyan műsor is, amit ugye ez az újrakezdés, sokan mondták, hogy ó, de jól tetszik ez a gondolat, aztán lehet, hogy nem jöttek el, de majd még lesz ebből több adás. Én úgy gondolom, hogy amit szoktam írni a bevezetőben, hogy minnyáján újrakezdők vagyunk, sőt, ez a város is az. Tehát még így, ha a következő alkalomkor megszültem a közönséget, ők is ugyanúgy újrakezdők, meg hányszor magát, mint polgárok. Hogy miért rájuk esett a választás? Hát azért, mert én most ugye sokat beszélek, de ott szeretnék keveset. Tehát én nem akarok, talán még most magamat fényezném, lekopogom, hogy talán még ahhoz is, nem én mondtam, még annó Fecske Csaba drága mondta, hogy amikor levezettem egy műsort, ahol ő is Vas Tibor voltak a főszereplők, hogy előtte pedig akkor hát alig ismertük még egymást, de már ugye hírem volt, hogy milyen sokat beszélek, hogy én majd túl fogom őket beszélni, és nagyon mondta Vas Tibi, hogyunk a hazafelé metek, nem győzött Csaba bácsi dicsérni, hogy mennyire visszafogott voltam, és hagytam teret nekik, úgyhogy ez is fontos, hogy tudjon az ember alázattal másokat helyzetbe hozni és visszafogott lenni, mert itt nem rólam van szó. Nyilván jó kérdésekkel vagy olyanokkal, ami tovább döccenti a beszélgetést, az fontos. Úgyhogy ezért, meg két kivételes ember, én úgy gondolom, hogy nőként, azt írtam is ugye családanyaként, bár ezt annyit megosztatok vele, hogy ugye Tícsi Ági, ő egyedül nevelte fel a gyerekeit, tehát ő ezt mégis írta nekem, hogy neki kis család, de mondtam, hogy a család az család, tehát bocsánat, most nem politikai, de itt jönnek vissza ezek a szlogenek, hogy igen, tehát ő egyedül nevelte fel a gyerekeit, és erre büszke is, és mind a kettőjüknek köze van a joghoz is, többé-kevésbé, de hát lényegében inkább többé, és mind a ketten munka mellett művészek. Én úgy gondolom, hogy a maguk világában többek, mint autodidakta alkotók. Én úgy gondolom, hogy a tehetségük vitathatatlan. Az egy más dolog, hogy miért nem adták fel a civil foglalkozásukat, mert lehet, hogy egy másfajta társadalomban ebből meg tudtak volna élni, de hát mind a ketten ugye Tétse a bíróságon dolgozik, ugye Orsi, mert lehet, ugye Orbán Orsinak, tehát mint a festő, akkor ugye dr. Orbán Orsi, de Orbán Orsi, meg Lefcsi anyu, meg ilyen neveken, mert ő egyébként többféleképpen prosztolta, vagy blogolta a Facebookon van jelen, és én úgy gondolom, hogy a tehetségük által is megélhetnének, nem kéne nekik, de ez ugye Én csak mindig ezt szoktam mondani, én is abból élek még. Tehát, de mondjuk lehet, hogy a festészet más, mert azért egy festményt jobban, vagy egy képet jobban megvesznek, mint egy kötet, azért mondjuk 2-3-5 ezer forint, azért egy festmény ennek a sokszorosa, tehát elvileg meg lehetne belőle élni, bár ugye nem nyugdíjas állás, de mondom, nagyon tehetségesek, és egyrészt megvan a világról a magukhoz való véleményük, sarkalatos, határozott, emellett megmaradt, tudnak maradni kedvesnek, van humoruk, én úgy, mert ráadásul elég nagy az ismeretségi körük, tehát az is fontos, hogy azért legyen tele a Grizzlynek az a kis hátsó terme, ez olyan 40-50, talán 60 ember befér jelent. Én úgy gondolom, hogy ez, és ugye most még a karcagi duó is lesz, ugye ügyvéd kollégán Karcagi Zoli fog gitározni, és a kongás barátja fog jönni zenélni, tehát ez is egy olyan történet, amire többen be fognak jönni, és akkor majd elválik, hogy jó-e a kérdező, meg elég nyitottak-e a beszélgető társak. Tehát, és mondom, én még beírtam a beharangozóba, hogy indokolatlanul szerények egyébként. Sokan vagyunk így, mert ugye nem akarunk, akinek nem az a tanult hivatása, vagy éppen a, hogy mondjam, nem is tudom, tehát aki mégis ezt tanulta, bár ugye a festészetet egyetemen, vagy az írást bölcsészkaron, vagy bárhol máshol, az talán előrébb tart sok mindenben, amit meg lehet tanulni. Amit nem lehet megtanulni, azt meg nem lehet se az egyetemen, sehol, csak az életből, vagy van az emberben tehetség, spiritus, csí, vagy hit, vagy bármi, ami adja, és szerintem ez bennük benne van. Én úgy gondolom, különböző módon, különböző stílusban alkotnak. Biztos fel fogom tenni a kérdést, hogy juthattak volna előbbre is, hogyha döntés kérdése, hogy visszajön, hogy ők úgy másképp döntenek, vagy másképp hozza az élet, de még úgy gondolom, hogy azért ahhoz képest nem még fiatalok, hogy még művészként is kiteljesedhetnek, hogyha, sőt, hát most Ági, ugye ő nagyon jó rajzkészségű, és ugye ő az új, ő például azt tudom mondani, hogy ő a, amit én ismerek, lehet, hogy kevés embert ismerek, vagy kevés alkotót, itt Miskolcon és a környékén az akvarelben nem tudom, hogy van-e tehetségesebb, meg a város képei, amit a városról készít ezzel a technikával, elő van, ugye megvan az a rajz, tusrajzvonal, és emellett az akvarel. Hát az attrakció, ugye Orsinak meg a témaválasztásai, meg a színei, meg ezek a főleg a figurális és emberábrázoló festményei, azok is nagyon érdekesek. Két érdekes személyiség nagyon, és tehetségesek, de lesz majd záróként, és talán ezt mit elrúrhatom, tegnap már leszerveztem, hogy lesz egy beszélgetésünk szintúgy a Verespál polgármester úrral, Hajdú Lászlóval, ugye a TTH színpadnak a kitalálójával és mentorával, meg ugye azért nem kell bemutatni sok minden más mellett, meg Kovács Ágoston, aki Miskolc utcáim blogot vezeti, tehát meg velem, és visz tegnap megbeszéltük, ha minden igaz, akkor július, talán ez második a csütörtök, hogy hol lesz, mert lehet, hogy erre többen eljönnek, ez ilyen kispénteki beszélgetésekként van apostrofálva, de ezt tegnap már áldásukat adták rá, hogy szerintem ez egy elég érdekes lesz, egy újrakezdő városban, több újrakezdő ember, szigorúan civilként, de azért a véleményüket el fogják mondani, és hát virágnyelven is lehet olyan módon beszélni, hogy annak legyen értelme. Én örök életemben, amit tudom, most nagy szó lehetne, de két, most tényleg ezt mondom, az emberekért, meg az emberekből élte. Tehát ez a kettő együtt, ezt most találtam ki, de valójában ügyvédként is, emberekért, emberekből, de ugyanígy van az író, vagy egy alkotó, vagy egy művész, csak ennek az egyensúlya meg ne legyen benne, tehát mindig a jót vegyük ki belőle, és hát nem is nagyon értek máshoz, jó, igen, de ehhez a dologhoz talán egy picit, az emberekhez, mondom én magamról, és talán jó néven veszik egy picit, hogyha úgy figyelünk rájuk abban egyébként is szoktunk, de szerintem az nagyon jól esik valakinek, hogyha mint ahogy nekem is, hogyha éppen, vagy most ez a riport, hogy megtörtént, hogyha figyelünk arra, amit csinálunk, és ezáltal, vagy amit más csinál, és el is ismerjük, kíváncsiak vagyunk rá őszintén, és hagyunk neki teret, hogy elmondja, mert lehet, hogy teljesen másképp fogjon mondani, mint amiről én gondolkodok, meg lehet, hogy olyat fog mondani, mert nem is számítok, de erről szólna az életünk. és olyan embereket beszélgetünk, akik azért sok mindenen átmentek, nem pedig az, hogy dühösen első reakcióba bepötyögnek valamit a Facebookon, és még ki se törlik, mert nem úgy gondolják, hogy hát ezzel maradjon ott, mert ennek így kell lennie, holott a mai világban pont ilyen példát kéne mutatni, hogy legyen egymáshoz türelmünk, időnk, de ezt már annyiszor elmondtuk, és nem tudom, hogy lesz-e majd ennek foganatja, de hát ez van a batyuba.
1: Szabó Lőrinc irodalmi díjat vehetett át Jacsó Pál a Miskolci Nemzeti Színházban, ahol a hagyományokhoz híven május 11-én Miskolc város napján ünnepi közgyűlést tartott Miskolc önkormányzata, és ahol idén is átadták a város kitüntető díjait és címeit azoknak, akik elhivatott munkájukkal sokat tesznek Miskolcért és a miskolciakért. Dr. Jacsó Pál sokáig ügyvédi pályán dolgozott. Az írás, mint mondja, körülbelül 12-13 évvel ezelőtt talált rá. Majdnem egy időben azzal, amikor 48 évesen konfirmálva a Miskolcavasi Református Egyházközség gyülekezeti tagja lett, és ahol presbiternek is megválasztották. A versírásról, aszpoetikáról és a díjak fontosságáról is beszélgettünk az Európa Szalon mai adásában Dr. Jacsó Pállal.

0: Klubrádió. Az értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, Önök az Európa Szalont, az Európa Rádió magazin műsorát hallották. A szerkesztő Lénárt Vanda búcsúzik Önöktől. Műsorkészítő munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszont hallásra!
0: Európa Szalon. Az Európa Rádió kerekasztal beszélgetését hallották. Elhangzott műsorunkat ma 18 órától megismételjük. Isten előtt csendességben. Isten tiszteleti közösség a rádió hullámhosszán. Az Európa Rádió református hitéleti műsora vasárnap 11 órától.

0: 11 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: A híreket Kecskés Ákostól hallják, köszöntöm Önöket! Április végére az egész évre tervezett összeg 91,3%-át tette ki az államháztartási hiány, közölte a pénzügyminisztérium. Az időarányos deficit 31,4%-kal magasabb az egy évvel korábbinál. A részletes tájékoztatás szerint az összeg az első négy hónapban meghaladta a 3849 milliárd forintot. A bevételek 10,5%-kal, a kiadások több mint 14%-kal haladták meg az előző év azonos időszakának adatát. A távozó képviselőket is arra kéri az országgyűlés elnöke, hogy jótékony célra utalják a három havi végkielégítésüket. Forsthoffer Ágnes leveléről Jámbor András számolt be Facebook oldalán, ahol a dokumentumot is közzétette. A házelnök úgy fogalmaz, az új országgyűlés és az új kormány megalakulásával a közvélemény számára is egyre több hiteles információ jut el arról, hogy Magyarország milyen gazdasági és költségvetési kihívásokkal néz szembe. Elengedhetetlennek nevezte a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér bővítését és a vasúti kapcsolat megvalósítását a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid arra hívta fel a figyelmet, hogy a jelenlegi kapacitás a turizmus és a gazdaság fejlődésének egyik korlátjává válhat. Radikálisan emelkedik az idősek aránya a hajléktalanok között Magyarországon, derül ki egy felmérésből. A február 3-a munkacsoport 7000 hajléktalan ember megkérdezésével végezte el a felmérést. Győri Péter, a Menhely Alapítvány kuratóriumi elnöke elmondta, az idős hajléktalanok arányának emelkedése szorosan összefügg az otthoni és intézményes ápolási rendszer összeomlásával, és azzal, hogy az érintettek nem tudják fizetni a rezsijüket. A Balatonra foglalt szállást a legtöbb belföldi utazó a pünkösdi hosszú hétvégére a szállás.hu adatai alapján. A foglalások ötödével a tópart átvette a vezetést az észak-magyarországi régiótól. A települési toplista élére Siófok került, majd Szeged és Gyula következik. Eger éppen lecsúszott a dobogóról. A top 10-es mezőnyben van még Budapest, Pécs, Balatonfüred, Nyíregyháza, Miskolc, valamint holtversenyben Hajdúszoboszló és Hévíz.
0: Az időjárásról.
1: Kevés lesz a fátyol és gomoly felhő a fejünk felett, csapadék nem valószínű. Az északkeleti északi szél több helyen megélénkül. A csúcshőmérséklet 25 és 31 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 12 és 17 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Isten előtt csendességben. Isten tiszteleti közösség a rádió hullámhosszán. Az Európa Rádió református hitéleti műsora.
1: Kedves hallgatóink, pünkösdi ünnepi istentiszteletet közvetítünk a Miskolci Református Deszkatemplomból. Igét hirdet Tóth Tamás beosztott lelkipásztor.
2: Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett testvéreim, ünnepi istentiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük az 541. számú dicséretünknek az első versét. 541. számú dicséretünk első verse így kezdődik: Jövel, Szentlélek, Úristen, töltsd be szíveinket éppen.

Olyan gyönyörűség és az Urat dicsérni. Köszönjük szépen a kórusnak ezt a felemelő éneket. Mi pedig folytassuk tovább az Isten tiszteletünket, és énekeljük az 549. számú dicséretünknek minden versét. Az 549. számú dicséretünk így kezdődik. Szentlélek, védj körül bennünket, szenteld meg szívünket.

A mi ünnepi pünkösdi istentiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egyörök igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg, szeretett testvéreim, Istennek szent igéjét, amelyet a Joel könyve harmadik részéből olvasok közöttetek. Az első verstől kezdődően az ötödik verssel bezárólag eképpen. Azután kitöltöm majd lelkemet minden emberre, fiaitok és leányaitok profétálni fognak, véneitek álmokat álmodnak, ifjaitok látomásokat látnak. Még a szolgákra és a szolgáló lányokra is kitöltöm lelkemet abban az időben, csodás jeleket mutatok az égen és a földön, vért, tüzet és füstoszlopokat. A nap elsötétül, a hold vérvörössé válik, mielőtt eljön az Úr nagy és félelmetes napja. De megmenekül mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, mert a Sion hegyén és Jeruzsálemben lesz menedék, ahogyan megmondta az Úr, és azok megmenekülnek, akiket elhív az Úr. Isten tegye áldottá az ő szent igéjét, hogy növekedjen a mi szívünkben, az ő nagy neve dicsőségére és a mi életünk megjobbítására. Jertek, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, köszönjük neked, hogy elértük a pünkösd ünnepét. Köszönjük, Uram, hogy a te isteni terved halad előre, hogy a te dicsőségednek a fénye egyáltalán nem halványult el, bármilyen is ez a világ körülöttünk. Köszönjük, hogy ma is szent lelked által munkálkodsz, és viszed előre az evangélium ügyét. Viszed előre azt, Uram, hogy az emberek meghallják és befogadják Jézus Krisztust a szívükbe, hogy sokan megtérjenek, hogy el ne vesszenek az emberek. Köszönjük ezt az evangéliumot, ezt a missziót, és köszönjük, hogy mindezeknek a dolgoknak részesei lehetünk. Köszönjük, hogy sok minden dolgot tudnánk felsorolni a Szentlélek munkáiból, és köszönjük, hogy minden gyarlóságunk és nyomorúságunk ellenére lehetünk, Uram, a te eszközeid. Arra kérünk, hogy áld meg ezt a mai Isten tiszteletet, Uram, hogy valóban lélekkel teljesen legyen. Nem a Szentlélek jelenlétéről van szó, hiszen ő itt van most is közöttünk, hanem arról, hogy mi meg tudjuk nyitni a szíveinket, hogy be tudjuk fogadni az igéket, Uram, amiket hallunk, és valóban hitben növekedni tudjunk. Jézus Krisztusért kérünk, hogy így áld meg Isten tiszteletünket, és légy most itt velünk szent lelked által. Amen. Készülődjünk, szeretett testvéreim, az ige meghallására és befogadására, és az 541. számú dicséretünknek énekeljük a második versét. Az 541. számú dicséretünk második verse így kezdődik: Te szentségnek új világa, igédnek vezéri útjára.

Hallgassátok meg, szeretett testvéreim, Isten szent igéjét a Malakiás könyve harmadik részéből, a 22. verstől kezdődően eképpen. Gondoljatok szolgámnak, Mózesnek a tanítására, azokra a rendelkezésekre és törvényekre, amelyek általa parancsoltam egész Izraelnek a Hóreben. Én pedig elküldöm hozzátok Illés prófétát, mielőtt eljön az Úr nagy és félelmetes napja, az atyák szívét a gyermekekhez téríti, a gyermekek szívét az atyákhoz, hogy pusztulással ne sújtsam a földet, amikor eljövök. Gyülekezet, foglaljon helyet! Szeretett testvéreim, pünkösdöt ünneplő szent gyülekezet! A Malakiás könyvéből felolvasott ige az egész Ószövetségnek a lezárása. Ez az ígéret itt arról szól, hogy eljön majd Illés próféta, és előkészíti az Úr Jézus eljövetelét. Jézus maga mondja, mert valamennyi próféta és a törvény Jánosig prófétált, és ha el akarjátok fogadni őt magát, Illés, akinek el kell jönnie. Jézusról beszél, de Illés lelkével készítette az Úr útját. És bizony sokan itt le is zárják ezt a proféciát, és azt mondják, hogy a malakiási profécia egyértelműen keresztelő Jánosról szól, de benne van ebben a proféciában az Úrnak a nagy napja, benne van egy lángoló kemence, és az igazságosságnak napja, de erre mondhatjuk azt, hogy ez egyfajta kettős profécia. Mit érthetünk rajta? Olyan ez, mint amikor állunk, és látjuk, hogy van előttünk két nagy hegycsúcs, és olyan szögből állunk, hogy azt gondoljuk, hogy a két hegynek a csúcsa az egymás mellett van, de akkor, amikor megmásszuk az első hegyet, és felmegyünk a tetejére, akkor látjuk csak abból a magasságból, hogy a két hegycsúcs között van egy távolság, egy nagyobb távolság. És ez kicsit olyan, mint a Messiásról szóló proféciák, nagyon sokszor így vannak, hogy van egy első eljövetelhez kapcsolható rész, és van a második eljövetelhez kapcsolható rész. És azt gondolom, hogy ez így is van. Nagyon sok teológus állítja azt, hogy a szövegben használt nyelvezet két történelmi korszakra is igaz. Az egyik egészen pontosan az első eljövetelre, a második rész pedig Krisztus második eljöveteléhez kapcsolható, arra vonatkozik. És mind a kettőben benne van Illés lelke, Illés lelkülete. Tehát keresztelő János igazából tagadta, hogy ő lenne Illés, de azt tudjuk róla, hogy az Illés lelkülete volt benne. És amiért ez nagyon izgalmas és nagyon jó üzenet számunkra, mert benne van a két igében az, hogy az utolsó időkben lesz egy generáció, egy Szentlélekkel teljes generáció, aki az Illés lelkével lesz jelen ebben a világban. Annak idején a teológián foglalkoztunk Illés történetével, akkor is már nagyon megfogó volt a számunkra, de milyen is volt valójában Illésnek a lelkülete? Először is Illésre jellemző volt az, hogy egy radikális szembefordulás a korszellemmel. Illés korában egyfajta vallási szinkretizmus volt jelen, a tiszta hit keveredett a Baál és az Asera kultusszal. Aháb király és Jézabel királyné kényszerítette rá ezt a népre, és mindenki sántikált mindenfele. És akkor ott volt Illés, úgy volt ott Illés ebben a világban, drága testvéreim, mint egy szellemi iránytű. És valljuk be, hogy nagyon sokszor nekünk ilyen szellemi iránytűre szükségünk van, mert olykor elveszítjük a célt, elveszítjük az utat. Na hát Illés így volt jelen. Nevének jelentése, Jahve az én Istenem. És ami nagyon jellemző volt rá, hogy erőteljes, megalkuvás nem ismerő,
Isten iránt teljesen elkötelezett ember, akinek belső tartása volt. Az Illési lelkület által, ez a fajta vezetettség által nem félte az embereket. Nem félte az embereket, bátran szembeszállt Aháb királlyal és Jézabel királynéval, és az emberek elhagyták az Isten törvényét, és Illés számon kérte rajtuk. Feltette a kérdést számukra. Meddig sántikáltok még két fele? Ha az Úr az Isten, kövessétek őt, ha pedig a Baál, kövessétek azt. Kiállt, mint egy szikla, és bátran képviselte Isten ügyét. És tudjuk, hogy egészen ez elment a Kármelhegyi istenítéletig, ahol 450 Baál próféta halt meg, és azt is tudjuk Illésről, hogy ember volt, mert utána egy súlyos depresszióba esik, de azt is tudjuk, hogy Isten mellette volt, felállította, és ő keményen képviselte Isten ügyét. Ez a fajta ragaszkodás már ott a teológián is példaértékű volt a számomra, és ez a szellemiség, ez tovább megy. Mert amikor az utána jövő proféta Elizeus azt mondja, hogy ennek a léleknek ő a kétszeresét kéri, ami Illésben van. Aztán majd jön a profécia első beteljesedése, jön keresztelő János. Egy nagyon nehéz korszakban volt akkor az emberiség. Így olvashatjuk a Bibliában, hogy a nép, amely sötétségben jár, lát nagy világosságot, Jézus Krisztus, de előtte volt egy útkészítő, aki az Illés lelkével kezdi meg egy szolgálatát, egy olyan korban, ahol a vallásos képmutatás

és készen álltak a messiásnak a fogadására. Keresztelő János így volt jelen. És most jön a legizgalmasabb rész, amikor Illés szelleméről beszélünk, akkor a Szentlélek egyfajta különleges karakterisztikájáról beszélünk. Mégpedig ez arról szól, hogy mindnyájukat, Illést is, és Keresztelő Jánost is a Szentlélek buzdította erre a meg nem alkuvó viselkedésre. És nagyon fontos látni ezt, hogy ez jelen volt, erős volt, megrázta az embereket. A Jóelben a léleki kitöltöttség egyrészt megvalósult pünköstkor, mert pünköstkor valóban ez történik, hogy az Isten lelke kiárad. Látjuk, ahogyan megtelnek a tanítványok Szentlélekkel. Látjuk azt, ahogyan a rettegő, félő tanítványok, miután beteltek Szentlélekkel, kimennek Jeruzsálem utcájára, és ott elhangzik Péter pünkösdi beszéde, és azt is tudjuk, hogy milyen hatása volt. 3000 ember tér meg, aztán nem sokára már 5000 ember tér meg. Szóval fantasztikus dolgok ezek, és tudjátok azt, hogy az Ószövetségben a Szentlélek általában minden emberben időszakosan volt jelen, az Új Szövetségben már egy belső állandó jelenlétet észlehetünk, például Keresztelő Jánosról így szól a profécia, hogy már az anya méhétől fogva betelik Szentlélekkel. A Jóeli profécia első beteljesedése, ahogyan mondtam, pünkösd, amikor Isten lelke kitöltetett az emberekre, és a második értelme vagy beteljesedése a proféciának az az utolsó időkről szól. Utolsó időkben lesz egy generáció, lesz egy Illés generáció, aki felébred, és a második eljövetel előtt ez be fog következni, mielőtt eljön az Úr nagy és félelmetes napja, a nap elsötétül, a hold vérvörössé válik, és mielőtt ez eljön, megismereti mindenki az Illés lelkületével ott lévő embereket, és aki segítségül hívja az Úr nevét, az megmenekül. Mi ellen lép fel ez az új generáció, kedves testvéreim? A mai világ szellemi arculata nagyon hasonlít Aháb és Jézabel korára. Vegyük ezt észre. Például abszolút morális relativizmus, ami azt jelenti, hogy mindenki azt gondol, és mindenki azt tesz, amit akar, erkölcsileg és mindenféleképpen. Nincsenek fix pontok az életünkben, és ott tartunk lassan a mai világban, hogy mindent, amit Isten kijelentett, azt kezdik felrúgni, kezdik megkérdőjelezni, aztán csodálkozunk azon, hogy miért kezd összedőlni a világ, amiben élünk, de ezért van. Egyetemes értékek kérdőjeleződnek meg. Nagyon fontos dolog, hogy a családok szétesnek, és mindent kezdenek feldúlni, mindent kezdenek szétzúzni, az igazságot kiforgatják. Itt van a modern kori bálványimádás, amikor az ember saját magát imádja, saját maga lett a saját istene. És tudjátok, ami nekem nagyon fáj, és ezt most az egyházról mondom, hogy sajnos jellemző ránk egyfajta szellemi elnémulás. Olyan nagy a nyomás rajtunk, hogy az egyház és a hívők hallgatnak, és nem beszélnek az igazságról, és ez szörnyűséges dolog, amikor beolvadunk a világba, amikor nincsen karakterisztikánk, és úgy vagyunk ebben a világban, hogy nem tudni, hogy hova tartozunk. Szörnyű dolog. Ugye annak idején mondták azt, hogy igazából az árral csak a döglött halak úsznak, az élő halak tudnak szembeúszni az árral is. Nem jó az, amikor sodródunk az árral, és nem jó az, amikor az egyház hallgat. Nem jó az, amikor nem halljuk azt, hogy a mi református egyházunk állást foglal

0: ennek a világnak a dolgaiban, mert bizony meg kell szólalnunk. Bizony a mi református népünk nagyon sokszor várja azt, hogy valaki mondja már meg, hogy ebben a helyzetben mi, református keresztény hívők, mit válaszoljunk, hogyan viselkedjünk, szükséges lenne megszólalni. Aztán itt vannak a generációs szakadékok, családok esnek szét. És azt kell, hogy mondjam, drága testvéreim, hogy a legnagyobb vesztesei ennek a generációs szakadásnak az idősek, az öregek. Mert eljutottunk oda, hogy ugye régen generációról generációra adták át az emberek a tudást. Szülők, nagyszülők tanították a gyerekeket, és most eljutottunk oda, hogy az interneten mindent meg lehet keresni. Eljutunk oda, hogy nagyon sok fiatal nem tiszteli a szülei, a nagyszülei véleményét, hiszen ki tudja keresni az interneten. Egyszer talán meséltem már ezt a példát, amikor az egyik barátom igen-igen várta, hogy mikor lesz már nagyapa. Aztán eltelt egy hosszabb idő, majdnem 10 év, mire újra találkoztunk, és megkérdeztem tőle, hogy milyen nagyapának lenni, mert előtte ő azt mondta, hogy alig várja, hogy nagyapa legyek, és majd jönnek az udokák, és odaülnek a térdemre, és el fogom nekik mondani, hogy mit gondolok erről a világról, és majd meg fognak kérdezni, és kérdeztem, hogy milyen. És azt mondta, hogy hát képzeld el, hogy az unokáim tiszta butának néznek. Nem kérdeznek tőlem semmit, mindent kikeresnek az internetről, és annyira megalázottnak érezte magát. És ez annyira szörnyű, amikor szétszakadnak a generációk, és annyira szörnyű, amikor nem tudunk egymáshoz kapcsolódni, mert dolgok elszakítanak egymástól, és ezzel is megszakad az Isten egyik nagy terve, például a család. Teljes alvás. Sodródás az árral, a korszellemmel, és felteszem a kérdést, hogy mikor lesz az az idő, amikor végre felébredünk. És ez a biztató, hogy ezek szerint, a proféciák szerint lesz egy új generáció. Lesz egy új generáció, akikre kitöltetik az Úrnak a lelke, és az illés lelkületével lesznek jelen ebben a világban. És az a kérdésem, hogy te hozzá akarsz-e ehhez a generációhoz tartozni? Mert ez nagyon fontos dolog. Eljöttek-e azok az idők, amikor meg kell jelenni ennek a generációnak? Igen. Igen. Én azt gondolom, hogy túl messze már nincsenek az utolsó idők. És tudjátok, hogy mi a csodálatos az egészben? Hogy a vőlegény elkezdi felkészíteni a menyasszonyát. Jézus nem egy legyőzött, megalkuvó, összezavarodott egyházért jön vissza, hanem egy olyan egyházért, amelyik dicsőséges. Az illés generáció feladata lesz az, hogy felrázza ezt a világot, hogy megtisztítsa és felkészítse Isten népét a király fogadására. Ez lesz az illés generáció. Ők lesznek a kiáltó szó a mai kor pusztájában. Bele akarunk-e tartozni? Akarunk-e olyanok lenni, mint akik Isten iránti féltő szeretettel vagyunk benne ebben a világban, akik bátorsággal és hittel állnak ki a hitük mellett, mint Illés, mint Keresztelő János. Akarjuk-e folytatni ezt a lelkületet, ezt a fonalat? És tudjátok, hogy Isten fel fog rázni bennünket, és én bennem egyre inkább az van, hogy ennek a generációnak részese akarok lenni. És kérem Istennek a szent lelkét, hogy áradjon ki, hogy adjon bátorságot és erőt, hogy ne a saját gyávaságomból kelljen ebben a világban lenni, hanem a lélek erejével. És ezért nagyon fontos, hogy betöltsön bennünket Isten lelke. És ami nekem nagyon-nagyon lelkesítő ebben a történetben, az is meg van említve, hogy lesznek fiatalok ebben a generációban. Az általunk sokszor lenézett fiatal generációban lesz egy nagy ébredés. És nem a prédikálás, meg nem a szép beszédek fogják megindítani a fiatalokat, hanem az illés generáció radikális őszintesége, Isten szeretete, amely nem csak szavakban fejeződik ki, hanem cselekedetekben. És a mai fiatalok, higgyétek el, hogy keresik. Keresik a hitelességet. Keresik azokat az embereket, akik őszinték. És nagyon sokan a fiatalok közül már bele vannak fáradva abba az internetes virtuális világba, amely körülveszi őket. És a mai fiatalok is várják azt, hogy legyen már valaki, aki hiteles és őszinte. És ezt, hogyha komolyan vesszük Isten ügyét, akkor odaállunk. Készen állunk-e arra, hogy ez az új generáció legyünk, drága testvéreim? Van egy nagyon szép ének, ennek a szövegével szeretném befejezni a prédikációt. Nagyon szeretem a szövegét, így hangzik. Látom az élő Jézust, tűzfelhőben visszatér, hódol majd a mindenség. Látom örök kegyelmét, elfedezni vétkeink. A megváltottak éneklik, hozsánna, hozsánna, hozsánna fent a mennyben, hozsánna, hozsánna fent a mennyben. És látok egy nemzedéket, akik tudják, hogy mi az elhívás, egy szent népet, amely hitben jár, imában, térden állva kérjük őt, hogy jöjjön el az ébredés, az ébredés. Teremts bennem új szívet, hadd lássam, amit te, és nyisd meg szemeimet, hadd szeressek úgy, mint te szerettél, fájjon az, ami neked fáj, hogy elvégezzem azt, amire elhívtál, hogy készen álljak végül majd előtted. Hogyha ezeknek az igéknek a fényében látjuk a jövőt, akkor reményteljes jövő előtt állunk, és én azt kívánom, hogy mindnyájan egy lélekkel és egy szívvel akarjunk Isten tervének a részesei lenni. Legyünk az a generáció, aki lélekkel betelve nem lesz megalkuvó, hanem bizonyságot tesz a megváltó Jézusról. Így legyen. Amen. Urunk Istenünk, mennyei Atyánk, köszönjük neked, hogy nem hagytál bennünket magunkra. Köszönjük, hogy szent lelkeddel ma is itt vagy közöttünk és velünk. Bocsáss meg, Uram, azt a fajta lelki tompaságot, amiben élünk, és bocsáss meg nekünk, Urunk, azt, hogy sokszor bizony nem látunk téged. Bocsáss meg, amikor jobban szeretjük ezt a világot, mint téged. Bocsáss meg, amikor nem vagyunk hűek az evangéliumhoz, amikor elsodor bennünket ez a világ, de Urunk, eljutunk előbb-utóbb oda, hogy elegünk legyen ebből a dologból. Eljutunk előbb-utóbb oda, hogy akarjuk azt, hogy valami változás történjen. Érezzük, Uram, azt, hogy az idők elmúlnak és beteljesednek. Érezzük ennek a világnak minden hanyatlását, még sajnos az egyházaink hanyatlását, és annyi mindent látunk. De olyan reménység van bennünk, hogy felkészíted a mennyasszonyt, Uram. És olyan reménység van bennünk, hogy megadod nekünk az Illés és Keresztelő János lelkületét, a Szent Léleknek ezt a fajta útját, mert szükségünk van rá. Ébresz fel hát bennünket, Uram, kinyitjuk a szívünket, a lelkünket előtted, és arra kérünk, hogy könyörülj rajtunk, mert szeretnénk hitáltal bizonságot tenni Jézus Krisztusról ebben a világban. Kérlek, hogy könyörülj, hogy fel tudjuk rázni az embereket, hogy hitelesek legyünk a fiatalok előtt, hogy ez az új generáció, Uram, felkészítse a te népedet a második eljövetelre. Kérünk, Istenünk, hogy add nekünk a te szent lelked erejét, mert megvalljuk, hogy a magunk erejéből ezt nem tudjuk megtenni. Kérlek, hogy rázd fel, Uram, rázd fel a református egyházunkat, küldd el a bizonyságtévők fellegét, Uram. Rázd fel az egyházainkat, gyülekezeteinket. Rázd fel bennünket személyesen, Uram, hogy bátorság legyen bennünk, hogy ki tudjuk mondani azt, hogy na nem ár, nem lehet mindent a sárba tiporni Isten igéjéből. Adj nekünk egy ilyen bátorságot. Add, Uram, hogy ez a generáció elinduljon, és add, Uram, hogy egyre erősebb legyen, Jézus Krisztusért kérünk, hogy ments meg bennünket, Uram. Szent lelked által munkálkodj közöttünk. Így áld meg gyülekezeteinket, református egyházunkat, könyörgünk a betegekért, különösen a haldokló betegekért, Uram. Van ilyen a gyülekezetben is, kérlek, hogy könyörülj rajta és a családján. Imádkozunk azért, Uram, hogy áld meg a gyászolókat, a családokat, fiatalokat, és külön imádkozom az említett idősebb generációért, hogy ne érezzék magukat magukra hagyottnak, Uram. Könyörülj rajtunk, országunkon, népünkön, a világ népein. Jézus Krisztusért kérlek, hogy hallgass meg, aki így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon te néked békességet. Amen.
1: Most készítsük szívünket az úrvacsorára, énekeljük együtt helyünkön maradva a 23. Zsoltárunkat, 23. Zsoltárunk első versét, mely így kezdődik, az Úr én nékem, őriző pásztorom.

0: A mi Isten tiszteletünk további megáldása, szívünk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassuk meg, hogyan szerezte a mi Úrunk Jézus Krisztus az utolsó vacsorát. Pál apostol adja elünkbe az első korintusi levél 11. részének 23. és azt követő verseiben a következőképpen. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, hálákat adva megtörte, és ezt mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti érettetek, megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlatosképpen a pohárt is vettem, minek utána vacsorált volna, ezt mondván, e poháram az új testamentum az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Azért, aki méltatlanul eszi a kenyeret, vagy issza az Úrnak poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Próbálja meg azért az ember magát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy egyék abból a pohárból. Mert aki méltatlanul eszik és iszik, ítéletet eszik és iszik önmagának, mivel hogy nem becsüli meg az Úrnak testét. Így tegyünk bűnvallást. Imádkozzunk a következőképpen. Uram, mindig csak másban vettem észre a bűn romboló nagy erejét. Sokszor sajnáltam az elveszőket, és imádkoztam értük. Most azonban saját életemben tapasztaltam meg, hogy a bűn, a sátán milyen hatalmas erővel akar elfordítani a tisztességtől, a becsülettől, a te szerinted való élettől. Soha nem gondoltam volna, hogy a bűn így letipor, és a széles út veszedelmei közé sodor, és én hagytam magam sodoródni, sőt nem is próbáltam ellene küzdeni. Fáj, Uram, hogy ezzel neked szomorúságot okozok, de mégsem tudok önerőből szakítani a bűneimmel. Nem vagyok eléggé felkészülve a szívemet ostromló, testemet, lelkemet támadó bűn erejével szemben. Te vagy egyedül, aki meg tudsz szabadítani ebből. Zaklatott lelkem most lecsillapodik, és könnyes szemmel kereslek téged, Krisztusom. Segíts egészen megszabadulni vétkeimtől. Állíts helyre, bocsáss meg nekem. Hadd tudjak elmenni a te keresztedig, és engedd ott megérteni a te nagy szeretetedet, amellyel bűnösnek is megbocsátasz és visszafogadod magadhoz. Segíts, hogy megtaláljam az utat azokhoz is, akiket megbántottam. Téged kérlek, Atyám, adj szívünkbe bűnbocsánatot, újítsd meg szent lelked által életemet, hogy újra rád figyelve éljem azt. Így kérlek, bocsáss meg nekem. Amen. Vallást tettünk bűneinkről, tegyünk vallást közös hitünkről is, együtt közösen fennhangon mondva az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott szent lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Jól lehet, testvérek, én a ti hitetekben nem kételkedem, mindazonáltal Anya Szent Egyházunk állandó gyakorlatának megfelelően még néhány kérdést intézek hozzátok, melyekre lelkiismeretesen és hallható szóval feleljetek. Hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtett első embernek esete folytán ti magatok is mindenestől fogva gyarlók, esendők és bűnösök vagytok, kik saját erőtökből Isten ítélő széke előtt meg nem állhattok, sőt büntetést, halált és kárhozatot érdemeltek.
1: Én ezt hiszem és vallom.
0: Hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönnyörülvén az ő szent fiát, az Úr Jézus Krisztust ti érettetek testben elbocsátotta, kinek egyszeri tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette, és titeket ingyen kegyelemből a Jézus vérének érdeméért hitáltal megigazít.
1: Én ezt hiszem és vallom.
0: Hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézus Krisztust, általa minket is feltámaszt a halálból, és halandó testünket halhatatlanságba öltöztetve átvisz az ő örök dicsőségébe?
1: Én ezt hiszem és vallom.
0: Mindezeket bizonnyal elhívén, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ti-e kegyelemért háladatosságból egész életeteket az Úrnak szentelitek, s már jelen való világban, mint az ő megváltottai, az ő dicsőségére éltek.
1: Ígérem és fogadom.
0: Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, Jézus Krisztusnak méltatlan bár, de elhívott szolgája, hirdetem bűneink bocsánatát és az örök életet, amelyet megad a mi Urunk Istenünk ingyen kegyelemből, Jézus Krisztus érdeméért mindazoknak, akik ő benne igazán hisznek. Amen. Most a 268. dicséretünket énekeljük, Istennek báránya, ki bűnünket elveszed.

Mielőtt az úrasztalához járulnánk, adjunk hálát a kenyér fölött, ahogyan Jézustól tanultuk. Dicsőítünk téged, Úr Jézus, hogy adtad a kenyeret, hogy megtöretett szent testednek jegye legyen. Cseleked, hogy amint táplálja a testünket a kenyér, úgy tápláljon minket a te érdemed az örök életre. Amen.

adjunk hálát a kehely fölött is. Dicsőítünk téged, Úr Jézus, hogy adtad a poharat, kiontott vérednek szent jegye gyanánt. Cseleked, hogy amint isszuk ezt a poharat, ihassuk majd veled együtt, amikor eljössz a te országod dicsőségében. Amen.

Most pedig, akik magatokat illendőképpen előkészítettétek, járuljatok az úrasztalához alázatos szívvel és szép renddel, rend megtartásában a presbiter testvérek lesznek segítségül. Foglaljunk helyet. A 755. és azt követő dicséreteket fogjuk énekelni az úrvacsora vétel közben. A 755. dicséretünket énekeljük tehát, és az azt követő énekeket a keresztfához megyek, így kezdődik.

Kedves testvérek, így szerezte a mi Úrunk Jézus Krisztus az utolsó vacsorát, így éltek vele az apostolok, a reformátorok, hitvalló őseink, és Isten kegyelméből így élhetünk vele most mi is. Mielőtt elbocsátanánk, titeket kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Ne uralkodjék többé ti bennetek a bűn, sőt, viseljétek magatokat a ti keresztjéni rendeltetésetekhez méltóan, hogy semmi titeket meg ne foszthasson Istennek ama szeretetétől, amelyet kijelentett és hozzátok megbizonyított a Krisztus Jézusban. Legyetek, mint az ő szentei és szeretei, könyörületesek. Öltözzétek föl a jóságot, alázatosságot, szelídséget, béketűrést. Szenvedjétek el egymást, és ha egymásra bármi panaszotok volna, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Jézus is megbocsátott nektek. Isten békessége uralkodjék a szívetekben, amelyre hivattatok is az egyházban. Most mielőtt megtérnénk hajlékainkba, adjunk hálát Isten kegyelméért. Fennállva imádkozzunk. Mennyei édesatyám, köszönöm, hogy ma újra vágyat ébresztettél a szívemben, hogy megterített asztalodhoz jöjjek. Krisztus Úrunk megtöretett teste, kiontott vére minden értelmet felülhaladó szeretetedet hirdeti. Köszönöm, hogy nagy szeretetedből bűnbocsánatod jegyeként egy falat kenyeret és egy korty bort magamhoz vehettem. A szent vacsora a te áldozatodról beszél, amelyet a világért és értem hoztál. Uram, érdemtelen vagyok a te áldozatodra, de újra megtelt a szívem hálával, mikor hallottam, vegyétek, egyétek. Nagyon jól tudom, milyen nagy szükségem van a bűnbocsánatra. Légy áldott, hogy kész vagy visszafogadni mindnyájunkat, engem is. Köszönöm, hogy asztalodhoz méltóztattál. Köszönöm, hogy figyelmemet egészen rád fordíthattam, aki a királyi vendégség ura vagy. Mélyen a szívünkbe látsz. Nem kedveled az alakoskodást, hanem őszinte bűnbánó szívet keresel. Segíts, hogy ezután se hagyjak el egyetlen alkalmat sem gyülekezetünkben, amikor asztalodhoz járulhatok és kegyelmedért esedezhetem. Boldog béke van a szívemben, megkönnyebbült a lelkem, mert terheimet letehettem. Segíts, hogy megújult erővel folytathassam a harcot a bűneim ellen. Köszönöm kegyelmedet, szeretetedet. Amen. Foglaljunk helyet, és a záróénekként az 551. dicséretünknek csak az első versét énekeljük, utána pedig a nemzeti imádságunkat, a himnuszt fogjuk. 551. énekünk első verse így kezdődik, ó áldott Szentlélek ki az ég dicsőségével, utána pedig himnuszt éneklünk.

0: Kedves hallgatóink, pünkösdi ünnepi istentiszteletet közvetítettünk a Miskolci Református Deszka templomból. Igét hirdetett Tóth Tamás beosztott lelkipásztor.
1: Isten előtt csendességben. Istentiszteleti közösség a rádió hullámhosszán. Az Európa Rádió református hitéleti műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 20 órától megismételjük. Mindennapi irodalom. Hangos könyv minden nap a Déli Krónikát követően az Európa Rádió műsorán. Ismétlés 21 órakor. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
0: Pünkösd van, a keresztény egyház születésnapja, a Szentlélek kiáradásának ünnepe. Már idén augusztustól 100 000 forintos iskolakezdési támogatást kaphatnak a rászoruló családok Magyarországon. 39 középiskolás részvételével rendezték meg a 18. országos középiskolai földtudományi diákkonferenciát a Miskolci Egyetemen. Köszöntöm Önöket! Önök az Európa Rádió régió krónikáját hallják, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól. Pünkösd a keresztény egyház születésnapja, a Szentlélek kiáradásának ünnepe. A magyar pünkösd szó a görög pentékoszté kifejezésből ered, amelynek jelentése 50. Az ünnep neve tehát azt jelzi, hogy húsvét után az 50. napon van, és a konfirmáció időszaka is ez az időszak. Estók István református lelkipásztort, a Miskolci Lévai József református gimnázium és diákotthon intézményi lelkészét hallják.
2: Nagyon szépen írja Pál apostol a római levélben a 11. fejezetben, hogy vigyázzon, aki áll, hogy el ne essék, ugye, mert Isten az, aki az ő lelkével betört bennünket, és egy nagyon szép képet használ, akik gyümölcsfával foglalkoznak, fogják érteni. Azt mondja, hogy beoltattunk a szelíd olajfába, és engedjük, hogy az olajfa nedve járjon át bennünket, és vezéreljen gyümölcstermő életre, és bizony ez a pünkösdnek a csodája, amikor Isten elküld az ő szent lelkét, hiszen ahol szent lélek van, ott mindig élet van, ott fejlődés van, ott gyümölcstermés van. És olyan jó ezt megélni, hogy jönnek a konfirmandusaink, odaállnak az Úr asztalához, veszik a kenyeret, veszik a poharat, fogadalmat tesznek. Nagyon sok esetben gondoljunk bele, hogy a nagyszülők itt találkoznak úgy a kisunokával, hogy ő már a gyülekezet tagja lesz, és része lesz ennek a közösségnek. Amiben még van munkánk, és amiben van még fejlődési lehetőségünk, hogy ezt a korosztályt, ugye, akik gimnazisták, legyünk őszinték, nagyon sok esetben váltanak egy másik városba, egy másik faluba, egy másik intézménybe, betagoljuk őket, és itt a felelősségünk nekünk intézményi lelkészeknek, hogy egyrészt valóban tudjuk őket úgy megtartani a hit útján, hogy részei legyenek a saját gyülekezetüknek, és haza is szoktuk küldeni őket ilyenkor, számon kérjük, hogy ott vannak a gyülekezetben, biztatjuk őket, hogy vegyenek részt.
0: Híreink. Már idén augusztustól 100 000 forintos iskolakezdési támogatást kaphatnak a rászoruló családok Magyarországon. Magyar Péter miniszterelnök az RTL-nek adott interjújában megerősítette, a kormányzat elkötelezett a korábbi vállalások mellett, és ezt a feladatot szigorúan jelezték a pénzügyminiszter felé is. A kabinet célja, hogy az áfa és adócsökkentés, valamint a nyugdíjas szépkártya mellett ez a jóléti intézkedés is belátható időn belül elérhető legyen a lakosság számára. A Tisza párt programja eredetileg 700 ezerre tette az érintett nehéz sorsú gyermekek számát, ám a friss jelzések szerint a valós létszám ennél valamivel alacsonyabb lehet. A miniszterelnök kiemelte, a kormány előtt álló egyik legnagyobb feladat most annak a pontos feltételrendszernek a kidolgozása, amely garantálja, hogy a 100 000 forintos támogatások a leginkább rászoruló családokhoz jussanak el. Jelentősen csökkenni fog a miniszterelnök, a miniszterek, az országgyűlési képviselők és a polgármesterek fizetése. Magyar Péter miniszterelnök az RTL-nek adott interjújában bejelentette, a korlátozások az állami vállalatok vezetőit, valamint az igazgatótanácsi és felügyelőbizottsági tagokat is érintik. Közölte, hogy a képviselői költség keretek szigorításával csak az országgyűlés működésén 50 milliárd forintot fognak spórolni. Az új szabályozás értelmében a miniszterelnöki alapbér bruttó 2 millió 300 ezer forint lesz, amely a képviselői tiszteletdíjjal együtt bruttó 3 millió 800 ezer forintot tesz majd ki. A takarékossági intézkedések részeként a kabinet csökkenteni fogja a köztársasági elnök juttatásait is, ezzel is hozzájárulva az állami kiadások mérsékléséhez és a költségvetési egyensúly megteremtéséhez. Kókainé Lányi Marietta a közoktatásért felelős államtitkár, míg Csapodi Csaba közoktatási tartalomfejlesztésért felelős miniszteri biztos lesz az új oktatási és gyermekügyi minisztériumban. A kinevezéseket Lannert Judit oktatási miniszter közölte közösségi oldalán, kiemelve, hogy a modern iskolának a gyerekek fejlődésének és biztonságának terévé kell válnia. Az új tárca egy olyan szemléletváltáson dolgozik, amely a gyermekközpontú gondolkodást és a 21. századi iskolát helyezi a középpontba. Kókainé Lányi Marietta közel 40 éves tapasztalattal az inkluzív oktatást és a sajátos nevelési igényű gyermekek támogatását képviseli. Csapodi Csaba pedig matematika tanárként és kutatóként a tanárképzésben és a tanterv fejlesztésben szerzett nemzetközi tapasztalataival segíti a rendszer szintű kihívások megoldását. Záros határidőn belül elérheti Magyarország az Európai Unió fejlettségi átlagát, ha sikerül hazahozni az uniós forrásokat és visszaszerezni az ellopott állami vagyont. Magyar Péter miniszterelnök az RTL-nek adott interjújában elmondta, a korrupciós csapok elzárásával és a gazdaság beindításával az ország a tagállami átlagnál legalább 2-3%-kal magasabb növekedésre lesz képes. A kormányfő kiemelte, hogy a tervek szerint 2030 körül Magyarország csatlakozhat az eurózónához is. A családi kedvezményekkel kapcsolatban hangsúlyozta, minden olyan intézkedést megtartanak, ami jó a magyar családoknak, legyen szó akár a 40 év feletti kétgyermekes édesanyák személyi jövedelemadó mentességéről. Magyar Péter hozzátette, a legfontosabb cél most egy valós alapokon nyugvó, hosszú távon is fenntartható költségvetés kialakítása. A Balatonra foglalt szállást a legtöbb belföldi utazó a pünkösdi hosszú hétvégére a szállás.hu adatai alapján. A foglalások ötödével a tópart átvette a vezetést az észak-magyarországi régiótól. A települési toplista élére Siófok került, majd Szeged és Gyula következik. Eger éppen lecsúszott a dobogóról. A top 10-es mezőnyben van még Budapest, Pécs, Balatonfüred, Nyíregyháza, Miskolc, valamint holtversenyben Hajdúszoboszló és Hévíz. 39 középiskolás részvételével rendezték meg a 18. országos középiskolai földtudományi diákkonferenciát a Miskolci Egyetemen. A kétnapos tudományos rendezvényen 21 előadás hangzott el az ország minden tájáról, köztük Miskolcról érkező tehetséges diákoktól. Mucsi Gábor, a Miskolci Egyetem műszaki föld és környezettudományi karának dékánja kiemelte, hogy az előadások olyan aktuális témákat öleltek fel, mint a mikroműanyagok jelenléte, a klímaváltozás, a vízgazdálkodás és az energiaválság. A programhoz idén csatlakozott a STEM Earth Academy is, amely a műszaki természettudományok népszerűsítését és a középiskolások felkarolását szolgálja. A konferenciát a Magyar Honi Földtani Társulattal közösen szervezték meg, az eseményt pedig neves szakmai partnerek, köztük a Magyar Tudományos Akadémia helyi bizottsága és a MOL csoport is támogatta. A tehetséggondozó rendezvény ünnepélyes díjátadóját a szervezők meglepetés programok kíséretében pénteken tartották meg a Bükki Csillagdában. A turizmus fellendítéséért és az elvándorlás megállításáért dolgozik majd Juhász Roland, a Tiszapárt Miskolci országgyűlési képviselője. A Borsodabolyi-Zemplén vármegye egyes számú egyéni választókerületében 60%-os többséggel mandátumot szerzett politikus, a minap.hu-nak adott interjújában kiemelte, a Parlament Gazdasági és Energetikai Bizottságának tagjaként kiemelt feladatának tekinti a térség gazdasági megújítását. A képviselő hangsúlyozta, hogy a Diósgyőri vár és a két éve zárva tartó barlangfürdő újranyitása elengedhetetlen a városmarketing sikeres beindításához. Juhász Roland beszámolt a megyei kórház megbízott főigazgatójával folytatott egyeztetéséről is, amely egy új, fiatal orvosokat megtartó szívközpont létrehozására irányul. A honatja hozzátette, a Tiszapárt nem kíván beleszólni a Miskolci önkormányzat belső személyi kérdéseibe, de Tóth Szántai József polgármesterrel korrekt szakmai együttműködésre törekszik. Negyed évszázados jubileumát ünnepelte szombaton a Miskolci Avason a Gesztenyés utcában található máltai játszótér. A 2001. május 25-én megnyílt létesítmény évfordulóját gyermeknapi programokkal, sok-sok játékkal és érdekes kulturális eseményekkel kötötte össze a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. Az ünnepségen Matiscsák Éva, Miskolc alpolgármestere a város nevében köszönetet mondott a szervezetnek a modern játszótér létrehozásáért és fenntartásáért. A városvezető kiemelte, hogy a helyszín mára egy olyan meghatározó közösségi térré alakult, amely az iskola után és a nyári szünetben is várja a fiatalokat, lehetőséget teremtve a barátkozásra és a rászoruló családok számára. Köszönöm a figyelmet, önök az Európa Rádió régió krónikáját hallották a szerkesztőtől Kecskés Ákostól.
1: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: Öregcsont, ifjú csont, rajta, rajta, rajta. Öregcsont, ifjú csont, rajta, rajta, rajta. Öregcsont, ifjú csont, rajta, rajta, rajta. Öregcsont, ifjú csont, rajta, rajta, rajta.
1: Reklám. A Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Réz Lola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes Aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráterkukac.kráter.hu címre.

0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
1: Köszöntöm Önöket! Mai magazinunkban Vas Albert Elvész a nyom című regényét hallgathatják meg, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szersény Gyula, Jászai Mari díjas színművész előadásában hallják.
2: Irene akkor ért föl a ház elé. Meglátta őket és megállt. Irene! Szólt oda a lányhoz remegő szája. Gyere ide! A leány komoly arccal lépett közelebb, szeme szomorú volt. Irene, mondta Pohris valami furcsa kapaszkodó érzéssel. Akarsz a feleségem lenni? A leány arca ilyet lett. Az apjára nézett. A görög ott ült még mindig az asztalnál, sóhajtott és ivott. Pohris gyorsan kezdett beszélni a leányhoz, mint aki meg akar előzni valami rettenetes katasztrófát. Irene, én nagyon gazdag ember vagyok, sok házam van, rengeteg sok pénzem minden országban, hajóim vannak is. De zsidó vagy, ugye? Szólt közbe a leány, és a szeme rémült volt és tanácstalan. Pohris Gottfried arca megmerevedett, kemény lett és kegyetlen. Igen, felelte, zsidó vagyok, na is. A leány megrázta a fejét és elfordult. Aztán lassan bement a házba, és az ajtót betette maga mögött. Pohris még ott állt néhány másodpercig, földbe gyökerezve, mozdulatlanul. Ne haragudj ránk, uram, hallotta a görög hangját a háta mögött. Ez ellen nem tehetünk semmit. Ez így van. Megrándult a szavaktól, mintha korbácsütések érték volna. Nem is nézett vissza a parasztra, csak sarkon fordult, és szó nélkül elindult lefelé a hegyen. Érezte, hogy embert talán még soha úgy meg nem aláztak, mint őt, ez a két koldus görög. Ha azt mondták volna, hogy csúnya, ha azt mondták volna, hogy nem rokonszenves, vagy valami ilyesmit, azon kacagott volna. Rájut a pénztárcájára, és azt feleli, ami hiányzik bennem szépségben, azt pótolom pénzzel. De nem ezt mondták. Azt mondták, hogy zsidó. Hogy egy görög kolduslány azért nem lehet a felesége, mert zsidó. Úgy mondták ezt, mintha azt mondták volna, leprás vagy. Mintha azt mondták volna, gonosztevő vagy, akit a törvény üldöz, és aki téged befogad, a halált fogadja be. Soha még így nem sértette meg őt, Pohris Gottfriedet, senki, mint ez a két műveletlen koldus parasztivadék. Rászánja magát könnyelműségében, és kimondja a csodatevő varázsszót, melytől ezer és ezer szép, gazdag és előkelő leány szerte Európában boldogságba ájulna, hogy a gazdag Pohris bankár felesége lehet. És ez a két rongy, ez a két szemét kikosarazza, mert zsidó. Mire a kikötőbe ért, keserű, mély haraggá vált benne az a tompa kábultság, amit először érzett. Mint ahogy a halálosan sebesültben is lassan ocsodik fel a fájdalom az első kábultság után. Csikorgó foggal fizette ki a szállodást, és nem adott borravalót a szolgának, aki csomagjait a hajóra vitte. Görög volt az is, átkozott görög. Rázta a harag és a szégyen, ha arra gondolt, hogy a paraszt kibeszélheti a dolgot, és ezek mind megtudják, és röhögni fognak a kudarcán. Őt, Pohris Gottfriedet kikosarazta egy mezítlábas parasztlány, mert zsírt.

veszteséggel is, de leszállított áron piacra dobni, térdre kényszerítem a görög koldusokat, csikorgatta a fogait. Elpusztítom Szamoszt, én a zsidó! Bécsbe írva elrendelte a pohris érdekeltségekben dolgozó valamennyi nem zsidó tisztviselő azonnali elbocsátását. Attól a naptól kezdve csak fizikai munkásként tűrt meg maga körül keresztényt. Vaddűvel vetette magát a Szamosz elleni harcba. Megmutatom nekik, biztatta magát, megmutatom. És megmutatta. 3 hónap múlva a szamoszi borkereskedők küldöttséget menesztettek hozzá. Pohris fogadta a görögöket. A bosszú, keserű, vad elégtételével nézte a megriadt és alázatos arcokat, ahogy a bolykot feloldásáért könyörögtek. Hajthatatlan ridegséggel közölte velük, hogy magasabb üzleti szempontok miatt nem veheti figyelembe kívánságukat, és a jövőben is minden kereskedőt, aki Szamoszról bort vásárol, a koncern kíméletlenül kiközösíti, és minden piac elől elzárja. De mi lesz Szamosszal? Az egész sziget a szőlőkből él, kiáltotta közbe az egyik görög. Pohris vállat vont. Éhen halnak. Sok millió ember halt már éhen ezen a földön, s a föld mégis forog tovább. De ez még nem elégítette ki. Többet akart, nagyobb elégtételt, olyant, amit egy életen keresztül maga előtt lásson, hogy naponta érezhesse a diadal örömét, hogy íme én a zsidó. Elhatározta, hogy nem zsidó lányt vesz feleségül, csak azért is. De nem olyan akármilyen nem zsidó leányt, hanem egy valóságos patricius leányt. Egy olyant, akire azt mondják társaságbeli, aki magasan fölötte áll a mezítlábas Irenéknek, akit odamutathat a világnak, akit elvihet a porban fetrengő szamosziakhoz, hogy ide nézzetek, ezt kaptam meg én, a megalázott, a megvetett zsidó. Ekkor szemelte ki magának Kuncler Évát. Kuncleréket ismerte már abból az időből, amikor az apja így nyilatkozott róluk. Nem a legjobban állanak. Akkor a leány még egészen kicsi volt. De amióta visszatért Angliából, többször is találkozott vele utcán társaságban, és meg kellett állapítsa, hogy határozottan szép leány lett. Nem az ő esete ugyan, mert ő a barna bőrű, sötét szemű tüzes nőket kedvelte, s nem a kék szemű hideg szőkéket. Azonban az érdektelen szemlélő tekintetével nézve is szép volt Éva, mint ember példány. Büszke egyenes tartás, nyílt tiszta arc, szinte gőgösen magas homlok és egyenes orr, mint az együtt, ami annyira jellemezte azt a hideg és dőfös nyugati típust, akikkel szemben legjobban érezte mindig a maga zsidó voltát, mikor egy szóval vagy egy pillantással sem emlékeztették erre. Kuncleréken sem látszott meg, hogy tudomásul vennék benne a zsidót. Kedvesek voltak hozzá, barátságosak, éppen úgy, mint mindenkihez a társaságban, és mégis. Ha ott ült a Kuncler mama mellett, és hallgatta vége fogyhatatlan sopánkodásait a régi jó világ után, amikor még a bécsi urak cilinderben jártak, és a dámák sleppes ruhákban, úgy érezte, hogy ezek a rettenetesen jól nevelt és dőfös patriciusok magukban bent talán még jobban lenézik őt, akinek nagyapja még ószeres volt a Terézienstadtban, mint az a koldus görög. De nem beszélnek róla, mert jól neveltek, mert gőgösebbek annál sem, hogy észrevegyék azt, hogy valaki a társaságukban pupos, vagy nyitva van elől a nadrágja, vagy egyéb hibája van. Ezért határozta el, hogy éppen Kuncler Évát veszi feleségül. Nem szerelemből, dehogy. A szerelemnek ehhez az elhatározáshoz semmi köze nem volt már. A szerelem kiégett az utolsó cseppig ott a görög paraszt udvarán, a szégyen és megaláztatás tüzében. Bárha elképzelte Éva szép testét, kiszolgáltatottan maga mellett, ez bódító és kíjes örömérzettel töltötte el, azonban ez nem a szerelem öröme volt, hanem a birtoklási. És a bosszúé, igen, a bosszúé.
megbosszulni és

0: ivoki szolgáltatottságában mindazt, ami Szamoszon történt. Beletiporni az ő testén keresztül ebbe az egész görög világba, igen, ezt kell tenni. Ez volt az egyetlen méltó elégtétel, amit vehetett magának. Először is Kunclerék anyagi helyzetéről tájékozódott megbízottjai útján. A kép, amit így nyert, kellemes volt. Kunclerék nyakig ültek az adósságokban, és az áruház a csőd szélén állott. Ezzel úgy érezte, mint akinek biztos fegyver van a kezében, aztán elkezdett Kunclerékhoz járni. Minden látogatásánál elhelyezett valami kis odavetett mondatot a szülőkhöz, ami megcsillogtathatta előttük a pohris vagyon hatalmát és a lehetőségeket arra az esetre, ha a pohris bankházat érdekelni kezdeni a Kunzler áruház sorsa. Elsőnek Kunzler mama figyelt föl ezekre a célzásokra. Neki régi álma volt, hogy Éva gazdag házasságot kössön, és a család fénye visszatérjen a régi jó világ színvonalára. Feltűnően kedves kezdett lenni Gottfriedhez. Érdeklődött a háztartása iránt, és apró asszonyi figyelmességekkel kényeztette. Kunzler papa bizalmatlanabb volt már, de ő sem fogadta ellenszenvvel a közeledést, csupán valami kis rezignált mosolyjal, és Gottfried tudta, hogy ez a származásának szól, és ettől még makacsabbul építette bele magát a gondolatba, hogy feleségül veszi Évát. Ebben az időben tataroztatta ki a pohris házat. Azt akarta, hogy a vagyon súlya ott is kifejezésre jusson. Antik rokokó palotát igyekezett maga köré varázsolni, amilyenekben hajdan a gazdag patríciusok éltek. Inast is akkor fogadott. Az inas azelőtt egy bárónál szolgált évekig, de a báró elszegényedett a háború után, és portás lett egy szállodában. Mikor mindez együtt volt, egy délelőtt fölkereste Kunzler Adolfot, és előadta neki a szándékát. Természetesen az áruházzal kezdte, de az öreg Kunzler már az első percben tudta, hogy hova akar kiukadni. Mikor aztán Évához értek, végre a beszélgetésben is pohris a pénzdiktátor dőfös pózában ezzel igyekezett eltakarni pokoli félelmét egy újabb megaláztatástól, megkérte tőle a leánya kezét. Kunzler egy halvány kis mosolyjal a szája szélén azt felelte, már régen látjuk, hogy készül valami közted és Éva között. Ha Éva is úgy akarja, nekem nem lehet ellene kifogásom. Mire pohris Gottfried a diadal lángjával a szemében szorította meg a feléje nyújtott kezet, és arra gondolt, sikerült, legnagyobb hatalom a földön a pénz. Hogy közte és Éva között lett volna valami, az túlzás volt. Annyi volt közöttük, hogy néha a teánál egymás mellett ültek és elbeszélgettek közömbös dolgokról. Szerelemnek nyoma sem volt. De pohris Gottfriedet ez nem is érdekelte. Ő csak a házasság érdekelte, s ami azután következik. Ne féljen senki, majd lesz valami közöttük. Először a szülőkkel kellett rendbe hozni a dolgot. A leány az majd teszi, amit parancsolnak neki. Kunzler dolgozószobájából egyenesen lement a kertbe. Éva teniszezett az egyik barátnőjével, mint mindig. Oda ment hozzá, megcsókolta a kezét, és utána nem engedte el, hanem széles, kövér mosolyjal ránézett, és azt mondta, megkértem a kezét, Éva. A szülei beleegyeztek. A leány rámerett. Annyira váratlanul érte, hogy meg sem hallotta a szavak mögött a hang leereszkedő csengését. Mibe egyeztek bele? Kérdezte ilyetten. A házasságunkba, ha maga is úgy gondolja, akkor esetleg már augusztusban a leány nevetni kezdett, szívből nevetett és hangosan. Megbolondult maga pokris. Hát, hogy gondolja ezt? Csak így? És nevetett. Köpcös kis ember elvörösödött, és egyszeriben beleizzadt a rémületbe. Csak most villant az eszébe, hogy ez a leány is megalázhatja. Pánikszerűen szakadt rá az újabb megaláztatástól való félelem. Éva, dadogta ugye fogyottan, én szeretem magát, csak még nem volt alkalmam. Nem volt időm, nem tudja, az üzleti ügyek, a vagyon, milliós tranzakciók. A pénz mögé menekült megint. Ezt érezte egyedül védelemnek. A leány megsajnálta. Erről kell még beszéljünk, Pohris. Nyugodtan is megfontoltan, jó? Az ilyesmit nem szabad elsietni, nem gondolja? Üljön le, kérem, amíg a szettet befejezzük, jó? Elzi, te következel! 15 all! Pohris leroskodt a kerti padra, és megtörölte kiizzadt homlokát. Arra nem számított, hogy ezen az oldalon is érheti ellenállás. Ő a szülők megnyerésére helyezte a fősúlyt, amíg a játék tartott, igyekezett összeszedni a gondolatait. Aztán később, amikor kettesben maradtak, elmondta komolyan és megfontoltan, hogy mi mindent akar nyújtani Évának ezzel a házassággal. A leány türelmesen hallgatta végig, aztán két heti gondolkodási időt kért. Meg kell fontolni az ilyesmit, mondta. Pohris, mint üzletember, megértette ezt, és ugyanakkor győzelemnek könyvelte el magában. Széles és büszke mosolyjal búcsúzott el, és diadal feszítette a mellét, amikor a Kunzler villa kapuján kilépett. Nem kapott kosarat. Még aznap táviratot küldött görögországi képviseletének, hogy Szamosz szigetén vásároljanak föl minden eladó szőlőt és házat, és hogy küldjenek neki egy hordó szamoszi bort. Többet nem, csak egy hordót. Szamoszi bor mellett akarja megünnepelni két hét múlva az eljegyzését, mint győzelmét Szamosz és a világ fölött. És akkor 5 napra rá, egészen váratlanul, újra beviharzott az életébe Lubovszki Kazimír. Mikor az inas az ezüsttálcán behozta a névjegyet, éppen készült átmenni Kunzlerékhez. Bosszús pillantást vetett a lovagi címerrel díszített kis fehér kartonlapra, és tekintete hirtelen megkeményedett. Kéretem az urat, mondta az inasnak. Egy pillanat alatt felizzott benne újra gyermekéveinek minden megaláztatása, és arra gondolt, jó, hogy ilyen. Most legalább megmutatom neki, hogy több lettem, mint ő. Megalázom, mint ahogy ő megalázott annak idején, amikor leereszkedőleg a vállamra vert, amikor elvette tőlem Juditot, amikor a tornateremben izmaival kérkedett, csak jöjjön. Éppen jókor. Arra készült, hogy gőgös részletességgel ismerteti majd nagyszabású vállalkozásait, megemlíti házassági tervét is úgy mellékesen, hadd érezze és lássa ez a fölfuvalkodott díszpéldány, hogy ki ő. Lássa és irigykedjék. Aztán mégis minden egészen másként történt. Már maga az a felháborító tény, hogy Lubovszki ugyanazzal a diákos jókedvel köszöntött rá, és egyszerűen sünnek nevezte, akár csak 7 évvel azelőtt kihozta a sodrából. Így elvesztette az előre elkészített fonalat, melynek mentén a beszélgetést le akarta vezetni, különösen a sünn miatt háborodott föl. Ezt a megalázó összehasonlítást annak idején is csak gyáva megalkuvásból tűrte el, de most kimondottan sértésnek érezte. Sünnek nevezni őt, a Pohris bankház fejét, külön emiatt kezdte el mindjárt a koncernen, hadd lássa ez a gőgös senki, hogy mekkora távolság tátong kettőjük között. De Lubovszkira nem hatott. Az egész koncert elintézte egy könnyű mondattal. A szép! Ezentúl, ha bort iszom, reát gondolok, sünn. Arculütésnek érezte ezt a mondatot. Sértésnek, amit meg kell torolni. Valósággal fölé lett, amikor hamarosan megjött erre az alkalom. Lubovszki pénzt kért. Nincs pénzed? Kérdezte tettetett csodálkozással, de belül tomboló elégtételt érezve, mintha érthetetlennek tartaná, hogy ilyesmi is előfordulhasson valakivel. Nincs, felelte egykedvűen a másik. Ez az egykedvűség bosszantotta. Több megalázkodást várt. Bosszúsága gúnyba menekült. A művészet úgy látszik nem a legjövedelmezőbb üzlet, mondta kisé felülről, de Lubovszki csak kacagott ezen. Nem minden az üzlet a világon öregsűn, felelte. Van annál fontosabb dolog is. És mi lenne az? Kérdezte, és valósággal reszketett a visszafojtott dűtől. Az élet! Válaszolta Lubovszki, és nevetett hozzá. Azon a furcsa hangtalan módon, ami abból állt, hogy megvillogtatta pompás erős fogait. Ettől a nevetéstől belenyilallott az emlékezés Irenére, mint az eleven fájdalom, ő is így szokott nevetni. De sértésnek érezte a szót is, célzásnak, hogy ő nem képes az élet felszínén lebegni, mint mások, mert túlságosan nehézkes hozzá. Terheli a származás súlya. Ezt érezte ki abból a könnyedén odavetett szóból, s mert igaznak érezte, fájt. Fájás keserűsége adta szájába védekezésként a rideg és dőfös szavakat. Ha a munkát akarnál, be tudnálak juttatni esetleg valamelyik vállalatunkba, raktárkezelőnek vagy ilyesminek, esetleg a bosszú, keserű diadalatom volt ezekben a szavakban, de Lubovszki csak nevetett rajtuk a maga megszokott felelőtlen módján, mondott még néhány szemtelenséget és elment. Ez a találkozás nagyon felkavarta. A pénz hatalmába vetett hitét ingatta meg. Érthetetlen volt, hogy ez a pénztelen senki, ez a festőnövendék olyan fölényesen tudott viselkedni vele szemben. Vele szemben, akinek a háta mögött egy egész bankház áll, és egy pompásan megszervezett fél Európát behálózó nagyvállalat. Valami bizonytalanság érzet fogta el, hogy talán mégsem a pénz az, ami az emberek helyét kijelöli ebben a világban. Hogy talán soha nem juthat el oda, ahová vágyik, hogy egy szintre kerüljön a világ bátor és felelőtlen fickóival. Két napig hordozta magában ezt a bizonytalanságot, és akkor elment Kunzlerékhoz. Azzal ment oda, hogy döntésre viszi Évával a dolgot. Vagy-vagy? Józan és logikus elméje biztos volt abban, hogy Éva hozzámegy feleségül, hiszen nem talált okot, hogy miért ne menne hozzá. Egy szegény leány egy gazdag bankárhoz. De valahogy bent a logikus gondolkodás felszíne alatt mégis lappangott egy bizonytalankodó félelem. Bizonyosságot akart. Elment tehát Kunzlerékhoz megszerezni ezt a bizonyosságot. A teniszpályánál találta őket, sok vendég volt. Nem tudott Évával kettesben maradni. Később felszolgálták a teát. És akkor egyszerre csak megáll valaki mellette? És a világ legtermészetesebb hangján ráköszön, szervus, Sűn, téged kerestelek. Leszel szíves bemutatni? Lubovszki volt. Pohris Gottfried, éberen riadó ösztöne, az első pillanatban kísérteties biztonsággal megérezte, hogy a Judit ügy megismétlődése következik. Egész belseje megremegett ettől a megérzéstől, és minden önbizalma összeruskadt. Rádöbbent, hogy ez a Lubovszki nem csupán egy volt iskolatárs, egy nyomorgó kis festő, hanem maga a nagy ellenség. A nagy ellenség, aki minden ember számára él valahol, és akivel mindenkinek meg kell egyszer mérkőznie. Az ő nagy ellensége ez a Lubovszki, érezte tisztán és világosan, ahogy ott ült szótlanul a nádfonatú széken, és hallgatta a festő vidám és fesztelen locsogását, amivel a társaságot szórakoztatta. Ő sohasem tudna így elszórakoztatni egy társaságot, gondolta, és tehetetlen kétségbeesést érzett. Igyekezett nyugodt maradni, de nehezen sikerült. Aztán egy idő múlva fölkelt, búcsúzott és elment, de Lubovszkival elfelejtett kezet fogni, mintha ott se lett volna. De hiába tette ezt, Lubovszki ott volt, és attól kezdve valahányszor beszélni akart Évával a házasságukról, ez a Lubovszki mindig ott volt. Egy ideig még eljárt Kunzlerékhez, azután is, két-három naponként, valami titkos reménység bujkált benne, hogy talán történik valami, és Lubovszki eltűnik, de nem tűnt el. Ott volt, és festette Évát, és Éva szerelmes volt belé éppen úgy, mint annak idején Judit. Még egyszer megpróbált mérkőzni vele. Akkor, amikor a kép elkészült, gyönyörű kép volt. Nem értett a művészethez, de érezte, hogy a kép gyönyörű. Megkérdezte tőle, hogy mi az ára a képnek. Nagyon fölülről lökte oda neki ezt a kérdést. Tudta, hogy éhezik, hogy két kézzel kell kapjon a pénz után, és meg akarta alázni ott Éva előtt, mindenki előtt. De a festő csak ránézett, mosolygott, és azt mondta, nem eladó. Egy pillanatra összekapcsolódott a tekintetük, és ő megértette, hogy elvesztette a mérkőzést. Hogy ez az éhes pénztelen senki, ez a gőgös, vidám, rettenetes ellenség legyőzte őt, a Pohris bankház fejét. Nagy-nagy levertség fogta el. Búcsúzott és elment. Két napra rá megtudta, hogy Lubovszky Kazimír eljegyezte Kunzler Évát. A legyőzöttek apátiájával fogadta a hírt. A szégyen, a bánat saját kicsinségének és megvetettségének a tudata olyan mély űrt ásott belé, hogy nem is gondolt önvédelemre többet. Sem bosszúra, sem cselre, csak arra, hogy Judit után most Éva. És így rendre mások fogyasztják el előle az egész életet, mert az élet csillogó napos oldala nem az övé, hanem ezeki a Lubovszky féléki. Még akkor is, ha semmiük sincs, még akkor is, ha haszontalanok, még akkor is, ha felelőtlenek s léhák, mert mások. Azért övék az élet, mert nem olyanok, mint ő, mert nem zsidók. Néhány napig tartott ez a lelki ájultság, aztán megindult belülről a lélek védekező ágaskodása a rásúlyosodó teherrel szemben. Eszébe jutott újra az üzlet, amit az utóbbi időben elhanyagolt. Megértette és tudomásul vette, hogy az ő eleme a pénz, a vállalkozás, a szerzés. Ez az a terület, ahol otthon van, ahol nem érheti semmiféle meglepetés és vereség. Az üzlet az, amivel megmutathatja a világnak, annak a másik ellenséges világnak, hogy uralkodni is tud ő, a zsidó. Uralkodni árak és piacok fölött, emberek, sorsok, egész vidékek fölött jólétet és szegénységet tart a kezében, s kedve szerint osztogathatta ezt vagy amaszt. Megértette, hogy ezen a téren kárpótolhatja magát mindazért, amitől zsidó volt, amiatt megfosztotta a másik világ. Lázasan vetette magát újra a munkába. Görögországi vezérképviselete intézkedéseket sürgetett. Szamosz teljesen megtört, jelentették, telkek, szőlők értéke a tizedére esett, a felvásárlások óvatosan folynak. A lakosság hangulata kezd fenyegető lenni. Kormánykörök is felfigyeltek, tenni kellene valamit, írták Görögországból. Ugyanazzal a postával, mely ezt a jelentést hozta, tették asztalára az eljegyzési vacsorára szóló meghívót. Pohris Gottfried mély lélegzetet vett, mint aki víz alá bukik, a meghívót a papír kosárba lökte, és parancsot adott, hogy a pincében levő hordót a szamoszi borral gurítsák át a Kunzler villába. Ezzel az eljegyzési ajándékkal akarta megmutatni, hogy ő, a zsidó is tud nagyvonalú lenni. Másnap elutazott Görögországba. Üzleti útja diadalút volt. Ha nem is felettetett ugyan minden elszenvedett keserűséget és megaláztatást, azért valamennyire kárpótolta mégis. Szamosz a lábainál hevert. Mikor hajója az ismerős kikötő hídjánál horgonyt vetett, a vállalat saját szállító hajóján ment oda, amelynek orrán nagy fehér betűkkel a görög tengeristen Poseidon neve állt, sötét és néma tömeg állt a parton, és fenyegetően hallgatott. Aztán a tömegből egyszerre csak kivált egy alak, egy asszony alakja, és lassan megindult a hajó felé. Eresszétek le a hidat, parancsolta. Láncok csörögtek, deszka koccant a móló kövén. Az asszony rálépett a hídra, és jött. Megállt Pohris előtt. Az arcán fáradtság volt, és bánat. Irene volt. Uram, mondta halk dallamos hangon, itt vagyok. Töltsd ki rajtam a bosszúdat, ha haragszol rám, de ne a többieken. Ők nem tehetnek arról, hogy én... Pohris kövér arcán gúnyos mosoly jelent meg. Micsoda élvezet volt ezzel a mosollyal nézni a megalázott nőre, és azt mondani neki, nem értelek, jó asszony, miért haragudnék én reád, akit nem is ismerek? Majd átvette hajó kapitányától a hangtölcsért, és a parton álló tömeg felé fordult. Szamosziak, ide figyeljetek! Akinek eladó bora van, jelentkezzék a megbízottaimnál. Minden mennyiséget átveszek, és azonnal fizetek. A tömeg felmorajlott. Pohris visszaadta a tölcsért a kapitánynak. Irene még mindig ott állt. Rongyos, szegényes ruha volt a testén, de ez a test karcsú volt még mindig, csak teltebb, asszonyosabb. A gyerek, villant át a bankáragyán a gondolat. A gyerekem vajon él? De aztán találkozott a szeme az asszony nyílt tiszta tekintetével, s a büszke homlok, az egyenes, nemes metszésű orr és a keskenyre csukott száj eszébe juttatták a maga megaláztatását. Köszönöm neked, uram, mondta az asszony halkan egyszerűen. De tette magát, mintha nem hallotta volna a szavait, és gyorsan elfordult. Sietve adott utasításokat az embereinek a bor felvásárlására vonatkozóan, mire lopva hátra sandított, az asszony már nem volt sehol. A szamoszi spekuláció, így nevezték üzlettársai ezt a bosszú hadjáratot, milliós nyereséggel végződött. Nem csupán az, hogy a majdnem egy évig bojkott alatt tartott sziget teljes borkészletét hihetetlenül alacsony áron sikerült megszerezni, hanem azon kívül a pánik ideje alatt értéken alul összevásárolt szőlők, telkek és házak olyan tőkenövekedést eredményeztek, amely minden elképzelést felülmúlt. A borkereskedők, akik annak idején a Szamosz ellen indított akciót esztelenségnek bélyegezték, most nem győztek lelkesedni fiatal vezérigazgatójuk üzleti zsenialitásáért. Lángésznek nevezték, és megjósolták, hogy hamarosan kezében lesz az egész világ borkereskedelme.
1: Mai magazinunkban Vas Albert Elvész a nyom című regényéből hallottak részletet, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szersény Gyula előadásában hallották. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
2: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
3: A Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Réz Lola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráter@krater.hu címre.

Reklámot hallottak. Elhangzott műsorunkat ma 21 órától megismételjük. Ablak. Kárpátaljai magyarok, kárpátaljai beszélgetések. Az Európa Rádió magazin műsora szombaton és vasárnap 13 órától.

0: 13 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Kókainé Lányi Marietta a közoktatásért felelős államtitkár, míg Csapody Csaba közoktatási tartalomfejlesztésért felelős miniszteri biztos lesz az új oktatási és gyermekügyi minisztériumban. A kinevezéseket Lannert Judit oktatási miniszter közölte közösségi oldalán, kiemelve, hogy a modern iskolának a gyerekek fejlődésének és biztonságának terévé kell válnia. Az új tárca egy olyan szemléletváltáson dolgozik, amely a gyermekközpontú gondolkodást és a 21. századi iskolát helyezi a középpontba. Kókainé Lányi Marietta közel 40 éves tapasztalattal az inkluzív oktatást és a sajátos nevelési igényű gyermekek támogatását képviseli. Csapody Csaba pedig matematika tanárként és kutatóként a tanárképzésben és a tanterv fejlesztésben szerzett nemzetközi tapasztalataival segíti a rendszer szintű kihívások megoldását. Két kötetet fogadott törökbe a Szegedi Somogyi Könyvtár gyűjteményéből Krasznahorkai László Nobel-díjas író, akit a napokban avattak a város díszpolgárává. A 21. századi helyi hagyományoknak megfelelően a szerző a munkásságához, az érdeklődéséhez köthető művek jelképes gazdája lett. Választása Thomas Pynchon Ellenfényben című regényére, valamint Timon Samuel 1735-ös a Tiszáról szóló topográfiai kiadványára esett. Az író az amerikai regény kapcsán megjegyezte, ha a kötet aktualitását az áprilisi választások óta tapasztalható politikai áradás is fokozza. A Somogyi Könyvtár kezdeményezésének célja, hogy szorosabb kapcsolatot alakítson ki a lakossággal, miközben a támogatók hozzájárulhatnak a muzeális értékek restaurálásához. Krasznahorkai László a Szegedi Tudományegyetem meghívására érkezett a tiszaparti városba, ahol egésznapos kulturális rendezvénysorozaton vett részt. A II. Világháború végén elhunyt 36 magyar állampolgárra emlékeztek a nyugat-csehországi Hazlov temetőjében. A tragédia 81. évfordulóján a prágai magyar nagykövetség, a hazai szervezetek és a település önkormányzata koszorúkat helyeztek el a sírokon. A megemlékezés részeként Balga Zoltán plébános celebrálta az első magyar nyelvű szentmisét Hazlov történetében. Az 1945. áprilisában történt tragédiát egy téves amerikai légitámadás okozta, amely egy magyar diákokat és tanárokat szállító vonatot ért, amelyet lőszerszállítmánynak véltek. A nyilas kormány által korábban Németországba kényszerített egyetemisták éppen hazatérni próbáltak. A támadásban a Budapesti Műszaki Egyetem professzorai és hallgatói, valamint szigorló orvosok veszítették életüket. Az áldozatok felújított hazlovi sírhelyeit a közelmúltban, 2025-ben egy új méltó emlékmű felavatásával is megjelölték a szervezők. A Református Zenei Fesztiválon mutatja be új Borítson el tűzzel című lemezét a Zámír projekt. A világzenei formáció május 29-én délután 5 órától ad koncertet a budapesti Bakács téren. Szabó András dalszerző, a zenekar alapítója elmondta, hogy a 10 saját szerzeményt tartalmazó album az isteni szentlélek tüzét és lelkiségét állítja a középpontba. A dalokban a népzenei ihletésű dallamok mellett balkáni, magyaros és héber motivumok is keverednek változatos hangszereléssel. Az élőben rögzített új anyag már elérhető a zenemegosztó platformokon, és néhány szerzeményt, köztük a legnépszerűbb, a Szabadításod öröme című éneket, már a gyülekezetek és az ifjúsági táborok is átvették. A koncerten a 6-tagú zenekar mellett vendégművészek és egy kórus is közreműködik majd. Felfüggesztette a Primadonnák című előadás bemutatását a Debreceni Csokonai Nemzeti Színház igazgatója, a biztonságos és aggályoktól mentes munkakörnyezetre hivatkozva. Vadász Dániel a döntést az Eszenyi Enikő tervezett rendezése miatt kialakult szakmai és társulati visszajelzésekkel indokolta. A színi direktor elismerte, hibásan feltételezte, hogy a színházi szakma és a közvélemény már túllépett a rendező korábbi vezetői munkájával kapcsolatos bántalmazási ügyeken. Az igazgató hangsúlyozta, hogy az intézmény etikai kódexe minden alkotóra kötelező, és a bántalmazó viselkedéstől való elhatárolódást tartja irányadónak. A színház vezetése a végső döntés előtt szakemberek bevonásával kéri ki a társulat véleményét, valamint állásfoglalást kér a Magyar Teátrumi Társaságtól és a Biztonságos Terek Alapítványtól is.
0: Az időjárásról.
1: Kevés lesz a fátyol és gomoly felhő a fejünk felett, csapadék nem valószínű. Az északkeleti északi szél több helyen megélénkül. A csúcshőmérséklet 25 és 31 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 12 és 17 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Ablak. Kárpátaljai magyarok, kárpátaljai beszélgetések. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm a rádió hallgatókat az Ablak című magazin műsorunkban. Én Birta Zoltán vagyok. A következő percekben Kárpátalja van terítéken. Kérem, tartsanak velünk, jó rádiózást kívánok! Nézzük is a mai témáinkat egy kis ízelítő adásunkból.
2: De sokkal többről szól a dolog, hanem hogy kialakuljon egy olyan kötődés, egy olyan tematizálás ezeknek a dolgoknak, amikor fiatalokkal beszélgettünk, mit jelent az, hogy közösségben vagyok másokkal, felelős vagyok másokért, hogy ezt ők is látják részesei a folyamatnak, hogy Kárpátalján közösségben lenni, az nem azt jelenti, hogy mindenki teszi maga, csak a saját dolgára figyel, hanem figyelek a környezetemre is.
3: Egyrészt nagyon várjuk, hogy vége legyen az iskolának, hiszen nem egyszerű se a gyerekeknek, se a szülőknek, de másrésztről meg akkor ugye ott van 3 hónap, és igazából a gyerekek nem szeretnénk, hogy aludjanak, tehát tényleg el legyenek foglalva, minőségi időben vegyenek részt, tehát azért tartjuk fontosnak.
1: Jövünk a részletekkel, kérem, tartsanak velünk! If you've been walking the same old road for miles and miles.

0: Ablak Kárpátaljára. Hit, irodalom, kultúra, emberek és közösségek mindennapjai a határon túlról.
1: Stúdión kerekasztalánál köszöntjük Lődár Jenőt, a görögkatolikus ifjúsági szervezet elnökét, és Kovács Nikolettet, az Ortotai Központ munkatársát, a Szent Margit Plusz program ösztöndíjasát. És te hozott benneteket.
2: Köszönjük szépen a lehetőséget.
3: Köszönjük, mi is örülünk, hogy itt lehetünk.
4: A hétvégén adták át a Szent Margit Plusz programnak a támogatását, amelyben 29 fiatal kapott ösztöndíjat, így egy új szeletében, a Szent Margitban egy bővülés, bővített változatában újabb emberek vannak támogatva. Mit kell tudnunk a projektnek ezen részéről, és magáról a Szent Margit programnak a hátteréről?
2: A Szent Margit Program Plusz azért is hoztuk létre, mert évekkel ezelőtt már megfogalmazódott az az igény, hogy a támogatók egy jelentős része szereti az idősebb fiatalokat is támogatni, akikkel már eleve volt egy kapcsolat a Szent Margit programon belül, és nem csak, hanem kiderült, hogy közben azokat is szívesen támogatják, akik most csatlakoznak. És akkor a fiatalokkal arról beszélgettünk, hogy most a Kárpátalján legnagyobb hiányunk az, hogy kevés a fiatal, és ha van is, akkor nekünk az a jó, hogy minél aktívabbak a közösségeikben. Tehát, hogy a közösségek megmaradása szempontjából nagyon fontos, hogy legyenek aktív, tetrekész fiatalok, és akkor ezt ebbe az irányba is vittük el, hogy úgy keresünk lehetőséget támogatásra, és azt felkérjük a támogatóknak, hogy ők azokat a fiatalokat segítség anyagilag, akik aktívak a közösségeikben. És a programnak az egyik vagyis alapja az, hogy egy fiatal minél több olyan közösséget tud felsorolni, és ez ajánlásokkal, meg stb. Tudja igazolni, hogy aktív ezekben a közösségekben, annál inkább ugye majd a bizottság ezt előnyben részesíti. Tehát ez az alap. És örülök, hogy Nikoletta itt van velünk, ő részesés ennek a programnak, hogy akkor ő is egy kicsit másik oldal is ezt meg tudja világítani.
1: Hogyha közösség és aktivitását életedben, Nikolett, ez mit jelent?
3: Nagyon sok úgymond ajánlást, meg közösséget tudtam összeszerezni ehhez az ösztöndíjhoz, de viszont több szempontot is figyelembe vett a bizottság, például tanulmányi átlag, mennyire vagyunk az egyházi vagy ifjúsági szervezetekben aktívak, de viszont ami nagyon tetszik nekem ebben az ösztöndíjban, mint ezt mind Giszes mondom, mint görögkatolikus ifjúsági szervezet tagja, hogy nem csak giszeseket érintett ez az ösztöndíj, hanem más felekezettől függően más fiatalok is jelentkezhettek erre az ösztöndíjra, és szerintem itt nem is annyira a támogatásnak az összege, ami motiválta a fiatalokat, hanem hogy van egy ilyen program, amivel megmutathatod, hogy mennyire vagy aktív Kárpátalján, és hogy amikor meg észre is vettük szombaton, hogy 29 fiatal jelentkezett az ösztöndíjra, és mind a 29 meg is kapta ezt, hogy azért még mindig maradtunk itthon fiatalok, akik aktívak Kárpátalján, úgyhogy engem inkább ez motivált, nem is annyira az ösztöndíjnak az összege, hanem az, hogy megmutassam azt, hogy még van itthon jövő, és több mindent is lehet egyszerre csinálni, és aktívan lenni Kárpátalján.
1: Számodra mit jelent a közösség, vagy mit jelentenek a közösségek?
3: Inkább egy összetartozást jelent számomra, és azt, hogy kivegyem a részemet mindenhonnan egy kicsit, de hogy több helyen is ott legyek, és mindenhol tudjak aktívan részt venni és segíteni a közösségekben.
1: Hogy tudsz egyensúlyt tartani, hiszen egy eléggé pördős világban élünk, tehát jövünk, megyünk, tanulás, jövőépítés, karrierépítés, hogyan tudod ezt a balanszot megtartani az életedben?
3: Próbálok egy ilyen a fejembe inkább összeállítani egy olyan rangsort, hogy mi a legfontosabb, de viszont magamból se billen neki meg a magánéletemből, de az Ortotai Központ meg ugye a GISZ erős kapcsolatban állnak egymással, így tudunk a közös programainkról, ott egy kicsit könnyebb úgy szervezni a programokat, hogy mind a kettőbe részt tudjak venni, de nyáron ilyenek például megmaradni táborok, és a Szent Margit programnak is a borítékolása, ami ugye a kisebb gyerekeket érinti, ott is nagyon szeretem kivenni a részemet, úgyhogy inkább így összerakom a fejembe, hogy mi az, ahol a legfontosabb akkor, hogy ott legyek, de mindenhol próbálom kicsit kivenni a fejemet.
4: Az bizonyos, hogy sok programon találkozhatunk veled fiatalként. Visszatérve ez a megmaradás és a jövőkép, hogyan látod a 29 fiatalnak a ismeretében, hogyan látod ezt a belső motivációt, amely a kárpátaljai magyar fiataloknak a belső erejét adja jelenben, ebben a korban?
3: Szerintem nem könnyű most itthon maradni, és ezt a mi generációnk tudja a legjobban, ugyanúgy a lányok, de leginkább a fiúk is. De amíg van az egyetem, amíg vannak ilyen ifjúsági szervezetek, vagy például, amit a református egyházak is szerveznek, vagy más szervezetek, amíg szervezik a programokat, és van ki segítsen ebbe, úgy gondolom, hogy még mindig fognak itthon maradni fiatalok, mert ezek motiválni fogják őket, főleg úgy is, hogy az egyetem is bővül szakokkal. Mi is próbálunk olyan programokat szervezni, ami eddig még nem volt. Például ez a Szent Margit Program Plusz is most, hogy második éve indult, meg, ugye tavaly, meg idén, eddig nem volt ilyen. És ezek adják szerintem a fiataloknak még most a motivációt, de úgy érzem, hogy egyre nehezebb itthon maradni, de mintha már olyan atya is tudna valamit mondani, hogy ő hogy látja, hogy a mi szemszögünkből.
4: Más generáció.
3: Igen.
4: Ez fontos.
2: Igen, nekem sokkal egyszerűbb helyzetem van, nem kell gondolkodjak ezen, hogy menjek vagy maradjak. Tehát, hogy külső dolgok is meghatározzák, és ez egy könnyebbség. És sajnálom a fiataloknak meg kell küzdeni ezzel a gondolattal, hogy hogyan hozzanak jó döntést, mert döntést nem mindig egyszerű hozni. De én akkor sem se kétségben, ezek a fiatalok egy időre akár elhagyják Kárpátalját, de ameddig kötődnek, és ameddig hazavágynak, és nagyon sok olyan ismerősöm van, aki jelenleg nem tartózkodik Kárpátalján, de alig várja a lehetőséget, hogy vissza tudjon jönni. És azért vagyok optimista, hogy nem kell kétségbe esni, hát ha valaki ma kimegy, aztán ki tudja, két év múlva visszaér, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy sok pozitív meglepetés ér majd még minket, úgyhogy értékes fiatalok, akik körbevesznek minket, sok lehetőség van bennük, és biztos vagyok benne, hogy ezt meg is fogják mutatni. Ha nem is ma, meg nem holnap, de 10 év múlva, 20 év múlva biztosan.
1: A Szent Margit Plusz program, ez automatikusan azt is jelenti, hogy van egy plusz támogatói rendszer is? Vagy támogatói kör is? Hogyan áll ez össze, ez a része az ösztöndíj pályázatnak?
2: Igen, ezt a lehetőséget felkínáljuk minden támogatónak, hogy ebben részt vehet, és a támogató egyénileg eldönti, hogy ő kíván ebben részt venni, vagy sem. Sőt, jelentős része a támogatóknak, akik a Szent Margit Program Pluszban vesznek részt, ők nem vesznek részt a másik programban, úgy döntöttek csak ebben. Tehát ők itt a Kárpátalján élő főiskolán vagy egyetemen tanuló fiatalokat szeretnének támogatni, és ez nekik szívük joga, ez máshogy is működik, de itt mindig kihangsúlyozzuk, hogy az alapvető szempont az, hogy a közösségben, a társadalomban való szerepet erősítsük, és mi ezt szeretnénk jutalmazni, értékelni, és itt nem tényleg, ahogy Nikolett is elmondta, hogy nyilván az összegnek is mindig örülünk, mert számogatjuk, hogy mennyit tudunk adni, hogy tudjuk odaadni, de sokkal többről szól a dolog, hanem hogy kialakuljon egy olyan kötődés, egy olyan tematizálás ezeknek a dolgoknak, amikor fiatalokkal beszélgettünk, mit jelent az, hogy közösségben vagyok másokkal, felelős vagyok másokért, hogy ezt ők is látják, részesei a folyamatnak, hogy Kárpátalján közösségben lenne, ez nem azt jelenti, hogy mindenki teszi maga, csak a saját dolgára figyel, hanem figyelek a környezetemre is. És akár a Szent Margit Program Plusz is úgy van megfogalmazva, hogy Nikoletta kiemelte, hogy nem csak görögkatolikus fiatalok vesznek benne részt, hanem bárki számára nyitott. Tehát ezzel azt is jelezzük, hogy igenis fontos az a tudat kiépüljön bennünk, az itt élő Kárpátalján élő fiatalokban, hogy minden itt élő magyar, és nem csak magyar fiatal iránt nekem felé van egyfajta feladatom és kötelezettségem, sőt, szurkolnom kell és segítenem kell az ő boldogulását. Ez nagyon fontos dolog, hogy ezt úgy megértsük, és ezt beépítsük a gondolkodásunkba, a működésünkbe.
1: Görögkatolikus ifjúsági szervezet előtt milyen aktivitások állnak, most lassan a nyárra kanyarodunk ráfele, mi az, amiben az ifjúságot meg tudjátok szólítani, mi az, amihez akár munkatársakat is vártok?
2: Hát elsősorban a nyári táborok, ahol szükség van segítségre, mert az olyan jellegű programokon, mint a hittanverseny, vagy a sportnapok, amik úgy egynapos, intenzív programok, azokon most itt túl vagyunk, és jönnek a nyári táborok, ahol várjuk azokat a fiatalokat, akik Kárpátalján lesznek, mert azzal is számolni kell. Az utóbbi időben tendencia lett az, hogy a családok, hogy együtt legyenek, ezért a gyerekek is mennek a szüleik után, és az édesapa mondjuk külföldön van, akkor utánuk mennek. De hát ez nyilván benne körülünk, hogy együtt vannak. Tehát nem azon bosszankodunk, hogy nem jönnek el a táborban, hanem annak örülünk, hogy együtt vannak. Tehát, hogy milyen jó, hogy együtt lehetnek, és ott találkozhatnak együtt. De elsősorban ezek a legkomolyabb feladatok, a nyári táborok.
4: Beszélgettünk a Szent Margit programnak a plusz részéről, még mindenképpen említsük meg a Szent Margit program, most már 11 éve működik, 2015-ben hirdették meg. Kik azok, akiket lehet támogatni, és milyen formában van lehetőség segíteni ezt a projektet?
2: Hát a Szent Margit program az az általános és középiskolás korú gyermekek számára szól. Bárki, aki beadja a kérelmét, kitölt egy űrlapot, az jelentkezhet erre a programra. Ott kérjük néhány információt, ezeket nagyon bizalmasan kezeljük, tehát ezt nem osztjuk meg a nyilvánossággal. Annyi kérésünk van, hogy a kitöltött kérelem mellé csatoljon egy ajánlást. Lehet ez egy lelkész, pap, hitoktató, bárki, akinek van kapcsolata a gyerekkel, és mondjuk ezzel hitelesíti, hogy ajánlja az adott gyereket a Szent Margit programba. És onnantól kezdve, amikor ezeket begyűjtöttük, akkor ez egy teljesen nyílt dolog, reklámozzuk is, ahol csak tudjuk, és köszönjük szépen a rádiónak is, hogy reklámozza ezt a lehetőséget. Akkor pedig, ahogy begyűjtöttük kéremeket, keresünk hozzá támogatókat. Támogatók egy jelentős része már ugye évek óta szerepel, vagy részt vesz ebben a programban, úgyhogy köszönjük szépen nekik, hogy ők már nem is olyan nagy teher keresni, mert ők természetes módon folytatják évről évre. Nagyon kevés olyan eset van, amikor valaki azt mondja, hogy nem szeretné folytatni a jövőre nézve. Ez a minimális az ilyen eseteknek a száma. Ezt is megértjük, mindenkinek személyes döntése, hogy ezt vállalja, vagy nem vállalja. Tehát, ha valaki megkeresi a Szent Margit programnak az oldalát, akkor ott minden információt megkap. Mindig egész évben folyamatosan lehet támogatni gyereket. Akár jelentkezés lehet, ezt nyilván ősszel szorgalmazzuk, mert ugye mondjuk a gyakorlatban nehezen működne, hogy a bármikor a gyerek beadhatná. Azt inkább ősszel szoktuk begyűjteni, és később ugye ezekhez keresünk támogatókat.
4: Mostanra már több százan vesznek részt ebben a programban. Mennyi az igény? Mert gondolom az igény mindig nagyobb, mint a meglévő támogatók száma.
2: Hát 300 fölött vagyunk a pozitívan elbírált pályázatokat, hogyha tekintjük. De még mindig van, vagy kb. 100 olyan kérelem, amit nem tudtunk teljesíteni. Tehát, hogy emiatt se keresünk pluszban, mert ugye hát azt se tudtuk teljesíteni, amik beérkeztek. Mindig van egy ilyen feszültség bennünk, hogy többen vannak, több kérelem érkezik be, mint amennyit tudunk teljesíteni. De szerintem ez jó is, tehát hogy van egy ilyen feszültség bennünk, mert arra ösztönöz minket, saját
5: szempontból,
2: igen, hogy kerestünk és dolgoznunk kell, de jó lenne közelíteni, a kettő minél inkább közel kerülne egymáshoz. Tehát körülbelül ez a 300-400 között mozog ez a létszám.
3: Még ami egy nagyon fontos pillanata a Szent Margit programnak, hogy ugye a gyerekek, amikor kétszer van egy évben kiosztás, ugye?
2: Igen.
3: Kétszer van egy évben kiosztás, és amikor a gyerekek megkapják ugye ezt a támogatást, akkor egy köszönőlevelet írnak a támogatóinak, és ez is egy fontos dolog, mert mondjuk vannak olyan támogatók, aki szinte elvárja, meg szeretne visszajelzést kapni, hogy inkább a gyereknek az állapotáról, vagy a családi állapotáról, hogy érzi magát, vagy mire fogja költeni azt a bizonyos összeget, úgyhogy ez is egy ilyen fontos része a Szent Margit programnak, ami nincs a pluszba, ugye? Mi nem írunk köszönőlevelet a támogatóknak.
1: Egyfajta kapcsolatteremtés is történik?
3: Szerintem igen.

0: Kérdezem, hogy esetleg milyen visszajelzéseket kaptok a csapatoktól, vagy nektek milyen élmény volt annó a versenyen?
1: Hát mindenképpen öröm, hogy még a kicsit az oktatásra visszaforduljunk. Az első programja mindenkinek ilyen beállított rendszereken, kis vezérlőkön az, hogy fel tudjon kapcsolni egy kis lámpát, és az villog, annak általában mindenki szokott örülni, volt már úgy, hogy felugrottak és tapsoltak, mikor egy hasonló, nem túl bonyolult feladatot sikerült órán megcsinálniuk, de olyan csapattal is beszéltem, és ugye ez akár korábbi versenyeken, mikor résztvevők voltunk, ránk is igaz, hogy azt nem tudták, hogy mik a nyeremények, csak hogy van egy ilyen feladat, és akkor ők erre elmennének és megcsinálnák, és alig várták, hogy valamit építhessenek. Tehát ez a mérnököknél ilyen, mindenkinek van egy ilyen kattanás közülük, hogy valamit össze kellene rakni, és akkor az hagy működjön.
0: Mekkora kihívás amúgy mondjuk, akár ha valaki úgy érkezik ide, hogy pénteken rakja össze a robotot, tehát akkor duplán versenyzik az idővel, nem csak a pályán, hanem úgymond a pályán kívül is.
1: Hát ez csak az ő felkészültsége tudja meghatározni. Lehet, hogy van olyan tapasztalata, hogy ott rászán egy estét és összeforrazgatja. Nekünk is volt egy olyan eset, hogy összeraktuk a pályát, utána még így leültünk összerakni a robotot, meg felprogramozni, és másnap működött, úgyhogy még aludtunk is, úgyhogy változó lehet.
0: Ha valaki jelentkezni szeretne, miért jelentkezzen, miért érdemes ezt a versenyt kipróbálni?
1: Hát mindenképpen egy élmény, tudásban is fejlődés, és maga a közösség az, ami ezt az egészet életben tartja és mozgatja. Van olyan csapat, aki az első megrendezés óta mindig részt vesz, a Mikrotroll az egyik ilyen csapat, úgyhogy bárkinek megvan a lehetősége erre, hogy nagyon sokszor részt vegyen a verseny, és fejlődjön, a gyerekeinek átadja, másoknak megmutassa, hogy milyen egy ilyen mérnöki feladatot megcsinálni, és örül neki, hogy működik.
2: Kedves hallgatóink, a Miskolci Egyetem lesz 2026-tól a Magyarok a Marson alkalmazott mérnöki tudományok versenyének hivatalos házigazdája és állandó otthona. Az erről szóló megállapodás nem csak egy rangos esemény helyszínének rögzítéséről szól, hanem egy több mint 20 éves, inspiráló mérnöki kezdeményezés új korszakáról is. Az elmúlt években közel 1500 résztvevő középiskolások, egyetemisták és gyakorló mérnökök próbálták ki magukat benne Magyarországról és a határon túlról. A versengés különlegessége, hogy egy fiktív marsi küldetés kerettörténetére épül. A csapatok valós mérnöki problémákhoz hasonló kihívásokat oldanak meg szigorú idő és erőforrás korlátok között. A részletekről Bartók Roland egyetemi docenst Sütő Dávid Pelé kérdezte.

0: Svéd asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd asztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, a 2026-os nyári szezon turisztikai kilátásait tekintve optimista az idegenforgalmi szakember, bár azt nehéz megmondani, hogy mi várható a világszintéren egy-két hónap múlva. Bárdos István rádiónknak elmondta, a közelmúltban kirobbant közel-keleti háborús konfliktus ellenére egyáltalán nem csökkent az érdeklődés az utazások iránt. Az autóbuszos utazások iránti érdeklődés megnőtt az utóbbi időszakban, a repülőgépes nyaralások száma pedig alig esett vissza. Továbbra is a legnépszerűbbek a közeli, a földközi tenger medencéjében elterülő üdülőhelyek, valamint a török rivéra, a görög szigetek, Egyiptom vagy a spanyol tengerpart. Közeleg a nyár, a legtöbben ilyenkor szervezik a nyári utazásokat, de a sok bizonytalanság miatt, amelyet a világban dúló háborúk és az emiatt kialakult energiaválság okoz, sokan nem tudják eldönteni, hogy idén mire merjenek vállalkozni. Lehet-e például repülős utat bevállalni? Ha igen, akkor hová? Választhatunk-e egzotikus utakat, vagy inkább a belföldi nyaralást válasszuk idén? Ezen kérdések megválaszolásához hívtunk segítséget Bárdos István idegenforgalmi szakembert, a Miskolci Air Partner repülőjegy és utazási iroda Kft. Egyik tulajdonosát. Köszöntöm sok szeretettel az Európa Rádió stúdiójában. Köszönöm, hogy eljött hozzánk.
2: Üdvözlöm hallgatókat!
1: A turizmus üzletág tavaly, sőt 2026 elején is kiemelkedő számokat produkált Magyarországon a statisztikai adatok szerint, aztán történt egy váratlan fordulat, a közel-keleten háborús konfliktus alakult ki. Hogyan érintette a régió utazási irodáit a Dubaj és a környező országok elleni támadás, milyen kihívások elé állította a szakembereket ez a váratlan helyzet?
2: Én úgy gondolom, hogy még ne temessük a nyári nyaralásokat. Egyrészt, mert messze van, másrészt változhat a helyzet. Az kétségtelen, hogy minket is meglepett az első pillanatban, amik történtek, és annak a hirtelen reakciói sem mutatták azt, hogy ebből esetleg majd ilyen eszkaláció lesz, vagy pedig egyáltalán más irányt mutatnak. Az események hát sajnos pillanatilag nem túl jól áll a helyzet, legalábbis a közel-kelet és arra lévő desztinációk irányában. Azt azonban talán szerencsésnek mondhatjuk a szerencsétlenségben, hogy ez gyakorlatilag a téli egzotikus szezonnak majd, hogy nem a végén következett már be. Tehát a nagy utazások, a távoli utazásokat ez már kevésbé befolyásolta, illetve a végét sajnos igen, hiszen ott azért kellett csoportokat, utasokat hazahozni. De alapjában véve a téli egzotikus utak már nagyjából lecsengtek. A kérdés most az, hogy mi lesz a nyáron, és mi várható a nyáron.
1: Még egy picit visszatérve az előző kérdésre, sokan rekedtek akkor a régióból is, Ománban, Dubajban, meg a környező országokban? Illetve hogyan tudták őket hazahozni?
2: Nézze, ez két élő a dolog. Egyrészt azt tudjuk, amit az utazási irodák csináltak, és az egy elég komoly munka volt, és mindenkit hazahoztak. Hogy egyénileg ki, hol rekedt kint, és hogy on jutott haza, arról nyilván csak mi is a hírekből értesülünk, de az kétségtelen, hogy az utazási irodák senkit nem hagytak ott, mindenkit hazahoztak. De hát ez nem az első eset, mert a COVID idején is ugyanez történt.
1: A konfliktus kirobbanása óta mit tapasztalnak az utazási irodák? Visszafogta-e a vállalkozói, illetve utazási kedvet, vagy inkább csak az úti célok változtak meg? Mennyire lettünk óvatosabbak az úti célok megválasztása terén?
2: Hát az első pillanatban nyilván mindenki megriadt, és nekünk is az volt az első gondolatunk, hogy valószínűleg felértékelődnek az autóbuszos és a saját gépkocsis utak, talán a repülős kárára, de azt kell, hogy mondjam, hogy a jelenlegi foglalási adatok nem ezt mutatják. Tehát az biztos, hogy azok a közeli földközi tenger medencében elterülő üdülőhelyek, tehát gondolhatunk itt esetleg a török rivérára, gondolok itt a görög szigetekre, vagy Egyiptomra, vagy esetleg Spanyolországra, ezek pillanatilag nem mutatják, hogy nem lenne komoly az érdeklődés. Egy picit nyilván kevesebb, mint a tavalyi, de egyáltalán nem esett olyan mértékben vissza az érdeklődés a repülőgépes nyaralások iránt, mint ahogy eredetileg gondoltuk. Az kétségtelen, hogy az autóbuszos utak száma megnőtt, illetve hát azok gyorsan beteltek, vagy legalábbis nagy részük betelt, és hát az is várható, hogy a személykocsis utak kapcsán pedig nyáron ki lehet tenni valószínűleg Horvátországba megtelt táblát, annyian fognak gépkocsival elindulni a legközelebbi horvát tengerpartra, de azt kell mondjam, hogy a jelenlegi állapotok szerint, én sem tudom, hogy egy hónap múlva mi várható. A jelenlegi állapotok szerint úgy néz ki, hogy egyáltalán nem csökkent az érdeklődés a török riviéra, a bulgár tengerpart, a görög szigetek irányába, sőt Albánia is most már feliratkozott, és a spanyol partok is megmaradtak az érdeklődés középpontjába. Tehát pillanatilag azt tudom mondani, nyilván mindenki óvatos. Tehát nagyon sokan vannak úgy, mint ön, hogy meggondolják, hogy akkor most foglaljak, vagy ne foglaljak, vagy mi lesz, vagy megyünk, nem megyünk, vagy csak itthon maradunk. De én például tegnap jöttem haza Balatonról, és azt kell, hogy mondjam, hogy a Balatonon sem mondják azt, hogy már olyan óriási nagy a belföldi érdeklődés. Tehát ez egy érdekes szituáció, mert nyilván a belföldre is és a külföldre is bizonyos utasok kivárnak, viszont van egy alapvető probléma, egy helyzet, hogy minden nyaralásnál mindenütt a helyszínek azok adottak, tehát a helyszínek és a helyek. Tehát pillanatilag az van, hogy aki nem mer foglalni, az valószínűleg később egy emelkedett árral fog, vagy éppen foglalt táblával találkozni egy bizonyos üdülőhely tekintetében, de azt kell, hogy mondjam, a repülős utakra visszatérve, hogy vannak például olyan utaztatóirodák, utazási irodák, akik most már garantálják, hogy ugyanazon az áron, vagy egy minimum áron, de el fognak menni az utak. Hát nyilván mindenki bizakodó, és még a nyári szezon, hál' Istennek, azért kicsit odébb van, azért egy-másfél hónap még van, addig pedig várhatóan megoldódnak, vagy oldódnak meg problémák, de alapjában véve a foglalások alapján ezt tudom mondani.
1: A hírekből viszont azt halljuk, hogy egyre több légitársaság jelenti be, hogy ritkítja a járatait, illetve lehet, hogy bizonyos idő után el se tudnak indulni a kerozin hiány miatt. Lehet ilyen körülmények mellett is tervezni?
2: Ez egy egészen más álláspont vagy állapot. Ezek a nagy légitársaságok, és nem is mondjunk neveket, mert nem illik, valószínűleg nagyon sok olyan járatot szüntetnek meg, amik eddig sem voltak eredményesek. Tehát amikről úgy tűnik, hogy nem hozta a várt eredményeket, azokat nyugodt szívvel lezárják és nem indítanak. Ugyanakkor azokat a járatszámokat, amik akár Budapestről egy London vagy bármelyik irányba eddig elindultak, egyáltalán nem csökkentek és nem is állnak meg. És a másik érdekes dolog, hogy a fapadosok közül a két komolyabb, ugye a Ryanair és a Wizz Air, ők egyértelműen bejelentették, hogy ők tovább repülik a járatokat, náluk nincs probléma kerozin hiánnyal, vagy nem tudom, hogy legalábbis hogy fogják majd megoldani, de pillanatilag abszolút pozitívan állnak a dologhoz, és azok a légitársaságok pedig, akik a charterjáratokat csinálják a földközi tenger különböző üdülőhelyeire, azok is egyelőre pozitívan állnak a dologhoz, úgyhogy én bizakodok, hogy ez valószínűleg a szezon önmagában szolidabb lesz, mint a tavalyi, de hogy nem lesz benne olyan nagyon komoly kiakadás, mint a COVID esetében, vagy mondhatom a előző olajválságot is.
1: Van-e arra valamilyen vész intézkedési terv abban az esetben, ha például tovább súlyosbodik a konfliktus a Közel-Keleten, nem lesz üzemanyag, és esetleg vissza kell mondani majd utazásokat, erre készül-e valamilyen vészforgatókönyv?
2: Hát általában, ha egy ilyen szituáció bekövetkezik, akkor nyilván nem az utas a hibás, és azt valószínűleg az utaztató meg is téríti. Tehát ott valószínűleg nem fog az utas rosszul járni, ha valami olyan ok miatt nem tudja elindítani. De én úgy gondolom és úgy látom, hogy a különböző más területekről, más irányból próbálják beszerezni az olajat. Nyilván én sem látok bele teljesen a légitársaságoknak a hátsó dolgaiba, de alapjában véve mindenki igyekszik más, még ha drágábban is, igyekszik máshonnan üzemanyagot nyerni. Pillanatnyilag azok a hosszú járatú utak, amik tényleg komoly problémát okoztak, mert ott azért óriási mennyiségű kerozin fogy egy távol-keleti, vagy egy még távolabb menő utaknál. Ezeknél valószínűleg lesznek járat felfüggesztések, ha nem változik a helyzet, de ezek a rövid távú 1-2-3 órás utak, ezek szerintem nem hiszem, hogy olyan komoly helyzetet eredményeznének, hogy ne lehetne megvalósítani. Bár jós, én sem vagyok nyilván, és én is a szakma oldalát képviselem, és reménykedem benne, hogy nyilván pozitívan fog eldőlni a helyzet, de én azt mondom, hogy pillanatnyilag ne temessük még el a nyarat.
1: Ha valaki most bemegy egy utazási irodába, és tanácsot kér arra vonatkozóan, hogy milyen útécélokat javasolnak számukra nyári időszakban, milyen lehetőséget tudnak nekik ajánlani teljes biztonsággal?
2: Vannak olyan üdülőhelyek, üdülőcélok, amik már évtizedek óta bejáratottak, akár gondolhatunk egy Bulgáriára, vagy a Görög-szigetekre, de ugye azt tudjuk, hogy az utóbbi évtized legfelkapottabb úti célja az a török riviéra. Ez azért érdekes, mert árérték arányban, még ha emelkedtek az árak a korábbihoz képest is, árérték arányban egyszerűen ez verhetetlen úti cél. Ott a kiszolgálás, a minőség, a kapott mennyiség, az valóban egyensúlyban áll azzal a költséggel, amit fizetni kell. Más területeken még ez nem járatott be, bár a görögök is most már igyekeznek bevezetni ezt az úgynevezett all-inkluzívos szolgáltatásokat, de hát az övéké azért még mindig görögös egy kicsit, nem igazából hasonlít a törökhöz, de nyilván máshol is próbálkoznak vele. És aztán beléptek ugye az új célok, belépett Bulgária ismételten, mert ő egy hosszú éven keresztül kimaradt, belépett Albánia mellé, érdekes módon egész télen és nyáron is megmarad érdekes és forgalmas desztinációnak Egyiptom, tehát a Vörös-tenger, és a másik irányban pedig a Tunézia is ismételten emelkedik fölfelé, és a másik irányban pedig Spanyolország, most már nem csak a kiemelt részek, tehát akár a Barcelona, akár a Malaga, tehát az északi-déli, hanem az egész a spanyol tengerpart most már érdekes lett, hiszen több helyre repülnek közvetlen járatok, és ugye ott van még mellette a Kanári-szigetek is, ami kicsit távolabb, de izgalmas hely. Tehát én úgy gondolom, hogy a repülős utaknál ezek maradnak a fő desztinációk a nyáron is. Az autóbuszos utaknál ugye változatlan a helyzet, ilyen távolságban nyaralni csak kevés autóbusszal utazó társaság van, van egy-kettő egyébként, hát aki vállalja a 24-30 órás utat, nyilván azok tudják, hogy mit vállalnak, de az a érdekessége, hogy általában tavasszal és ősszel az autóbuszos utaknál inkább a városlátogatások, ország- és városlátogatások a nagyon népszerűek, és a nyári időszakban inkább a repülős utak azért, mert azért tényleg hosszú utat buszon megtenni, az nem túl kellemes dolog. Éppen ezért én úgy gondolom, hogy marad a nyár folyamán is az, hogy a nyaralás inkább repülős vonal marad, amennyiben tényleg valóban nem történik valami nagyon komoly dolog. Az autóbuszos utaknál maradnak valóban a régi városlátogatások, vagy egy-egy közeli tengerpart. A személygépkocsis utazásoknál ugyanígy az Olaszország, a Horvátország, még talán Görögország is marad. És én nem lesz, úgy érzem, nem lesz olyan eltolt hangsúly a nyári nyaralásokban, mint az eddigiekhez képest, hogy a számok mennyire változnak, az körülbelül egy hónap múlva kiderül, mert jelenleg az előfoglalásokban nem látszik a megtorpanás. Nyilván van néhány utas, aki átgondolja, és annak az ismeretében, hogy esetleg rizikót vállal, vagy pedig később foglal, amikor esetnek az a rizikó, hogy emelkednek az árak. Nyilván ilyen mindig is volt, és most is van. De, mint említettem az előbb, van például olyan utaztató, olyan utazásiroda, túroperátor, aki most garantálja, hogy nem lesz változás. Hát erre jós én sem vagyok, én is csak nyilván reménykedni tudom, hogy ez így marad, de abból a egy jó néhány évtizedes tapasztalatból, amit én a szakmában már megéltem, és itt nem csak az olajválságról, a Covidról és az egyebekre is gondolok, én nekem az a meglátásom, hogy nem lesz ez annyira vészes ez a nyár. Most egy kicsit furcsábbnak tűnik, izgalmasabbnak, felizgultunk az egyéb más dolgokon is, a világ sajnos egy kicsit felborult itt az utóbbi hónapokban, vagy az egy-két évben, de alapjában véve mindig az van, hogy a nyár az ember emberek úgy gondolják, hogy megérdemlik azt a pihenést, ami arra az időszakra lett számva, és arra rá is szánják az időt is, és a pénzt is. Úgyhogy én nem hiszem, hogy olyan sokat csökkenne a nyári forgalom, mint amit esetleg pillanatilag mutatnak a mutatók.
1: Megjelentek-e az utóbbi időben olyan úti célok, amelyek tulajdonképpen meglepetésként érték akár az utazási irodákat, amire eddig úgy nem számítottak?
2: Igen, hát ugye most az egyik másik úti cél sajnos a Dubaj, az Omán, amiket nyáron is vittek, vagy a Ras El Khaimah, azok valószínűleg ki fognak esni, ez egyértelmű. Ami az utóbbi években látszott, és ezt említettem is, hogy volt egy időszak, amikor a Bulgária nagyon visszaesett. És most az utóbbi 2-3 évben megint elkezdett felzárkózni, most már ott is nagyon komoly szálloda sorok épülnek, és a szolgáltatások is most már kezdenek a minőség felé hajlani. Belépett Albánia a körbe jó néhány évvel ezelőtt, és ami talán igazából felfutott az utóbbi években, azok az úgynevezett tengeri hajóutak. Ez korábban úgy apostrofáltuk, hogy luxus hajóutak. Ma már nem luxus, mert az ár és a szolgáltatás értékében ez is egy komoly kiegyensúlyozódott a helyzet, viszont az érdekesség az, ugye, hogy itt lealszom a hajón, és reggel egy másik országban ébredek, megint alszom, megint egy másik országban vagy másik városban ébredek, és itt a hajóutak most az utóbbi időben nagyon komolyan felfutottak. Mi sem gondoltuk egyébként. Ismerjük a helyzetet, tudjuk, kipróbáltuk, látjuk, és szerettük is volna, hogy ez népszerű legyen. Pontosan azért már láttuk benne a fantáziát. Hát már elérte azt a helyzetet, hogy most már alig-alig vannak szabad helyek a hajóutakon. Itt ami érdekes számomra, és nekem, mint utazónak is érdekes lehet, hogy a nyári időszakban, amikor mindenütt rekkenő hőség van, akkor elmenni a hajóutakra, de az északi utakra. És erre mostanában kezdenek rájönni az emberek. Tehát eddig ugye mindig az volt, hogy lemegyünk Velencébe vagy Genovába, és lemegyünk a földközi tenger medencére hajózni, ki Görög-szigeteket meglátogatva, és most azt látom, hogy azok az északi kikötőkből induló, akár Amsterdamból, vagy Kielből, vagy Rostockból induló hajótak, amik a norvég fjordokhoz, vagy a svéd partokhoz mennek, azok kezdtek egyre népszerűbbek lenni, hiszen ott az itteni 40 fokkor is egy elfogadható hőmérséklet van. Tehát ha igazi újdonságot kellene, vagy érdekességet a mi részünkről említeni, az, hogy ezeket felfedezték az utasok. Nem csak mi, mert mi tudtuk, hogy ez érdekes, hanem most már az utasok is.
1: Mit tapasztalnak a magyar utasok, mit preferálnak a leginkább a nyári utazásaik során? Mi az, ami döntő az, hogy most ők melyik úti célt célozzák meg? Mi az, ami a magyarok számára egy elfogadható lehetőség?
2: Hát itt két irányból kell megközelíteni. Az egyik utasréteg az olcsóbb utakat keresi, a másik utasréteg pedig azt nézi, hogy a fizetett összegért milyen szolgáltatást kap. Tehát ezért mondtuk, vagy mondjuk azt ma is, hogy a török tengerpart árérték arányban megfizethetetlen, mert ugyan most már nem az olcsó kategóriába tartozik, de ott tényleg valóban mindent megkapnak az utasok. És az olcsóbb árkategóriájú, akár itt gondolunk egy Albániára, vagy a bulgár olcsóbb részekre, vagy Tunéziára, ott is nagyon sok fejlődés indult az utóbbi időben. Ezt az utazási irodák úgy próbálják kivédeni, és most a saját dolgainkról tudok csak szólni, hogy mi igyekszünk, hogy a dolgozóink, a értékesítő dolgozók ezeket a területeket megismerjék. Úgynevezett study tourok formájában minden évben többször kimennek és megnézik az úti célokat, nem azért, hogy nyaraljanak, mert van, amikor egy hét alatt 40-50 szállodát kell végiglátogatni, de magyarul meg kell ismerni a szolgáltatást, tudni, hogy mi miért annyi, és hogyha egy utas bejön és azt mondja, hogy ő egy olcsóbb utast szeretne, és ezt a szállodát kinézte, akkor el tudjuk neki mondani, vagy el tudja mondani, az utas hitelesen el tudja mondani, hogy ez azért olcsó, mert ezt tudja, és a másik azért drága, mert azt tudja, és gyakorlatilag ezáltal elkerüljük azt, hogy ha visszatér az utas, panaszkodjon, mert már ő, amikor az induláskor tudja, hogy sajnos esetleg abban a szállodában, amit olcsóban vásárolt, milyen problémákkal nézhet szembe.
1: Kedves hallgatóink, a 2026-os nyári szezon turisztikai kilátásait tekintve optimista az idegenforgalmi szakember, bár azt nehéz megmondani, hogy mi várható a világszintéren egy-két hónap múlva. Bárdos István rádiónknak elmondta, a közelmúltban kirobbant közel-keleti háborús konfliktus ellenére egyáltalán nem csökkent az érdeklődés az utazások iránt.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, Svéd Asztal című műsorunk első órájának a végéhez értünk. Maradjanak velünk a folytatásban, és hamarosan jönnek a hírek, majd kalendáriummal, útravaló gondolatokkal és régiókrónikával jelentkezünk. Ezt követően a második Rákóczi Ferenc születésének 350. évfordulója alkalmából megnyílt sárospataki kiállításról hallhatnak. Maradjanak az Európa Rádióval a továbbiakban is, várom vissza önöket.

0: 16 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Már idén augusztustól 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást kaphatnak a rászoruló családok Magyarországon. Magyar Péter miniszterelnök az RTL-nek adott interjújában megerősítette, a kormányzat elkötelezett a korábbi vállalások mellett, és ezt a feladatot szigorúan jelezték a pénzügyminiszter felé is. A kabinet célja, hogy az áfa és adócsökkentés, valamint a nyugdíjas szépkártya mellett ez a jóléti intézkedés is belátható időn belül elérhető legyen a lakosság számára. A Tiszapárt programja eredetileg 700 ezerre tette az érintett nehéz sorsú gyermekek számát, ám a friss jelzések szerint a valós létszám ennél valamivel alacsonyabb lehet. A miniszterelnök kiemelte, a kormány előtt álló egyik legnagyobb feladat most annak a pontos feltételrendszernek a kidolgozása, amely garantálja, hogy a 100 ezer forintos támogatások a leginkább rászoruló családokhoz jussanak el. Több százezren vettek részt a csíksomlyói pünköst szombati búcsús nagymisén, amelyet a Kis- és Nagysomlyó hegy közötti Nyeregben tartottak meg. Az idei ünnepi szentmise szónoka Székely János szombathelyi megyés püspök volt, aki beszédében kiemelte, a jelenlegi nehéz időkben össze kell kapaszkodni, és reménnyel teli szívvel újra kell építeni a jövőt. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke hangsúlyozta, hogy a Kárpát-medencében élők sorsa összekapcsolódik. Ezért csak egymás jogait és kultúráját tisztelve együtt boldogulhatnak. A hagyományos fogadalmi búcsún a világ minden tájáról érkező zarándokok mellett állami vezetők, köztük Sólyog Tamás köztársasági elnök is jelen voltak. A rendezvény zárásaként a résztvevők töretlen hittel és méltósággal emlékeztek meg a keresztény értékek fontosságáról. Sirály Katalin közigazgatási államtitkárként csatlakozik a Közlekedési és Beruházási Minisztériumhoz. Számolt be a felkérésről Vitézi Dávid tárcavezető a közösségi oldalán. A jogász végzettségű szakember nemzetközi egyetemeken tanult, és több évtizedes ügyvédi tapasztalattal rendelkezik az infrastruktúrális beruházások, valamint a közbeszerzések területén. A miniszter kiemelte, az új államtitkár feladata az lesz, hogy a tárca működésében a szakmai precizitás, az átláthatóság és a közérdek következetes képviselete váljon elsődlegessé. Vitézi Dávid hangsúlyozta, hogy a jogalkotásnak a magánérdek helyett végre a közjót kell szolgálnia. Hozzátette, olyan időszakban veszik át a minisztérium vezetését, amikor egyszerre kell helyreállítani az állam működőképességét, újraindítani a fejlesztéseket, és ehhez olyan felkészült nemzetközi tapasztalattal rendelkező vezetőkre van szükség, mint Sirály Katalin. Petr Pavel cseh elnök szerint a NATO-nak határozott fellépést kell mutatnia Oroszországgal szemben, amikor Moszkva a szövetség keleti határainak védelmét teszteli. Az államfő a Guardian brit lapnak adott interjújában úgy fogalmazott, a katonai szervezetnek akár az orosz harci repülőgépek lelövését is fontolóra kell vennie a folyamatos légtérsértések esetén. A nyugalmazott tábornok bírálta, hogy a szövetség korábbi döntési bénultsága teret engedett az orosz provokációknak, mivel Moszkva csak az erőnyelvéből ért. Petr Pavel olyan aszimmetrikus válaszlépéseket javasolt, mint Oroszország leválasztása az internetről, vagy a bankrendszer elvágása a nemzetközi pénzügyi hálózattól. A cseh elnök hangsúlyozta, a nyugat készen áll az európai biztonságról szóló egyeztetésekre és a szankciók feloldására, ennek azonban egyértelmű feltétele a tűzszünet és a béketárgyalások megkezdése Ukrajnával. Szigorításokat vezet be a zöld kártya igénylésének szabályaiban az amerikai bevándorlási hivatal. A hivatalos közlés szerint a jövőben a külföldi kérelmezőknek a döntést saját hazájukban konzuli eljárás keretében kell kivárniuk, így az Egyesült Államokban tartózkodóknak el kell hagyniuk az országot. Kivétel csak rendkívüli esetekben egyedi elbírálás alapján lehetséges, amennyiben az érintett maradása nemzeti vagy gazdasági érdeket szolgál. Az új szabályozás egy évtizedes gyakorlatnak vett véget, amely korábban lehetővé tette a jogszerű benti várakozást a folyamatban lévő ügyek idejére. A bevándorlási szolgálat indoklása szerint az intézkedéssel egy kiskaput zárnak be, visszaállítva a törvény eredeti szándékát.
0: Az időjárásról.
1: Kevés lesz a fátyol és gomoly felhő a fejünk felett, csapadék nem valószínű. Az északkeleti északi szél több helyen megélénkül. A csúcshőmérséklet 25 és 31 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 12 és 17 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd Asztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Kellemes délutánt kívánok, Kocák Szilvia vagyok. Önök az Európa Rádió Miskolci stúdiójának Svéd Asztal című magazin műsorát hallják 2026. május 24-én pünkösd vasárnap. Néhány mondatban a tartalomról. Második Rákóczi Ferenc születésének 350. évfordulója alkalmából a Magyar Haza Szabadságáért címmel kiállítás nyílt a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeumában Sárospatakon. A kivételes, ritkán látható tárgyakból összeállított tárlat 14 közgyűjtemény összefogásával valósult meg.
2: Második Rákóczi Ferenc szavai vezetnek végig minket a kiállításon. Nem törekedtünk kronológiai teljességre, hanem az, hogy inkább Rákóczi gondolatiságát ismerjük meg, és ehhez fűztük fel azokat a tárgyakat, amelyek igazán különlegesek. 80 darab tárgy van, de sok esetben ezek egyszeri és megismételhetetlenek. Rákóczinak az ABC-s könyve, a Munkácson elhangzott versnek az eredeti szövege, házasságkötésekor írt vers, vagy a kis imakönyv, ezek mind-mind olyan szép darabok. Én büszke vagyok arra, hogy ezek itt Sárospatakon találkozhatnak.
1: Előtte a nap legfontosabb dátumaival és eseményeivel, a kalendáriummal jelentkezünk, az útra való gondolatok után pedig regionális hírösszefoglalónkat, a Régió Krónikát hallhatják. Tartsanak velünk a továbbiakban is, kellemes rádiózást kívánunk!

hoztam föl magammal mást, csak ami boldogságot ad. Kedvesemet és lantomat. Kedvesem, ki egy szemében asszony és gyermek. Örömében jön és megyen. Pillangó tűz, virágot szed, koszorút fűz. Majd eltűnik, majd előjön. Úgy lebeg a hegytetők,

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: És akkor lapozzuk fel a kalendáriumot. Május 24-e van, az Eszterek és az Elizák ünneplik ma névnapjukat. Az Eszter perzsa eredetű bibliai név, Istár asszír babilóniai istennő nevéből ered, jelentése csillag. Az Eliza a héber eredetű Erzsébet név német változatának rövidülése, jelentése Isten az én esküvésem. És nézzük, milyen jeles események kötődnek a mai naphoz, vagyis május 24-éhez. Ma van az Európai Nemzeti Parkok napja. Az Európark nevű szövetség a nemzeti parkok és egyéb védett területek célkitűzéseit és jelentőségét kívánta népszerűsíteni. A szövetség 1973-ban alakult, és együttesen 34 ország, 400-nál is több védett területéért felelős. 1999-ben indított programja alapján május 24-én annak emlékére tartják e napot, hogy 1909. május 24-én alakultak meg az első európai nemzeti parkok Svédországban. 1941-ben, május 24-én született Bob Dylan, amerikai rockstar, többszörös Grammy-díjas zeneszerző előadó. Szintén május 24-én történt, de 1819-ben, amikor is először szelte át gőzhajó az Atlanti-óceánt. A hajó Robert Fulton Savannah nevű háromárbúcos vitorlása volt. 1819. május 24-én indult az amerikai Georgiában lévő Savannah városából, majd 27 nappal később érkezett az angliai Liverpoolba. Az út nagy részét vitorláival tette meg, a 90 lóerős gőzgépet csak kisegítő használták, mivel nem tudott annyi tüzelőanyagot szállítani, amely elég lett volna a csak gőzgéppel való átkeléshez. A gőzgépet az út során 85 órán keresztül használták. Ezután 19 évnek kellett eltennie ahhoz, hogy újabb gőzgéppel hajtott hajó keljen át az Atlanti-óceánon. Ezen a napon adták át 1883-ban a Brooklyn hidat, a világ akkori leghosszabb függőhídját. Az Egyesült Államok egyik legrégebbi függőhídja 1833 méter hosszú, Manhattan szigetét köti össze Brooklynnal. Ez volt a világ első acélkábeles függőhídja, és 1903-ig a leghosszabb. 1918-ban szintén ezen a napon mutatták be Bartók Béla a Kékszakálú Herceg Vára című dalművét. A Budapesti Operaházban volt a bemutató, a darab szövegét Balázs Béla írta. 1924-ben ezen a napon alakult meg a független és kizárólagos bankjegy kibocsátási joggal rendelkező Magyar Nemzeti Bank. A pénzintézet alakuló ülését a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében tartották. A bank részvénytársasági formában 1924. június 24-én kezdte meg hivatalosan a tevékenységét. Első elnöke Popovics Sándor volt 1935-ig. A központi bank teremtette meg az első világháború követően inflálódott pénz a korona stabilizációját, majd kibocsátotta az új pénzt, a pengőt. 1986-ban, május 24-én halt meg Dajka Margit színésznő, Nagyváradon született 1907. október 13-án, vidéki társulatoknál kezdte pályáját, majd a Víg Színházban játszott, később más fővárosi színházak tagja volt. 1948-ban a Madás Színházhoz, majd a Petőfihez, utóbb a Thália Színházhoz szerződött, és ott is játszott nyugdíjba vonulásáig. Emlékezetes alakítást nyújtott a János Vitéz Iluska, a Romeo és Júlia Dajka, a Tóték Tótné szerepében. 1932-től filmezett, felejthetetlen egyéniségét, kiváló szerepformáló képességét, többek között a Macskajáték, az Égigírő fű, a Herkules fürdői emlék és a Legátó című filmek kópiái őrzik. Kedves hallgatóink, a május 24-i kalendáriumot hallották.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották. Útravaló. Egy társulszegődő gondolat.

A boldogság egyik kulcsa a rossz memória. A mindennapokban használatos humor olykor szarkasztikus. Lévén, hogy kellemetlen tapasztalatokon, keserűségen is alapulhat. Persze nem minden szarkasztikus vagy cinikus vicc mögött áll keserű tapasztalat, de azonosulni csak akkor tudunk velük, hogyha már átéltünk tragikumikus helyzeteket. Mai idézetünk alapján azt mondhatjuk, emlékezni nem mindig jó, vagy legalábbis egyszerűbb nem emlékezni. Beszédes gondolat ez, árulkodik arról, hogy mi, emberek, szeretnénk a lehető legkevesebb komplikációval, a lehető legkényelmesebben leélni az életet. És ez valahol így is természetes. Minek választaná az ember a nehezebb utat, hogyha lehet könnyebben is? A probléma azonban talán ott van, hogy akkor is könnyebbet választanánk, ha a nehezebből hosszú távon többet profitálhatnánk. Mi a hasznos? Nekem. Jobb esetben talán a környezetemnek is. Ez a kérdés jól tükrözi korunk életérzését. Meg kell tapasztalnunk és tanulnunk, hogy a hasznos nem mindig a legkönnyebben elérhető. Az élet hihetetlenül árnyalt mind szereplőire, mind fordulataira nézve. Nos, a boldogság kulcsára már sokan szerettek volna rájönni, és sokan adnak is ilyen kulcsokat, hogyha kérünk tőlük. Ezekre is érvényes azonban a mondás, ne azt nézd, mit mond, hanem azt is, hogy ki mondja. Mert a konzerv válaszok az egyszerűek, és egyszer s mind könnyen csökevényesítik a gondolkodást. A fenti idézet azért tetszik, mert a humorossága mellett van némi elgondolkodtató igazságtartalma is. A rossz memóriáról azt hiszem sokunknak nem kell beszélni. Aki egyszer is átélte már, milyen az, amikor egy éve tanít gyermekeket, és nem tudja valamelyik nevét, netán újszülött kisunokája bonyolult modern nevét nem bírja megjegyezni, azt tudja, mire gondolok. A rossz memória az idő előre haladtával mindannyiunkat kínoszhat. Mégis milyen jó az is, hogyha egy kínzó élményre nem emlékszünk. Egyes kutatók szerint az agy a sokkoló élmények egy részét egyszerűen kitörli magából. Nem mindig baj tehát, ha nem emlékszünk, persze, csak ha egy feldolgozott élmény felejtéséről van szó. Hívják ezt más helyzetben megbocsátásnak is. Nem megy persze ez mindig olyan könnyen, de azért törekszünk is sokszor rá, és enyhe túlzással azt mondjuk egymásnak, már nem is emlékszem rá. A kiegyensúlyozott élethez szükség van megbocsátásra, tovább lépésre, felejtésre, elengedésre. A cinikus értelem mellett kézenfekvő idézetünk ilyen értelmezése is, néha jó már nem emlékezni, nem fölhánytorgatni már a múltat. És hogy a boldogság kulcsa valóban a rossz memória lenne? Erre mindannyian adjunk magunkban választ. De csak őszintén.

0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Pünkösd van a keresztény egyház születésnapja, a Szentlélek kiáradásának ünnepe. Már idén augusztustól 100 000 forintos iskolakezdési támogatást kaphatnak a rászoruló családok Magyarországon. 39 középiskolás részvételével rendezték meg a 18. országos középiskolai földtudományi diákkonferenciát a Miskolci Egyetemen. Köszöntöm Önöket! Önök az Európa Rádió Régió Krónikáját hallják 2026. május 24-én, vasárnap 16 óra 30 perckor a szerkesztőtől Kecskés Ákostól. Pünkösd a keresztény egyház születésnapja, a Szentlélek kiáradásának ünnepe. A magyar pünkösd szó a görög Pentékoszté kifejezésből ered, amelynek jelentése 50. Az ünnep neve tehát azt jelzi, hogy húsvét után az 50. napon van, és a konfirmáció időszaka is ez az időszak. Estók István református lelkipásztort, a Miskolci Lévai József református gimnázium és diákotthon intézményi lelkészét hallják.
2: Nagyon szépen írja Pál apostol a római levélben a 11. fejezetben, hogy vigyázzon, aki áll, hogy el ne essék, ugye, mert Isten az, aki az ő lelkével betört bennünket, és egy nagyon szép képet használ, akik gyümölcsfával foglalkoznak, fogják érteni. Azt mondja, hogy beoltattunk a szelíd olajfába, és engedjük, hogy az olajfa nedve járjon át bennünket, és vezéreljen gyümölcstermű életre, és bizony ez a pünkösdnek a csodája, amikor Isten elküld az ő szent lelkét, hiszen ahol Szentlélek van, ott mindig élet van, ott fejlődés van, ott gyümölcstermés van. És olyan jó ezt megélni, hogy jönnek a konfirmandusaink, odaállnak az Úr asztalához, veszik a kenyeret, veszik a poharat, fogadalmat tesznek. Nagyon sok esetben gondoljunk bele, hogy a nagyszülők itt találkoznak úgy a kisunokával, hogy ő már a gyülekezet tagja lesz, és része lesz ennek a közösségnek. Amiben még van munkánk, és amiben van még fejlődési lehetőségünk, hogy ezt a korosztályt, ugye akik gimnazisták, legyünk őszinték, nagyon sok esetben váltanak egy másik városba, egy másik faluba, egy másik intézménybe, betagoljuk őket, és itt a felelősségünk nekünk intézményi lelkészeknek, hogy egyrészt valóban tudjuk őket úgy megtartani a hit útján, hogy részei legyenek a saját gyülekezetüknek, és haza is szoktuk küldeni őket ilyenkor, számon kérjük, hogy ott vannak-e gyülekezetben, biztatjuk őket, hogy vegyenek részt.
1: Híreink. Már idén augusztustól 100 000 forintos iskolakezdési támogatást kaphatnak a rászoruló családok Magyarországon. Magyar Péter miniszterelnök az RTL-nek adott interjújában megerősítette, a kormányzat elkötelezett a korábbi vállalások mellett, és ezt a feladatot szigorúan jelezték a pénzügyminiszter felé is. A kabinet célja, hogy az áfa és adócsökkentés, valamint a nyugdíjas szépkártya mellett ez a jóléti intézkedés is belátható időn belül elérhető legyen a lakosság számára. A Tisza párt programja eredetileg 700 ezerre tette az érintett nehéz sorsú gyermekek számát, ám a friss jelzések szerint a valós létszám ennél valamivel alacsonyabb lehet. A miniszterelnök kiemelte, a kormány előtt álló egyik legnagyobb feladat most annak a pontos feltételrendszernek a kidolgozása, amely garantálja, hogy a 100 000 forintos támogatások a leginkább rászoruló családokhoz jussanak el. Jelentősen csökkenni fog a miniszterelnök, a miniszterek, az országgyűlési képviselők és a polgármesterek fizetése. Magyar Péter miniszterelnök az RTL-nek adott interjújában bejelentette, a korlátozások az állami vállalatok vezetőit, valamint az igazgatótanácsi és felügyelőbizottsági tagokat is érintik. Közölte, hogy a képviselői költségkeretek szigorításával csak az országgyűlés működésén 50 milliárd forintot fognak spórolni. Az új szabályozás értelmében a miniszterelnöki alapbér bruttó 2 millió 300 ezer forint lesz, amely a képviselői tiszteletdíjjal együtt bruttó 3 millió 800 ezer forintot tesz majd ki. A takarékossági intézkedések részeként a kabinet csökkenteni fogja a köztársasági elnök juttatásait is, ezzel is hozzájárulva az állami kiadások mérsékléséhez és a költségvetési egyensúly megteremtéséhez.

0: Kókainé Lányi Marietta közoktatásért felelős államtitkár, míg Csapody Csaba közoktatási tartalomfejlesztésért felelős miniszteri biztos lesz az új oktatási és gyermekügyi minisztériumban. A kinevezéseket Lannert Judit oktatási miniszter közölte közösségi oldalán, kiemelve, hogy a modern iskolának a gyerekek fejlődésének és biztonságának terévé kell válnia. Az új tárca egy olyan szemléletváltáson dolgozik, amely a gyermekközpontú gondolkodást és a 21. századi iskolát helyezi a középpontba. Kókainé Lányi Marietta közel 40 éves tapasztalattal az inkluzív oktatást és a sajátos nevelési igényű gyermekek támogatását képviseli. Csapody Csaba pedig matematika tanárként és kutatóként a tanárképzésben és a tanterv fejlesztésben szerzett nemzetközi tapasztalataival segíti a rendszer szintű kihívások megoldását. Záros határidőn belül elérheti Magyarország az Európai Unió fejlettségi átlagát, ha sikerül hazahozni az uniós forrásokat és visszaszerezni az ellopott állami vagyont. Magyar Péter miniszterelnök az RTL-nek adott interjújában elmondta, a korrupciós csapok elzárásával és a gazdaság beindításával az ország a tagállami átlagnál legalább 2-3%-kal magasabb növekedésre lesz képes. A kormányfő kiemelte, hogy a tervek szerint 2030 körül Magyarország csatlakozhat az eurózónához is. A családi kedvezményekkel kapcsolatban hangsúlyozta, minden olyan intézkedést megtartanak, ami jó a magyar családoknak, legyen szó akár a 40 év feletti kétgyermekes édesanyák személyi jövedelemadó mentességéről. Magyar Péter hozzátette, a legfontosabb cél most egy valós alapokon nyugvó, hosszú távon is fenntartható költségvetés kialakítása. A Balatonra foglalt szállást a legtöbb belföldi utazó a pünkösdi hosszú hétvégére a szállás.hu adatai alapján. A foglalások ötödével a tópart átvette a vezetést az észak-magyarországi régiótól. A települési toplista élére Siófok került, majd Szeged és Gyula következik. Eger éppen lecsúszott a dobogóról. A top 10-es mezőnyben van még Budapest, Pécs, Balatonfüred, Nyíregyháza, Miskolc, valamint holtversenyben Hajdúszoboszló és Hévíz. 39 középiskolás részvételével rendezték meg a 18. országos középiskolai földtudományi diákkonferenciát a Miskolci Egyetemen. A kétnapos tudományos rendezvényen 21 előadás hangzott el az ország minden tájáról, köztük Miskolcról érkező tehetséges diákoktól. Mucsi Gábor, a Miskolci Egyetem műszaki föld és környezettudományi karának dékánja kiemelte, hogy az előadások olyan aktuális témákat öleltek fel, mint a mikroműanyagok jelenléte, a klímaváltozás, a vízgazdálkodás és az energiaválság. A programhoz idén csatlakozott a STEM Earth Academy is, amely a műszaki természettudományok népszerűsítését és a középiskolások felkarolását szolgálja. A konferenciát a Magyar Honi Földtani Társulattal közösen szervezték meg, az eseményt pedig neves szakmai partnerek, köztük a Magyar Tudományos Akadémia helyi bizottsága és a MOL csoport is támogatta. A tehetséggondozó rendezvény ünnepélyes díjátadóját a szervezők meglepetés programok kíséretében pénteken tartották meg a Bükki Csillagdában. A turizmus fellendítéséért és az elvándorlás megállításáért dolgozik majd Juhász Roland, a Tiszapárt Miskolci országgyűlési képviselője. A Borsodabói Zemplén vármegye egyes számú egyéni választókerületében 60%-os többséggel mandátumot szerzett politikus, a minap.hu-nak adott interjújában kiemelte, a Parlament Gazdasági és Energetikai Bizottságának tagjaként kiemelt feladatának tekinti a térség gazdasági megújítását. A képviselő hangsúlyozta, hogy a Diósgyőri vár és a két éve zárva tartó barlangfürdő újranyitása elengedhetetlen a Városmarketing sikeres beindításához. Juhász Roland beszámolt a megyei kórház megbízott főigazgatójával folytatott egyeztetéséről is, amely egy új, fiatal orvosokat megtartó szívközpont létrehozására irányul. A honatja hozzátette, a Tiszapárt nem kíván beleszólni a Miskolci önkormányzat belső személyi kérdéseibe, de Tóth Szántai József polgármesterrel korrekt szakmai együttműködésre törekszik. Negyed évszázados jubileumát ünnepelte szombaton a Miskolci Avason, a Gesztenyés utcában található máltai játszótér, A 2001. május 25-én megnyílt létesítmény évfordulóját gyermeknapi programokkal, sok-sok játékkal és érdekes kulturális eseményekkel kötötte össze a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat. Az ünnepségen Matiscsák Éva, Miskolc alpolgármestere a város nevében köszönetet mondott a szervezetnek a modern játszótér létrehozásáért és fenntartásáért. A városvezető kiemelte, hogy a helyszín mára egy olyan meghatározó közösségi térré alakult, amely az iskola után és a nyári szünetben is várja a fiatalokat, lehetőséget teremtve a barátkozásra és a rászoruló családok számára. Köszönöm a figyelmet, önök az Európa Rádió régió krónikáját hallották a szerkesztőtől Kecskés Ákostól.
1: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, második Rákóczi Ferenc születésének 350. évfordulója alkalmából a Magyar Haza Szabadságáért címmel kiállítás nyílt a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeumában Sárospatakon. A kivételes, ritkán látható tárgyakból összeállított tárlat 14 közgyűjtemény összefogásával valósult meg. A megnyitón készült összeállításunk elején dr. Zsigmond Gábort, a Magyar Nemzeti Múzeum közgyűjteményi központjának elnökét hallják. A riporter Bódis Attila.
2: Ennek az évfordulónak valójában ez az egyik központi eseménye, ahol most vagyunk itt Sárospatakon, és valójában az évfordulóhoz kapcsolódó nagy programok sokasága még valójában most indul el, és ezek közül is számos-számos lesz itt Sárospatakon. A várjátékok, vetélkedők, tudományos konferenciák is, tehát egy nagyon széles spektrumú megemlékezést tartunk. Amit most itt ma történt, az valójában ennek a elindítója, egy olyan kiállítás, amiben 14 múzeummal és közgyűjteménnyel együttműködve idehoztuk Sárospatakra azokat a műtárgyakat és műkincseket, amelyek páratlanok, önmagában valóban felbecsülhetetlenek, és nem csak a széleskörű együttműködés, Kárpát-medencei léptékű nagy együttműködés a fontos ebben, hanem az is nagyon fontos, hogy hozzá kell tenni a Rákóczi család birtokainak ugye az elkobzása miatt, gondoljunk csak be itt a fejedelem által vezetett mozgalomnak a leverése után, hát ezt a családot meghurcolják, a birtokait elveszik, számos hozzájuk kapcsolódó tárgy elveszett, elkallódott, és most az az igazán izgalmas még ebben a kiállításban, hogy nem csak a évfordulót magát indítjuk el, hanem idehoztuk Sárospatakra 14 múzeummal és közgyűjteménnyel való együttműködés keretében azokat a tárgyakat, amelyek sosem voltak így eddig egyben. És ez nagyon nagy dolog, hiszen mondom, itt szinte minden egyes Rákóczihoz kötődő műtárgy az nagyon komoly kincsnek számít az elkobzások és a családot ért említett előzmények miatt. Szóval csak néhány kiemelvését, Mikesnek a levelezéseitől kezdve egészen odáig, hogy az ember, a gyermek Rákóczi, itt van az ABC-s könyv. Egészen elképesztő szerintem látni a gyermekkori kézírásával, hogyan tanulta a magyar nyelvet. És szerintem akkor, amikor egy gyerek tanulja a nyelvtant, vagy tanulja Rákóczit a történelemkönyvben, és aláhúzza benne a lényegét, és idejön a Sárospataki Rákóczi Múzeumban, és megnéz, hogy ott van a gyermek Rákóczi saját kézírásával, hogy ő hogyan tanulta a magyar nyelvet. Szóval itt azt hiszem ezek lesznek a fontosak, olyan kapcsolódásokat igyekszünk megteremteni, és olyan látogatói élményt, és a látogatóknak olyan fokú bevonódását igyekszünk elérni, amivel egy picit új szempontunk szerint mutatjuk be Rákóczit. Nem csak a héroszt, őt is persze, tehát a hőst is, a szabadságért küzdő hőst is láthatjuk ebben a kiállításban, de az ember Rákóczit is, a gyermeket, aki a házassága kapcsán, vagy éppen a családi kapcsolatai révén milyen kiterjedt kapcsolatokkal rendelkezett. Szóval feltárul előttünk sok-sok új történet, és ezért is fontosak ezek az évfordulók, hiszen ne felejtjük el, nem azért emlékezünk meg a magyar történelem, a történelmünk nagy alakjaira, hogy újra és újra elmondjuk ugyanazokat az ismert narratívákat, hanem azért, hogy mindig a tudomány új, friss eredményeivel, újabb széleskörű együttműködések révén újabb és újabb aspektusokat, nézőpontokat hozzunk be a látogatók mai nyelvén is, megszólítva a fiatalokat, megszólítva az idősebbeket, nem csak a múzeum és a tudomány iránt érdeklődőket, hanem azokat is, akik éppenséggel távol vannak ettől a szűken vett világtól, de mégiscsak azt gondolom, hogy akárha valakit bejön és mondjuk rácsodálkozik arra a könyvecskére, amiből a Rákóczi a magyar ABC-t tanulta, és kicsit elmereng előtte, hogy több mint 300 évvel ezelőtt ez az ember, ez a gyermek, és mi lett belőle, hogy hogyan tanult, és hogy mivé vált, hát azt hiszem ezek a dimenziói az izgalmasak ennek a kiállításnak és ennek az évfordulónak.
3: A kiállítás részleteiről dr. Tamás Edit, a Rákóczi Múzeum igazgatója nyilatkozott az Európa Rádiónak.
4: Második Rákóczi Ferenc szavai vezetnek végig minket a kiállításon. Nem törekedtünk kronológiai teljességre, hanem az, hogy inkább Rákóczi gondolatiságát ismerjük meg, és ehhez fűztük fel azokat a tárgyakat, amelyek igazán különlegesek. 80 darab tárgy van, de sok esetben ezek egyszeri és megismételhetetlenek. Rákóczinak az ABC-s könyve, a Munkácson elhangzott versnek az eredeti szövege, házasságkötésekor írt vers, vagy a kis imakönyv, ezek mind-mind olyan szép darabok. Én büszke vagyok arra, hogy ezek itt Sárospatakon találkozhatnak. 14 intézmény kvázi összefogásából, hiszen akaratukból, hogy ezeket most ide Sárospatakra kölcsönözték. A legnagyobb kölcsönző a Nemzeti Múzeum, de büszke vagyok arra is, hogy a Sárospataki gyűjteményből is különleges tárgyakat állítottunk ki, állíthattunk volna még ki többet is, de az volt a szándékunk, hogy egy áttekinthető, lelkileg, élményileg átélhető kis kiállítás születhessen, ahol egyébként a gyerekek is és különböző korcsoportok megtalálják a maguk igényének megfelelő élményt. A sárospatakiak még nem láthatták II. Rákóczi Ferenc Kalepinusz szótárát. Ez az ELTE egyetemi könyvtárából érkezett. A bejegyzések tanúsítják, hogy ez II. Rákóczi Ferencé volt. Erről a tárgyról én 2003-ban hallottam, de soha nem láttam, és most ennyi év után, hogy elkezdtük felfejteni a szálat, hogy hol is tűnt ez, hol is van, és így jutottunk el arra, hogy az ELTE könyvtárában őrzik. Több Kalepinusz szótárt ismerünk, hiszen a mi múzeumunknak is van kettő, de az, hogy melyik a Rákóczi, ez utána járást igényel, de szerencsére mi is találtunk támpontokat, segítettek a kollégák is, és aztán beazonosították, hogy melyik is ez a tárgy az egyetemi könyvtárban. Az egyházak részéről Egerből itt van a Mikes Kelemen által írt törökországi levelek. Ez személyesen nekem örök szerelem, hiszen Mikes olyan gyönyörűen írt, a mai szemünknek is egyszerű ezt elolvasni, úgyhogy én kívánom, hogy a látogatók is olvassanak bele, bár megkönnyítve dolgukat, kiírtuk azt a szöveget, amit éppen olvashatnak.
3: Hogyan zajlik egy ilyen kiállítás összeállítás, amit 14 intézmény együttműködésében segítségével zajlik?
4: Én 33. éve vagyok a múzeumban, itt több mint 3 évtized alatt jó néhány időszaki kiállítást készíthettem, ami a Rákóczi témához kapcsolódik, illetve hát 2003-ban az állandó kiállítás azt az élményt is megadta, hogy tulajdonképpen az ember megismeri azt a tárgyi örökséget, ami a Rákócziak öröksége. Természetesen mindig vannak újabb és újabb tárgyak, ami nem kap figyelmet, nem ismerjük, nem szokták kiállítani, vagy feltűnt a műtárgy piacon. Tehát volt egy ilyen kemény előzmény, szakmai támasz, ami alapján, és mindig az, hogy egyébként nekem ezek a tárgyak van, amelyik ismerős évek óta, hiszen kutatta az ember, tanulmányozta őket, de hogy ne ugyanaz legyen. Tehát itt, aki 3 évtizede van a pályán, az a kihívás, hogy tudok-e még új tematikában kiállítást, hogy másképp ne az legyen, hogy na, ugyanúgy kirakták, ezt már láttuk, hanem más szempontok szerint, és ezért választottam azt a részt, hogy a Rákóczi vallomásai, illetve emlékiratai szerint fussunk végig, mert ezek nagyon személyesek, és mégis mindegyikhez hozzá tudunk tenni egy tárgyat. Másrészt egy kicsit megismerjük Rákóczi gondolkodását, mély vallásosságát, hogyan viszonyul családtagjaihoz, illetve egy picit tettünk az államférfi résznél kitételt, a sárospataki Csécsi professzor úrnak a naplójából idéztük, illetve Benicki Gáspár is megjelenik a naplója által a kiállításon, tehát két olyan krónikás, aki történelmi eseményeknek volt leírója, részese, tehát megint egy más személy által, de alapvetően ez kísért végig. A szalon pedig egy szép, hatalmas termünk, az pedig adta magát, hogy egy ilyen képcsarnokszerűen berendezzük, és ott mindenünnen Rákóczi tekint vissza ránk. Egyrészt történelmi ábrázolások, másrészt pedig 19. századi ábrázolások által. Büszke vagyok arra, hogy nekünk is, a Rákóczi Múzeumnak is vannak olyan darabjai, de ezeket egyesével. Itt voltak például körünkben a Rákospalotai Múzeum képviseletében is, ők is ideadták féltve őrzött madarászképüket a hattyúkkal, de itt volt az evangélikus gyűjteményből is a kolléga, hogy ezeknek a gyűjteményeknek is fontos, hogy képviseltessék magukat. Készülnek hozzánk az OSZK-s szakmai kollégák is meglátogatni, ellenőrizni. Azt érzékeltük, hogy egyre szigorúbbak a műtegyvédelmi előírások, már nem lehet a vitrínbe feliratokat tenni, nem lehet világítani, mondani. Minden kép, minden tárgy esetében bemértük azt, hogy 0 UV és 50 lux van a termekben, tehát ez nem a látogató ellen van, hanem azért, hogy utódaink is láthassák majd ezeket a tárgyakat, és fontos ezért ezeket az előírásokat betartanunk.
3: Hallottuk elnök úrtól, hogy gyakorlatilag ez a kiállítás megnyitó, az indító eseménye annak a sorozatnak, amely ugye a Nemzeti Múzeumhoz kötődik, és a Rákóczi 350 éves évfordulót járja közben. Mit jelent ez az intézmény számára, hogy itt dördült el a startpisztoly, ha fogalmazhatunk így?
4: Ez valójában nem így van, hiszen mi január 8-án már meghirdettünk egy gyerekrajzversenyt, aminek a befutója a Rákóczi születésnapján március 27-én volt, de még nem hirdettünk eredményt, tehát ez azért egy ilyen kettős, hogy igaz is, meg félig nem, és ebből májusban hirdettünk eredményt, és májusban nyílik majd egy időszaki kiállítás a látványtárban, és utána onnan majd tovább is mehet ez, és a várjátékok is ennek jegyében, és ennek jegyében lesz majd az őszi konferenciánk is.
1: Kedves hallgatóink, második Rákóczi Ferenc születésének 350. évfordulója alkalmából a Magyar Haza Szabadságáért címmel kiállítás nyílt a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeumában Sárospatakon. A kivételes, ritkán látható tárgyakból összeállított tárlat 14 közgyűjtemény összefogásával valósult meg. A megnyitón készült Bódisz Attila összeállítása.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt 2 órában az Európa Rádió Svéd Asztal című műsorát hallották, továbbra is várjuk javaslataikat, észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu e-mail címre. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra. A mikrofonnál a szerkesztőt, Kocák Szilviát hallották. Zárásként napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól.
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
5: Isten igéjét az apostolok cselekedeteiről írott könyv 2. fejezetének 2 verséből hallgassuk meg. Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. A Szentlélek kiáradása változást hoz. Az első változást abban látjuk, ahogy pünkösd áthidalta a templom és az otthon közötti különbségeket. Amikor a Szentlélek betöltötte a tanítványokat, akkor egy háznál voltak összegyűlve, nem pedig a templomban. Nem kötötte őket többé valamilyen szent hely, a templom, mert szenté lett épp az a hely, ahol össze voltak gyűlve. Ez is megkülönbözteti a kereszténységet a többi vallástól. Mert egy hindú arccal a Ganges felé nézve kíván meghalni, mivel azt hiszi, hogy az egy szent folyó. A muzulmán Mekka felé fordulva imádkozik, azt gondolva, hogy az a város szent. Egy zsidó Jeruzsálem ókori köveit csókolva imádkozik a Sirató falnál, mert azt a helyet véli szentnek. Mások becsomagolják vallásukat a szombatba vagy a vasárnapba, és azt külön napnak tartják a többinél. Pünkösd arra tanít, hogy szenté válhat az a hely, ahol vagy, ha tested a Szentlélek temploma lett. Ő bármilyen egyszerű bokrot égő csipkebokorrá változtathat. A Szentlélek ajándéka megszenteli a hétköznapokat is. Nincsenek többé szent ceremóniákhoz, szent helyekhez, szent napokhoz, szent személyekhez való kötöttségek, mivel ha benned Isten szent lelke lakik, akkor minden hely szenté válik, ahol megjelensz, minden napon, minden munkádban. A Szentlélek szenté tesz otthon is, épp úgy, mint a templomban, hétköznap is, épp úgy, mint ünnepnapon. Templommá válhat a családi otthon. Krisztus bölcsője egy jászol volt, az egyházé pedig egy otthon. A mai igemagyarázat a Boldván szolgáló Prókai Árpád lelkipásztor nevéhez fűződik.
0: Az Európa Rádió délutáni magazinját a Svéd Asztalt hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 17 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Jelentősen csökkenni fog a miniszterelnök, a miniszterek, az országgyűlési képviselők és a polgármesterek fizetése. Magyar Péter miniszterelnök az RTL-nek adott interjújában bejelentette, a korlátozások az állami vállalatok vezetőit, valamint az igazgatótanácsi és felügyelőbizottsági tagokat is érintik. Közölte, hogy a képviselői költség keretek szigorításával csak az országgyűlés működésén 50 milliárd forintot fognak spórolni. Az új szabályozás értelmében a miniszterelnöki alapbér bruttó 2 millió 300 ezer forint lesz, amely a képviselői tiszteletdíjjal együtt bruttó 3 millió 800 ezer forintot tesz majd ki. A takarékossági intézkedések részeként a kabinet csökkenteni fogja a köztársasági elnök juttatásait is, ezzel is hozzájárulva az állami kiadások mérsékléséhez és a költségvetési egyensúly megteremtéséhez. 286 milliárd forintnyi eltitkolt közlekedési kiadásra bukkant az új vezetés az idei büdzsében. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán súlyos költségvetési trükközésnek és csalásnak nevezte a történteket. A tárcavezető részletezte, hogy az előző kormányzat egyenlegjavítási céllal nem tüntette fel a költségvetésben az autópálya koncesszió második féléves díját, a Budapest-Belgrád vasútvonal munkálatait, valamint az Iváncsai akkumulátorgyár vasúti bekötésének költségeit. Magyar Éva kormányszóvivő megerősítette a vizsgálat tényét, hozzátéve, hogy a korábbi kabinet politikai döntést hozott a tételek kihagyásáról a választások előtt. Vitézi Dávid hangsúlyozta, hogy miközben a vasúti mellékvonalakat bezárták, a kiemelt projektekre ömlött a pénz. A minisztérium a pénzügyminisztériummal közösen már dolgozik a központi költségvetés valós helyzetének feltárásán. A miniszterelnökhöz fordul segítségért a vasutasok szakszervezete egy azonnali hatállyal elbocsátott tisztségviselő ügyében. Az érdekvédelmi szervezet azt kéri Magyar Pétertől, hogy intézkedésével tegye egyértelművé, Magyarországon senkit nem érhet retorzió, amiért a közösség vagy a közérdek védelmében szólal fel. A MÁV személyszállítási ZRT-től eltávolított alkalmazott korábban több műszaki, üzem és utasbiztonsági problémát vetett fel, és olyan ügyeket tárt fel, amelyekben felmerülhet a bűncselekmény gyanúja is. Meleg János szakszervezeti elnök hangsúlyozta, a munkáltató ahelyett, hogy kivizsgálta volna a visszásságokat, mondva csinált ürüggyel rúgta ki a tisztségviselőt. A szervezet szerint a döntés jogtalan és alkalmas arra, hogy elrettentse a munkavállalókat a szabálytalanságok és a közbiztonsági kockázatok jelzésétől. Budapesti látogatásra hívta meg Kármán András pénzügyminiszter az Euróövezet pénzügyminiszteri testületének elnökét, aki elfogadta a meghívást, így június végén Magyarországon folytatódnak az egyeztetések, amelyeken Magyar Péter miniszterelnök is részt vesz majd. A görög tárcavezető megerősítette, hogy hazánknak helye van a testület egyeztetésein. Kármán András kiemelte, a stabil és a kiszámítható költségvetési politika megnyitja az utat az euró későbbi bevezetése előtt. A magyar pénzügyminiszter emellett Cipruson megbeszélést folytatott az Európai Bizottság biztosával is. A tárgyaláson szóba került a helyreállítási alapforrásainak hazahozatala, amellyel kapcsolatban az uniós biztos úgy fogalmazott, jó esély van a Magyarországnak járó pénzügyi források mielőbbi felszabadítására. Hivatalos engedélyt kapott a MOL az Egyesült Államok pénzügyminisztériumától, hogy június 6-áig folytassa a tárgyalásokat a szerbiai NIS kőolajipari vállalat többségi részesedésének megvásárlásáról. Hernádi Zsolt, a MOL csoport elnök vezérigazgatója közölte, a rendkívül összetett egyeztetések már a végső szakaszba léptek. A cégvezető szerint az adásvétel mindenfél számára előnyös lenne, és hozzájárulna a Szerbia, valamint a teljes régió hosszú távú ellátásbiztonságához. A szerb energiaügyi miniszter megerősítette, hogy a magyar vállalat további két hetet kapott az orosz Gazprom-nyeftel való tárgyalások lezárására.
0: Az időjárásról.
1: Kevés lesz a fátyol és gomoly felhő a fejünk felett, csapadék nem valószínű. Az északkeleti északi szél több helyen megélénkül. A csúcshőmérséklet 25 és 31 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 12 és 17 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Ez az Európa Rádió Kitekintő című műsora. A mikrofonnál, ahogy már megszokhatták, ilyenkor a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra. Nemzetközi jelentés, erős állítások és egyre nagyobb fogyasztói bizonytalanság, így is lehet jellemezni az alma botrányként emlegetett ügyet, melynek kapcsán növényvédőszer maradékokról szóló vizsgálat nyomán kérdőjelezték meg a hazai almák biztonságát, köztük az ökológiai gazdálkodásból származóakat is. A kialakult helyzetre reagálva állásfoglalást adott ki az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet. Erről beszélgetek majd vendégemmel, Drexler Dóra ügyvezetővel.
2: Az üzenete az az, hogy felhívja a figyelmét az embereknek arra, hogy a szabályozást lehet, hogy módosítani kellene, illetve biztos, legalábbis a véleményem szerint, hogy fontos lenne vizsgálni azt, ami az életben jelenleg a leggyakrabban előforduló helyzet, hogy a zöldségben, gyümölcsben, alacsony dózisban, de többféle növényvédőszer maradvány megtalálható, és ezt megesszük, hogyha nem bio növényről van szó. És amint említettem, ezt nem tudja jelenleg senki, mivel nem kötelező vizsgálni sem az egyes növényvédőszereknek az engedélyezése során, sem később, hogyha ezek kombináltan alacsony dózisban ott vannak az élelmiszerben, akkor ennek milyen egészségügyi hatása van. Tehát azért is írtuk az állásfoglalásunkban, hogy aki biztosra akar menni, és elővigyázatossági okokból úgy gondolja, hogy jobb az, hogyha nem eszünk meg többféle növényvédőszer maradékot alacsony dózisban sem, akkor érdemes a biotermékeket választani.
1: Tartsanak most is velem és az Európa Rádióval, számítok a figyelmükre.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Állásfoglalást adott ki az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet, miután a Pan Europe civil szervezet kutatási eredménye az európai almákban növényvédőszer maradékokat talált. Különösen a hazai áruházakból beszerzett magyar termelésű almák eredményei szították fel az indulatokat, melyek közül egy mintában a megengedett maximális határérték fölött mértek szermaradványt. Drexler Dóra, az ÖMKE ügyvezetője szerint fontos, hogy tényszerűen tájékoztassák a biogazdálkodást érintő kérdésekben a közvéleményt, mert a vita során az elmúlt napokban több téves megállapítás és napvilágot látott, mely félrevezető lehet. Továbbá céljuk a termékek közötti választás megkönnyítése, hiszen aktuális fogyasztó felmérésük eredményei szerint a hazai vásárlók sokszor nem ismerik fel a biotermékeket, így a bioalmát sem.
2: Igen, itt a kirobbantó téma az a Pan Europe nevű szervezetnek a kutatása volt. Ez egy európai figyelemfelhívó kutatás. Több országban is vettek alma mintákat, köztük Magyarországon is. Nem egy kiterjedt mintavétellel, tehát semmiképpen sem egy reprezentatív felmérés céljából, hanem egyszerűen azt akarták megnézni, hogyha 5 random kiválasztott bolti almát levesznek a polcokról, akkor ezekben mennyi szermaradék, növényvédő szermaradék található, mit tudnak mérni. És ugye azért került ez Magyarországon reflektorfényben, mert az 5 darab magyar boltból vásárolt, és egyébként magyarországi termesztésű alma közül is egy az pont olyan volt, ahol magasabb, a megengedett maximális határértéknél magasabb szermaradék tartalmat mértek, illetve a maradék 4 pedig olyan, ahol betartották a határértékeket, biztonságosnak minősül hivatalosan az alma, ugyanakkor ezekben is kimutatható volt 5-6 féle növényvédőszer jelenléte, ami a jelenlegi szabályozás szerint ezt nem vizsgálják sajnos, hogy ez mekkora kockázatot jelent, ez az úgynevezett koktél hatás, ami az alacsony dózisú, de többféle kitettségből ered.
1: Miért fontos ez a kutatás, tehát milyen üzenete van ennek a kutatásnak? Mert ugye nem véletlenül készült.
2: Igen, hát az üzenete az, hogy felhívja a figyelmét az embereknek arra, hogy a szabályozást lehet, hogy módosítani kellene, illetve biztos, legalábbis a véleményem szerint, hogy fontos lenne vizsgálni azt, ami az életben jelenleg a leggyakrabban előforduló helyzet, hogy a zöldségben, gyümölcsben, alacsony dózisban, de többféle növényvédő szermaradvány megtalálható, és ezt megesszük, hogyha nem bio növényről van szó. És amint említettem, ezt nem tudja jelenleg senki, mivel nem kötelező vizsgálni sem az egyes növényvédőszereknek az engedélyezése során, sem később, hogyha ezek kombináltan alacsony dózisban ott vannak az élelmiszerben, akkor ennek milyen egészségügyi hatása van. Tehát azért is írtuk az állásfoglalásunkban, hogy aki biztosra akar menni, és elővigyázatossági okokból úgy gondolja, hogy jobb az, hogyha nem eszünk meg többféle növényvédőszer maradékot alacsony dózisban sem, akkor érdemes a biotermékeket választani, mert hogy a bio, vagy más néven ökogazdálkodásban nem használnak a termelők szintetikus kémiai növényvédőszereket, tehát nincsen lehetőség se arra, hogy bekerüljön a növénybe kémiai szermaradvány. Az, hogy néha nagyon-nagyon alacsony dózisban kimérhető, ezt szeretném tisztázni, hogy van ilyen, tehát nem arról van szó, hogy el tudják kerülni a háttérterhelést sajnos, mert a mai világban már annyira kiterjedt a vegyszerhasználat, a növényvédőszerhasználat, hogy a biogazdálkodók is szembesülnek néha azzal, hogy akaratlanul háttérterhelésből adódóan valamilyen nagyon apró mértékben finom analitikai technológiával kimutatható a biotermékben is növényvédőszer maradék, de ez töredéke annak, mint amikor ugye közvetlenül éri a növény.
1: Ez mit jelent? ez a háttérterhelés?
2: Egyrészt jelentheti azt is, hogy más területekről úgy sodródik el, hogy nagyon kis mértékben érinti a biotermelőnek a területét. Jelentheti azt is, hogy ott van, hiszen olyan növényvédőszereknek a maradéka is ott van akár a talajban, amit már évtizedek óta nem használtak, de ugye nem bomlott le. Tehát ezek olyan háttérterhelések, amit sajnos ugye nem tudunk elkerülni mi sem, mikor beszívjuk a levegőt, vagy sétálunk valahol, de ennek a mértéke ez nyilvánvalóan sokkal alacsonyabb annál, mint amikor direktben permeteznek kémiai növényvédőszerrel egy növényt, és akkor annak a szermaradéka található meg bennem.
1: Amikor egyébként a növényvédőszer maradékok maximum határértékeit megállapítják, ott mit vesznek figyelembe?
2: Ezek toxicitási vizsgálatok, általában rövidtávú vagy középtávú kitettségi vizsgálatok. Azt nézik meg, hogy ha azzal az egyszerrel töményen kezelik az állatot, tehát kísérletben, akkor milyen arányban pusztul el, milyen dózisnál következik be káros hatás, és ugye ezek a toxicitási értékek adják az alapját, és általában még egy tízszeres biztonsági szorzót is figyelembe vesznek, hogy biztos, hogy ne legyen probléma, hogyha az adott szermaradék ugye bent van egy élelmiszerben. Tehát ilyen értelemben az egyes hatóanyagokra a rövid-középtávú vizsgálatok azok megvannak, és egy nagy elővigyázatossággal is számol a rendszer, csak mint említettem, azt nem veszik soha figyelembe, hogy nem csak egy növényvédőszer jelenik meg, hanem a legtöbb esetben ugye többfélének is a maradéka ott van az élelmiszerben.
1: És ami mondjuk nem haladja meg a határértéket, tehát a maximumot, abban is ott van, azt vizsgálják, hogy ez milyen hatással lehet egyébként az emberi szervezetre?
2: Nem vizsgálják sajnos. Tehát, hogy ez az, ami ugye a hatósági engedélyezésnél nem szempont, kellene, hogy legyen, és tulajdonképpen ez a kutatás is erre hívja fel leginkább a figyelmet, hogy ezt érdemes lenne szigorúbban venni, és nem elsősorban a termelők ellen irányul, én véleményem szerint ez a figyelemfelhívás, hiszen az ő érdekük is az lenne, akik közvetlenül a permetezéskor ott vannak végig a termesztés során, hogy az ő szervezetüket is minél kevésbé károsítsa, ne terhelje a növényvédőszer maradék. Tehát itt egy, azt gondolom, nagyobb elővigyázatosságra való felhívás az, ami a mondani való.
1: Tehát magyarán akkor a jelenleg érvényben lévő élelmezés egészségügyi szabályozás előírásának megfelelnek a magyar almák, biztonságosnak minősülnek, viszont az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet arra hívja fel a figyelmet, hogy ennek ellenére ugye szermaradványok vannak, de hogy pont ezért kellene ökológiai gazdálkodásból származó zöldséget vagy gyümölcsöt venni, mert ott vagy nincs semmilyen terhelés, vagy ha van is, akkor az nagyon-nagyon minimális.
2: Így van, igen.
1: Na most, hogyha ezt tudják nagyon jól, és a veszély fönnáll ugye a vegyszer használat miatt, akkor miért van az, hogy például Magyarországon is ugye egyre többen állnak át az ökológiai gazdálkodásra, de hogy mégsem elegen? A profit miatt? Tehát, hogy a hagyományos gazdálkodás a sokkal gyorsabban termel profitot?
2: Én még ezt sem mondanám. Igazából egyszerűbb, tehát kényelmesebb, és sokszor már az oktatásban is, meg a szülők tapasztalatai alapján, tehát a 60-as évektől fogva, hogy az itthoni mezőgazdaság is egyre inkább kemizálódott, ez lett az alap. És sokkal könnyebb valóban megoldani úgy mondjuk egy betegségnek a problémáját, egy növénybetegségnek, hogy egy kémiai szerrel azt elimináljuk, mint sem mondjuk arra kifejezetten sokszor odafigyelni, hogy a megelőzés, a termesztésnek az összes eleme úgy legyen összeállítva, hogy ne is üsse fel a fejét semmi lehetőleg. Tehát én azt mondanám, hogy egy picit talán túlzottan elkényelmesedtünk, és rá hagyatkoztunk a kémiai megoldásokra, és nehezebb innen visszatérni most, hogy egy komplikáltabb módon, de vegyszer nélkül tudjunk élelmiszert előállítani. Szerencsére azért egyre inkább bővül a kör, akik átállnak ökológiai termelésre, és megbizonyosodnak róla, hogy ez is egy nagyon jól működő alternatíva.
1: Nagyon sok időnek kell eltelni ahhoz, hogy Magyarországon a szupermarketekben, a nagyáruházakban megfelelő mennyiségben álljanak rendelkezésre ökogazdálkodásból származó zöldségek és gyümölcsök, mert most azért elég szűk a keret. Az emberek többsége ezekben az üzletekben vásárol. Aki tud, vásárol termelőtől, mert szereti, megbízható, egészséges, stb. De ugye ez a kisebb szelet.
2: Igen, azt gondolom, hogy ebben az idei év ez egy áttörés lesz, már amúgy az elmúlt években is látjuk, hogy milyen dinamikusan fejlődik a hazai biokiskereskedelem, biotermék kiskereskedelem. Pont most volt Nürnbergben a Biofach szakmai kiállítás és vásár, ahol minden évben a világ bio ágazatait érintő statisztikát is közzéteszik, és mi magunk is meglepődtünk, hogy Magyarország az Európai Unióban a második legdinamikusabban bővülő bio élelmiszer piac jelenleg, illetve ez a 2023-24-es évet elemezte ez a legújabb kiadvány. És ha az egész európai térséget nézem, tehát nem csak az uniót, akkor a harmadik helyen vagyunk. Összesen 36%-kal bővült egyébként 22 és 24 között a hazai biokiskereskedelmi forgalom. Ezt a Nielsen IQ adatai alapján mi dolgoztuk fel, csak mi se láttuk még előre a kontextusban a többi ország adataival egyben, és ez egy kellemes meglepetés volt, hogy ilyen előkelő helyen vagyunk, ennyire dinamikusan fejlődik a piac, és hozzá kell tenni, hogy nem inflációból adódó kizárólag, mert látjuk az eladott mennyiségekből is, hogy az is növekszik évről évre. Tehát a keresleti oldal az egyre nő itthon is, és ezt felismerve idén már kiskereskedelmi láncok promóciós kampányai is várhatóak, amik a biót népszerűsítik, úgyhogy én pozitív vagyok e tekintetben, hogy egyre több lesz a hazai bio alma és egyéb friss biotermék is a boltok polcain. Így is ismerünk szerencsére több olyan biogazdát, hazai sikeres biogazdát, akik be tudnak szállítani a láncokba, és én azt látom, hogy ez még szélesedni fog, biztos vagyok benne, hogy a keresleti oldal húzó ereje az meg fogja lendíteni ezt a piacot itthon is.
1: De az, amit egyébként a fogyasztók elvárnak minőségben és mennyiségben, a tekintetben Magyarország tud annyi bioalmát előállítani?
2: A technológia a bioalma termesztéshez az adott, nagyon professzionális is étkezési almához. Szaktanácsadók is vannak szerencsére hazánkban, meg olyan cégek, akik tudják, mint a biológiai gazdálkodás, biogazdálkodáshoz szükséges technológiát biztosítani. Az ültetvények, és ez nem csak a bióra vonatkozó probléma, az ültetvények kora és a felszereltsége az, amin sokat lehetne javítani. Vannak nagyon jó példák, ahogy említettem, akik már meglépték ezeket a beruházásokat, és tudnak beszállítani nagyon-nagyon jó minőségű bio étkezési almát, zöldségeket, de azért még nagyon sok olyan ültetvény van, ahol részben mondjuk a tulajdonos magasabb életkorának betudhatóan, vagy abból adódóan, hogy nincs elég tőke a megújuláshoz, még nem megfelelő a technológia ehhez. De ez nem csak a bioágazatot érinti, sajnos ez a gyümölcstermesztésnek itthon egy általános problémája.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatom a beszélgetést Drexler Dórával, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet ügyvezetőjével. Előtte azonban kollégáim még hozzák a legfrissebb híreket itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is!

0: sikerül hazahozni az uniós forrásokat és visszaszerezni az ellopott állami vagyont. Magyar Péter miniszterelnök az RTL-nek adott interjújában elmondta, a korrupciós csapok elzárásával és a gazdaság beindításával az ország a tagállami átlagnál legalább 2-3%-kal magasabb növekedésre lesz képes. A kormányfő kiemelte, hogy a tervek szerint 2030 körül Magyarország csatlakozhat az eurózónához is. A családi kedvezményekkel kapcsolatban hangsúlyozta, minden olyan intézkedést megtartanak, ami jó a magyar családoknak, legyen szó akár a 40 év feletti kétgyermekes édesanyák személyi jövedelemadó mentességéről. Magyar Péter hozzátette, a legfontosabb cél most egy valós alapokon nyugvó, hosszú távon is fenntartható költségvetés kialakítása. Minden sejtésnél rosszabb az ország gazdasági helyzete, ezt is Magyar Péter miniszterelnök mondta a szombatesti interjúban. Úgy fogalmazott, nap mint nap csontvázak esnek ki a szekrényből a minisztériumokban. Emlékeztetett, hogy több mint 40 nap telt el az április 12-i választás óta, a kabinet pedig már megkezdte a munkát, és hamarosan az összes államtitkárt kihirdetik. Magyar Péter hangsúlyozta, most nem boszorkányüldözésre, hanem kormányzásra van szükség. Hozzátette ugyanakkor, hogy a választóknak joguk van tisztán látni a valóságot és a költségvetés aktuális helyzetét. A politikus szerint a magyar embereknek pontosan tudniuk kell, hogy az előző kormányzat milyen gazdasági állapotban adta át az országot az új vezetésnek. Már idén augusztustól 100 000 forintos iskolakezdési támogatást kaphatnak a rászoruló családok Magyarországon. Magyar Péter miniszterelnök az RTL-nek adott interjújában megerősítette, a kormányzat elkötelezett a korábbi vállalások mellett, és ezt a feladatot szigorúan jelezték a pénzügyminiszter felé is. A kabinet célja, hogy az áfa és adócsökkentés, valamint a nyugdíjas szépkártya mellett ez a jóléti intézkedés is belátható időn belül elérhető legyen a lakosság számára. A Tisza párt programja eredetileg 700 ezerre tette az érintett nehéz sorsú gyermekek számát, ám a friss jelzések szerint a valós létszám ennél valamivel alacsonyabb lehet. A miniszterelnök kiemelte, a kormány előtt álló egyik legnagyobb feladat most annak a pontos feltételrendszernek a kidolgozása, amely garantálja, hogy a 100 000 forintos támogatások a leginkább rászoruló családokhoz jussanak el. Foglalkozás körében elkövetett halált okozó gondatlan veszélyeztetés gyanúja miatt indított nyomozást a rendőrség a MOL tiszaújvárosi üzemében történt robbanás ügyében. A Borsodabói-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság közleménye szerint az eljárás a helyszíni szemle után kezdődött meg. A MOL petrolkémia telephelyén pénteken reggel történt üzemi balesetben egy ember életét vesztette, 9-en pedig megsérültek. A tűzoltók még aznap délelőtt sikeresen eloltották a lángokat. Hernádi Zsolt, a vállalat elnök vezérigazgatója és Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a helyszínen tájékozódtak a helyzetről. A hatóságok és a cégvezetők megerősítették, hogy a tragikus balesetnek nincs hatása az ország üzemanyag ellátására. A vizsgálatok pedig szakértők bevonásával folyamatosan zajlanak a pontos okok feltárása érdekében. Több százezren vettek részt a csíksomlyói pünköst szombati búcsús nagymisén, amelyet a Kis- és Nagysomlyó hegy közötti nyeregben tartottak meg. Az idei ünnepi szentmise szónoka Székely János szombathelyi megyés püspök volt, aki beszédében kiemelte, a jelenlegi nehéz időkben össze kell kapaszkodni, és reménnyel teli szívvel újra kell építeni a jövőt. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke hangsúlyozta, hogy a Kárpát-medencében élők sorsa összekapcsolódik. Ezért csak egymás jogait és kultúráját tisztelve együtt boldogulhatnak. A hagyományos fogadalmi búcsún a világ minden tájáról érkező zarándokok mellett állami vezetők, köztük Sólyog Tamás köztársasági elnök is jelen voltak. A rendezvény zárásaként a résztvevők töretlen hittel és méltósággal emlékeztek meg a keresztény értékek fontosságáról.
1: Az időjárásról.
0: Kevés lesz a fátyol és gomoly felhő a fejünk felett, csapadék nem valószínű. Az északkeleti északi szél több helyen megélénkül. A csúcshőmérséklet 25 és 31 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 12 és 17 fok között lesznek.
1: Európa Rádió híreit

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, folytatódik a Kitekintő, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatom a beszélgetést Drexler Dórával, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet ügyvezetőjével arról, hogy állásfoglalást adtak ki, miután a Pan Europe civil szervezet kutatási eredménye az európai almákban növényvédő szermaradékokat talált. Ugye mondta korábban, hogy lehet azt mondani, hogy duplán biztonságosak a bioélelmiszerek, mert ugye egyrészt az előállításuk miatt meg kell felelni a gazdálkodóknak, az ökológiai gazdálkodás szigorú feltételrendszerének, plusz rájuk is ugyanúgy vonatkoznak az általános élelmiszer biztonsági előírások és határértékek. Vannak ugyanakkor olyan felvetések, amelyek nem jó színben tüntetnék fel a bioélelmiszereket, de ezek hamisak, tehát nem igazak.
2: Igen, ezt fontos tisztázni, hogy a bioélelmiszerekre is ugyanúgy vonatkozik minden élelmiszerbiztonsági előírás, és ezen felül a bio az egyetlen olyan élelmiszertermelési fenntarthatósági rendszer, ahol külön ellenőrzés és tanúsítás is van, tehát megvan jogszabályban, hogy minek kell megfeleljen az adott termék teljes előállítása, és nem csak a végterméket ellenőrzik, hanem a teljes termelési és akár feldolgozási folyamatot is. Tehát itt egy plusz ilyen komplex ellenőrzésen és tanúsításon is átmegy a termék éppen azért, hogy ne fordulhasson elő az, hogy valaki azt mondja egy termékre, hogy az bio, közben meg kémiai növényvédőszert használt a termesztésekor. Tehát ez elég szigorú ez a rendszer, és igen, valóban így duplán biztonságosnak is mondható. Van olyan felvetés, ez a leggyakoribb, hogy amiatt pontosan, hogy nem használnak a biotermelők kémiai gombaölőszereket, fungicideket, hogy ezért gyakoribb lenne a biotermékekben a penészedés, gombás betegségek problémája, és itt az ilyen esetben tud előfordulni úgynevezett mikotoxin szennyeződés, amikor a gomba méreganyagokat termel a penészgomba, és ez ugye emberre, állatra egyaránt mérgező tud lenni. Viszont a szakirodalom meg a mérések nem ezt mutatják, tehát nincs kockázatbeli különbség a biotermelés és a konvencionális termelés között ilyen mikotoxin szennyeződés tekintetében, tehát ezek az állítások a tudomány ellenállása szerint hamisak, és ezért is igyekeztünk tisztázni ezt az állásfoglalásunkban, mert nem tartjuk férnek, hogyha ilyen megalapozatlan állításokkal a biotermelők hitelességét rontják.
1: Ugye beszéltünk arról, hogy a hagyományos termelési móddal előállított gyümölcsöknél és zöldségeknél, ugye ha a csecsemőket, gyerekeket, időseket nézzük, akkor az ő egészségükre fokozottan rossz, ha mondjuk vegyszermaradvány tartalmaz egy zöldség vagy egy gyümölcs. És nekem rögtön eszembe jutott az iskola gyümölcs program. Nem tudom, mennyire ismeri az iskola gyümölcs programot, hogy ott mennyire vannak ökológiai gazdálkodásból származó gyümölcsök. Tehát például az én gyerekeimnek az iskolájában is ott vannak a folyosón ládaszámra az almák. És így benne most fölmerült, hogy például az ökológiai gazdálkodásból származik, vagy sem?
2: Igen, ez egy nagyon jó kérdés, és a jó hír része a válaszomnak az az, hogy előfordul itthon is, hogy ökológiai gazdaság szolgáltatja az iskola gyümölcsöt, de sajnos ez nem egy kritérium, és az iskolában pedig nem jelenik meg, hogy ökológiai lenne, vagy hát bio lenne a gyümölcs. Van szerencsére, tehát létezik. Viszont az a másik, a kevésbé jó hír a válaszomban, hogy ugye ez nem egy tudatos, hogy mondjam, szakpolitika vagy döntés, hanem ez így néha fennáll, ez a jó helyzet. Más országokban szintén most friss élmény a Biofac Nürnbergben, ahol minden évben mi szervezzük a kelet-közép-európai szekciót, és ott a kollégák Csehországból, de Bulgáriából is említették, hogy ők az iskola gyümölcs programba beépítették ezt tudatosan, hogy mennyi százaléka kell legyen akár a tejtermékeknek, de a zöldséggyümölcsnek is ökológiai előállítású, és ezt fokozatosan százalékról százalékra igyekeznek emelni, tehát egy tudatos fejlesztés van ezen a téren. Én bízom benne, Magyarország is képviseltette magát a szekcióban, hogy ilyenkor ezek a jó ötletek itthon is megfogannak, és gyökeret eresztenek, mert ez valóban egy fontos lehetőség lenne arra, hogy pont a gyerekeknek a napi gyümölcs ellátásában, vagy akár a tej ellátásában bekerülhessenek nagyobb mennyiségben bioélelmiszerek.
1: Egyébként, hogyha az ökológiai gazdálkodók számát nézzük, akkor egyre többen térnek át Magyarországon, és választják az ökológiai gazdálkodást?
2: Igen, most 6000 termelő körül járunk jelenleg, és ez egyre bővült az elmúlt években. Tehát azt látjuk, hogy a szektor bővül. Ez részben a támogatási rendszernek is köszönhető, de ahogy említettem, azért a keresleti oldal is szerencsére húzó erőt képvisel.
1: De egyébként, hogyha Európát nézzük, és a környező országokat nézzük, akkor Magyarország hol áll?
2: A középmezőny táján vagyunk. Nem lehet azt mondani, hogy nagyon le vagyunk maradva, de az élmezőnyben sem vagyunk benne, tehát a mezőgazdasági területeinknek olyan kerekítve 7%-a körülbelül az, ami most ökológiai művelés alatt áll. Benne van az ellenőrzési és tanúsítási rendszerben. Ez a Csehországban 12% körül van jelenleg. Hát ha Ausztriát nézzük, mondjuk az kiemelkedő, az 25% körüli, de azért vannak nálunk alacsonyabb százalékban ökogazdálkodó országok is, tehát jó, erős középmezőnyben vagyunk.
1: És mi kellene ahhoz, hogy ez dinamikusabban nőjön? Tehát, hogyha mondjuk a világot nézzük, és hogyha azt nézzük, hogy a világ legnagyobb ökológiai gazdálkodást folytató országai, ha területalapú rangsort nézzük, akkor egyértelműen Ausztrália vezet, ugye ott 53 millió hektár. Utána jön India, aztán Argentína, Kína, Franciaország. De ha azt nézzük, akkor azért a legnagyobb arányú bioművelés, az pedig Európára jellemző.
2: Igen, ezek ilyen trükkösek néha az adatok, mert abszolút értékben az ország méretétől is függ, hogy mekkora a bioterület, és másik oldalról pedig arányait tekintve egy nagy országban meg lassabban lehet elérni nagyobb százalékokat. Így eshet meg az, hogy Liechtensteinben van a legmagasabb bioarány például, de hát ez összességében hektárban nézve mondjuk egy nagyon alacsony érték, tehát ezt így kell mindig kontextusban nézni ezeket az adatokat, de tény, hogy Indiában több mint 2,5 millió biogazdálkodó van, egy óriási szám, főleg kicsi termelőkből, Ausztrália meg Indonéziával együtt rendteletesen nagy legelőterületekkel rendelkezik ökológiai művelés alatt. Magyarországon a fele a területeknek körülbelül az, ami gyep, és 40% körül van a szántó aránya, és sajnos csak a maradék az, ami az ültetvény, illetve a kertészeti kultúrák jelenlétét mutatja, tehát többek között ott még azért van hova fejlődni.
1: Hát igen, mondjuk ha az egész Európát nézzük, akkor a második legnagyobb régió, ahol ugye a terület 10%-a már ökológiai művelésű, és hogyha az EU-n belül nézzük az ökoterületek arányát, akkor azért ott Észtország meg Svédország ott van a 20% és 23%-kal. Mi mikor érhetjük el ezt a százalékot? Sok évbe telik még?
2: Magyarországon is nagyon dinamikusan nőtt az ökoterületek aránya, és egyébként a célkitűzés van egy ökológiai gazdálkodási cselekvési terv, amit az Agrárminisztérium tett közzé, illetve a KAP, a közös agrárpolitikába is bekerült ez a szám, az az, hogy 2027-ig a 10%-ot elérjük. Ez szerintem egy reális forgatókönyv. Utána már megjelenik az úgynevezett biodiverzitás stratégiában, hogy 2030-ig pedig már 15%-nál járunk. Hát ott már azért vannak kérdéseim, hogy 3 év alatt ez mennyire reális, hogy még további 5%-ot bővüljön a szektor, de a cél az fontos, hogy egy ambiciózus, pozitív cél ki legyen tűzve, és a támogatási rendszer, akár a terület alapon, akár a piacot segítő oldal az erősítse ezt a folyamatot. Úgyhogy én abban bízom, hogy egy ilyen nem elhamarkodott, hanem jól megalapozott növekedés a jövőben is várható Magyarországon.
1: Egy régi adatot találtam, de ez még ma is áll, hogy Magyarország a világ 12. legnagyobb biogyümölcsültetvény területtel rendelkező országa?
2: Valószínűleg igen, most ezt meg kéne nézzem az aktuális kiadványban én is, hogy most hol helyezkedünk el, de az tény, hogy nagyon sok gyümölcstermelőnek vonzó volt az öko támogatási kiírás. Ezt már itt megpengettük ezt a vonalat, hogy itthon sajnos strukturális problémák vannak a gyümölcságazatban, tehát egyrészt az idős tulajdoni szerkezet, tehát egy idősebb emberek, kevés ugye fiatal a mezőgazdaságban, mondjuk így.
1: Igen, nem olyan vonzó számukra.
2: Igen, másrészt az elavultabb technológia az öregebb ültetvény, és sokszor azt látjuk, hogy az, hogy egy ökotámogatás megnyílik, az egy még pár évre szóló menekülő útvonal tud lenni az ilyen helyzetű gazdaságoknak, és itt ez mondjuk nem egy szerencsés dolog, hogy a területalapú támogatás kitolja azt, hogy mondjuk megújuljon egy ültetvény.
1: Értem. Az viszont meglepett, hogy a gyümölcs termesztésben hazánkban kiemelkedő a bodza, tehát amit ökológiai gazdálkodással állítanak elő, ez több mint 20%. Aztán jön a homoktövis, a dió több mint 40%, az almatermésűek 15-20%, ezután jön a cseresznye és a megy ökoterület aránya.
2: Igen, a bodza az abból adódik, hogy élelmiszeriparban egy nagyon hasznos komponens, tehát akár természetes színanyagként, és ezért ezt általában feldolgozóipar vásárolja, tehát ez egy külön, ilyen értelemben nem a nyers termék a lényeg, hanem az, hogy egy élelmiszeripari alapanyagként hasznosul. A dió az megint csak extenzív kultúra, még ugye most problémát jelent a dió burokfúró légy már, amivel meg kell küzdjenek a biodiósok is, de az is egy nagyon keresett termék exportpiacokon elsősorban lehet érvényesíteni azt, hogy biominősített. A homoktövis ez a bodzához hasonlóan inkább a feldolgozott formájában talál vásárlóra. Tehát azt is elmondhatjuk, hogy ahol vannak olyan feldolgozó cégek, akik integrálják a termelőket, vagy termeltetési szerződést kötnek velük, ami egy biztonságot ad, ott ugye látjuk, hogy nagyobb területen is ott van a biogyümölcs. Ez még egyelőre az étkezési alma esetén nem nagyon látszik megmutatkozni, tehát a szervezettsége a termelőknek az viszonylag alacsony.
1: És egyre úgy gondolom, hogy még érdemes fölhívni a hallgatók figyelmét, hogy aki biztos akar benne lenni, hogy mondjuk áruházakban és ökológiai gazdálkodásból származó terméket vásárol, az keresse az EU ökológiai logóját, ugye? Mert hogy ez megkülönbözteti a többi terméktől.
2: Igen, ez nagyon fontos. Köszönöm, hogy említette, mert valóban azt tapasztaljuk, a felméréseink is azt mutatják, hogy sokan nem ismerik fel a biotermékeket, nem tudják egyrészt, hogy mit jelent az, hogy bioélelmiszer, másrészt meg, hogy mi különbözteti meg vizuálisan a többi terméktől, és egyrészt nyilván jó, ha rá van írva, hogy bio, de hogyha biztosak akarunk lenni benne, hogy tényleg az, akkor az EU bio logó, ez a zöld alapon fehér csillagokból kirakott levél, az a logó, ami akkor kerülhet rá a termék csomagolására, ha megfelelt az ellenőrzés követelményeinek, illetve az ellenőrzők a kódja, esetleg a logója az, ami még megjelenik. Ez a Biokontroll Hungária, illetve a Biogarancia, ez a két ellenőrző szervezet működik Magyarországon, őket a NÉBI akkreditálta, tehát a hatóság nevében járnak el, és ők végzik az ellenőrzéseket magyar termelés és feldolgozás esetén.
1: Kedves hallgatóink, az előző majd egy órában arról hallhattak, hogy miért érdemes ökológiai gazdálkodásból származó termékeket vásárolni.

0: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, hamarosan jönnek kollégáim a legfrissebb hírekkel itt az Európa Rádióban. Így nincs más hátra, mint hogy búcsúzzam. Kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Műsorainkkal kapcsolatos kérdéseiket, észrevételeiket a véleménykukac.europaradio.hu e-mail címre juttathatják el, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Kitekintővel egyébként nem csak én, hanem szerkesztőtársam, Hegedűs Márk is várja önöket az éterben, többek között minden reggel 9 óra után pár perccel. Addig is további szép napot és rádiózást kívánok!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: 18 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Kókainé Lányi Marietta közoktatásért felelős államtitkár, míg Csapody Csaba közoktatási tartalomfejlesztésért felelős miniszteri biztos lesz az új oktatási és gyermekügyi minisztériumban. A kinevezéseket Lannert Judit oktatási miniszter közölte közösségi oldalán, kiemelve, hogy a modern iskolának a gyerekek fejlődésének és biztonságának terévé kell válnia. Az új tárca egy olyan szemléletváltáson dolgozik, amely a gyermekközpontú gondolkodást és a 21. századi iskolát helyezi a középpontba. Kókainé Lányi Marietta közel 40 éves tapasztalattal az inkluzív oktatást és a sajátos nevelési igényű gyermekek támogatását képviseli. Csapody Csaba pedig matematika tanárként és kutatóként a tanárképzésben és a tanterv fejlesztésben szerzett nemzetközi tapasztalataival segíti a rendszer szintű kihívások megoldását. Két kötetet fogadott törökbe a szegedi Somogyi Könyvtár gyűjteményéből Krasznahorkai László Nobel-díjas író, akit a napokban avattak a város díszpolgárává. A 21. századi helyi hagyományoknak megfelelően a szerző a munkásságához, az érdeklődéséhez köthető művek jelképes gazdája lett. Választása Thomas Pynchon Ellenfényben című regényére, valamint Timon Samuel 1735-ös a Tiszáról szóló topográfiai kiadványára esett. Az író az amerikai regény kapcsán megjegyezte, ha a kötet aktualitását az áprilisi választások óta tapasztalható politikai áradás is fokozza. A Somogyi Könyvtár kezdeményezésének célja, hogy szorosabb kapcsolatot alakítson ki a lakossággal, miközben a támogatók hozzájárulhatnak a muzeális értékek restaurálásához. Krasznahorkai László a Szegedi Tudományegyetem meghívására érkezett a Tiszaparti városba, ahol egésznapos kulturális rendezvénysorozaton vett részt. A II. Világháború végén elhunyt 36 magyar állampolgárra emlékeztek a nyugat-csehországi Hazlov temetőjében. A tragédia 81. évfordulóján a prágai magyar nagykövetség, a hazai szervezetek és a település önkormányzata koszorúkat helyeztek el a sírokon. A megemlékezés részeként Balga Zoltán plébános celebrálta az első magyar nyelvű szentmisét Hazlov történetében. Az 1945. áprilisában történt tragédiát egy téves amerikai légitámadás okozta, amely egy magyar diákokat és tanárokat szállító vonatot ért, amelyet lőszerszállítmánynak véltek. A nyilas kormány által korábban Németországba kényszerített egyetemisták éppen hazatérni próbáltak. A támadásban a Budapesti Műszaki Egyetem professzorai és hallgatói, valamint szigorló orvosok veszítették életüket. Az áldozatok felújított hazlovi sírhelyeit a közelmúltban 2025-ben egy új méltó emlékmű felavatásával is megjelölték a szervezők. A Református Zenei Fesztiválon mutatja be új Borítson el tűzzel című lemezét a Zámír projekt. A világzenei formáció május 29-én délután 5 órától ad koncertet a budapesti Bakács téren. Szabó András dalszerző, a zenekar alapítója elmondta, hogy a 10 saját szerzeményt tartalmazó album az isteni szentlélek tüzét és lelkiségét állítja a középpontba. A dalokban a népzenei ihletésű dallamok mellett balkáni, magyaros és héber motivumok is keverednek változatos hangszereléssel. Az élőben rögzített új anyag már elérhető a zenemegosztó platformokon, és néhány szerzeményt, köztük a legnépszerűbb, a Szabadításod öröme című éneket, már a gyülekezetek és az ifjúsági táborok is átvették. A koncerten a 6-tagú zenekar mellett vendégművészek és egy kórus is közreműködik majd. Felfüggesztette a Primadonnák című előadás bemutatását a Debreceni Csokonai Nemzeti Színház igazgatója, a biztonságos és aggályoktól mentes munkakörnyezetre hivatkozva. Vadász Dániel a döntést az Eszenyi Enikő tervezett rendezése miatt kialakult szakmai és társulati visszajelzésekkel indokolta. A színi direktor elismerte, hibásan feltételezte, hogy a színházi szakma és a közvélemény már túllépett a rendező korábbi vezetői munkájával kapcsolatos bántalmazási ügyeken. Az igazgató hangsúlyozta, hogy az intézmény etikai kódexe minden alkotóra kötelező, és a bántalmazó viselkedéstől való elhatárolódást tartja irányadónak. A színház vezetése a végső döntés előtt szakemberek bevonásával kéri ki a társulat véleményét, valamint állásfoglalást kér a Magyar Teátrumi Társaságtól és a Biztonságos Terek Alapítványtól is.
0: Az időjárásról.
1: Kevés lesz a fátyol és gomoly felhő, a fejünk felett csapadék nem valószínű. Az északkeleti északi szél több helyen megélénkül. A csúcshőmérséklet 25 és 31 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 12 és 17 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Európa Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Szalont, az Európa Rádió magazin műsorát hallják, a szerkesztő Linnárt Vanda köszönti Önöket. Szabó Lőrinc irodalmi díjat vehetett át Jacsó Pál a Miskolci Nemzeti Színházban, ahol a hagyományokhoz híven május 11-én Miskolc város napján ünnepi közgyűlés tartott Miskolc önkormányzata, és ahol idén is átadták a város kitüntető díjait és címeit azoknak, akik elhivatott munkájukkal sokat tesznek Miskolcért és a miskolciakért. Dr. Jacsó Pál sokáig ügyvédi pályán dolgozott. Az írás, mint mondja, körülbelül 10-13 évvel ezelőtt talált rá, majdnem egy időben azzal, amikor 48 évesen konfirmálva a Miskolc Avasi Református Egyházközség gyülekezeti tagja lett, és ahol presbiternek is megválasztották. Versírásról, arszpoetikáról, lokálpatriotizmusról és a díjak fontosságáról is beszélgetünk az Európa Szalon mai adásában Dr. Jacsó Pállal.
2: Én már nem cserélném föl például ezt, hogy most a pénzbe lehetne kifejezni, hogy voltak jó döntéseim, voltak üzleti sikereim, aztán mit tudom én mondom, igen, lovakat vettem meg, szőlőt, más meg éppen lakásokat és bérbe adta. Most biztosan jobban élnék, de rengeteg olyan tudásra tettem szert meg emberi kapcsolatokra, amik panel lakás vásárlásból, felújításból, meg bérbeadásból nem tette függetlenül attól, hogy ez becsülendő, meg semmi gondom vele. Én a lovakat, a szőlőt, meg egyéb más dolgot választottam, meg a templomot, azt ez lett belőle, ezt kaptam cserébe. Tehát ezt, és akkor ez volt döntés, én a szívemre hallgattam akkor. Készülő félbe van Hangóné Birta Melinda tiszteletes asszony, egy közös istenes kötetünk, már most úgy van szerkesztés alatt, hogy már készül hozzá ugye illusztráció, meg reméljük, hogy az Arszakra fesztiválra meg tudjuk jelentetni, hanem akkor majd minimum adventre, bár tavaly is ez volt, de nagyon, nem egyszerű azért ezeket összerakni, főleg két szerzőt, hiszen már volt egy közös műsorunk egyébként az Arszakra fesztiválon a mindennapi kor társunk címmel, ugye a társunkat nem kell elmondani, tehát egy picit ez is egy feszeget, nem feszeget határokat, csak másképp jeleníti meg az urat és a bennünk élő hitet, de nekem ő egyrészt ugye a lelkivezető, másrészt ugye úgy lesz a könyv, hogy az ő gondolatai, versei, ami nem csak istenes, neki sem, nekem meg ugye egészen más ez a gondolatvilágom ilyen szempontból, mint a megszokott általában biblikus istenes versek, de a kettő, ő a filozófia, én a két lábon állok a földön, ő a biblikus olvasottság tanult, ugye, hiszen ő ez részben attól függetlenül, hogy iszonyatos, ha lehet ezt mondani, nagy elhívása van, és neki percenként úgy megéli a hitét, és olyan módon, hogy aztán tényleg csak néz az ember, amikor ő hirdeti az igét, és ezt fogjuk egy kötetbe megjelentetni, nagyon kíváncsi leszek.
1: Az Európa Szalon mai vendége tehát a Szabó Lőrinc irodalmi díjas, Dr. Jacsó Pál.

0: Európa Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától.
1: Szabó Lőrinc irodalmi díjat vehetett Áthyacsó Pál a Miskolci Nemzeti Színházban, ahol a hagyományokhoz híven május 11-én Miskolc város napján ünnepi közgyűlést tartott Miskolc önkormányzata, és ahol idén is átadták a város kitüntető díjait és címeit azoknak, akik elhivatott munkájukkal sokat tesznek Miskolcért és a miskolciakért. Dr. Jacsó Pál sokáig ügyvédi pályán dolgozott. Az írás, mint mondja, körülbelül 12-13 évvel ezelőtt talált rá. Majdnem egy időben azzal, amikor 48 évesen konfirmálva a Miskolcavasi Református Egyházközség gyülekezeti tagja lett, és ahol presbiternek is megválasztották. A versírásról, aszpoetikáról és a díjak fontosságáról is beszélgetünk az Európa Szalon mai adásában Dr. Jacsó Pállal.
2: Meglepődtem, már éppen mentem be valamilyen hivatalos ügybe az önkormányzathoz, és akkor jött szembe a kulturális osztálynak az osztályvezető, hogy adjon már meg az adataimat. Hát nagyrészt ezek ismertek ott, mert egyszerűbb jogviszonyban is szerződéssel vagyok, vagy jogi bizottságban tag vagyok az önkormányzatnál, de megkérdeztem, hogy minek, miért kéne. Hát mert hogy én ugye értesített volna, hogy én lettem a jelölt akkor még, ugye, mert még ez a testületi ülés előtt volt, és mondtam, hát hogy én egy nagyon jogkövető állampolgár vagyok, tudom hát ügyvéd létemre, de ez lehetne másként is, mindegy, én ilyen vagyok, nem szeretem, hogyha kivételeznek, és mondtam, hogy nem tudom, hogy jelöltek volna, mert nem kérdeztek, mert voltam már jelölt, és akkor tudom, mi a menete, és akkor nem szeretném, mondom, hogy ez most így, hogy engem miért, meg hogyan, és mondták, hogy nyilván ez úgy működik, hogy a kuratórium is javasolhat személyeket. Tehát a miskolci polgárok kuratórium is, csak sokan nem ismerik ezt a menetét, mert ugye miért ismernék. Tehát teljesen szabályos volt a jelölés, csak ugye egy kicsit óckodtam, mint hogyha ilyen kivételezett lennék, de aztán megnyugtattak utólag, többen odajöttek, hogy végülis egyhangúan fogadta el a kuratórium, tehát ez ilyen tizenvalahány tagú, mindenki sok mindenféle habitusú, oldalú és szakmai képzettségű ember van benne, úgyhogy, és hát polgár és részint barát ismerős, de nem erről szólt a történet, tehát már hogy barát ismerős lenne, aztán megnyugtattak például Vas Tibor, aki a köteteimet gondozza, jó barátom, és megnyugtatta, hogy már szerinte is megérdemeltem, úgyhogy már én is megnyugodtam valamennyire, de hát nyilván ez egy olyan történet, ha nézzük az elődöket, most azért nem sorolnék mindenkit, de azért is, akik mentorunk, Fecske Csaba, Csorba Piroska, akivel sajnos nem tudtam közelebbi viszonyba kerülni, amikor én már ráléptem erre a pályára, az írói létre, hogy úgy mondjam, és már jutottam olyan szintre, hogy már számba vehettek volna, vagy számba vettek, ő már nem volt igazán egészséges, amiről én nem tudtam, viszont nagyon jó kapcsolatba kerültem a férjével, Parázs Istvánnal, tehát biztosan egy kiváló, kedves ember volt, nagy tudású, úgyhogy egy érdekes, hogy jogászként kívülről jöve egy tizenvalahány éves rövid pályafutás után nagyon jól megismerkedtem, és nem barátokká váltam sok mindenkivel, és barátaimmá váltak ezek a előttem járó irodalmárok, közéleti személyiségek, és ennek nagyon örülök. Nem is gondoltam volna, tehát mint amikor még itt jártam hallgatni az előadásokat, akkor, hogy Fecske Csaba csak úgy távolról, Vas Tibivel és maximum bólintásos köszönő viszonyban voltunk, tehát ez egy érdekes történet, hogy pár év után viszont mondhatom, hogy jó barátokká váltunk, de talán nem csak az írás miatt. Én erre büszkébb vagyok, hogy nem biztos, hogy az írás miatt csak. Én úgy gondolom, hogy nagyon, nagyon jó ez a régió, ez a Miskolcváros is, nem ok nélkül szeretjük, mert én úgy gondolom, hogy a kivételes természeti környezet mellett nagyon sok kivételes ember van, bár megjegyzem, hogy egyikre se vigyázunk olyan módon, ahogy kéne, zárójel bezárva, de én mindig is egy örök ellenkező vagyok, tehát ez maximalista, tehát engedtessék meg nekem, hogy ezt mindig megjegyezzem, mert ebben nem lehetünk elég maximalisták ebben, hogy egymással, az emberekkel, barátokkal, ismerősökkel, polgárokkal, meg a természettel, idősökkel, gyerekekkel hogyan bánunk, abban nincs 100%, mert az mindig tovább kell egy picit lépni. Ennyit tudok erre mondani röviden, de hát bocsánat, erre szoktam mondani, és befejeztem, hogy kétszeresen vagyok hátrányos, mert egyrészt ügyvéd vagyok 30 éve, másrészt 10-valány éve írok, tehát kicsit ez a szószátyárság már egy rám ragad, de hát amikor kell, tudok hallgatni is, de most nem ez az idő. Nem mondom, nem ezért hívtak a riporthoz. Köszönöm a hallgatóknak, hogy ezt végighallgatták.
1: Az elismerés fontos az ön számára életében, hiszen tavaly Vármegye Prima díjasa is volt.
2: Igazából szoktam mindig Tiborral, Vas Tibor ezzel nevetni, hát most körülbelül van még 4-5 kötetem a fiókba, mert azért ez egy mégiscsak, ha nem is magán, nem magánkiadásba adjuk ki, hanem pályázunk meg, azért csak költséges, tehát költséges hobbi, hogy így mondjam, meg nem térülő hobbi, de megtérül szeretetbe. A sokkal fontosabb az, hogy illetőleg ezt is meg kell utólag is szolgálni. Én szerintem az fontosabb, hogyha oda jönnek ismeretlen emberek az utcán. Vagy például most, ha elárulhatom, hogy most minden földes balagudiágnak egy-egy kötetet ajándékoztam a Ballagásra, és elmondtam ott egy verset, ami egy parafrázis volt, a Piros Téglás iskola egy elég hosszú, és utólag jöttek oda szülők, vagy hogyha mondták, hogy nem a ballagó gyerekük, de éppen a 11. osztályos hallott engem, és besélt rólam az édesanyjának, aki az önkormányzatnál dolgozik, és mondta, hogy ismerek. Tehát, és például ugye ez 10 éves gyerekek, aztán szoktunk azért, én ezt szoktam mondani, hogy a Slam Poetry-től a templomig megfordulok, és talán ez az, ami másabb egy átlagos életvitelű írónál, hogy én talán egy kicsit a közéletben is részt veszek. Ezért mondom, hogy a díjak nem, de valahol mégis jó. Például tegnap Szolyák Péter igazgató úrtól kaptunk szerintem többen egy nagyon szép köszönő levelet, nem is egy ilyen merített, vastagabb papíron, ugye a Herman Otto Múzeum igazgatója, és fel is hívtam, és tehát azért ezek már olyan, tehát ezek a gesztusok fontosak. Tehát én úgy gondolom, nyilván nem csak nekem küldte, de ez az ő úriemberségét, amiről már elszoktunk. Tehát csak mondtam, igen, hogy Tibinek is, hogy egy darab könyvben jelen jó másfél, mert a Északkeleti átjáró keretében is volt egy kötet, de ezzel kimaxoltam ezt az egyik könyvet, lényegében ahányszor megjelentem valahol, vagy a díjakkal is, még csak ez az egy jelent meg, ez a 60 év Miskolc. Tehát mennyi sokat jelent, hál' Istennek a print, adja az újságot, meg a könyvet a kezünkbe veszük, le tudunk, mert azért a laptopot rakjuk a hasunkra, vagy a könyvet nem ugyanaz. Én úgy gondolom, tehát ajánlanám mindenkinek igaz, hogy lehet, hogy valakinek a macska van a hasán, és úgy olvas, vagy nem tudom, tehát elbagatelizáljam, tehát fontosak, de pont ezért, hogy az utat azt mondják, hogy jó úton jár az ember, mert tehát ennyi sokan nem tévedhetnek, bár azért engem ezt szoktam mondani, hogy vagy fölemelnek az olvasók, vagy az emberek az szint fölé, ahol nem tartok, vagy negligálnak és lenéznek. Ezt most komolyan mondom, mert volt olyan, amikor elkezdtem az írói autodidakta pályámat, beküldtem írásokat, és azt kaptam, hogy közlésre alkalmatlan. Na most ezeket a két pár év múlva elküldtem irodalmi lapokba, és ott mondjuk díjazott lettem, vagy ebbe a kötetbe is szerepelnek így, és ez majd egy klasszikus verses kötetem, amit majd megpróbálok talán jövőre megjelentetni, még most lesznek közben kötetében, ez lesz a cím, hogy közlésre alkalmatlan. Szóval ezeket nem felejt, nem azért, mert én tehát nem vagyok se gőgös, se bosszú, mások miatt teszem ezt, hogy, mert ezt sokan átélik. Én úgy gondolom, hogy oktalanul, okkal, nem tudom miből eredően durván megbántunk olyanok, és akkor mondanak, hogy jó, ebbe kell még fejlődni, vagy ez nem ide, nem a mi portfóliunkba illik. Én úgy gondolom, hogy a kommunikáció nagyon fontos ilyen szempontból, mert annyi kis tüskét hordozunk, ami aztán úgy betokosódik. Én ezt nem hordozom, de valahol mégis, mert mondom, az igazságkeresés az nekem nagyon fontos, meg a megtalálása is. Talán ez, hogy így ezek visszaigazolást nyernek, azáltal tényleg mondhatom ugye, hogy ezekkel a barátságokkal, például a Németi Lajos, aki szintén Szabó Lőrinc díjas író-költő, a korosztálya már idősebb, de nekem ő pince szomszédom volt a Bábonyi Bércen, csak azóta eladta, és akkor beszélgettünk, én csak néztem a nagy tudását, meg a fanyar humorát, minden, és aztán kázi, ő se volt még akkor Szabó Lőrinc díjas, én meg főleg nem, mert ez olyan 2000-es évek közepén volt, 10-es évek előtt, és főzött ott, öreg úr volt neki a pince gazdája, főzött ott, pörköltet, meg ezt, azt beszélgettünk, át mentünk, nagyon sokat, hogy mondjam, nem vitatkoztunk, hanem érveltünk, illetőleg figyeltem. Aztán valahol mégis történt, hogy mind a ketten, ahol tudtuk, ő azért előrébb tart ebbe, de én nem is gondoltam, hogy el fogok kezden írni, főleg, hogy mindketten Szabó Lőrinc díjasok leszünk közel pár éve elmúltával egymástól, tehát nagyon érdekes dolgok ezek. nagyon érdekes dolgok. Az élet az mindig olyanok, éppen amikor jöttem ide, és láttam az építkezés szembe, mindenki látja, hogy azért a 10 évvel ezelőtt a város hol tartott. A vár épp, hogy felépült, már az első ugye, ütem, nem, a borangolás még csak pici kis cipőbe járt. Jó, hát akkor még talán ugye volt azért Kocsonya is úgy, meg volt még talán ugye operafesztivál is a kifutóban, de azért mindig minden, és mi lesz 10 év múlva, holott az idő gyorsul, tehát azért én azt mondtam, hogy nekem is van még 10 évem, mert 62 vagyok, tehát jó, reméljük több, de ami még aktív lehet. Tehát az élet nagyon felgyorsult, bizonyos módon ezt ki is lehet használni, de azért figyeljünk a print világra, meg a face-to-face találkozásokra.
1: Az írás tulajdonképpen hogyan kezdődött az ön életében? Ha jól tudom, 10-12 évvel ezelőtt érezte úgy, hogy írnia kell. Miért, hogyan?
2: Nem tudom, ugye a szakmámból, vagy a kép, hát ugye ez hivatás, de azért valahol szakma, hivatásból eredően, ugye én ügyvéd vagyok, hát most már 30 éve, lesz júliusban, hogy leszakvizsgáztam, előtte közigazgatásban, akkor még államigazgatásnak hívták, ugye én a APEC-nél dolgoztam egy pár évig a szakvizsga előtt. Én mindig ügyeltem arra, hogy a megfelelő szavakat a megfelelő helyre illeszem. Ezt mindig el szoktam mondani, hogy lehet, hogy nem pont azokat a könyveket olvastam el, amit a klasszikus, magas műveltségű, nálamnál magasabb műveltségű olvasottabb emberek, de rengeteget. És azért a magyar nyelv valamilyen módon összeáll úgy a tudatalattinkban, hogy lehet nagyon jól használni szakmai oldalakon, és akár egy határozatban, vagy egy keresetlevélben, hogy az közölje olyan súllyal, olyan mértékben, határozottsággal, ne talántán kis kedvessége, picike humorra, mert az még ott is megengedhető, vagy egy tárgyaláson is, hogy az üljön, de ne legyünk emiatt ellenségek, meg ugye ne maradjon egymásban rossz emlék, én ezt én nagyon vigyázok, többek között azért is nem járok tárgyalásra pereskedni, mert az már nem egy igaz. Így, mert nem azért, tehát íróként már az agyam, bocsánat, nem tudom egyszerűen azt már tolerálni a felesleges indulatokat esetleg, vagy vitákat, olyanokat, amik partalanok. De ez, most bezárom ezt a zárójelet, szerintem ezzel nem árultam el nagy titkot, illetve nem bántottam meg senkit. És aztán valahogy nem lehet tudni, még szegény nyugodjon, Koncz Károly Karcsi bátyám, aki később részben mentorommá vált, már javított szövegeimet, a város idősebb korosztálya ismeri őt, ugye versmondó volt, népművelő, könyvtár, kultúrházigazgató, talán még József Attila díjas versmondó is volt, és ugye azért ő volt az első olyan, aki meglátta bennem, és több verset is felmondott a Facebook oldalán, és nagyon-nagyon megköszöntem neki, és ő mondta, hogy hát vannak olyan emberek, akik egyszer csak íróvá válnak. Mert amikor volt egy estünk, és akkor ott ő volt az egyik előadó, és akkor ezzel nyitott. Tehát nem tudom megmondani, hát biztos vannak ilyen emberek, akikbe így felgyülemlik a tapasztalat, és aztán valahol egy ilyen Schubert, ugye, ami régen a lovas szekereken volt, vagy ugye így kiütik, vagy amikor régen még látott valaki, ez is megint korosztály, ugye a szenet hozta a nagy teherautó, és ugye akkor azokat félreütötték azokat a kis falkokba az ajtót, és akkor így kiömlött a történet, a szén. Nekem ez így jött, most éppen kevesebbet írok, mert más dolgokkal foglalkozok, de tele van a fiókon, meg a különböző mappáim, nem is tudom, hogy annyira termékeny voltam, tehát elfogadom, hogy most más dolgom van, és most ezt rendezgetni kell. Tehát nem tudom. Tehát ez ugyanúgy jön, mint hogy miért mindig el szoktam mondani, de most csak két mondat, hogy miért lettem én mondjuk 48 évesen, hogy elhívott a Jóisten, és miért kezdtem el templomjáró, gyülekezetbe járó ember lenni, akkor konfirmáltam, amire lusta voltam gyerekkoromban, vagy nem úgy volt, és mert nem volt kedvem, vagy nem olyan emberekkel találkoztam. Meg nem mondom, de én talán a hitnek is ebbe van szerepe, bár én ezt nem akarom, el szoktam mondani, de nem hangsúlyozottam túl, mert én ugyanúgy tisztelem az ateistát is, ha ember módjára viselkedik, és nagyon sokan így vannak nyilvánvalóan. Tehát, hogy ezt nem értik meg esetleg, hogy

dolgok ezek. És tudjátok azt, hogy az Ószövetségben a Szentlélek általában minden emberben időszakosan volt jelen, az Új Szövetségben már egy belső állandó jelenlétet észlehetünk, például keresztelő Jánosról így szól a proféció, hogy már az anya méhétől fogva betelik Szentlélekkel. A Joeli profécia első beteljesedése, ahogyan mondtam, Pünkösd, amikor Isten lelke kitöltetett az emberekre, és a második értelme vagy beteljesedése a proféciának az az utolsó időkről szól. Utolsó időkben lesz egy generáció, lesz egy illés generáció, aki felébred. És a második eljövetel előtt ez be fog következni, mielőtt eljön az Úr nagy és félelmetes napja, a nap elsötétül, a hold vérvörössé válik, és mielőtt ez eljön, megismereti mindenki az illés lelkületével ott lévő embereket, és aki segítségül hívja az Úr nevét, az megmenekül. Mi ellen lép fel ez az új generáció, kedves testvéreim? A mai világ szellemi arculata nagyon hasonlít Aháb és Jézabel korára. Vegyük ezt észre. Például abszolút morális relativizmus, ami azt jelenti, hogy mindenki azt gondol, és mindenki azt tesz, amit akar, erkölcsileg és mindenféleképpen. Nincsenek fix pontok az életünkben, és ott tartunk lassan a mai világban, hogy mindent, amit Isten kijelentett, azt kezdik felrugni, kezdik megkérdőjelezni, aztán csodálkozunk azon, hogy miért kezd összedőlni a világ, amiben élünk, de ezért van. Egyetemes értékek kérdőjeleződnek meg. Nagyon fontos dolog, hogy a családok szétesnek, és mindent kezdenek feldúlni, mindent kezdenek szétzúzni, az igazságot kiforgatják. Itt van a modernkori bálványimádás, amikor az ember saját magát imádja, saját maga lett a saját istene. És tudjátok, ami nekem nagyon fáj, és ezt most az egyházról mondom, hogy sajnos jellemző ránk egyfajta szellemi elnémulás. Olyan nagy a nyomás rajtunk, hogy az egyház és a hívők hallgatnak, és nem beszélnek az igazságról, és ez szörnyűséges dolog, amikor beolvadunk a világba, amikor nincsen karakterisztikánk, és úgy vagyunk ebben a világban, hogy nem tudni, hogy hova tartozunk. Szörnyű dolog. Ugye annak idején mondták azt, hogy igazából az árral csak a döglött halak úsznak, az élő halak tudnak szembeúszni az árral is. Nem jó az, amikor sodródunk az árral, és nem jó az, amikor az egyház hallgat. Nem jó az, amikor nem halljuk azt, hogy a mi református egyházunk állást foglal ennek a világnak a dolgaiban, mert bizony meg kell szólalnunk. Bizony a mi református népünk nagyon sokszor várja azt, hogy valaki mondja már meg, hogy ebben a helyzetben mi református keresztény hívők mit válaszoljunk, hogyan viselkedjünk, szükséges lenne megszólalni. Aztán itt vannak a generációs szakadékok, családok esnek szét. És azt kell, hogy mondjam, drága testvéreim, hogy a legnagyobb vesztesei ennek a generációs szakadásnak az idősek, az öregek. Mert eljutottunk oda, hogy ugye régen generációról generációra adták át az emberek a tudást. Szülők, nagyszülők tanították a gyerekeket, és most eljutottunk oda, hogy az interneten mindent meg lehet keresni. Eljutunk oda, hogy nagyon sok fiatal nem tiszteli a szülei, a nagyszülei véleményét, hiszen ki tudja keresni az interneten. Egyszer talán meséltem már ezt a példát, amikor az egyik barátom igen-igen várta, hogy mikor lesz már nagyapa. Aztán eltelt egy hosszabb idő, majdnem 10 év, mire újra találkoztunk, és megkérdeztem tőle, hogy milyen nagyapának lenni, mert előtte ő azt mondta, hogy alig várja, hogy nagyapa legyek, és majd jönnek az udokák, és odaülnek a térdemre, és el fogom nekik mondani, hogy mit gondolok erről a világról, és majd meg fognak kérdezni, és kérdeztem, hogy milyen? És azt mondta, hogy hát képzeld el,

0: hogy az unokáim tiszta butának néznek, nem kérdeznek tőlem semmit, mindent kikeresnek az internetről, és annyira megalázottnak érezte magát, és ez annyira szörnyű, amikor szétszakadnak a generációk, és annyira szörnyű, amikor nem tudunk egymáshoz kapcsolódni, mert dolgok elszakítanak egymástól, és ezzel is megszakad az Isten egyik nagy terve, például a család. Teljes alvás, sodródás az árral, a korszellemmel, és felteszem a kérdést, hogy mikor lesz az az idő, amikor végre felébredünk. És ez a biztató, hogy ezek szerint, a proféciák szerint lesz egy új generáció. Lesz egy új generáció, akikre kitöltetik az Úrnak a lelke, és az illés lelkületével lesznek jelen ebben a világban. És az a kérdésem, hogy te hozzá akarsz-e ehhez a generációhoz tartozni? Mert ez nagyon fontos dolog. Eljöttek-e azok az idők, amikor meg kell jelenni ennek a generációnak? Igen. Igen, én azt gondolom, hogy túl messze már nincsenek az utolsó idők. És tudjátok, hogy mi a csodálatos az egészben, hogy a vőlegény elkezdi felkészíteni a menyasszonyát. Jézus nem egy legyőzött, megalkuvó, összezavarodott egyházért jön vissza, hanem egy olyan egyházért, amelyik dicsőséges. Az illés generáció feladata lesz az, hogy felrázza ezt a világot, hogy megtisztítsa és felkészítse Isten népét a király fogadására. Ez lesz az illés generáció. Ők lesznek a kiáltó szó a mai kor pusztájában. Bele akarunk-e tartozni? Akarunk-e olyanok lenni, mint akik Isten iránti féltő szeretettel vagyunk benne ebben a világban, akik bátorsággal és hittel állnak ki a hitük mellett, mint Illés, mint Keresztelő János. Akarjuk-e folytatni ezt a lelkületet, ezt a fonalat? És tudjátok, hogy Isten fel fog rázni bennünket, és én bennem egyre inkább az van, hogy ennek a generációnak részese akarok lenni. És kérem Istennek a szent lelkét, hogy áradjon ki, hogy adjon bátorságot és erőt. Ne a saját gyávaságomból kelljen ebben a világban lenni, hanem a lélek erejével. És ezért nagyon fontos, hogy betöltsön bennünket Isten lelke. És ami nekem nagyon-nagyon lelkesítő ebben a történetben, az is meg van említve, hogy lesznek fiatalok ebben a generációban. Az általunk sokszor lenézett fiatal generációban lesz egy nagy ébredés. És nem a prédikálás, meg nem a szép beszédek fogják megindítani a fiatalokat, hanem az illés generáció radikális őszintesége, Isten szeretete, amely nem csak szavakban fejeződik ki, hanem cselekedetekben. És a mai fiatalok, higgyétek el, hogy keresik a hitelességet, keresik azokat az embereket, akik őszinték, és nagyon sokan a fiatalok közül már bele vannak fáradva abba az internetes, virtuális világba, amely körülveszi őket, és a mai fiatalok is várják azt, hogy legyen már valaki, aki hiteles és őszinte, és ezt, hogyha komolyan vesszük Isten ügyét, akkor odaállunk. Készen állunk-e arra, hogy ez az új generáció legyünk, drága testvéreim? Van egy nagyon szép ének, ennek a szövegével szeretném befejezni a prédikációt. Nagyon szeretem a szövegét. Így hangzik. Látom az élő Jézust, tűzfelhőben visszatér, hódol majd a mindenség. Látom örök kegyelmét, elfedezni vétkeink. A megváltottak éneklik, hozsánna, hozsánna, hozsánna fent a mennyben, hozsánna, hozsánna fent a mennyben. És látok egy nemzedéket, akik tudják, hogy mi az elhívás, egy szent népet, amely hitben jár, imában, térden állva kérjük őt, hogy jöjjön el az ébredés, az ébredés. Teremts bennem új szívet, hadd lássam, amit te, és nyisd meg szemeimet, hadd szeressek úgy, mint te szerettél, fájjon az, ami neked fáj, hogy elvégezzem azt, amire elhívtál, hogy készen álljak végül majd előtted. Hogyha ezeknek az igéknek a fényében látjuk a jövőt, akkor reményteljes jövő előtt állunk, és én azt kívánom, hogy mindnyájan egy lélekkel és egy szívvel akarjunk Isten tervének a részesei lenni. Legyünk az a generáció, aki lélekkel betelve nem lesz megalkuvó, hanem bizonyságot tesz a megváltó Jézusról. Így legyen. Amen. Urunk Istenünk, mennyei Atyánk, köszönjük neked, hogy nem hagytál bennünket magunkra. Köszönjük, hogy szent lelkeddel ma is itt vagy közöttünk és velünk. Bocsáss meg, Uram, azt a fajta lelki tompaságot, amiben élünk, és bocsáss meg nekünk, Urunk, azt, hogy sokszor bizony nem látunk téged. Bocsáss meg, amikor jobban szeretjük ezt a világot, mint téged. Bocsáss meg, amikor nem vagyunk hűek az evangéliumhoz, amikor elsodor bennünket ez a világ, de Urunk, eljutunk előbb-utóbb oda, hogy elegünk legyen ebből a dologból. Eljutunk előbb-utóbb oda, hogy akarjuk azt, hogy valami változás történjen. Érezzük, Uram, azt, hogy az idők elmúlnak és beteljesednek. Érezzük ennek a világnak minden hanyatlását, még sajnos az egyházaink hanyatlását, és annyi mindent látunk. De olyan reménység van bennünk, hogy felkészíted a mennyasszonyt, Uram. És olyan reménység van bennünk, hogy megadod nekünk az Illés és Keresztelő János lelkületét, a Szent Léleknek ezt a fajta útját, mert szükségünk van rá. Ébresz fel hát bennünket, Uram, kinyitjuk a szívünket, a lelkünket előtted, és arra kérünk, hogy könyörülj rajtunk, mert szeretnénk hitáltal bizonságot tenni Jézus Krisztusról ebben a világban. Kérlek, hogy könyörülj, hogy fel tudjuk rázni az embereket, hogy hitelesek legyünk a fiatalok előtt, hogy ez az új generáció, Uram, felkészítse a te népedet a második eljövetelre. Kérünk, Istenünk, hogy add nekünk a te szent lelked erejét, mert megvalljuk, hogy a magunk erejéből ezt nem tudjuk megtenni. Kérlek, hogy rázd fel, Uram, rázd fel a református egyházunkat. Küld el a bizonyságtévők fellegét, Uram. Rázd fel az egyházainkat, gyülekezeteinket. Rázd fel bennünket személyesen, Uram, hogy bátorság legyen bennünk, hogy ki tudjuk mondani azt, hogy na nem már, nem lehet mindent a sárba tiporni Isten igényéből. Adj nekünk egy ilyen bátorságot. Add, Uram, hogy ez a generáció elinduljon, és add, Uram, hogy egyre erősebb legyen. Jézus Krisztusért kérünk, hogy ments meg bennünket, Uram. Szent lelked által munkálkodj közöttünk. Így áld meg gyülekezeteinket, református egyházunkat. Könyörgünk a betegekért, különösen a haldokló betegekért, Uram. Van ilyen a gyülekezetben is, kérlek, hogy könyörülj rajta és a családján. Imádkozunk azért, Uram, hogy áld meg a gyászolókat, a családokat, fiatalokat, és külön imádkozom az említett idősebb generációért, hogy ne érezzék magukra hagyottnak, Uram. Könyörülj rajtunk, országunkon, népünkön, a világ népein. Jézus Krisztusért kérlek, hogy hallgass meg, aki így tanított minket imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, s adjon te néked békességet. Amen.
1: Most készüljünk, készítsük szívünket az úrvacsorára, énekeljük együtt helyünkön maradva a 23. Zsoltárunkat, 23. Zsoltárunk első versét, mely így kezdődik, az Úr én nékem őriző pásztorom.

0: A mi Isten tiszteletünk további megáldása, szívünk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassuk meg, hogyan szerezte a mi Úrunk Jézus Krisztus az utolsó vacsorát. Pál apostol adja elünkbe az első korintusi levél 11. részének 23. és azt követő verseiben a következőképpen. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, hálákat adva megtörte, és ezt mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti érettetek, megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlatosképpen a pohárt is vettem, minek utána vacsorált volna, ezt mondván, e poháram az új testamentum az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Azért, aki méltatlanul eszi a kenyeret, vagy issza az Úrnak poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Próbálja meg azért az ember magát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Mert aki méltatlanul eszik és iszik, ítéletet eszik és iszik önmagának, mivel hogy nem becsüli meg az Úrnak testét. Így tegyünk bűnvallást. Imádkozzunk a következőképpen. Uram, mindig csak másban vettem észre a bűn romboló nagy erejét. Sokszor sajnáltam az elveszőket, és imádkoztam értük. Most azonban saját életemben tapasztaltam meg, hogy a bűn, a sátán milyen hatalmas erővel akar elfordítani a tisztességtől, a becsülettől, a te szerinted való élettől. Soha nem gondoltam volna, hogy a bűn így letipor, és a széles út veszedelmei közé sodor, és én hagytam magam sodoródni, sőt, nem is próbáltam ellene küzdeni. Fáj, Uram, hogy ezzel neked szomorúságot okozok, de mégsem tudok önerőből szakítani a bűneimmel. Nem vagyok eléggé felkészülve a szívemet ostromló, testemet, lelkemet támadó bűn erejével szemben. Te vagy egyedül, aki meg tudsz szabadítani ebből. Zaklatott lelkem most lecsillapodik, és könnyes szemmel kereslek téged, Krisztusom. Segíts egészen megszabadulni vétkeimtől. Állíts helyre, bocsáss meg nekem. Hadd tudjak elmenni a te keresztedig, és engedd ott megérteni a te nagy szeretetedet, amellyel bűnösnek is megbocsátasz és visszafogadod magadhoz. Segíts, hogy megtaláljam az utat azokhoz is, akiket megbántottam. Téged kérlek, Atyám, adj szívünkbe bűnbocsánatot, újítsd meg szent lelked által életemet, hogy újra rád figyelve éljem azt. Így kérlek, bocsáss meg nekem. Amen. Vallást tettünk bűneinkről, tegyünk vallást közös hitünkről is, együtt közösen fennhangon mondva az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott szent lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Jól lehet, testvérek, én a ti hitetekben nem kételkedem, mindazonáltal Anya Szent Egyházunk állandó gyakorlatának megfelelően még néhány kérdést intézett hozzátok, melyekre lelkiismeretesen és hallható szóval feleljetek. Hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtett első embernek esete folytán ti magatok is mindenestől fogva gyarlók, esendők és bűnösök vagytok, kik saját erőtökből Isten ítélő széke előtt meg nem állhattok, sőt büntetést, halált és kárhozatot érdemeltek. Én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönnyörülvén az ő szent fiát, az Úr Jézus Krisztust ti érettetek testben elbocsátotta, kinek egyszeri tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette, és titeket ingyen kegyelemből a Jézus vérének érdeméért hitáltal megigazít. Ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézus Krisztust, általa minket is feltámaszt a halálból, és halandó testünket halhatatlanságba öltöztetve átvisz az ő örök dicsőségébe.
1: Én ezt hiszem és vallom.
0: Mindezeket bizonnyal elhívén, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ti-e kegyelemért háládatosságból egész életeteket az Úrnak szentelitek, s már a jelen való világban, mint az ő megváltottai, az ő dicsőségére éltek.
1: Ígérem és fogadom.
0: Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, Jézus Krisztusnak méltatlan bár, de elhívott szolgája, hirdetem bűneink bocsánatát és az örök életet, amelyet megad a mi Urunk Istenünk ingyen kegyelemből, Jézus Krisztus érdeméért mindazoknak, akik ő benne igazán hisznek. Amen. Most a 268. dicséretünket énekeljük, Istennek báránya, ki bűnünket elveszed.

Mielőtt az úrasztalához járulnánk, adjunk hálát a kenyér fölött, ahogyan Jézustól tanultuk. Dicsőítünk téged, Úr Jézus, hogy adtad a kenyeret, hogy megtöretett szent testednek jegye legyen. Cseleked, hogy amint táplálja a testünket a kenyér, úgy tápláljon minket a te érdemed az örök életre. Amen.

adjunk hálát a kehely fölött is. Dicsőítünk téged, Úr Jézus, hogy adtad a poharat, kiontott vérednek szent jegye gyanánt. Cseleked, hogy amint isszuk ezt a poharat, ihassuk majd veled együtt, amikor eljössz a te országod dicsőségében. Amen.

Most pedig, akik magatokat illendőképpen előkészítettétek, járuljatok az Úr asztalához alázatos szívvel és szép renddel. Rend megtartásában a presbiter testvérek lesznek segítségül. Foglaljunk helyet. A 755. és azt követő dicséreteket fogjuk énekelni az úrvacsora vétel közben. A 755. dicséretünket énekeljük tehát, és az azt követő énekeket a keresztfához megyek, így kezdődik.

Kedves testvérek, így szerezte a mi Úrunk Jézus Krisztus az utolsó vacsorát, így éltek vele az apostolok, a reformátorok, hitvalló őseink, és Isten kegyelméből így élhetünk vele most mi is. Mielőtt elbocsátanánk, titeket kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Ne uralkodjék többé ti bennetek a bűn, sőt, viseljétek magatokat a ti keresztjéni rendeltetésetekhez méltóan, hogy semmi titeket meg ne foszthasson Istennek ama szeretetétől, amelyet kijelentett és hozzátok megbizonyított a Krisztus Jézusban. Legyetek, mint az ő szentei és szeretei, könyörületesek. Öltözzétek föl a jóságot, alázatosságot, szelídséget, béketűrést. Szenvedjétek el egymást, és ha egymásra bármi panaszotok volna, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Jézus is megbocsátott nektek. Isten békessége uralkodjék a szívetekben, amelyre hivattatok is az egyházban. Most mielőtt megtérnénk hajlékainkba, adjunk hálát Isten kegyelméért. Fennállva imádkozzunk. Mennyei édesatyám, köszönöm, hogy ma újra vágyat ébresztettél a szívemben, hogy megterített asztalodhoz jöjjek. Krisztus Úrunk megtöretett teste, kiontott vére minden értelmet felülhaladó szeretetedet hirdeti. Köszönöm, hogy nagy szeretetedből bűnbocsánatod jegyeként egy falat kenyeret és egy korty bort magamhoz vehettem. A szent vacsora a te áldozatodról beszél, amelyet a világért és értem hoztál. Uram, érdemtelen vagyok a te áldozatodra, de újra megtelt a szívem hálával, mikor hallottam, vegyétek, egyétek. Nagyon jól tudom, milyen nagy szükségem van a bűnbocsánatra. Légy áldott, hogy kész vagy visszafogadni mindnyájunkat, engem is. Köszönöm, hogy asztalodhoz méltóztattál. Köszönöm, hogy figyelmemet egészen rád fordíthattam, aki a királyi vendégség ura vagy. Mélyen a szívünkbe látsz. Nem kedveled az alakoskodást, hanem őszinte, bűnbánó szívet keresel. Segíts, hogy ezután se hagyjak el egyetlen alkalmat sem gyülekezetünkben, amikor asztalodhoz járulhatok és kegyelmedért esedezhetem. Boldog béke van a szívemben, megkönnyebbült a lelkem, mert terheimet letehettem. Segíts, hogy megújult erővel folytathassam a harcot a bűneim ellen. Köszönöm kegyelmedet, szeretetedet. Amen. Foglaljunk helyet, és a záróénekként az 551. dicséretünknek csak az első versét énekeljük, utána pedig a nemzeti imádságunkat, a himnuszt fogjuk. 551. énekünk első verse így kezdődik, ó áldott Szentlélek, ki az ég dicsőségével, utána pedig himnuszt éneklünk.

0: Kedves hallgatóink, pünkösdi ünnepi istentiszteletet közvetítettünk a Miskolci Református Deszka templomból. Igét hirdetett Tóth Tamás beosztott lelkipásztor.
1: Isten előtt csendességben. Istentiszteleti közösség a rádió hullámhosszán. Az Európa Rádió református hitéleti műsorát hallották.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. A Moody's szerint az új magyar kormány alatt várhatóan javul Magyarország és az Európai Unió viszonyrendszere, ami támogathatja az uniós forrásokhoz való hozzáférést. A hitelminősítő változatlanul hagyta a besorolást és a negatív kilátást jelezve, hogy rövid távon nem várható minősítési lépés. A Moody's szerint az államadósság aránya emelkedik, a kilátás javítása pedig a magyar-uniós kapcsolatok tartós javulásától függ. Április végére az egész évre tervezett összeg 91,3%-át tette ki az államháztartási hiány, közölte a pénzügyminisztérium. Az időarányos deficit 31,4%-kal magasabb az egy évvel korábbinál. A részletes tájékoztatás szerint az összeg az első négy hónapban meghaladta a 3849 milliárd forintot, a bevételek 10,5%-kal, a kiadások több mint 14%-kal haladták meg az előző év azonos időszakának adatát. Már idén augusztustól 100 000 forintos iskolakezdési támogatást kaphatnak a rászoruló családok Magyarországon. Magyar Péter miniszterelnök az RTL-nek adott interjújában megerősítette, a kormányzat elkötelezett a korábbi vállalások mellett, és ezt a feladatot szigorúan jelezték a pénzügyminiszter felé is. A kabinet célja, hogy az áfa és adócsökkentés, valamint a nyugdíjas szépkártya mellett ez a jóléti intézkedés is belátható időn belül elérhető legyen a lakosság számára. A Tisza párt programja eredetileg 700 ezerre tette az érintett nehéz sorsú gyermekek számát, ám a friss jelzések szerint a valós létszám ennél valamivel alacsonyabb lehet. A miniszterelnök kiemelte, a kormány előtt álló egyik legnagyobb feladat most annak a pontos feltételrendszernek a kidolgozása, amely garantálja, hogy a 100 000 forintos támogatások a leginkább rászoruló családokhoz jussanak el. Jelentősen csökkenni fog a miniszterelnök, a miniszterek, az országgyűlési képviselők és a polgármesterek fizetése. Magyar Péter miniszterelnök az RTL-nek adott interjújában bejelentette, a korlátozások az állami vállalatok vezetőit, valamint az igazgatótanácsi és felügyelőbizottsági tagokat is érintik. Közölte, hogy a képviselői költségkeretek szigorításával csak az országgyűlés működésén 50 milliárd forintot fognak spórolni. Az új szabályozás értelmében a miniszterelnöki alapbér bruttó 2 millió 300 ezer forint lesz, amely a képviselői tiszteletdíjjal együtt bruttó 3 millió 800 ezer forintot tesz majd ki. A takarékossági intézkedések részeként a kabinet csökkenteni fogja a köztársasági elnök juttatásait is, ezzel is hozzájárulva az állami kiadások mérsékléséhez és a költségvetési egyensúly megteremtéséhez. Sirály Katalin közigazgatási államtitkárként csatlakozik a Közlekedési és Beruházási Minisztériumhoz, számolt be a felkérésről Vitézi Dávid tárcavezető a közösségi oldalán. A jogász végzettségű szakember nemzetközi egyetemeken tanult, és több évtizedes ügyvédi tapasztalattal rendelkezik az infrastruktúrális beruházások, valamint a közbeszerzések területén. A miniszter kiemelte, az új államtitkár feladata az lesz, hogy a tárca működésében a szakmai precizitás, az átláthatóság és a közérdek következetes képviselete váljon elsődlegessé. Vitézi Dávid hangsúlyozta, hogy a jogalkotásnak a magánérdek helyett végre a közjót kell szolgálnia. Hozzátette, olyan időszakban veszik át a minisztérium vezetését, amikor egyszerre kell helyreállítani az állam működőképességét, újraindítani a fejlesztéseket, és ehhez olyan felkészült nemzetközi tapasztalattal rendelkező vezetőkre van szükség, mint Sirály Katalin. A Balatonra foglalt szállást a legtöbb belföldi utazó a pünkösdi hosszú hétvégére a szállás.hu adatai alapján. A foglalások ötödével a tópart átvette a vezetést az észak-magyarországi régiótól. A települési toplista élére Siófok került, majd Szeged és Gyula következik. Eger éppen lecsúszott a dobogóról. A top 10-es mezőnyben van még Budapest, Pécs, Balatonfüred, Nyíregyháza, Miskolc, valamint holtversenyben Hajdúszoboszló és Hévíz.
0: Az időjárásról.
1: Kevés lesz a fátyol és gomoly felhő a fejünk felett, csapadék nem valószínű. Az északkeleti északi szél több helyen megélénkül. A csúcshőmérséklet 25 és 31 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 12 és 17 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

se citeráz. Nincs kikapós, nincs erényes, nincsen morcos, nincsen kényes. Öreg csont, ifjú csont, rajta, rajta, rajta.

0: Örechon, ifjúchon, rajta, rajta, rajta. Örechon, ifjúchon, rajta, rajta, rajta. Örechon, ifjúchon, rajta, rajta, rajta.
1: Reklám. A Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Réz Lola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráterkukackrater.hu címre.

0: reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
1: Köszöntöm Önöket! Mai magazinunkban Vas Albert Elvész a nyom című regényét hallgathatják meg, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szersény Gyula, Jászai Mari díjas színművész előadásában hallják.
2: Irene akkor ért föl a ház elé. Meglátta őket, és megállt. Irene! Szólt oda a lányhoz remegő szája. Gyere ide! A leány komoly arccal lépett közelebb, szeme szomorú volt. Irene, mondta Pohris valami furcsa kapaszkodó érzéssel. Akarsz a feleségem lenni? A leány arca ilyet lett. Az apjára nézett. A görög ott ült, még mindig az asztalnál, sóhajtott és ivott. Pohris gyorsan kezdett beszélni a leányhoz, mint aki meg akar előzni valami rettenetes katasztrófát. Irene, én nagyon gazdag ember vagyok, sok házam van, rengeteg sok pénzem minden országban, hajóim vannak is. De zsidó vagy, ugye? Szólt közbe a leány, és a szeme rémült volt és tanácstalan. Pohris Gottfried arca megmerevedett, kemény lett és kegyetlen. Igen, felelte, zsidó vagyok, na is. A leány megrázta a fejét és elfordult. Aztán lassan bement a házba, és az ajtót betette maga mögött. Pohris még ott állt néhány másodpercig, földbe gyökerezve, mozdulatlanul. Ne haragudj ránk, uram, hallotta a görög hangját a háta mögött. Ez ellen nem tehetünk semmit. Ez így van. Megrándult a szavaktól, mintha korbácsütések érték volna. Nem is nézett vissza a parasztra, csak sarkon fordult, és szó nélkül elindult lefelé a hegyen. Érezte, hogy embert talán még soha úgy meg nem aláztak, mint őt, ez a két koldus görög. Ha azt mondták volna, hogy csúnya, ha azt mondták volna, hogy nem rokonszenves, vagy valami ilyesmit, azon kacagott volna. Rájut a pénztárcájára, és azt feleli, ami hiányzik bennem szépségben, azt pótolom pénzzel. De nem ezt mondták. Azt mondták, hogy zsidó. Hogy egy görög kolduslány azért nem lehet a felesége, mert zsidó. Úgy mondták ezt, mintha azt mondták volna, leprás vagy. Mintha azt mondták volna, gonosztevő vagy, akit a törvény üldöz, s aki téged befogad, a halált fogadja be. Soha még így nem sértette meg őt, Pohris Gottfriedet, senki, mint ez a két műveletlen koldus paraszti vadék. Rászánja magát könnyelműségében, és kimondja a csodatevő varázsszót, melytől ezer és ezer szép, gazdag és előkelő leány szerte Európában boldogságba ájulna, hogy a gazdag Pohris bankár felesége lehet. És ez a két rongy, ez a két szemét kikosarazza, mert zsidó. Mire a kikötőbe írt, keserű, mély haraggá vált benne az a tompa kábultság, amit először érzett. Mint ahogy a halálosan sebesültben is lassanosodik fel a fájdalom az első kábultság után. Csikorgó foggal fizette ki a szállodást, és nem adott borravalót a szolgának, aki csomagjait a hajóra vitte. Görög volt az is, átkozott görög. Rázta a harag és a szégyen, ha arra gondolt, hogy a paraszt kibeszélheti a dolgot, és ezek mind megtudják, és röhögni fognak a kudarcán. Őt, Pohris Gottfriedet kikosarazta egy mezítlábas parasztlány, mert zsidó. A hajóról visszanézett a szigetre, és tehetetlen dühében ököllel fenyegette meg a napsütésben fürdő örökzöld hegyet. Jaj neked, Szamosz! S a hegy, az örök hegy, visszanézett rá és nevetett. A bosszúvágy dühe hidegen mérlegelt cselekedetekké alakult át. Első dolga volt táviratot küldeni a görögországi vezérképviseletnek, minden szamoszi megrendelést azonnal lemondani. Szamoszi borokat, ha veszteséggel is, de leszállított áron piacra dobni, térdre kényszerítem a görög koldusokat, csikorgatta a fogait. Elpusztítom Szamoszt, én a zsidó! Bécsbe írva elrendelte a pohris érdekeltségekben dolgozó valamennyi nem zsidó tisztviselő azonnali elbocsátását. Attól a naptól kezdve csak fizikai munkásként tűrt meg maga körül keresztényt. Vaddüvel vetette magát a Szamosz elleni harcba. Megmutatom nekik, biztatta magát. Megmutatom. És megmutatta. 3 hónap múlva a szamoszi borkereskedők küldöttséget menesztettek hozzá. Pohris fogadta a görögöket. A bosszú, keserű, vad elégtételével nézte a megriadt és alázatos arcokat, ahogy a bolykot feloldásáért könyörögtek. Hajthatatlan ridegséggel közölte velük, hogy magasabb üzleti szempontok miatt nem veheti figyelembe kívánságukat, és a jövőben is minden kereskedőt, aki Szamoszról bort vásárol, a koncern kíméletlenül kiközösíti, és minden piac elől elzárja. De mi lesz Szamosszal? Az egész sziget a szőlőkből él, kiáltotta közbe az egyik görög. Pohris vállat vont. Éhen halnak. Sok millió ember halt már éhen ezen a földön, s a föld mégis forog tovább. De ez még nem elégítette ki. Többet akart, nagyobb elégtételt, olyant, amit egy életen keresztül maga előtt lásson, hogy naponta érezhesse a diadal örömét, hogy íme én a zsidó. Elhatározta, hogy nem zsidó lányt vesz feleségül, csak azért is. De nem olyan akármilyen nem zsidó leányt, hanem egy valóságos patricius leányt. Egy olyant, akire azt mondják társaságbeli, aki magasan fölötte áll a mezítlábas irenéknek, akit odamutathat a világnak, akit elvihet a porban fetrengő szamosziakhoz, hogy ide nézzetek, ezt kaptam meg én, a megalázott, a megvetett zsidó. Ekkor szemelte ki magának Kunzler Évát. Kunzleréket ismerte már abból az időből, amikor az apja így nyilatkozott róluk. Nem a legjobban állanak. Akkor a leány még egészen kicsi volt. De amióta visszatért Angliából, többször is találkozott vele utcán társaságban, és meg kellett állapítsa, hogy határozottan szép leány lett. Nem az ő esete ugyan, mert ő a barna bőrű, sötét szemű tüzes nőket kedvelte, s nem a kék szemű hideg szőkéket. Azonban az érdektelen szemlélő tekintetével nézve is szép volt Éva, mint ember példány. Büszke egyenes tartás, nyílt tiszta arc, szinte gőgösen magas homlok és egyenes orr, mind az együtt, ami annyira jellemezte azt a hideg és dőfös nyugati típust, akikkel szemben legjobban érezte mindig a maga zsidó voltát, mikor egy szóval vagy egy pillantással sem emlékeztették erre. Kunzleréken sem látszott meg, hogy tudomásul vennék benne a zsidót. Kedvesek voltak hozzá, barátságosak, éppen úgy, mint mindenkihez a társaságban. És mégis, ha ott ült a Kunzler mama mellett, és hallgatta vége fogyhatatlan sopánkodásait a régi jó világ után, amikor még a bécsi urak cilinderben jártak, és a dámák sleppes ruhákban, úgy érezte, hogy ezek a rettenetesen jól nevelt és dőfös patriciusok magukban bent talán még jobban lenézik őt, akinek nagyapja még ószeres volt a Terézienstadtban, mint az a koldus görög. De nem beszélnek róla, mert jól neveltek, mert gőgösebbek annál sem, hogy észrevegyék azt, hogy valaki a társaságukban pupos, vagy nyitva van elől a nadrágja, vagy egyéb hibája van. Ezért határozta el, hogy éppen Kunzler Évát veszi feleségül. Nem szerelemből, dehogy. A szerelemnek ehhez az elhatározáshoz semmi köze nem volt már. A szerelem kiégett az utolsó cseppig ott a görög paraszt udvarán, a szégyen és megaláztatás tüzében. Bárha elképzelte Éva szép testét, kiszolgáltatottan maga mellett, ez bódító és kíjes örömérzettel töltötte el, azonban ez nem a szerelem öröme volt, hanem a birtoklási. És a bosszúé. Igen, a bosszúé. Megbosszulni Éva kiszolgáltatottságában mindazt, ami Szamoszon történt. Beletiporni az ő testén keresztül ebbe az egész görög világba. Igen, ezt kell tenni. Ez volt az egyetlen méltó elégtétel, amit vehetett magának. Először is Kunzlerék anyagi helyzetéről tájékozódott megbízottjai útján. A kép, amit így nyert, kellemes volt. Kunzlerék nyakig ültek az adósságokban, és az áruház a csőd szélén állott. Ezzel úgy érezte, mint akinek biztos fegyver van a kezében, aztán elkezdett Kunzlerékhoz járni. Minden látogatásánál elhelyezett valami kis odavetett mondatot a szülőkhöz, ami megcsillogtathatta előttük a pohris vagyon hatalmát és a lehetőségeket arra az esetre, ha a pohris bankházat érdekelni kezdeni a Kunzler áruház sorsa. Elsőnek Kunzler mama figyelt föl ezekre a célzásokra. Neki régi álma volt, hogy Éva gazdag házasságot kössön, és a család fénye visszatérjen a régi jó világ színvonalára. Feltűnően kedves kezdett lenni Gottfriedhez. Érdeklődött a háztartása iránt, és apró asszonyi figyelmességekkel kényeztette. Kunzler papa bizalmatlanabb volt már, de ő sem fogadta ellenszenvvel a közeledést, csupán valami kis rezignált mosolyjal, és Gottfried tudta, hogy ez a származásának szól, és ettől még makacsabbul építette bele magát a gondolatba, hogy feleségül veszi Évát. Ebben az időben tataroztatta ki a pohris házat. Azt akarta, hogy a vagyon súlya ott is kifejezésre jusson. Antik rokokó palotát igyekezett maga köré varázsolni, amilyenekben hajdan a gazdag patríciusok éltek. Inast is akkor fogadott. Az Inas azelőtt egy bárónál szolgált évekig, de a báró elszegényedett a háború után, és portás lett egy szállodában. Mikor mindez együtt volt, egy délelőtt fölkerestek Kunzler Adolfot, és előadta neki a szándékát.

védelemnek. A leány megsajnálta. Erről kell még beszéljünk, Pohris. Nyugodtan is megfontoltan, jó? Az ilyesmit nem szabad elsietni, nem gondolja? Üljön le, kérem, amíg a szettet befejezzük, jó? Elzi, te következel! 15 all! Pohris leroskodt a kerti padra, és megtörölte kiizzadt homlokát. Arra nem számított, hogy ezen az oldalon is érheti ellenállás. Ő a szülők megnyerésére helyezte a fősúlyt, amíg a játék tartott, igyekezett összeszedni a gondolatait. Aztán később, amikor kettesben maradtak, elmondta komolyan és megfontoltan, hogy mi mindent akar nyújtani Évának ezzel a házassággal. A leány türelmesen hallgatta végig, aztán két heti gondolkodási időt kért. Meg kell fontolni az ilyesmit, mondta. Pohris, mint üzletember, megértette ezt, és ugyanakkor győzelemnek könyvelte el magában. Széles és büszke mosolyjal búcsúzott el, és diadal feszítette a mellét, amikor a Kunzler villa kapuján kilépett. Nem kapott kosarat. Még aznap táviratot küldött görögországi képviseletének, hogy Szamosz szigetén vásároljanak föl minden eladó szőlőt és házat, és hogy küldjenek neki egy hordó szamoszi bort. Többet nem, csak egy hordót. Szamoszi bor mellett akarja megünnepelni két hét múlva az eljegyzését, mint győzelmét Szamosz és a világ fölött. És akkor 5 napra rá, egészen váratlanul, újra beviharzott az életébe Lubovszki Kazimír. Mikor az inas az ezüsttálcán behozta a névjegyet, éppen készült átmenni Kunzlerékhez. Bosszús pillantást vetett a lovagi címerrel díszített kis fehér kartonlapra, és tekintete hirtelen megkeményedett. Kéretem az urat, mondta az inasnak. Egy pillanat alatt felizzott benne újra gyermekéveinek minden megaláztatása, és arra gondolt, jó, hogy ilyen. Most legalább megmutatom neki, hogy több lettem, mint ő. Megalázom, mint ahogy ő megalázott annak idején, amikor leereszkedőleg a vállamra vert, amikor elvette tőlem Juditot, amikor a tornateremben izmaival kérkedett, csak jöjjön, éppen jókor. Arra készült, hogy gőgös részletességgel ismerteti majd nagyszabású vállalkozásait, megemlíti házassági tervét is úgy mellékesen, hadd érezze és lássa ez a fölfuvalkodott díszpéldány, hogy ki ő. Lássa és irigykedjék. Aztán mégis minden egészen másként történt. Már maga az a felháborító tény, hogy Lubovszki ugyanazzal a diákos jókedvel köszöntött rá, és egyszerűen sünnek nevezte, akár csak 7 évvel azelőtt kihozta a sodrából. Így elvesztette az előre elkészített fonalat, melynek mentén a beszélgetést le akarta vezetni, különösen a sűn miatt háborodott föl. Ezt a megalázó összehasonlítást annak idején is csak gyáva megalkuvásból tűrte el, de most kimondottan sértésnek érezte. Sünnek nevezni őt, a Pohris bankház fejét, külön emiatt kezdte el mindjárt a koncernen, hadd lássa ez a gőgös senki, hogy mekkora távolság táton kettőjük között. De Lubovszkira nem hatott. Az egész koncert elintézte egy könnyű mondattal. A szép! Ezentúl, ha bort iszom, reát gondolok, Sün. Arculütésnek érezte ezt a mondatot. Sértésnek, amit meg kell torolni. Valósággal fölé lett, amikor hamarosan megjött erre az alkalom. Lubovszki pénzt kért. Nincs pénzed? Kérdezte tettetett csodálkozással, de belül tomboló elégtételt érezve, mintha érthetetlennek tartaná, hogy ilyesmi is előfordulhasson valakivel. Nincs, felelte egykedvűen a másik. Ez az egykedvűség bosszantotta. Több megalázkodást várt. Bosszúsága gúnyba menekült. A művészet úgy látszik nem a legjövedelmezőbb üzlet, mondta kisé felülről, de Lubovszki csak kacagott ezen. Nem minden az üzlet a világon, öregsűn felelte, van annál fontosabb dolog is. És mi lenne az? Kérdezte, és valósággal reszketett a visszafojtott dűtől. Az élet!

0: Et, válaszolta Lubovszki, és nevetett hozzá, azon a furcsa hangtalan módon, ami abból állt, hogy megvillogtatta pompás erős fogait. Ettől a nevetéstől belenyilallott az emlékezés Irenére, mint az eleven fájdalom, ő is így szokott nevetni. De sértésnek érezte a szót is, célzásnak, hogy ő nem képes az élet felszínén lebegni, mint mások, mert túlságosan nehézkes hozzá. Terheli a származás súlya. Ezt érezte ki abból a könnyedén odavetett szóból, s mert igaznak érezte, fájt. Fájás keserűsége adta szájába védekezésként a rideg és dőfös szavakat. Ha a munkát akarnál, be tudnálak juttatni esetleg valamelyik vállalatunkba, raktárkezelőnek vagy ilyesminek, esetleg a bosszú, keserű diadalatom volt ezekben a szavakban, de Lubovszki csak nevetett rajtuk a maga megszokott felelőtlen módján, mondott még néhány szemtelenséget és elment. Ez a találkozás nagyon felkavarta. A pénz hatalmába vetett hitét ingatta meg. Érthetetlen volt, hogy ez a pénztelen senki, ez a festő növendék olyan fölényesen tudott viselkedni vele szemben. Vele szemben, akinek a háta mögött egy egész bankház áll, és egy pompásan megszervezett fél Európát behálózó nagyvállalat. Valami bizonytalanság érzet fogta el, hogy talán mégsem a pénz az, ami az emberek helyét kijelöli ebben a világban. Hogy talán soha nem juthat el oda, ahová vágyik, hogy egy szintre kerüljön a világ bátor és felelőtlen fickóival. Két napig hordozta magában ezt a bizonytalanságot, és akkor elment Kunclerékhoz. Azzal ment oda, hogy döntésre viszi Évával a dolgot. Vagy-vagy? Józan és logikus elméje biztos volt abban, hogy Éva hozzámegy feleségül, hiszen nem talált okot, hogy miért ne menne hozzá. Egy szegény leány egy gazdag bankárhoz. De valahogy bent a logikus gondolkodás felszíne alatt mégis lappangott egy bizonytalankodó félelem. Bizonyosságot akart. Elment tehát Kunclerékhoz megszerezni ezt a bizonyosságot. A teniszpályánál találta őket, sok vendég volt. Nem tudott Évával kettesben maradni. Később felszolgálták a teát, és akkor egyszerre csak megáll valaki mellette, és a világ legtermészetesebb hangján ráköszön. Szervus Sün, téged kerestelek, leszel szíves bemutatni? Lubovszki volt. Pohris Gottfried, éberen riadó ösztöne, az első pillanatban kísérteties biztonsággal megérezte, hogy a Judit ügy megismétlődése következik. Egész belseje megremegett ettől a megérzéstől, és minden önbizalma összeruskadt. Rádöbbent, hogy ez a Lubovszki nem csupán egy volt iskolatárs, egy nyomorgó kis festő, hanem maga a nagy ellenség. A nagy ellenség, aki minden ember számára él valahol, és akivel mindenkinek meg kell egyszer mérkőznie. Az ő nagy ellensége ez a Lubovszki, érezte tisztán és világosan, ahogy ott ült szótlanul a nádfonatú széken, és hallgatta a festő vidám és fesztelen locsogását, amivel a társaságot szórakoztatta. Ő sohasem tudna így elszórakoztatni egy társaságot, gondolta, és tehetetlen kétségbeesést érzett. Igyekezett nyugodt maradni, de nehezen sikerült. Aztán egy idő múlva fölkelt, búcsúzott és elment. De Lubovszkival elfelejtett kezet fogni, mintha ott se lett volna. De hiába tette ezt, Lubovszki ott volt. És attól kezdve valahányszor beszélni akart Évával a házasságukról, ez a Lubovszki mindig ott volt. Egy ideig még eljárt Kunclerékhez, azután is, két-három naponként, valami titkos reménység bujkált benne, hogy talán történik valami, és Lubovszki eltűnik, de nem tűnt el. Ott volt, és festette Évát, és Éva szerelmes volt belé éppen úgy, mint annak idején Judit. Még egyszer megpróbált mérkőzni vele. Akkor, amikor a kép elkészült, gyönyörű kép volt. Nem értett a művészethez, de érezte, hogy a kép gyönyörű. Megkérdezte tőle, hogy mi az ára a képnek. Nagyon fölülről lökte oda neki ezt a kérdést. Tudta, hogy éhezik, hogy két kézzel kell kapjon a pénz után, és meg akarta alázni ott Éva előtt, mindenki előtt. De a festő csak ránézett, mosolygott, és azt mondta, nem eladó. Egy pillanatra összekapcsolódott a tekintetük, és ő megértette, hogy elvesztette a mérkőzést. Hogy ez az éhes pénztelen senki, ez a gőgös, vidám, rettenetes ellenség legyőzte őt, a Pohris bankház fejét. Nagy-nagy levertség fogta el. Búcsúzott és elment. Két napra rá megtudta, hogy Lubovszky Kazimír eljegyezte Kunzler Évát. A legyőzöttek apátiájával fogadta a hírt. A szégyen, a bánat saját kicsinségének és megvetettségének a tudata olyan mély űrt ásott belé, hogy nem is gondolt önvédelemre többet. Sem bosszúra, sem cselre, csak arra, hogy Judit után most Éva. És így rendre mások fogyasztják el előle az egész életet, mert az élet csillogó napos oldala nem az övé, hanem ezeki a Lubovszky féléki. Még akkor is, ha semmiük sincs, még akkor is, ha haszontalanok, még akkor is, ha felelőtlenek s léhák, mert mások. Azért övék az élet, mert nem olyanok, mint ő, mert nem zsidók. Néhány napig tartott ez a lelki ájultság, aztán megindult belülről a lélek védekező ágaskodása a rásúlyosodó teherrel szemben. Eszébe jutott újra az üzlet, amit az utóbbi időben elhanyagolt. Megértette és tudomásul vette, hogy az ő eleme a pénz, a vállalkozás, a szerzés. Ez az a terület, ahol otthon van, ahol nem érheti semmiféle meglepetés és vereség. Az üzlet az, amivel megmutathatja a világnak, annak a másik ellenséges világnak, hogy uralkodni is tud ő, a zsidó. Uralkodni árak és piacok fölött, emberek, sorsok, egész vidékek fölött, jólétet és szegénységet tart a kezében, s kedve szerint osztogathatta ezt vagy amaszt. Megértette, hogy ezen a téren kárpótolhatja magát mindazért, amitől zsidó volt, amiatt megfosztotta a másik világ. Lázasan vetette magát újra a munkába. Görögországi vezérképviselete intézkedéseket sürgetett. Szamosz teljesen megtört, jelentették, telkek, szőlők értéke a tizedére esett, a felvásárlások óvatosan folynak. A lakosság hangulata kezd fenyegető lenni. Kormánykörök is felfigyeltek, tenni kellene valamit, írták Görögországból. Ugyanazzal a postával, mely ezt a jelentést hozta, tették asztalára az eljegyzési vacsorára szóló meghívót. Pohris Gottfried mély lélegzetet vett, mint aki víz alá bukik, a meghívót a papír kosárba lökte és parancsot adott, hogy a pincében levő hordót a szamoszi borral gurítsák át a Kunzler villába. Ezzel az eljegyzési ajándékkal akarta megmutatni, hogy ő... A zsidó is tud nagyvonalú lenni. Másnap elutazott Görögországba. Üzleti útja diadalút volt. Ha nem is felettetett ugyan minden elszenvedett keserűséget és megaláztatást, azért valamennyire kárpótolta mégis. Szamosz a lábainál hevert. Mikor hajója az ismerős kikötő hídjánál horgonyt vetett, a vállalat saját szállító hajóján ment oda, amelynek orrán nagy fehér betűkkel a görög tengeristen Poseidon neve állt, sötét és néma tömeg állt a parton, és fenyegetően hallgatott. Aztán a tömegből egyszerre csak kivált egy alak, egy asszony alakja, és lassan megindult a hajó felé. Eresszétek le a hidat, parancsolta. Láncok csörögtek, deszka koccant a móló kövén. Az asszony rálépett a hídra, és jött. Megállt Pohris előtt. Az arcán fáradtság volt, és bánat. Irene volt. Uram, mondta halk dallamos hangon, itt vagyok. Töltsd ki rajtam a bosszúdat, ha haragszol rám, de ne a többieken. Ők nem tehetnek arról, hogy én. Pohris kövér arcán gúnyos mosoly jelent meg. Micsoda élvezet volt ezzel a mosolyjal nézni a megalázott nőre, és azt mondani neki, nem értelek, jó asszony, miért haragudnék én reád, akit nem is ismerek? Majd átvette hajó kapitányától a hangtölcsért, és a parton álló tömeg felé fordult. Szamosziak, ide figyeljetek! Akinek eladó bora van, jelentkezzék a megbízottaimnál. Minden mennyiséget átveszek, és azonnal fizetek. A tömeg felmorajlott. Pohris visszaadta a tölcsért a kapitánynak. Irene még mindig ott állt. Rongyos, szegényes ruha volt a testén, de ez a test karcsú volt még mindig, csak teltebb, asszonyosabb. A gyerek, villant át a bankáragyán a gondolat. A gyerekem vajon él? De aztán találkozott a szeme az asszony nyílt tiszta tekintetével, s a büszke homlok, az egyenes, nemes metszésű orr és a keskenyre csukott száj eszébe juttatták a maga megaláztatását. Köszönöm neked, uram, mondta az asszony halkan egyszerűen. De tette magát, mintha nem hallotta volna a szavait, és gyorsan elfordult. Sietve adott utasításokat az embereinek a bor felvásárlására vonatkozóan, mire lopva hátra sandított, az asszony már nem volt sehol. A szamoszi spekuláció, így nevezték üzlettársai ezt a bosszú hadjáratot, milliós nyereséggel végződött. Nem csupán az, hogy a majdnem egy évig bojkott alatt tartott sziget teljes borkészletét hihetetlenül alacsony áron sikerült megszerezni, hanem azon kívül a pánik ideje alatt értéken alul összevásárolt szőlők, telkek és házak olyan tőkenövekedést eredményeztek, amely minden elképzelést felülmúlt. A borkereskedők, akik annak idején a Szamosz ellen indított akciót esztelenségnek bélyegezték, most nem győztek lelkesedni fiatal vezérigazgatójuk üzleti zsenialitásáért. Lángésznek nevezték és megjósolták, hogy hamarosan kezében lesz az egész világ borkereskedelme.
1: Mai magazinunkban Vas Albert Elvész a nyom című regényéből hallottak részletet, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szersény Gyula előadásában hallották. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
2: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
3: A Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Rézlola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráter@krater.hu címre.

Reklámot hallottak. Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora minden este 22 órától.

0: 22 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Kókainé Lányi Marietta közoktatásért felelős államtitkár, míg Csapody Csaba közoktatási tartalomfejlesztésért felelős miniszteri biztos lesz az új oktatási és gyermekügyi minisztériumban. A kinevezéseket Lannert Judit oktatási miniszter közölte közösségi oldalán, kiemelve, hogy a modern iskolának a gyerekek fejlődésének és biztonságának terévé kell válnia. Az új tárca egy olyan szemléletváltáson dolgozik, amely a gyermekközpontú gondolkodást és a 21. századi iskolát helyezi a középpontba. Kókainé Lányi Marietta közel 40 éves tapasztalattal az inkluzív oktatást és a sajátos nevelési igényű gyermekek támogatását képviseli. Csapody Csaba pedig matematika tanárként és kutatóként a tanárképzésben és a tanterv fejlesztésben szerzett nemzetközi tapasztalataival segíti a rendszer szintű kihívások megoldását. Két kötetet fogadott törökbe a szegedi Somogyi Könyvtár gyűjteményéből Krasznahorkai László Nobel-díjas író, akit a napokban avattak a város díszpolgárává. A 21. századi helyi hagyományoknak megfelelően a szerző a munkásságához, az érdeklődéséhez köthető művek jelképes gazdája lett. Választása Thomas Pynchon Ellenfényben című regényére, valamint Timon Samuel 1735-ös a Tiszáról szóló topográfiai kiadványára esett. Az író az amerikai regény kapcsán megjegyezte, ha a kötet aktualitását az áprilisi választások óta tapasztalható politikai áradás is fokozza. A Somogyi Könyvtár kezdeményezésének célja, hogy szorosabb kapcsolatot alakítson ki a lakossággal, miközben a támogatók hozzájárulhatnak a muzeális értékek restaurálásához. Krasznahorkai László a Szegedi Tudományegyetem meghívására érkezett a Tiszaparti városba, ahol egésznapos kulturális rendezvénysorozaton vett részt. A II. Világháború végén elhunyt 36 magyar állampolgárra emlékeztek a nyugat-csehországi Hazlov temetőjében. A tragédia 81. évfordulóján a prágai magyar nagykövetség, a hazai szervezetek és a település önkormányzata koszorúkat helyeztek el a sírokon. A megemlékezés részeként Balga Zoltán plébános celebrálta az első magyar nyelvű szentmisét Hazlov történetében. Az 1945. áprilisában történt tragédiát egy téves amerikai légitámadás okozta, amely egy magyar diákokat és tanárokat szállító vonatot ért, amelyet lőszerszállítmánynak véltek. A nyilas kormány által korábban Németországba kényszerített egyetemisták éppen hazatérni próbáltak. A támadásban a Budapesti Műszaki Egyetem professzorai és hallgatói, valamint szigorló orvosok veszítették életüket. Az áldozatok felújított hazlovi sírhelyeit a közelmúltban 2025-ben egy új méltó emlékmű felavatásával is megjelölték a szervezők. A Református Zenei Fesztiválon mutatja be új Borítson el tűzzel című lemezét a Zámír projekt. A világzenei formáció május 29-én délután 5 órától ad koncertet a budapesti Bakács téren. Szabó András dalszerző, a zenekar alapítója elmondta, hogy a 10 saját szerzeményt tartalmazó album az isteni szentlélek tüzét és lelkiségét állítja a középpontba. A dalokban a népzenei ihletésű dallamok mellett balkáni, magyaros és héber motivumok is keverednek változatos hangszereléssel. Az élőben rögzített új anyag már elérhető a zenemegosztó platformokon, és néhány szerzeményt, köztük a legnépszerűbb, a Szabadításod öröme című éneket, már a gyülekezetek és az ifjúsági táborok is átvették. A koncerten a 6-tagú zenekar mellett vendégművészek és egy kórus is közreműködik majd. Felfüggesztette a Primadonnák című előadás bemutatását a Debreceni Csokonai Nemzeti Színház igazgatója, a biztonságos és aggályoktól mentes munkakörnyezetre hivatkozva. Vadász Dániel a döntést az Eszenyi Enikő tervezett rendezése miatt kialakult szakmai és társulati visszajelzésekkel indokolta. A színi direktor elismerte, hibásan feltételezte, hogy a színházi szakma és a közvélemény már túllépett a rendező korábbi vezetői munkájával kapcsolatos bántalmazási ügyeken. Az igazgató hangsúlyozta, hogy az intézmény etikai kódexe minden alkotóra kötelező, és a bántalmazó viselkedéstől való elhatárolódást tartja irányadónak. A színház vezetése a végső döntés előtt szakemberek bevonásával kéri ki a társulat véleményét, valamint állásfoglalást kér a Magyar Teátrumi Társaságtól és a Biztonságos Terek Alapítványtól is.
0: Az időjárásról.
1: Kevés lesz a fátyol és gomoly felhő, a fejünk felett csapadék nem valószínű. Az északkeleti északi szél több helyen megélénkül. A csúcshőmérséklet 25 és 31 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 12 és 17 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban Francesca Battistelli, amerikai keresztény énekes és dalszerző munkásságával ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

Francesca Battistelli első ismert éneke a Free to Be Me. A művésznek, de mindenkinek meg kell ezért küzdenie, hogy valódi önmaga lehessen, egyre inkább azzá válni, akinek Isten kigondolta. Énekli az énekesnő.

A jó dalokkal jött az ismeretség is, és Francesca az elkövetkező években egy fantasztikus ívet járt be. Toby Mac, Brandon Heath, Andrea Bocelli és a Beatle velük mind énekelt, és ez a lista nem csak impresszív, de nagyon változatos is.

Francesca sokakkal megtalálja hangot, és képes szolgálni a világi közeg és a kereszténységen belüli különböző lelkiségek felé is. Talán azért van ez így, mert egyszerre nagyon elkötelezett és ugyanakkor gyakorlatias, olyan, aki a valóság talaján él.

0: A hívők nem lettek kivonva minden napok nehézségeiből, hanem Isten segítségével felülkerekedhetünk rajtuk. Battistelli olyan témákról énekel, melyek mindannyiunkat foglalkoztatnak, semmiatt jól esik hallani róluk egy pozitív üzenetet.
1: Hello!

0: Zeneszáv című műsorunkat hallották, melyben Francesca Battistelli, amerikai keresztény énekes és dalszerző munkásságával ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt Antal Istvánt hallották. További jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.

0: 23 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Minden keresztény és magyar ember számára meghatározó élmény a csíksomlyói búcsú, jelentette ki Sulyog Tamás Erdélyben. A köztársasági elnök a hagyományos pünkösdi zarándoklat helyszínén hangsúlyozta, hogy a több százezres tömeg egysége rendkívül különleges pillanat a nemzet életében. Az államfő hozzátette, köztársasági elnökként, akinek elsődleges alkotmányos feladata a nemzet egységének kifejezése, különösen nagy örömöt jelent számára. Ez a felemelő közösségi esemény, de magánemberként is hálás, hogy ellátogathatottak egy helyre. A híradások szerint Sulyog Tamást hosszas vastaps fogadta a hívők körében, a rendezvény fontosságát pedig az is jelezte, hogy a regnáló elnök mellett Áder János korábbi államfő is a helyszínen tartózkodott, kifejezve a zarándoklat kiemelt jelentőségét, amely idén is hívők százezreit mozgatta meg a Kárpát-medencéből. Keresett volt a Calvin kiadó és a Magyar Biblia Társulat közös standja Budapesten a Ferenciek terén május 18-a és 22-e között a 33. alkalommal megrendezett Szent István könyvhéten. Fodor Csaba, a református kiadó terjesztési vezetője elmondta, hogy évtizedek óta fontosnak tartják a protestáns könyvkiadás méltó képviseletét a keresztény seregszemlén, ahol a friss kötetek mellett a régebbi kiadványok iránt is folyamatosan nő az érdeklődés. A református kiadó idén több, az imádság évéhez kapcsolódó tematikus művet is bemutatott, köztük Szabóné László Lilla és Galsi Árpád köteteit. A könyv újdonságok között szerepelt egy gyengéllátóknak szánt nagybetűs új szövetség, valamint az ifjúsági táborok szervezőit segítő aktuális módszertani sorozat is. A terjesztési vezető hozzátette, a teológiai és lelki gondozói témájú könyveikkel a párbeszédet szeretnék elősegíteni, bízva abban, hogy a kiadványok révén Isten igéje mindenkihez eljuthat a nyáron. 39 középiskolás részvételével rendezték meg a 18. országos középiskolai földtudományi diákkonferenciát a Miskolci Egyetemen. A kétnapos tudományos rendezvényen 21 előadás hangzott el az ország minden tájáról, köztük Miskolcról érkező tehetséges diákoktól. Mucsi Gábor, a Miskolci Egyetem Műszaki Föld és Környezettudományi Karának dékánja kiemelte, hogy az előadások olyan aktuális témákat öleltek fel, mint a mikroműanyagok jelenléte, a klímaváltozás, a vízgazdálkodás és az energiaválság. A programhoz idén csatlakozott a STEM Earth Academy is, amely a műszaki természettudományok népszerűsítését és a középiskolások felkarolását szolgálja. A konferenciát a Magyar Honi Földtani Társulattal közösen szervezték meg, az eseményt pedig neves szakmai partnerek, köztük a Magyar Tudományos Akadémia helyi bizottsága és a MOL csoport is támogatta. A tehetséggondozó rendezvény ünnepélyes díjátadóját a szervezők meglepetés programok kíséretében pénteken tartották meg a Bükki csillagdában. A turizmus fellendítéséért és az elvándorlás megállításáért dolgozik majd Juhász Roland, a Tisza párt Miskolci országgyűlési képviselője. A Borsodabói-Zemplén vármegye egyes számú egyéni választókerületében 60%-os többséggel mandátumot szerzett politikus, a minap.hu-nak adott interjújában kiemelte, a Parlament Gazdasági és Energetikai Bizottságának tagjaként kiemelt feladatának tekinti a térség gazdasági megújítását. A képviselő hangsúlyozta, hogy a Diósgyőri vár és a két éve zárva tartó barlangfürdő újranyitása elengedhetetlen a városmarketing sikeres beindításához. Juhász Roland beszámolt a megyei kórház megbízott főigazgatójával folytatott egyeztetéséről is, amely egy új, fiatal orvosokat megtartó szívközpont létrehozására irányul. A honatja hozzátette, a Tisza párt nem kíván beleszólni a Miskolci önkormányzat belső személyi kérdéseibe, de Tóth Szántai József polgármesterrel korrekt szakmai együttműködésre törekszik. Negyed évszázados jubileumát ünnepelte szombaton a Miskolci Avason a Gesztenyés utcában található máltai játszótér, A 2001. május 25-én megnyílt létesítmény évfordulóját gyermeknapi programokkal, sok-sok játékkal és érdekes kulturális eseményekkel kötötte össze a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat. Az ünnepségen Matiscsák Éva, Miskolc alpolgármestere a város nevében köszönetet mondott a szervezetnek a modern játszótér létrehozásáért és fenntartásáért. A városvezető kiemelte, hogy a helyszín mára egy olyan meghatározó közösségi térré alakult, amely az iskola után és a nyári szünetben is várja a fiatalokat, lehetőséget teremtve a barátkozásra és a rászoruló családok számára.
0: Az időjárásról.
1: Kevés lesz a fátyol és gomoly felhő a fejünk felett, csapadék nem valószínű. Az északkeleti északi szél több helyen megélénkül. A csúcshőmérséklet 25 és 31 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 12 és 17 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunk a Határtalan ünnepi kiadását hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. A pünkösd a kereszténység egyik legfontosabb ünnepe.
2: Azt is szokták mondani, hogy ugye a Bábel tornyánál Isten összezavarta a nyelveket, és ennek a megoldás az pünköskor történik, amikor egy nyelvet kezd el beszélni az ember. A lélek nyelvét. Tehát valójában nem különbözünk egymástól, még ha különböző nyelvet is beszélünk, vagy kultúrában vagyunk, mert Istennek megvan a hatalma rá, hogy megszüntesse ezeket a korlátokat.
1: Pap Ferenccel, a Károli Gáspár Református Egyetem dékánjával, tanszékvezető egyetemi tanárával, református lelkésszel arról beszélgetünk, hogy ki is a Szentlélek, aki köré fonódik a pünkösdi ünnep.
3: Nagyon nehéz a kérdés összességében, teológiailag is, hiszen a teremtésnél azt olvassuk, hogy Isten lelke ott lebegett a vizek fölött, tehát mint egy a teremtés előttől fogva, Istenhez tartozik az, hogy ő lélek, és az Ószövetségben is sokszor olvassuk azt, hogy Isten nem olyan anyagba zárható bálvány, amit az ember farag, alakít, hanem Isten lélek. Ez azt jelenti, hogy nincs anyaghoz kötve, hogy ő fölötte van mindenféle anyagnak, mindenféle teremtett dolognak.
1: Pünkösdi beszélgetés a Dorjáni Zoltán teológiai professzorral.
4: Mindig voltak az egyházban olyan hívek, akik szerették volna jobban megmutatni azt, hogy hogyan kell megélni a keresztény életet. És a pünkösdi mozgalom, ez a karizmatikus, mi így szokták ezeket az egyházakat nevelni, ahol például a nyelveken szólást is, meg a különböző karizmáknak, gyógyításnak például a karizmáját is hirdetik, meg igyekeznek gyakorolni. Ezek az emberek igyekeznek bebizonyítani azt, hogy egy kicsit csúnya szóval, ők jobbak, mint az átlag egyház, és akkor ezért a Szentlélek kitöltetésére teszik a hangsúlyt. Az Új Szövetségben is, olvasjuk az apostolok cselekedeteiben is, hogy tényleg jele volt, amikor a pogányok megtértek, jele volt annak a Szentlélek kitöltetésének, a nyelveken szólottak. De Pál apostolnak egy adott pillanatban ezt a jelenséget rendeznie kellett, mert megtörtént, hogy mindenki elkezdett nyelveken szólni, és az nem érthetetlen.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.
0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. A pünkösd a kereszténység egyik legfontosabb ünnepe húsvét és karácsony után. Pünkösdkor a Szentlélek eljövetelére és az egyház születésnapjára emlékezik a keresztény világ. A következő percekben Dávid Árpád, a mezőgecsei, tiszacsomai és nagybaktai református gyülekezetek lelkipásztorának ünnepi gondolatait hallhatják.
5: Mennyben menetel ünnepe után elérkezik a pünkösd. Mit is ünneplünk ilyenkor?
2: Pünkösd az a Szentlélek kitöltetésének az ünnepe. És érdekes, amikor Jézus felkészíti a tanítványait erre az eseményre, hogy azt mondja, hogy maradjatok együtt, és röviden így készíti fel őket, hogy vesztek erőt. És azóta is én úgy látom, hogy az egyháznak az ereje az a Szentlélek. Olyan, mint a motor, vagy az üzemanyag az autóban, hogy kell valami, ami hajtja. És az egyháznak a megmaradása is a Szentléleknek a munkája. És olyan sokszor ez egy olyan háttérbe szorított esemény, ünnep, mert hát karácsonnyal, a szeretet ünnepe, Jézus születése, vagy éppen még a húsvét, ahol a Krisztus feltámadásával kapcsolatban megjelennek az ünnepi események. És a pünkösd oda a végére szorul az ünnepi körnek, pedig úgy is szokták nevezni, hogy az egyháznak a születésnapja. Tehát ha az egyházra gondolunk, akkor nem lehet Szentlélek nélkül az egyházra gondolni.
5: Akkor lényegében az egyház születésének is a napja. Hogyan fejteni ezt ki bővebben?
2: Ugye mindenkinek van születésnapja, és az egyháznak is van. És amikor elindul az egyház, ami hát egy csoda, hogy a tanítványok valóban várják azt, amit Jézus mondott, akkor az egyház valójában nem épület, nem valamilyen terület, hanem az egyház az egy közösség lesz. És a közösségbe gondoljunk bele, hogy igazából a 12 tanítványnak is nehéz volt azért egy irányba indulni, meg engedelmeskedni, ott volt Jézus, és aztán amikor Jézus felmegy a mennybe, akkor a tanítványok ott maradnak vezetőnél. Jézus azt is mondja nekik még, amikor velük van, hogy hát vigasztaló Szentlélek, vagy pártfogó. Tehát valaki, aki mellettünk áll, amikor senki nem áll mellettünk, és a pártunkat fogja. Amikor szomorúak vagyunk, akkor meg megvigasztal. És ez is a Szentléleknek egy különleges tulajdonsága, vagy adottsága, hogy nem kell szomorúnak lennünk, akár Jézus eltávozása miatt a tanítványunknak, akár a saját életünk szomorú eseményei miatt, hiszen van valaki, aki azért jött el, hogy bennünket megvigasztaljon. És Jézus azt mondja, hogy a Szentléleknek megvan hozzá a képessége, mivel egyenlőképpen örök Isten, hozzá hasonlóan is az Atyához, ezért a Szentlélek el tudja végezni azt a munkát, amit senki más nem tud, hogy belülről, a szívünk felől kezd el vigasztalni, és nem kívülről.
5: A bibliai tanítás hogyan írja le az első pünkösd ünnepét?
2: Az első pünkösd ünnepén a tanítványok együtt voltak a szobában, a felső szobában. Valószínűleg ez ugyanaz a hely volt, ahol nekik a szállásuk volt, és egyszer csak egy nagy szélrohamhoz hasonló zugás hallatszik, és én úgy gondolom, hogy Isten azt szerette volna, hogy valamilyen módon látható legyen a Szentlélek. Tehát a láthatatlan mennyei erő az pünköskor láthatóvá válik, és ez az egyik jele, hogy a nagy szélzugás, ugye a léleknek a jele, ahogyan az Ószövetségben is többször ábrázolták, az megjelenik az Új Szövetségben is, és az Isten lelke, úgymond irányíthatatlan emberileg, tehát Jézus azt mondja, hogy az újjászületés is ilyen, hogy irányíthatatlan, mert felülről jön, és úgy van, mint a szél, nem tudjuk, hogy honnan jön és hová megy, tehát a csoda az, hogy az ember irányítása fölött van. Aztán megjelennek a kettős tűzes lángnyelvek, a tanítványok feje felett, megint a léleknek a tűze, ami egyszerre tisztít, egyszerre éget, egyszerre jelenik meg az erő mögötte, és ugye a félelem is. És megjelenik egy harmadik csoda is, amikor kimennek bizonyságot tenni Jézusról a nép közé, akik az ünnepre jöttek fel, és mindenki érti őket a saját anyanyelvén. Tehát sokan úgy képzelik ezt, hogy hát valamilyen különleges nyelven beszéltek, de nem ezen van a hangsúly, hanem azon, hogy megértették mások is a Krisztusról szóló evangéliumot. És Péternek ott van a prédikációja, amit azt mondják, azóta se tudott senki sem megismételni, hogy Péter prédikációra 3000 ember egyszerre megtér, hogy milyen csodálatos dolog ez, pedig Péter elmondja csak az eseményeket. Tehát semmi különleges nincs a prédikációjában, mégis szíven érinti, szíven találja ezeket az embereket, akik hallgatják, és tulajdonképpen a 3000 ember, akik az akkori világ minden tájáról összejöttek, és részt akartak venni ezen az alkalmon, ezek majd hazamennek, és viszik tovább az örömhírt. Tehát az első gyülekezet valójában egy olyan közösség, amely majd szétmegy szerte a világba, és beszél bizonyságot tesz Jézus Krisztusról.
5: Mit üzen a mai embernek pünkösd ünnepe?
2: Azt is szokták mondani, hogy ugye a Bábel tornyánál Isten összezavarta a nyelveket, és ennek a megoldás az pünköskor történik, amikor egy nyelvet kezd el beszélni az emberiség, a lélek nyelvét. Tehát valójában nem különbözünk egymástól, még ha különböző nyelvet is beszélünk, vagy kultúrában vagyunk, mert Istennek megvan a hatalma rá, hogy megszüntesse ezeket a korlátokat, amit a nyelvi korlátok jelentenek, és a lélek által megérthetjük egymást, de ami legfontosabb, megérthetjük Isten akaratát is. Ezért jött a Szentlélek.
1: Az elmúlt percekben Dávid Árpád, a mezőgecsei, tiszacsomai és nagybaktai református gyülekezetek lelkipásztorának pünkösd ünnepi gondolatait hallhatták.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Az anyaország. Pap Ferenccel, a Károli Gáspár Református Egyetem dékánjával, tanszékvezető egyetemi tanárával, református lelkésszel arról beszélgetünk a következő percekben, hogy ki is a Szentlélek, aki köré fonódik a pünkösdi ünnep. Isten inspiráló lelke, egy erő, vagy csak egy jelkép? A riporter Hegedűs Márk.
2: Egy utcariportból szeretnék kezdésként idézni önnek néhány gondolatot. Ez ugye úgy készül, hogy az utcán megállítanak riporterek embereket, és megkérdezik tőlük, hogy mi a pünkösd, mi a Szentlélek, és hagy mondjak két választ, és kíváncsi vagyok, hogy mit gondol ezekről. Az egyiket egyébként egy református lelkész mondta, ez csak úgy derül ki ebből a riportból, hogy én megismertem őt, de nem tüntetik föl a riportban, hogy ő egy református lelkész, és ő azt mondja, hogy a Szentlélek szerint az életerő, és egy másik járókelő pedig azt mondja, hogy a Szentlélek az, aki segít a mindennapokban. Mit gondol ezekről a fogalmazásokról? Mi a Szentlélek?
3: Pontosabban kicsoda a Szentlélek, mert teológiailag a kérdésfeltevés arról szól, hogy kicsoda a Szentlélek. Nagyon nehéz a kérdés összességében teológiailag is, hiszen a teremtésnél azt olvassuk, hogy Isten lelke ott lebegett a vizek fölött, tehát mint egy a teremtés előttől fogva Istenhez tartozik az, hogy ő lélek, és az Ószövetségben is sokszor olvassuk azt, hogy Isten nem olyan anyagba zárható bálvány, amit az ember farag, alakít, hanem Isten lélek. Ez azt jelenti, hogy nincs anyaghoz kötve, hogy ő fölötte van mindenféle anyagnak, mindenféle teremtett dolognak. Isten lelke az, aki közöttünk munkálkodik, aki éltet bennünket, aki megújít bennünket, akiről nagyon sokféle jelképpel beszélünk, hogy egyszerre lehet tűz, és egyszerre lehet szél, és egyszerre lehet bennünket megelevenítő áldó eső is. Tehát Istennek a végtelen titkát jelenti a Szentlélek, hogyha nagyon nem annyira egyszerűen kell megfogalmazni.
2: És az, hogy a Szentlélek erő, arról mit gondol?
3: Ez egy biblikus kép. Nyilván, hogy Isten akarata, Isten ereje fejeződik ki ebben, hiszen a széllel kapcsolatban, ami szintén a Szentléleknek az egyik képe, vagy a Szentlélekre alkalmazott egyik kép, mi magunk is tapasztaljuk, hogy a szél vagy a szellő az lehet éltető, megelevenítő, hőségben fölfrissítő valóság, de ugyanúgy tudjuk, hogy ez a megfoghatatlan valóság, amit szélnek nevezünk, háztetőket és mindent egyszerűen lerombolhat. Tehát ez a kép, ez nagyszerű, hogy szél. Maga János evangéliuma is használja ezt a képet, amikor Jézus és Nikodémus beszélget, hogy a szél odafúj, hova akar, és a Szentlélek kvázi megfoghatatlanság azt is jelenti, hogy az embernek nincs az Isten léte fölött hatalma, hanem az Isten szent lelke ott fúj, azt végzi el, ahol és amit akar.
2: A Szentlélek ezek szerint szuverén?
3: Mint ahogy Isten is szuverén. Tehát nyilvánvalóan, hogy ha a Szent Háromság titkára gondolunk, akkor a Szentlélek az Isten akaratát végzi el itt közöttünk. Jézus azt mondja a búcsú beszédében, amikor a tanítványoktól búcsúzik a János evangéliumában, hogy egyrészt a Szentlélek megtanít bennünket, emlékeztet bennünket arra, amit ő mondott, és elvezet a teljes igazságra. Nem elvezet messzire, hanem az Isten igazsághoz vezet el bennünket. Tehát mint egy Isten akaratát végzi el, jeleníti meg a Szentlélek ebben a világban.
2: A szuverenitást azért is feszegettem, hogy azt a kérdést is fel tudjam tenni, hogy a Szentlélek mit gondol, csak a hívő közösségekben végzi el a munkáját, vagy a szuverenitásából fakadóan bárhol hathat az ereje is, rendezheti a dolgokat, és adhatja az erejét?
3: A Szentlélekben az a csodálatos, hogy nincs az egyház határaihoz kötve, vagy a hívő közösségekhez kötve. Tehát, hogyha csak az egyházhoz, a gyülekezetekhez lenne kötve, akkor az már Isten hatalmának a korlátozását jelenteni. Azonban azt is látjuk, hogy Isten kifürkészhetetlen módon működik az ő lelke által, tehát ez a csoda, amire nekünk mindig rá kell csodálkozni az egyházban is. Nagyszerű az, hogy Isten inspiráló lelke, Isten bennünket motiváló, bűnbánatra indító, örvendezésre indító, nagyon mélyen működő lelke, azaz egyházban is működik, de hát az egyházon kívül is, hiszen a Szentlélek azt tesz, amit akar, Isten akaratából nyilván, tehát a Szentháromság titkán belül, és nem lehet kötni ahhoz, hogy csak ettől eddig 15 négyzetméteren dolgozik.
2: Bizonyára vannak olyanok, akár most a beszélgetést hallgatók között is, akik azt mondják, hogy mindez, amiről mi most beszélünk, ez olyan, mintha mondjuk a véletlen szinonimájaként beszélnék a Szentlélekről, szuverén, bármi megtörténhet, bármiben segíthet, akár olyan, mintha véletlenül megtörténhetnének dolgok.
3: A hitnek a fölismerése az, amikor mi azt mondjuk, hogy nem véletlen, és nem valami, vagy nem erőknek az összejátszása, vagy személytelen erőknek az összejátszása, amit mi a Szentlélek munkájának tulajdonítunk. Tehát a hívő ember életében is van olyan, hogy történnek események, amiket nem biztos, hogy abban a pillanatban azonosítani tudunk, hanem majd, amikor megértjük, hogy ezek nagy folyamatoknak a részei, akkor döbben rá és csodálkozik rá az ember arra, hogy Isten titkos akarata működik ott is, amikor ő még nem tudta. Sok keresztény embernek az életében nyilvánvalóvá lett az, hogy a megtérése, vagy a Krisztushoz térése, vagy az egyházhoz való csatlakozása előtt már akár éveken, évtizedeken keresztül olyan motivumok, olyan inspirációk érték az életében, amit utólag tud azonosítani. Nyilvánvalóan, hogyha csak a teremtésről beszélünk, vagy a világ keletkezéséről, annak is lehetséges sokféle magyarázata, és lehet, hogy ezek össze is függnek egymással. Ez, ami számunkra az, hogy a Szentlélek munkálkodik, az a hit fölismerés és a hit válasza, hogy ezt mi örömmel valljuk, hogy az Isten szent lelke munkálkodik mindig, mindenhol és mindenkiben, ahol ő akar, ahogy ő akarja.
2: Mindig, mindenhol az is következik, hogy értelemszerűen ma is munkálkodik a Szentlélek?
3: Ez a mi nagy reménységünk, és a mi nagy hitünk, hogy a Szentlélek szintén nincs idői korlátok közé sem kötve. Az egy másik dolog, hogy az ember, az emberiség, vagy a közösség mikor ismeri ezt föl, hogy ismeri föl. De hát van egyház Magyarországon, a Kárpát-medencében, a világon, és nem vagyunk egyedül ebben a hitben, mert a Szentlélek köt bennünket össze, és az a hit, amit mi megvallunk a keresztjén, hit köt bennünket össze, tehát amikor kételjeink vannak, akkor nyugodtan gondolhatunk arra, hogy nem vagyunk egyedül, hanem sok millióan vannak a világon, akik ugyanerre a fölismerésre jutottak, és a mi hitünk szerint ezt a felismerést az igazságra vezető lélek adja meg.
2: Tud mondani a saját életéből, a munkahelyéről, az egyházból, vagy akár a világból olyan példát, ami úgy érzi, hogy a Szentlélek munkája, ereje indította el azt a történés dolgot, eseményt.
3: Egyetemi oktatóként, aki a jövő nemzedékét képzi, akár lelkipásztorok, vallástanárok és hittanoktatók vonatkozásában, látjuk azt a, szabad így mondani, formálódást, ami a hallgatóinkban végbe megy. Ez nem föltétlenül csak az oktatóknak, az egyetemnek, vagy az iskolának a dolga, hanem látjuk azt, hogy a tudományokban való elmélyedés, a szakmai fogások megtanulásán túl formálódnak ezek a személyiségek, hogy a hit erősödik, hogy szinte átalakulnak ezek a fiatalok. Ez az egyik, ami számomra azt is mutatja, hogy hiába mi emberi erőlködésünk, hogyha ott nincs valaki több, valami nagyobb, akit az oktató, a hallgató, a közösség megvalhat, de ugyanúgy a gyülekezetekben, hogyha látjuk, akkor szintén ezt lehet mondani, hogy egyrészt az, hogy valakiben följön az a vágy, az az érdeklődés, hogy ő a Krisztus útján akar lenni. Ez már a Szentléleknek a munkája. Lelkipásztori tapasztalatomból eszembe jut egy olyan történés, hogy egyszer egy késő délutáni órán már majdnem sötét. Egy fiatal ember bejött a lelkészhivatalba, és nem igazán lehetett tudni, hogy mit akar. És elkezdtünk beszélgetni, és a beszélgetés egy óraszáig tartott, kiderült, hogy neki vannak kérdései, amit nem tud megfogalmazni, de a kérdéseknek a lényeg az volt, amikor megértettem, hogy ő valahogy akar ide ebbe a közösségbe tartozni. A családja református volt, erről hallott, de őt nem így nevelték, elteltek évek, tehát már 30 fölött volt ez a fiatal ember, és az életét szerette volna rendbe tenni. Mi ez, hogyha nem valamilyen isteni munkálkodás, hogy ő benne ez a vágy megfogalmazódott, és utána konfirmált, egyházi esküvője volt, gyermekét kereszteltem. Ezek mind-mind az én számomra az Isten szent lelkének a munkái, mert ő neki senki nem mondta, hogy menj be a református lelkész hivatalba, hanem érzett valami megfoghatatlan vágyat, valahova tartozni akart, és az életét rendbe akarta tenni. Mert az ember élethez hozzátartozik az, hogy nem csak fizikai valóságunk van, nem csak testi valóságunk van, hanem az emberben van valamiféle lélek, tartalom, mi az, hogy reménység. Ez is borzasztó nehéz gondolat, hiszen a mai világban, amikor adunk, veszünk, be van árvazva minden, a reménység az egyik legmegfoghatatlanabb dolog, de hogyha nincs reménység, az emberi élet is valahol szegényebb. És ezeket látom én, hogy az Isten szent lelke csöndben és töretlenül munkálkodik, és vannak a történelemben olyan idők, amikor vihar formában és tűz formájában tisztít meg bennünket.
2: Mindebből, amit mond, lenne mit ünnepelnünk pünköstkor, de pünkösdi ünnepekre gondolok, akkor azért általában az az érzés fog el, hogy nincs ünnepi hangulat. Nem úgy, mint húsvétkor, nem úgy, mint karácsonykor, pedig ez a három ilyen kiemelkedő keresztény ünnep. Miért lehet ez így ön szerint?
3: Ennek több oka lehet, talán a legegyértelműbb oka az, hogy még a karácsonynak és a húsvétnak vannak olyan megfogható szimbólumai, vagy olyan megfogható üzenetei, mint amit a betlehemi jászolban látunk. És ráadásul az ünnep általában az, amit el lehet adni, mármint nem teológiai értelemben, tehát lehet látni azt, hogy például a karácsonyi előkészületek minden évben korábban kezdődnek. Tehát már október elején elkezdődik a karácsonyi díszítés, mindenféle karácsonyi trendekről hallunk, karácsonyi rendezvények vannak már adventben is, stb. A húsvét is valami hasonló, és figyeljük meg, hogyha népszokásainkat nézzük, a betlehemezést vagy a locsolkodást és ennek meg annyi más részét, a karácsony és a húsvét az annyiból talán könnyebben kezelhető, még hogyha belegondolunk, nem is biztos, hogy egy gyermeknek a születése, amely átvitt értelemben a családnak, a szeretetnek, az összetartozásnak az ünnepe, egy évvégi hangulat van hozzá, amikor az emberek elmennek szabadságra, évente egyszer olyanok találkoznak, akik nem szoktak, és a húsvét is valami hasonló, hiszen hozzá kapcsolódik a tavasznak, a virágoknak, a természet újjászületésének a gondolata, és még hogyha nem is biztos, hogy a Krisztus feltámadása kézzel fogható, de azt el lehet mondani, hogy valakit megöltek, Jeruzsálemben keresztre feszítettek, eltemettek, és egy új élet kezdődött. Pünkösd viszont egyrészt talán a húsvéthoz való közelség miatt is, másrészt pont abból a tartalomból, hogy a Szent Lelket hogyan lehet anyagba önteni. Pont ez a lényeg, hogy a Szentlélek nem kiábrázolható egy betlehemi jászol, vagy egy Jeruzsálemben lévő sír képében, vagy egy golgotai kereszttel, hanem legfőjebb mondjuk a lángnyelveket lehet ábrázolni bizonyos festményeken, vagy vannak olyan országok, ahol pünköstkor a templom kupolájáról vörös rozsaszirmokat szórnak be a templomba, ez főleg Olaszországban szokás. Nagyon nehéz megfogni azt, aki a Szentlélek, és mondom, hogy több oka lehet ennek, hogy a pünkösd egy picit margóra került. Többek között az is, hogy húsvét után 50 nappal van, a vízkeresztnek is az a problémája, hogy karácsonyhoz túl közel van. Ennek megvan az ünneptörténeti magyarázata, hogy az ünnepköröket nézzük, a fő ünnepek mellett mindig van egy második csúcspont, karácsony és a vízkereszt, húsvét és a pünkösd. Ennek megvan a maga teológia.

0: CD-ben, hogy elküldi a vigasztalót, aki megtanít bennünket, aki elveszett a teljes igazságra. És ugye megnézzük Péternek az apostolok cselekedeteiről írott könyv második fejezetében az ige hirdetését, akkor azt látjuk, hogy ő arról beszél, ami húsvétkor történt. A mi számunkra a pünkös története az az apostolok cselekedeteiről írott könyv második fejezetének első néhány verse, amikor összegyűlnek Jeruzsálembe, ott hirtelen lesz valamilyen szélvihar, meg valami csodálatos jelenés, a szent lelket, mint egy szétoszló lágnyeveket látják az apostolok fején, és utána egymást kérdezgetik, hogy mi lesz, viszont csattanója a történetnek utána kezdődik, hogy Péter kiáll és elmondja, hogy kicsoda ez a Szentlélek, és arról beszél, hogy akit ti megfeszítettetek, Isten feltámasztotta, és utána jön az a felszólítás, hogy térjetek meg, megtérnek, és folytatólagosan leírja, hogy a gyülekezetben összegyűlnek az apostoli tanításra, összegyűlnek a kenyér megtörésére és az imádkozásra. Tehát a pünkösd egy picit olyan, mint egy kettős pont lenne egy mondatban, hogy rólunk van szó most már, beteljesítve a teljes üttörténetet, az a jelen, amiben élünk, az egyháznak az a valóság, az kezdődött. Tehát igazából nincs benne az a pontszerűség is, hogy valamikor a betlehemi éjszakában Jézus megszületett, valamikor Krisztus után a harmadik évtizedben történtek ott események, Poncius Pilátus, meg zsidók, meg tagadók, meg keresztrefeszítés, hanem gyakorlatilag azért nehéz ünnep az én véleményem szerint a pünköst, mert magunkra kell nézni. Tehát rólunk szól, mi vagyunk, akik az egyháznak a tagjai vagyunk, és mint egy hatalmas folytonosságban élünk tovább, és ezt a folytonosságot az Isten szánt lelke biztosítja.
1: Nem véletlenül pont ezek miatt, amit mond is, az egyház születésnapjának is szokták pünkösdöt mondani, de mindebből, amit mond, nekem az a kérdés következik, hogy nincs mit ünnepelnünk, ha magunkra nézünk?
0: Hát ez döntse el mindenki magában, ha szabad ilyen talányos választ adni. Látjuk azt, hogy gondokkal küzdünk. Nekem mindig az a kérdésem, hogy melyik volt az a korszak az egyház életében, amikor minden szép volt és csodálatos. Sokszor érzem azt az egyházi közbeszédben, hogy ott a pünkösdi történet körül, amikor az apostolok cselekedeteit olvassuk, hogy minden szép volt, minden jó volt, az apostolok körbejártak, hirtelen mindenki megtért, de a Biblia nem szól az egyháznak a további történetéről. Ott van egy hatalmas kezdet, és utána mi ebben benne vagyunk, és senki nem mondta azt, hogy nem lesznek nyomorúságaink, kísértéseink, és nem lesznek tagadók, és nem lesz probléma, és az ember elkényelmesedik, hogyha végig gondoljuk csak a 20. századi történelmünket, azért a legnyomorúságosabb időkben érezték meg az emberek azt a valóságot, hogy itt már az ember nem tud mit tenni, nem az Istenre kell ráhagyatkozni, hogyha a második világháború utáni ébredést nézzük, hogyha a rendszerváltás utáni átalakulást nézzük. Tehát vannak periódusok, amikor úgy tűnik, hogy jobb, amiben élünk, de a Szentlélek megtanít bennünket arra kitartásra, hogy a kevésen is hűnek kell lenni, és a hit mellett, az igazság mellett, az Isten igéje mellett, teljesen mindegy, hogy milyen korszak van nekünk, hűségesen ki kell állni. Talán a határon túli magyar közösségekben látjuk azt, hogy ott az egyház az egyszerre valahol a nemzetnek, a nyelvnek, az összetartásnak a hely az anyaországban, vagy ahol úgynevezett többségi társadalomban élünk mi keresztjének, egy kicsit elsikadnak az értékeink, tehát a ragaszkodásunk is, és egy költői kérdés, akár lelkipásztori kérdés is, hogy Istennek mindig nyomorúságot kell ránk hozni, hogy rácsodálkozzunk arra, hogy ő megsegít bennünket, tehát hogy elkényelmesedünk, és az a tükör, amit az Isten szent lelke tart elénk, hát valljuk be, hogy sok esetben nem biztos, hogy túlságosan szép, de amikor tükörben nézünk, vagy önvizsgálatot tartunk, akkor azt is látjuk, hogy miben kell esetleg megváltozni, mert megint Jézusra szeretnék utalni a búcsú beszédekben, amikor a lelket ígéri, azt mondja, hogy a Szentlélek a leleplező hatalom. Tehát ez is benne van pontosan a szuverenitásából, hogy én nem mondhatom meg a léleknek, hogy ő mit csináljon. Vigasztal, épít, bátorít, de lehet, hogy éppen elvesz tőlünk valamit, megráz, átfúj rajtunk, vagy éppen leleplez, és valahol a keresztény embernek is a bűnei, a nyomorúsága, a fogyatkozásai, és az egyháznak is sokszor a gyengeségeire rámutat, és ezért nagyon nehéz, mert az ember nem szeret esetleg belenézni abba a valóságba, amiben van.
2: Az elmúlt percekben Papp Ferenccel, a Károli Gáspár Református Egyetem dékánjával, tanszékvezető egyetemi tanárával, református lelkésszel beszélgettünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Erdély. A pünkösd a Szentlélek kitöltetésének ünnepe. A készülődés jegyében Adorjáni Zoltán nyugalmazott teológiai professzort kérdeztük az ünnep mai jelentőségéről, valamint arról, hogyan találhatjuk meg a lelki békét napjaink kihívásokkal teli világában. A riporter Szecsődi Árpád.
2: Szeretettel köszöntöm Adorjáni Zoltán teológiai tanárt. Pünkösdről fogunk beszélgetni. A pünkösd gyakran tiszta újszövetségi eseményként kezeljük, pedig a gyökerei mélyen az Ószövetségbe nyúlnak vissza. Hogyan nyúlnak vissza az Ószövetségbe?
3: Mielőtt elkezdenék választ adni a kérdésre, szeretettel köszöntöm a pünkösd ünnep előtt álló, illetve a pünkösd ünnepére készülődő hallgatóinkat, és szeretném kiegészíteni azt, amit rólam mondott, hogy teológiai tanár vagyok ugyan, illetve voltam nyugalmazott teológiai tanár vagyok. Valahogy, és ezt talán mindenki észrevette, hogy a pünkösd ünnepe valamelyest háttérbe szorul. Tehát az, hogy Jézus Krisztus megszületett, az nagy ünnep, a bibliai szóval sátoros ünnep, ezek a nagy ünnepek, akkor az, hogy földi szolgálatát elvégezte, meghalt, feltámadott. Ezeket mind nagy ünnepként említjük fel, illetve meg is tartjuk. A pünkösdhöz kevesebb népi szokás is. Vannak azért népi szokások, de kevesebb kapcsolódik a húsvéthoz, illetve a karácsonyhoz képest. Hát ezt a mi ünnepünket szokásos úgy megnevezni, hogy ténylegesen újszövetségi ünnep számunkra, de főleg abból a szempontból, hogy mi úgy tekintünk rá, hogy ez az egyháznak a születése napja. Ezt ünnepeljük. És tényleg ebben van igazság. Persze sokkal több mindenről van szó, mert arról is szól a pünkösd, hogy Isten megújítja, megerősíti az ő szövetségét. Számtalan helyen Mózes esetében Ábrahámmal és sok próféta elhívott személy, Szentlélek által megszólított személy esetében az az ígéret hangzik el, ne félj, mert én veled vagyok. A heidelbergi kátévből is tudjuk azt, hogy Szentlélekével Noa a mennyekbe felment. Szentlélek által szüntelenül és ígéje által a kettőt mindig össze kell kapcsolni, mert a Szentlélek sohasem mond olyasmit, ami ellentétben álljon a Szentírással. Tehát, hogy mit mond a Szentlélek, azt mindig az íráson keresztül kell leellenőriznünk, mert talán olyan gondolataink is származhatnak, amelyeket mi úgy gondoljunk, hogy Istentől van, de ha összevetjük a Biblia tanításával, akkor lehet, hogy az nem feltétlenül az, amit mi gondoljuk. Tehát Isten megerősíti az ő szövetségét, a Szentlélek által, hogy létrehozzon egy új népet, az ő új szövetségi egyházát, amelynek feladatot ad. És ezzel teljesedik be tulajdonképpen Jézus Krisztusnak a váltságműve. Nem csak arról szól az ünnep, hogy valami történt, hanem minket is felkészít a lélek által, de ugyanakkor segít is, hogy a mi küldetésünket beteljesítsük, és talán ezzel a lehető legtöbbet elmondtuk már dióhelyben a pünkösdről.
2: Na most, ugye hát ismerjük, hogy különböző egyházak, különböző gyülekezetek, különböző liturgiák vannak, különbözőképpen élik meg a pünkösdőt, és hát vannak egyesek, akik azt mondják, hogy hát ez a legfontosabb ünnep számukra, és hát ott nagyon érdekes vagy furcsa dolgok történnek, mint például a Szentlélek nevében gyógyítás, a Szentlélek nevében profétálás, a Szentlélek nevében nyelveken szólalás. Hát nálunk reformátusoknál ez hogyan nyilvánul meg, vagy hogyan van ez jelen? Jelen van-e ez?
3: Mindig voltak az egyházban olyan hívek, akik szerették volna jobban megmutatni azt, hogy hogyan kell megélni a keresztény életet. És a pünkösdi mozgalom, ez a karizmatikus, mi itt szokták ezeket az egyházakat nevelni, ahol például a nyelveken szólást is, meg a különböző karizmáknak, gyógyításnak a, például a karizmáját is hirdetik, meg igyekeznek gyakorolni. Ezek az emberek igyekeznek bebizonyítani azt, hogy egy kicsit csúnya szóval, ők jobbak, mint az átlag egyház, és akkor ezért a Szentlélek kitöltetésére teszik a hangsúlyt. Az új szövetségben is, olvasok az apostolok cselekedetében is, hogy tényleg jele volt, amikor a pogányok megtértek, jele volt annak a Szentlélek kitöltetésének, a nyelveken szólottak. De Pál apostolnak egy adott pillanatban ezt a jelenséget rendeznie kellett, mert megtörtént, hogy mindenki elkezdett nyelveken szólni, és az nem érthetetlen egy külső ember számára. Azt mondta, hogy nálatoknál jobban tudok nyelveken szólni, de ha olyanok vannak a gyülekezetben, és ráadásul jönnek be emberek kíváncsiságból, vagy érdeklődnek a kereszténység iránt, ha meghallják, hogy ti így érthetetlenül ott kiabáltok, akkor ezzel eléjesztitek. Summa summarum, azt mondja, én a gyülekezetben inkább gyakoroljátok a magános állítatótok alatt, de amikor gyülekezetben vagyunk, én inkább akarok két szót ételmesen mondani, mint olyasmit tenni, ami érthetetlen, ráadásul, akik nem tudják hova tenni ezt a dolgot, azokat elriasztom. És akkor a későbbiekben az egyház, és nyilván Pál apostolnak a tanítása alatt arra állt rá, hogy olyan karizmákra kell nekünk törekednünk, amelyekkel direkte építjük a gyülekezetet. És akkor Korintusban is hát nagyon hát ilyen divatos volt a nyelveket szólás, és azzal bizonyították, hogy na én most már ilyen jó keresztény vagyok. És akkor a Korintusi Levél 12. fejezetben beszél a lelki adományokról, meg a nyelveken szólásról, 13. fejezetben a szeretet Jézusát mondja el, azzal kezdi meg, és most egy kiváltképpen van egy különleges módját az Isten szolgálatának, meg a hívő életnek ajánlom nektek, és akkor azt mondja, hogy van egy karizma, amit ti elfelejtettetek. Ez is egy kegyelmének az ajándéka, hogy a szeretetet gyakorolni. És az egyház, a történelmi egyház, az óegyház is, aztán a középkori és reformáció egyházai, a történelmi egyházak, nagy történelmi egyházak ezen a vonalon haladtak, mind a mai napig, mi is reformátusok, hogy az ige hirdetés, az Isten tisztelet az olyan legyen, hogy mindenki számára legyen érthető, és azon kívül a történelem azt is mutatja, hogy amikor ezeket a jelenségeket, hogy valamivel megmutatjuk, hogy mi talán intenzívebben éljük meg a kereszténységet, valami külön szokáshoz kapcsoljuk az, hogy mi az igazi kereszténység, ez mindig szakadáshoz vezetett. Holott az léleknek az adományai a szolgálatra vannak, hogy együtt tudjunk ünnepelni, és mit mondjak, visszatérve az Ószövetségre, ott van a Bábel története. Hát az ember, milyen bűnös ember, nagyra vágyó. Hát ez történt, gyertek, építsünk egy nagy tornyot, az egékig érjen. De ez különben az elhatározásuk Isten akarata elleni, mert azt mondja, hogy szaporítjuk, sőt, töltsétek be a földet, ezek nem akarnak belakni a földet, hanem egy helyen központosítjunk valamit, valami nagyot alkotunk, hogy szinte Isteneknek érezzük mi is magunkat. És akkor a történet szerint Isten összezavarja a nyelvüket. A pünkösd pont ennek a történetnek az ellenkezője, hogy akárcsak a zsidó magyarázat szerint minden nyelven elhangzik Isten nagyságos dolgainak a hirdetése, és mindenki a saját nyelvén hallja, és utána az egyház, amire történt már utalás. Az egyházban, az első gyülekezetben nagy egyetértés volt, összegyűltek, szeretett szolgálatot gyakorolták, stb. Tehát mindaz, amit az egyháznak végeznie kell. Nos, a Szentlélek ezt, az egységet teremti meg. Az egységet teremti meg arra, hogy egységet másképpen is lehet teremteni, valamilyen meg lehet állapodni egy közös elvben. De ezek nagyon sokfélék lehetnek. A Biblia azt tanítja, hogy a lélek teremti meg azt a közös elvet, akinek az alapján tényleg egyet tudunk érteni, és össze tudunk fogni, és tényleg nagyságos dolgokat tudunk tenni. És ezért tanít arra a Biblia, és az elődeink is, és az énekeinkben is ott van, imádság a Szentlélekért, hogy ezt kapjuk meg, hogy annak a szentséges erejével mi is elő tudjunk állni, és ki a maga talentumával, és Isten lelkének az adományával szolgálja. Minden ember üdvösséget, kivétel nélkül. És ezt nagyon szépen foglalja össze Pál apostol a Róma beliekhez írott levél 12. fejezetében, és ezt szó szerint fel is olvasnám. A nékem adott kegyelem által mondom tehát közöttetek mindenkinek, ne gondoljátok magatokról többet, mint amennyit gondolnotok kell, hanem arra igyekezzek mindenki, hogy józanul gondolkozzék az Istentől kapott hit mértéke szerint. Mert ahogyan egy testnek sok tagja van, de nem minden tagnak ugyanaz a feladata, úgy sokan egy test vagyunk Krisztusban. Egység, ugye? Egyenként pedig egymásnak tagjai. Mert a nekünk adott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak, eszerint szolgálunk is, aki a profétálás ajándékát kapta. Ez az ige hirdetés, ma így mondanánk. Az a hit szabálya szerint profétáljon, aki a szolgálat ajándékát kapta, gondoljunk a diakóniára és sok egyéb egyházi szolgálatra, az végezze ezt a szolgálatot, akire a tanítás bízzák, az a tanítás végezze, aki a lelki gondozás, a vigasztaló vigasztalás végezze, az adakozó, aki teheti, szerénységgel segítse másokat, az elöljáró mindig igyekezettel, a könyörülő pedig jókedvel végezze ezt a szolgálatot.
2: Végezetül, ha egyetlen pünkösdi útravalót vagy üzenetet kellene megfogalmazni a rádióhallgatók számára, mi lenne az, ami ebben az esztendőben leginkább megerősítheti a szívünket?
3: Hát ebben az esztendőben most hát, ha körülnézünk, háborúság, békétlenség van körülöttünk, politikai zűrzavar. Hívő embernek hinnie kell az, hogy Isten nem csak az ő egyházának az ura, hanem az egész emberiségnek az ura. És a Biblia tanít bennünket arra, hogy nekünk imádkoznunk kell mindazért, ami körülöttünk van, ami rossz, ami elfogadhatatlan. Imádkoznunk kell Szentlélek által a békéért, az elöljáróinkért, és a magunk helyén pedig kérnünk kell az, hogy Isten szent lelke, aki újjászül bennünket, erősítsen meg, hogy a magunk helyén békességben tudjunk lenni, tudjunk egyetérteni, figyelve Istenre. A világot mi nem tudjuk egyenként megváltani, különben is az Úr Jézus Krisztus váltotta meg. Nem tudunk sokat tenni azért, amit történik a Földnek a túlsó oldalán, innen, de a magunk helyén, mindenki a maga helyén, a Szentléleknek a segítségével végezze azt a feladatot, talentumai szerint, amelyel Isten megajándékozta. Kérje Istennek a Szent Lelkét, hogy legyünk a békességnek a munkálói. Az egyházban is, ott is sokszor szükség van, a gyülekezetben is, és imádkozunk azért, hogy a Szentlélek adjon nekünk egyetértést, és a hatalmak között is valahogy jussanak az előjárók a hatalmak között is legyen. Valamilyen egyetértés, ami élhető a mindennapi ember számára is. Lehetőleg háború nélkül is, gazdasági válság nélkül.
1: Az elmúlt percekben Adorjáni Zoltán teológiai professzorral beszélgettünk a pünkösdről. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!
0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. A Moody's szerint az új magyar kormány alatt várhatóan javul Magyarország és az Európai Unió viszonyrendszere, ami támogathatja az uniós forrásokhoz való hozzáférést. A hitelminősítő változatlanul hagyta a besorolást és a negatív kilátást jelezve, hogy rövid távon nem várható minősítési lépés. A Moody's szerint az államadósság aránya emelkedik, a kilátás javítása pedig a magyar-uniós kapcsolatok tartós javulásától függ. Április végére az egész évre tervezett összeg 91,3%-át tette ki az államháztartási hiány, közölte a pénzügyminisztérium. Az időarányos deficit 31,4%-kal magasabb az egy évvel korábbinál. A részletes tájékoztatás szerint az összeg az első négy hónapban meghaladta a 3849 milliárd forintot. A bevételek 10,5%-kal, a kiadások több mint 14%-kal haladták meg az előző év azonos időszakának adatát. Már idén augusztustól 100 000 forintos iskolakezdési támogatást kaphatnak a rászoruló családok Magyarországon. Magyar Péter miniszterelnök az RTL-nek adott interjújában megerősítette, a kormányzat elkötelezett a korábbi vállalások mellett, és ezt a feladatot szigorúan jelezték a pénzügyminiszter felé is. A kabinet célja, hogy az áfa és adócsökkentés, valamint a nyugdíjas szépkártya mellett ez a jóléti intézkedés is belátható időn belül elérhető legyen a lakosság számára. A Tiszapárt programja eredetileg 700 ezerre tette az érintett nehéz sorsú gyermekek számát, ám a friss jelzések szerint a valós létszám ennél valamivel alacsonyabb lehet. A miniszterelnök kiemelte, a kormány előtt álló egyik legnagyobb feladat most annak a pontos feltételrendszernek a kidolgozása, amely garantálja, hogy a 100 000 forintos támogatások a leginkább rászoruló családokhoz jussanak el. Jelentősen csökkenni fog a miniszterelnök, a miniszterek, az országgyűlési képviselők és a polgármesterek fizetése. Magyar Péter miniszterelnök az RTL-nek adott interjújában bejelentette, a korlátozások az állami vállalatok vezetőit, valamint az igazgatótanácsi és felügyelőbizottsági tagokat is érintik. Közölte, hogy a képviselői költségkeretek szigorításával csak az országgyűlés működésén 50 milliárd forintot fognak spórolni. Az új szabályozás értelmében a miniszterelnöki alapbér bruttó 2 millió 300 ezer forint lesz, amely a képviselői tiszteletdíjjal együtt bruttó 3 millió 800 ezer forintot tesz majd ki. A takarékossági intézkedések részeként a kabinet csökkenteni fogja a köztársasági elnök juttatásait is, ezzel is hozzájárulva az állami kiadások mérsékléséhez és a költségvetési egyensúly megteremtéséhez. Sirály Katalin közigazgatási államtitkárként csatlakozik a Közlekedési és Beruházási Minisztériumhoz, számolt be a felkérésről Vitézi Dávid tárcavezető a közösségi oldalán. A jogász végzettségű szakember nemzetközi egyetemeken tanult, és több évtizedes ügyvédi tapasztalattal rendelkezik az infrastrukturális beruházások, valamint a közbeszerzések területén. A miniszter kiemelte, az új államtitkár feladata az lesz, hogy a tárca működésében a szakmai precizitás, az átláthatóság és a közérdek következetes képviselete váljon elsődlegessé. Vitézi Dávid hangsúlyozta, hogy a jogalkotásnak a magánérdek helyett végre a közjót kell szolgálnia. Hozzátette, olyan időszakban veszik át a minisztérium vezetését, amikor egyszerre kell helyreállítani az állam működőképességét, újraindítani a fejlesztéseket, és ehhez olyan felkészült nemzetközi tapasztalattal rendelkező vezetőkre van szükség, mint Sirály Katalin. A Balatonra foglalt szállást a legtöbb belföldi utazó a pünkösdi hosszú hétvégére a szállás.hu adatai alapján. A foglalások ötödével a tópart átvette a vezetést az észak-magyarországi régiótól. A települési toplista élére Siófok került, majd Szeged és Gyula következik. Eger éppen lecsúszott a dobogóról. A top 10-es mezőnyben van még Budapest, Pécs, Balatonfüred, Nyíregyháza, Miskolc, valamint holtversenyben Hajdúszoboszló és Hévíz.
0: Az időjárásról.
1: Kevés lesz a fátyol és gomoly felhő a fejünk felett, csapadék nem valószínű. Az északkeleti északi szél több helyen megélénkül. A csúcshőmérséklet 25 és 31 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 12 és 17 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Repeto. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: Kedves hallgatóink, Boráros Imre, Kossuth Díjas színművész, a Révkomáromi Jókai Színház örökös tagja irodalmi műsorral mutatkozott be a miskolci közönség előtt a Felvidékház vendégeként. Szélfúvásban című összeállításában Mács József felvidéki magyar íróra emlékezett, aki áprilisban töltötte volna be a 95. életévét. Ezt követően Hit és illúzió címmel felvidéki és egyetemes magyar szerzők műveiből válogatott. Az irodalmi műsorban többek között Csáky Pál, Gál Sándor, Gyüre Lajos, Gyurcsó István, Márai Sándor, Reményik Sándor, Babits Mihály, Bullás Mária és Szent Györgyi Albert költeményeiből, írásaiból hallhatott részleteket a közönség. Boráros Imre felvidéki színészként a hazai és anyaországi színpadok mellett önálló estjeivel a nyugati szórvány magyarság körében is hűséggel és hittel közvetíti nemzeti kultúránk és történelmünk értékeit. Vele beszélgetünk a következő percekben. Boráros Imre, Kossuth Díjas színművészt, a Révkomáromi Jókai Színház örökös tagját köszöntöm sok szeretettel az Európa Rádió stúdiójában, aki irodalmi esttel érkezett Miskolcra. Az egyórás összeállítással szeretnék közelebb hozni a miskolciakhoz a felvidéki magyar irodalom világát. Köszönöm, hogy eljött hozzánk.
2: Én is szeretettel köszöntöm a rádióhallgatókat, és öröm számomra, hogy hosszú idő után itt lehetek Miskolcon.
1: Az est első részében Mács József felvidéki magyar íróra emlékezik, aki áprilisban töltötte volna be a 95. életévét. Milyen kapcsolat fűzte a felvidék krónikásához?
2: Én már az 50-es években, hát megmondom őszintén, drága jóanyámnak köszönhetően nagyon sokat olvastam. Színházjáró voltam, a mozijáró voltam. És akkor jött divatba a felvidéken az író-olvasó találkozó. És mondjuk, ha más nem, a 7-7-es magazinban Jóska bátyánk rendszeresen közölt. És hát volt szerencsém nekem is találkozni vele személyesen. Hát az a barátság akkor csak az én oldalamról egyoldalú volt. De majd később, mikor egy ötlet kapcsán egy társulatot hoztunk létre, és én sok könyvét olvastam, ami megfogott valójában a Szélfúvásban, ugye mondhatnám azt, hogy amit az én szüleim, de sok mindenki beleértve a kitelepítéstől kezdve, hogy nálunk a felvidéken is volt ide csatolás, oda csatolás, elcsatolták, visszacsatolták. Ugye viccben is ott van, hogy a hármas határ, az ukrán, a magyar és a lovák határból, hol ide csatolták, hol oda is. Kérdezik az idős bácsit, hogy maga egy világlátott ember, hol itt van, ott van. Kisebb mozdultam a falunkból, mondja ő. És ez erről szól valójában, és az, aki a helyét keresi a nagyvilágban, egy Erdélyből jött, egy Gergő nevezetű fiatalember, akkor a háború után gondolom azért jött el, mert ahogy később sok mindenki, művészek, előadók eljöttek, mert nem találták a helyüket, nem találták azt a pontot, hogy valamit tegyenek az emberiségét, a művészetért, ugyanúgy valahol el akar telepedni. És ezek ebben a kis felvidéki faluban, ez úgy néz ki, mintha valami idegent, egy kém, valaki által megbízott valami egyént látnak benne, és erről szól a könyv, ami nagyon érdekes. Serek a könyvnek úgy hiszem 7 vagy 8 szereplője van, akik elmondják, hogy milyen találkozása, hogy történt, mit mondott, milyenek voltak a párbeszédek, de a legérdekesebb a közjegyző, aki például ugye a falunak a vezetője is, az ő. És ezért választottam a műsorba, az előadásba a közjegyzői részt. Hát igen, akkor rendszeresen volt szerencsém találkozni a mesterrel, Jóska bátyánkkal, és hát egy csodálatos embert ismertem meg benne, aki sok mindent ugyanúgy a saját bőrén élt meg. És az, hogy az ő vállalása, az, ahogy látta a mi felvidéki világunkat, ami sokban hasonlított akár Kárpátaljához, vagy Romániához, hogy igenis az ember Én sok mindent merítettem belőle, amivel nem is voltam tisztában, hogy mindegy, szokták mondani, hogy kitisztult az elmém. Mert ha más nem a kitelepítés, hát nem tudom, hogy volt-e idősebb között egy olyan nemzedékben olyan valaki, akinek ne lett volna valami valakie a nagyszülőktől, a nem tudom kicsodáig a kitelepítésben. Ugye ugyanúgy Magyarországra, majd sok mindenkit vittek Csehországba, akkori mondják, a nyugatnémet, tehát a Szudéta vidékre, mert onnan meg a németeket ebrudálták ki. És ez a találkozás valami csodálatos embert ismertem meg benne Jóska bátyámban, aki valóban örült a találkozásunknak, mert úgy gondoltam, hogy én rajongtam érte, mert olvastam, az számomra valami felemelő volt, valami lélek emelő. És szóval a valójában mondhatnám az, hogy nagybetűvel ember volt.
1: Hogyan látja, miben rejlik Mács József munkásságának jelentősége? Miben alkotott ő olyan maradandót, amelyet meg kell őriznünk az utókor számára?
2: Hát úgy gondolom, hogy pont az, hogy valaki felvállalta azt, a múltat és a jelent, mert múltunk ugye volt a kitelepítéstől kezdve, a jelen az 50-es, 60-as években az pedig ugyanolyan volt, annyira nem volt valami simogató, emberbarátságos, és hát ő pedig, amit én nagyra becsültem, és utána az én összeállításomba is mindig azt a pontot tekintettem elsőként, hogy igenis nyíltan és őszintén beszélt azokról a dolgokról, amelyek bántják az embereket, amelyekre ugye, hogy nem is tudom, hogy recept volt-e rá, vagy de valami, de az, hogy az ember olvashatta, mert ritkán mondhattuk azt, hogy hallottam valamit. Ugye az előadások közben bárki volt, hogy azokat az időket éltük, amikor körülnéztek, hogy ki ül a nézőtéren, és olyankor az ember vagy az előadó, akár író, költő, vagy nyíltan vállalta és elmondta azt, amire végül is eljött az ottani közönség, mert arra voltak kíváncsiak, vagy nem vállalta. Jóska bátyánk az volt, aki igen, karakán, gerinces ember volt, és ezért nagyra becsülöm.
1: Mács József mindig közösségben, a magyar közösség jövőjében gondolkodott, soha nem volt megalkuvó, mint ahogy Imre is elmondta, az igazság keresésében, és ezt tükrözik az írásai, regényei. Az Irodalmi Esten mely alkotásaiból hallhat a közönség részleteket?
2: Hát a Szélfóvásban a jegyzőnek a része, az most egy felolvas a színház részben, de amit én itt fontosnak tartok, a hozzáírt vers, a felvidéki Mihály Molnár László írása, amely csodálatos, és magában kifejezi majdnem tömören azt, amiről Jócska bátyánk élete munkássága szólt. Fohász a szélfúvásban, Mács József emlékére. Suttog a szél, jajgat a szél, felvidéken, palócföldön, rimaparton, sajó mentén, balogvölgyön, sutt. Tog, jajgat, sír, mesél. Itthon vagy már, visszajöttél. Megpihenni hazatértél, mögötted sok ezer örvény. Vár az örök csillagösvény. Ez a törvény. Jajgat a szél, suttog a szél. Sólymog szárnyan fenn az égen. Lenn a mélyben, a gyökérben. Sudár fákban az ág végen. Itt a völgyben, sírgödörben. Kínból fogant örömökben. Ezért éltél, hogy a télben, sötétségben és örökös szélfúvásban, történelem viharában igaz szóval megigízd, s nem hallgattál, ha mindezért nem is kaptad meg a részt. Jajgat a szél, suttog a szél, az élőknek álmai közt, őseidnek sírja fölött. A meggyötört Gömörország népe örök vágyaiból fogalmazott sorok útján, most már végleg hazaérsz. Itt születtél, itt a tájban, az apáknak igazában, szép anyai ölelésben, karja szava melegében nevelkedtél, s mint egy herceg elindultál, világ ellen népedért, viaskodva káprázattal, országrontó sárkányokkal, koncra váró kesejükkel, s ide tért meg minden út, hogy elmondhasd mindeneknek, élőket és eljövőket féltő hittel. Magyarul, mennyi szitok, mennyi átok, harangvesztő szolgaságok közt dacoltál, s hű maradtál. Hű a szóhoz, hű e néphez, amit adott sors és végzet, magyarsághoz, emberséghez. Betelt így ma vitézséged, a próbákat kiáltad, örök igazbíró előtt már megállhatsz igazaddal, s ha eljön a végítélet, megbékélhetsz diadallal. Siralmaknak helye nincsen, osztozunk a közös kincsen, s nincs mi nálunk a gazdagabb, mert az írás, mint a forrás, a mélységből felfakad, és a műved, mit ránk hagytál, amíg szól a magyar ének, dicséretet ezeng a lélek, általunk is megmarad. Amen.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Boráros Imre felvidéki színművésszel. Tartsanak velünk a továbbiakban is.

0: Repeto. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
1: Repeto. Kedves hallgatóink, Boráros Imre Kossuth díjas színművész, a Révkomáromi Jókai Színház örökös tagja irodalmi műsorral mutatkozott be a miskolci közönség előtt. Folytatjuk a beszélgetést a felvidéki színművésszel. Az est második részében a felvidéki és egyetemes magyar írók, költők írásaiból válogat, kiknek az alkotásai kerültek az összeállításba, igen, illetve milyen szempontok alapján választotta a szerzők közül.
2: Ugyanaz, hogy valamikor a 90-es évek elején az első akkor még ilyen, hogy csehszlovákiai magyar költők műveiből, majd aztán lett szlovákiai, majd lett felvidéki, és végül is ugyanazt választottam, ugyanaz volt a vállalásunk, a hovatartozásunk, a magyarság tudat. Én a mai napig gyermekkoromtól viselem és viszem magammal, ami fontos számomra, a hit, vallás, Isten. És ezekből válogattam én sok minden. Nem tudom, hogy prózában vagy versben válassza ki, de az egyik legkitűnőbb Gyurcsó Istvánnak a Népvándorlás kora, amely az 50-es évek végén, 60-as évek elején íródott. Nagyjából arról szól, ami most elindult a nagyvilágban, a népvándorlás, hogy a magyar lakta vidékről, a Duna mentéről egy fiatal házaspár kereseti lehetőség, család, fölköltöznek Csehországban, mert ott igenis mindig jobb volt a helyzet 50-es, 60-es, 70-es években is, és megfogadják, hogy addig nem jönnek haza szülőkhöz, amíg meg nem alapozzák a jövőjüket. Tehát végül is lesz lakás, autó, két gyermek, hazajönnek, vagy 5 év után a karácsonyi ünnepek előtt, és a szülők fogadják, ugye a falun, az udvarban kint eléjük mennek, ilyenkor ugye a hosszú idő után a sírás, könnyek, minden, és rájönnek a nagyszülők, hogy nem tudnak beszélni az unokákkal. Az unokák azt a nyelvet beszélik, ahol élnek, ahol iskolába járnak. A szülőknek pedig nem volt fontos az, hogy megtanítsák a gyermekeket arra, ahonnan jöttek, hogy azt vigyék magammal, erről szól. Gyurcsó István, népvándorlás kora. Az unokák megszületnek, az unokák sírnak, az unokák járni tanulnak, az unokák beszélni tanulnak, az unokák, amikor jeles ünnepeken körben állnak a nagyszülők udvarán, nem értik egymást. Az unokák a nagyszülőket sem értik. Gyöngyöm, virágom. Az unokák nem értik, mi az a gyöngyöm, s mi az a virágom. Az unokák idegen tárgyal jöttek a nagyszülők udvarába, ahol apjuk vagy anyjuk tanulta az anyanyelv varázsigéit. Az unokák karikában állnak a nagyszülők udvarán. A nagyszülők sírnak, a nagyszülők mosolyognak, a nagyszülők madártejet főznek, s a nagyszülők beszélni tanulnak az unokák nyelvén. A nagyszülők szíve kerek alma, beleharaphatnak az unokák. A nagyszülők szíve tiszta szoba, ahol leülhetnek az unokák. De egyszer elfogynak a nagyszülők. Elfogy a kerek alma. Kihűlnek a tiszta szobák. Az unokák nem tanulják meg a varázsigéket. És elfelejtik a világot. Én még egyet választanék, méghozzá a Nobel-díjas Szent Györgyi Albert imája, ami most, ez se ma vagy tegnap íródott, de mégis úgy hiszem, hogy eléggé aktuális. Uram, ments meg gyermekeinket, ments meg értelmüket, hogy a romlottságunk ne rontsa meg őket. Ments meg életüket, hogy a fegyverek, melyeket mások ellen kovácsolunk, ne őket pusztíthassák, hogy jobbak lehessenek szüleiknél, hogy építessék önnön világukat, a szépség, tisztesség, összhang, jó akarat és méltányosság világát, melyet a béke és a szeretet kormányoz mindörökké.
1: És e két szerzőn kívül azért még bőven vannak írók.
2: Igen, illetve... szépen Gágyor József tanárember volt, aki sok megírt Szebné és Jobbnájov versét nekem küldte el. Majd műsoromban Reményik Sándor templom és iskola címmel Magyar Aliz történelmi lecke Európának. És Gyura Lajos, hazajöttem, Márai Sándor, olyan világ jön. Ez ugyanúgy, úgy hiszem, hogy a második háború vége fele írhatta valamit. És azt mondta, hogy

0: imádja önmagát, az embert. De jaj az embernek, ha ember lesz az istene. Míg az igazisten végtelenül irgalmas, addig az emberisten könyörtelen, irgalmatlan, kegyetlen, engesztelhetetlen és félelmetes.
1: Számos más irodalmi esttel szerepelt már a magyar közönség előtt, és nem csak Felvidéken, hanem Budapesten, Egerben, Komáromban és más helyen is. Igen. Milyen gondolatokat szeretnek közvetíteni ezekkel az előadásokkal?
0: Én úgy hiszem, hogy sok olyan helyen fordultam meg Magyarországon is, ahol kevésbé ismerték a mi olyan valami nagy gondunkat, amit egy életen keresztül hurcolunk magunkkal, a kitelepítést. De ellenben volt szerencsém ez a 90-es évek elejétől az óceánon járni, és ez a 2000-es, 2006-ig úgy hiszem valami 16-szor történt meg, hogy volt szerencsém Amerikát körbepásztázni, Kanadát, majd később volt szerencsém Ausztráliába is eljutni. És rájöttem, ami engem írtó energiával és erővel töltött fel, hogy azok a kinélő hazánk fiai, a magyarok, azok lehetnek felvidékiek, anyaországiak, nem tudom honnan, akik úgy gondolják, hogy számukra fontos az anyanyelv, a nemzet, azok megtartják a nyelvüket valóban. De akik világpolgárok akarnak lenni, és idő előtt lemondanak arról, amit otthonról hoztak, amit a szülői házból hoztak magukkal. És nekem nagyon-nagyon jó időszak volt ez, hogy körbejártam, és megismertem azokat a gondokat. És végül is a tapasztalat ebből az, hogy bárhol a nagyvilágban, ha egy magyar új világot akar teremteni, vállalni valamilyen más országban, a világ másik végén, és az emberek többsége, tehát a mi testvéreinkre gondolok, hogy először is munkás keze van, tehát képes alkotni, teremteni egy új világot magának. És azon kívül, és a legtöbbször úgy vettem észre, hogy azért nem feledkeznek meg az otthonról sem, de aki tehette, utána mi is tudjuk, hogy időközönként haza-haza járogatnak, sőt, sokan vannak, akik fél évet most már idősebb korukban itt töltenek, és másik fél évet pedig visszamennek a... Nem is tudom, hogy hazulról haza vagy hogy mondaná az ember, mert mind a kettőt úgy érzik, hogy tehát az otthonuk végül is a hazájuk. Fontos volt számomra, és egyre inkább azt láttam, hogy még van egy-két idős kollégám, akik ugyanezt csinálták valamikor, lehet, hogy most már kevésbé. Én hálát adhatok a jó Istennek, amit otthonról hoztam, hogy adott annyi erőt, energiát, alkotókedvet, hogy képes vagyok még kiállni. És a fiatal generációból ez csak úgy zárójelben mondanám el, hogy nem tartják annyira fontosnak. Nekem ez volt az életem nagyjából, hogy igenis, hogy azt, amit jó 20-30 évvel ezelőtt nem volt sok helyütt ilyen író-olvasó vagy színész találkozón elmondani hangosan, azt nekem volt bátorságom, és elmondtam. És ez valami olyan lelki megnyugvást adott számomra, hogy hát végül is erre tudtam építkezni. És a mai napig úgy gondolom, hogy igenis, hogy aztán mit hoz a jövő, az nem tudom, de úgy érzem, hogy az én koromban nekem még van mondani valóma az emberek számára, vagy a világ számára, ha így mondanám, mert igenis, hogy látom nap mint nap, hogy mi minden történik, jobb, kevésbé jó dolog. És valahol nekünk ott kell lenni az első vonalban, ápolni a nemzetet, a nyelvünket, az anyanyelvet. És ennél gondolom, hogy nincsen fontosabb.
1: Hogyan fogadja a közönség ezeket az irodalmi előadásokat, illetve van-e különbség a közönség reakciójában attól függően, vagy aszerint, hogy a világ mely pontján szerepel? Igen. Gondolok itt a szórvány magyarságra, a kisebbségben élő magyarokra, vagy éppen az anyaországbeli magyarokra?
0: Én úgy érzem, hogy nagyon, nagyon jól fogadja. Hát például nálunk a Felvidéken, ugye, ha más nem, akkor mondhatnám azt, hogy Reményik Sándor templom és iskola. Volt időszak, és a mai napig létezik, hogy sok kisebb

0: faluban megszüntetik az óvodát és az alapiskolát, mert mondják, hogy kevés a diák, ugye? És akkor, aki magyar iskolába vagy óvodába akarja adni a gyermekét, annak vagy két-három falut, ugye, be kell vagy a busszal, ha a család képes autóval vinni, hozni a gyereket, és ez magában gond és probléma. Én úgy gondolom, hogy igenis, hogy nagyon jó a visszhang ebben, és mondanák még egyet hozzá, hogy ez tavaly volt a Platonnak a Szókratesz védőbeszéde, képes voltam. Sok ismert színész kollégám lebeszélt róla, de ennek ellenére megcsináltam. Szóval két hete voltunk Kisvárdán, és a fesztivál helyét, tehát a nagy kultúr otthon, a nagy színpadán szólóban egyedül, meg van egy zongoristám, voltam, és diákközönségnek, hát megvallom őszintén kissé, azért összeugrott a gyomrom, hogy mit fognak a gyerekek ebből egyáltalán megérteni, mert egy nem könnyű, ugye, magas, filozofikus. De a visszhang pedig az volt, és láttam, mert ugye az én test közelben voltak nagyjából a gyerekek, hát vagy két vagy három osztály volt, hogy nagyon sokat megértettek belőle, és ugyanígy a ilyen felnőtt közönséggel is, hogy végül is el tudom vinni azt az üzenetet valójában, ugye, hogy az én hazám, mert sok-sok kollégám, színész kollégám kvázi elhagyta az országot, mert, és ebben biztos nekik volt igazuk, hogy valahogy nagyobb karriert, jövőt tudtak maguknak biztosítani. És mondom, két vagy három kollégával mi voltunk, akik maradtunk ott, ahol voltunk, ahol elkezdtük a pályát valójában, és ahol tesszük nap, mint nap a dolgunkat. És úgy érzem, hogy igen, hogy valakinek kell és szükség van arra, hogy otthon, a hazaiak közül, és a hazai közönségnek is, igenis el kell vinni a tüzet, a fáklyát, amiért érdemes élni, és nem lemondani azokról a dolgokról, amelyekhez úgy érzem, hogy nekünk jogunk van. Otthon lenni az országban, és egyenlő polgárai lennek annak az országnak, amelyekért teszünk is valamit, és nem is keveset.
1: Kedves hallgatóink, néhány perc múlva folytatjuk a beszélgetést Boráros Imrével, számítunk a figyelmükre a továbbiakban is.

0: Repeto. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
1: Repeto. Kedves hallgatóink, Boráros Imre Kossuth Díjas színművész, a Révkomáromi Jókai Színház örökös tagja irodalmi műsorral mutatkozott be a miskolci közönség előtt. Folytatjuk a beszélgetést a felvidéki színművésszel. Nem csak irodalmi esteken vesz részt, hanem aktív ma is, a 8. X-en túl is, a saját színházában játszik. Igen. 2013 óta. Jelenleg milyen darabokban látható?
2: Hát körülbelül olyan darabokat választottam, vagy ha nem, akkor egy kollégámmal, akivel kvázi dramaturgiai munkát végeztünk, mint például Székely Jánosnak a Dózsaját kétszer újítottam föl 30 év után, majd Mindszenty Bíborosról szóló, majd Gróf Eszterházy János, ugye a mi felvidéki mártírunkról szóló előadások voltak ezek. És ezek valójában úgy hiszem, hogy megérintették az emberek, a hallgatók szívét, mert azért mindannyian tudjuk, hogy mi volt az előélete, és mi volt, amit tett, amiért feláldozta, ugye, az életét jóformán, a hitét. És ezek nagyon jó visszhangot váltottak ki. És úgy hiszem, hogy továbbra is valahogy az az én feladatom, hogy amit lehet, hogy nem lenne érdemes vagy szabad bővebben kifejteni, elmondani, hogy igen, nekem pedig az a dolgom, hogy pedig azt közölni az én drága közönségemmel, akár lehet otthon a felvidéki közönség, akár az anyaországban, vagy bárhol. Ezzel az összeállítással is, hogy hiszem, hogy sok pozitívumot tudnék mondani, mert a visszajelzés az jó. Hogy a jövőben, ahogy mondtam, hogy nekem még lenne mondani valóm, hogy mit tartogat a jövő számomra, azt nem tudom. Jelenleg úgy vagyok, hogy ezzel az irodalmi válogatással járok otthon is, meg az ősszel is van a felkérése, meg támogatást is kapok egy keveset, majd a Szokratész védőbeszédjével. A Budapesti Új Színházban van szerencsém egy Vas Albert előadásban szerepelni, az még most még őszig megy, és Pataki András rendező barátom pedig egy színész kolléga helyett átvettem a Caligula helytartója előadásban egy kis szerepet, és ezzel járjuk most az országot. Úgyhogy van mondani valóm. A feleségemnek mondtam nemrég, hogy a gyermekkori álmom az volt, hogy utazhassak, és erre a feleségem mondta, hát most valóban most utazhatsz, úgyhogy kipótolom, amit valamikor előszítettem. De hát Isten engem úgy segéljen.
1: És nem mehetünk el amellett sem, hogy Miskolcon is játszott, a Miskolci Nemzeti Színházban. Igen. Tarpataki Bárót alakított. Igen. A Czerkovics Béla Szilágyi. Igen. László Csókosasszony című operettjében. Milyen emlékek fűzik ehhez a szerephez, illetve a városhoz?
2: Nekem nagyon-nagyon pozitív és szép emlékei vannak itt Miskolcról. Ez a Tarpataki Báró szerepe, ez négyszer rám talált. A Budapesti Vígszínházi bemutatót Iglódi Pista rendező színész barátom rendezte, és utána, vagy nem egész fél évnyire rá, megrendezte Komáromban is. És ugye Tarpataki Báró szerepét Darvas Iván játszotta a Vígszínházban, és rám osztotta ezt. Hát a zenés darab, nagyon kedves, ismert dalokkal a közönség rajong érte. Majd utána Iglódi Pista barátom a Székesfehérvári Színházban megrendezte a következő év ilyen nyári produkcióként, és ahol ugyan engem hívott meg, ami hát fantasztikus, a budapesti színész kollégákkal volt szerencsém közelről is dolgozni, megismerni. Majd egy fél év után egy ilyen, majdnem a karácsony ünnepekről, vagy két hét, vagy három héttel Miskolcról jön egy telefon esti órákban, mondja a feleségem, a színház engem keres. Hát mondom, ez nem igaz. És akkor a gazdasági igazgató, nem emlékszem, milyen László volt, nagyon rendes ember és nagyon kedves ember volt, hogy a Tarpataki Báró szerepét játszó színészt bevitték műteni a kórházba, és másfél év múlva lesz a bemutató, és hát addig úgy néz ki, hogy egy valakit kellett találniuk, aki már játszotta ezt, és hát valahol az interneten engem találtak meg. Úgyhogy másnap hocsiból ültem, és jöttem Miskolcra. Úgyhogy szép emlékeim vannak. Nagyon kedvesek voltak a kollégák, befogadtak. Egy előadó színész számára az, hogy a vendég szerepel valahol, valamelyik színházban, az lehet az ország bármelyik részén, az első pillanattól, vagy az első napokban kiderül, hogy mennyire kell, tehát, hogy befogadják-e, vagy nem fogadják be. És lehet, hogy nekem a természetem is eléggé tűrhető, és úgy éreztem, hogy befogadnak. Aztán utána hosszú-hosszú évek múltán, ez vagy két éve egy komáromi produkcióval voltunk itt, és hát olyan minden olyan ismerősnek tűnt, mint a tegnap lettem volna itt. És nekem magában a város is nagyon kedves volt. Jól éreztem magam. Hát lehet, hogy ma már csak emlék, de szép emlék.
1: Van-e még szerepálom?
2: Szerepálom? Hát nem mondhatnám, hogy szerepálom. Én nagyon 65-től volt időszak, amikor Kassán is szerepeltem, a Tália Színházban, Komáromban is szerepeltem. És ahogy mondottam, volt, hogy majdnem minden évben, még a sok színházi szerep mellett még önálló előadásokat is készítettem magamnak. Körülbelül, hogy összeszámoltam, 200 szerep van mögöttem, vagy a tarsolyomban, hogy így mondanám. Hogy milyen, amelyekre szívesen emlékszem. Hát először is az ember a tragédiájában a Lucifer szerepe, aztán Márainak a kalandjában a főszerep, aztán a Márai Kassai Polgárokban, majd vidámabb hangvételű, amire szívesen emlékszem, Bodrogi Gyula rendezte nálunk a Hippolita Lakályt. Én voltam Hippodron, a Hippolit. Úgyhogy csodálatos szerepek, és ezek a helyeket én választottam, már mondhatnám, hogy a saját színházamban, ugye a Gróf Széchenyiről, vagy az Eszterházi grófról, hogy ezek sokszor ugye rám megkérdezték, hogy én hogy tudom ezt elhitetni a közönséggel. És én úgy érzem, hogy ha én egy picit a gondolkodásukat veszem, tehát fókusz alá, és abban próbálom megoldani, mert külsőleg nem lehet megoldani, mert lehet, hogy én nem is hasonlítok rá. De a gondolkodása kicsit, hogy ő mit akar mondani a világnak, hogy mi az, amiért harcol, akkor úgy hiszem, hogy félúton valami pozitívumot értem el, és ez egy ugyanúgy jó dolog az előadónak.
1: Boráros Imrének nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
2: Én is köszönöm a lehetőséget.
1: Kedves hallgatóink, Boráros Imre, Kossuth Díjas színművész, a Révkomáromi Jókai Színház örökös tagja irodalmi műsorral mutatkozott be a miskolci közönség előtt a Felvidékház vendégeként. Szélfúvásban című összeállításában Mács József felvidéki magyar íróra emlékezett, aki áprilisban töltötte volna be a 95. életévét. Ezt követően Hit és illúzió címmel felvidéki és egyetemes magyar szerzők műveiből válogatott. Az irodalmi műsorban többek között Csáki Pál, Gál Sándor, Gyüre Lajos, Gyurcsó István, Márai Sándor, Reményik Sándor, Babics Mihály, Bullás Mária és Szent Györgyi Albert költeményeiből, írásaiból hallhatott részleteket a közönség. Boráros Imre felvidéki színészként a hazai és anyaországi színpadok mellett önálló estjeivel a nyugati szórvány magyarság körében is hűséggel és hittel közvetíti nemzeti kultúránk és történelmünk értékeit. Vele beszélgettünk az előző percekben.
0: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk.

0: 1 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Kókainé Lányi Marietta a közoktatásért felelős államtitkár, míg Csapody Csaba közoktatási tartalomfejlesztésért felelős miniszteri biztos lesz az új oktatási és gyermekügyi minisztériumban. A kinevezéseket Lannert Judit oktatási miniszter közölte közösségi oldalán, kiemelve, hogy a modern iskolának a gyerekek fejlődésének és biztonságának terévé kell válnia. Az új tárca egy olyan szemléletváltáson dolgozik, amely a gyermekközpontú gondolkodást és a 21. századi iskolát helyezi a középpontba. Kókainé Lányi Marietta közel 40 éves tapasztalattal az inkluzív oktatást és a sajátos nevelési igényű gyermekek támogatását képviseli, Csapody Csaba pedig matematika tanárként és kutatóként a tanárképzésben és a tanterv fejlesztésben szerzett nemzetközi tapasztalataival segíti a rendszer szintű kihívások megoldását. Két kötetet fogadott törökbe a szegedi Somogyi Könyvtár gyűjteményéből Krasznahorkai László Nobel-díjas író, akit a napokban avattak a város díszpolgárává. A 21. századi helyi hagyományoknak megfelelően a szerző a munkásságához, az érdeklődéséhez köthető művek jelképes gazdája lett. Választása Thomas Pynchon Ellenfényben című regényére, valamint Timon Samuel 1735-ös a Tiszáról szóló topográfiai kiadványára esett. Az író az amerikai regény kapcsán megjegyezte, ha a kötet aktualitását az áprilisi választások óta tapasztalható politikai áradás is fokozza. A Somogyi Könyvtár kezdeményezésének célja, hogy szorosabb kapcsolatot alakítson ki a lakossággal, miközben a támogatók hozzájárulhatnak a muzeális értékek restaurálásához. Krasznahorkai László a Szegedi Tudományegyetem meghívására érkezett a Tiszaparti városba, ahol egésznapos kulturális rendezvénysorozaton vett részt. A II. Világháború végén elhunyt 36 magyar állampolgárra emlékeztek a nyugat-csehországi Hazlov temetőjében. A tragédia 81. évfordulóján a prágai magyar nagykövetség, a hazai szervezetek és a település önkormányzata koszorúkat helyeztek el a sírokon. A megemlékezés részeként Balga Zoltán plébános celebrálta az első magyar nyelvű szentmisét Hazlov történetében. Az 1945. áprilisában történt tragédiát egy téves amerikai légitámadás okozta, amely egy magyar diákokat és tanárokat szállító vonatot ért, amelyet lőszerszállítmánynak véltek. A nyilas kormány által korábban Németországba kényszerített egyetemisták éppen hazatérni próbáltak. A támadásban a Budapesti Műszaki Egyetem professzorai és hallgatói, valamint szigorló orvosok veszítették életüket. Az áldozatok felújított hazlovi sírhelyeit a közelmúltban 2025-ben egy új méltó emlékmű felavatásával is megjelölték a szervezők. A Református Zenei Fesztiválon mutatja be új Borítson el tűzzel című lemezét a Zámír projekt. A világzenei formáció május 29-én délután 5 órától ad koncertet a budapesti Bakács téren. Szabó András dalszerző, a zenekar alapítója elmondta, hogy a 10 saját szerzeményt tartalmazó album az isteni Szentlélek tüzét és lelkiségét állítja a középpontba. A dalokban a népzenei ihletésű dallamok mellett balkáni, magyaros és héber motivumok is keverednek változatos hangszereléssel. Az élőben rögzített új anyag már elérhető a zenemegosztó platformokon, és néhány szerzeményt, köztük a legnépszerűbb, a Szabadításod öröme című éneket, már a gyülekezetek és az ifjúsági táborok is átvették. A koncerten a 6-tagú zenekar mellett vendégművészek és egy kórus is közreműködik majd. Felfüggesztette a Primadonnák című előadás bemutatását a Debreceni Csokonai Nemzeti Színház igazgatója, a biztonságos és aggályoktól mentes munkakörnyezetre hivatkozva. Vadász Dániel a döntést az Eszenyi Enikő tervezett rendezése miatt kialakult szakmai és társulati visszajelzésekkel indokolta. A színi direktor elismerte, hibásan feltételezte, hogy a színházi szakma és a közvélemény már túllépett a rendező korábbi vezetői munkájával kapcsolatos bántalmazási ügyeken. Az igazgató hangsúlyozta, hogy az intézmény etikai kódexe minden alkotóra kötelező, és a bántalmazó viselkedéstől való elhatárolódást tartja irányadónak. A színház vezetése a végső döntés előtt szakemberek bevonásával kéri ki a társulat véleményét, valamint állásfoglalást kér a Magyar Teátrumi Társaságtól és a Biztonságos Terek Alapítványtól is.
0: Az időjárásról.
1: Kevés lesz a fátyol és gomoly felhő a fejünk felett, csapadék nem valószínű. Az északkeleti északi szél több helyen megélénkül. A csúcshőmérséklet 25 és 31 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 12 és 17 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban Francesca Battistelli, amerikai keresztény énekes és dalszerző munkásságával ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

Francesca Battistelli első ismert éneke a Free to Be Me. A művésznek, de mindenkinek meg kell ezért küzdenie, hogy valódi önmaga lehessen, egyre inkább azzá válni, akinek Isten kigondolta. Énekli az énekesnő.

A jó dalokkal jött az ismeretség is, és Francesca az elkövetkező években egy fantasztikus ívet járt be. Toby Mac, Brandon Heath, Andrea Bocelli és a Beatle velük mind énekelt, és ez a lista nem csak impresszív, de nagyon változatos is.

Francesca sokakkal megtalálja hangot, és képes szolgálni a világi közeg és a kereszténységen belüli különböző lelkiségek felé is. Talán azért van ez így, mert egyszerre nagyon elkötelezett és ugyanakkor gyakorlatias, olyan, aki a valóság talaján él.

A hívők nem lettek kivonva minden napok nehézségeiből, hanem Isten segítségével felülkerekedhetünk rajtuk. Battistelli olyan témákról énekel, melyek mindannyiunkat foglalkoztatnak, semmiatt jól esik hallani róluk egy pozitív üzenetet.

0: Zeneszáv című műsorunkat hallották, melyben Francesca Battistelli, amerikai keresztény énekes és dalszerző munkásságával ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt Antal Istvánt hallották. További jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.